92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Számos kritika írja a kötelező palack visszaváltási rendszert, ami miatt gyökeresen megváltozhat az eddigi gyakorlat, legalábbis ezt ígéri a MOHU. A cég ugyanakkor sikeresnek tartja a rendszert, közlésük szerint már több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. Erről és Paks 2 jövőjéről is kérdezzük Illés Zoltánt.
3: Meg még a vízgazdálkodásról, meg ezzel minden másról, mert hát ez a szakterülete egyrészt, másrészt ennek volt az államtitkár. Örülök, hogy itt van, jó estét.
4: Köszönöm kívánok. Szépen a lehetőséget, én is örülök, hogy itt lehetek.
3: Azon töprengek, hogyha a MOHU-val kezdjük, akkor elég messziről kezdjük ahhoz képest, hogy Paks 2, de talán mégsem annyira. Mert ez az egész történet egyfajta környezeti válsággal függ össze. Ugye a MOHU palaszgyűjtése is arról szól, hogy ne szennyezzük a környezetünket, ehhez képest tiszta mocsok lett tőle Budapest belvárosa.
4: Igen.
3: Miközben lehet, hogy pár millió palackkal valóban könnyebb lett a föld. De közben meg nem érjük el a céljainkat, és egy csomó olyan dolog van, aminél a jó szándék nem megkérdőjelezhető, de egész egyszerűen nem jutunk egyről a kettőre. Ez a MOHU dolog, ez hogy lett ennyire elszúrva?
4: Hát először is induljunk onnan, hogy föltesszük magunknak a költői kérdést, hogy hogy kerülnek a palackok, amelyeken 50 forint érték van, bele a kukákba. Hát nyilvánvalóan úgy, hogy valakik se nem teszik a szelektív hulladékgyűjtőbe, se nem viszik vissza. Tehát ez a tény. Na most mit kellene csinálni annak érdekében, hogy ne így legyen? Tehát a MOHU-nak minimum egy kampányt kellene folytatni, hogy aki nem akarja visszavinni a repontokhoz, az ne a rendes kukába tegye bele a rohadó élelmiszer maradványokkal együtt, és akkor mennek a kukázók és tépkedik az acskókat, dobálják szét a szemetet, hogy ki tudjanak venni 8 ilyen pillepalackot, hanem akkor legalább a sárga fedelű Budapesten legalábbis a szelektív hulladék gyűjtőbe tegyék. Norvégiában úgy van, hogy a szelektív gyűjtők mellé még adnak egy kukát, hogyha valaki nem akarja visszavinni, és nem a szelektívbe teszi, akkor tegye ebbe. De ott vannak például a nagy rendezvények, egy Budapest park, vagy diszkók, vagy fesztiválok. Hát döbbenetes, hogy nem gyűjtik össze, nem tudnak vele mit csinálni. Én szoktam látni a Szent István körúton, ott a közelben lakunk, van egy diszkó, és másnap reggel egy szegény ember, aki a MOHU alkalmazottja, egyenként próbál bedobálni mondjuk 5000 palackot. Tehát a MOHU teljesen alkalmatlan ennek a feladatnak az elvégzésére, és életidegen is tőle, hiszen nem a profiljába illik. Tehát most az a kérdés, hogy mit lehetne ilyenkor csinálni?
3: Ez lett volna a következő.
4: Én azt gondolom, minimum az, hogy visszavenni a MOHU-től, hiszen nem tudja teljesíteni a szerződését.
3: Visszavenni, de kinek adni? Vagy
4: az államnak kellene csinálni, és most öndicséret büdös, tehát nem hencegni akarok, csak tényszerűen mondom, hogy 2013-ban fölállítottuk az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget, amit az új Orbán kormány 2014-ben fél év alatt megszüntetett. Magyarul állami feladatnak kellene visszavenni a MOL-tól, és ugyanakkor Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget létrehozni megint, egy olyan szervezetet, amely ezért a hulladékgazdálkodásért felelős Magyarországon, úgy, hogy sokkal erőteljesebb önkormányzati szerepeket kellene.
3: Ez fura, mert én azt gondolom, hogy egy magánvállalkozást tekintsük a MOL-t annak az államhoz képest.
4: Igen, mert az.
3: Nem az, de az. Az érdekelt abban, hogy jól működjön. Sokkal inkább érdekelt, mint az állam, amelyik sokszor rálegyint kötelező feladatokra.
4: Szerkesztő úr, nem. Bocsánat, úgy többször közbeszóltam, talán egy kicsit...
3: Állam, amelyik sokszor rálegyint kötelező feladatokra.

0: mennyiség, amit visszaváltanak az emberek. Egyáltalán mennyi ilyen palack van az országban? Azt mondják, 6 milliárdot gyűjtöttek eddig vissza, évente 2 milliárdot, miközben a mi akkori számításaink szerint, elemzéseink szerint évente lehet, hogy 4-5-6 milliárd darab göngyöleg, akár pillepalack, akár alumínium van a piacon. Viszont önbevallás van, tehát a cégek pontos adatokat nem közölnek, és a MOH is meg szerintem nem tudja a pontos adatokat. De nem ez a lényege a dolognak, ha inkább az, hogy a MOH bármennyit is beszed, illetve az 50 forintok révén, ami neki megvan, nem abban érdekelt, hogy azt mind visszaadja, beforgassa. Tehát ezért van az a jelenség, hogy az emberek nem fognak kilométereket caflatni, vagy a kocsijuk csomagtartójába tartani a pillepalackokat, hogy majd a hétvégén, vagy két nappal később visszaviszik a bevásárló központba. Magyarul sokkal több átvételi pont kellene, nem csak berendezések, hanem személyzet, aki ezt csinálja, tisztításra, takarításra pénzt kellene szánni, tehát erre mind nem hajlandó, mert az mind csökkenti neki azt a pénzét, ami bejött abból az 50 forintból. És uram, bocsá, és ha nem 50 forint lenne, hanem mondjuk 200, akkor lehet, hogy többen visszavinnék, és innentől kezdve kevesebb maradna mondjuk akár a sárga kukákban, akár kidobva más szeméttel együtt.
1: Együtt a drágább lenne az üdítő ital, amire meg azt mondják, hogy egészségtelen.
0: De nem.
1: Hát azért, hogy ha én azt látom, hogy most ez a 350 forintos, mondtam egy számot, üdítő, lehet, hogy 200 belőle a palack visszaváltás, de most az 550. Hát elgondolkozom.
0: Az a helyzet, hogy nincs veszteség, mert hogyha visszaviszi az ember, akkor megkapja.
1: Ezt én értem, de hát jó, ugye de... milyen rosszul néz ki, amikor ránézek, és nem annyi,
0: igen,
1: hanem emelni.
0: Igen, de ez viszont azt jelenti, hogy nem motiváltak az emberek. És ezt az emberek értem. Nem buták, tehát az átlag ember az végig gondolja a dolgot. Azt mondja, nem árok sorba, mert előttem a hajléktalanok vagy nagyon rossz állapotban lévő fiatal emberek, mondjuk drogosak, két zsákkal állnak, és egyenként dobálják be a visszaváltó berendezésbe. Tehát nem állok be a sorba, hogy 40 percig várjak, mire rám kerül a sor.
1: Világos,
0: tehát
1: tiszta sor.
0: 50 forintért nem csinálja meg. De akkor legalább azt a kampányt kellene lefolytatni, hogy a sárga kukába dobja be a lakosság, és akkor onnan tudják kiemelni, igazán ha nem akarja visszavinni. Tehát számos intézkedést meg kellene tenni.
1: Adott nekem egy nemzeti listratégiát. Én egy ilyenről azt gondolnám, hogy tudom, 1000 oldal, színes, széles vásznú. Hát ez nem egy nagyon vastag munka, 2013-ban készült viszont.
0: Novemberében.
1: Ami nekem azt mutatja, hogy hát most is ugyanott tartunk, csak kevesebb még inkább a víz, mint akkor volt. Most sem működik semmilyen vízstratégia, bár most az új kormány azt mondja, hogy ebben nagyon komoly előrelépések lesznek. Ez mit tartalmaz, amit nem csináltunk meg?
0: Szó szerint ez a helyzet, hogy 2013. novemberében került publikálásra, akkor a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkáraként kollégákkal jó magam voltam ennek a szerzője. Ezzel csak azt akarom bizonyítani, hogy megvolt a tudás, hogy állami gazgatási tekintetben az aszályra hogyan kell reagálni, mit kell megcsinálni, megelőzés és alkalmazkodás tekintetében. Semmi nem történt, mert az újonnan megalakult Orbán kormányban szétverték a környezetvédelmet, a vízügyet, például a belügyminisztérium.
1: De most, hogy így hallgatom, ugye most ez másodszor jön elő, mert a szemétgazdálkodással kapcsolatban is ez a második, összességében persze a harmadik, de sorozatban a második, a 2014-es Orbán kormány megjelenése, a határkő. Ott mi történt?
0: Hát megszületett szerintem az a nagy politikai döntés, hogy a szakmai kérdések azok nem számítanak, és nem konszolidálni kell, konszolidáció nincs szükség, hanem továbbra is támadni, menni tovább, és ehhez képest nem számítanak a szakmai kérdések.
1: Ebben mi van az, amit ha megcsinálunk, akkor most nem itt tartunk?
0: Hát minden, például a vízmegtartás, és nem csak tározó terekben a Tisza mentén, mondjuk a Tiszarofi tározóról beszélve, hanem azokban a csatornákban, árkokban, amelyek körülbelül 84 ezer kilométert jelentettek összességében 1990 előtt. És utána a gazdák beszántották, hogy azzal a 3 méterrel csatorna, és 6 kilométerrel, ami az ő földjük mellett volt, annyival több gabonát tudjanak termelni. Most nem fognak semmit se. És ezt nem rossz májúan mondom, hanem Isten igazából csak megtartani kellene azt a vizet, vagy szabadna megtartani, mert ellenkező esetben nagyon nagy baj lesz.
1: Azt, amit a Dunával csinálunk, és amivel kapcsolatban folyamatosan zajlik a vitát, csinálunk, mondom, több eszemben, mint a tevőlegesen részem lett volna, meg önnek is a fenékküszöb építésben. De arra most az a vita zajlik, hogy nem is lett volna szabad megcsinálni, és Paks veszhetett volna, pár hétig kibírta volna a gazdaság, hogy majd fizet a magyar állam.

0: a bejövő villanyára miért még többet, mint amit eddig fizetett. Közben meg az egy logikus döntés, hogy próbáljuk a paksi erőművet működtetni, hiszen azért van. Erre például korábban készültek tervek, hogy mi van akkor, hogyha túl alacsony lesz a Duna, vagy mi van akkor, hogyha akkor az asszály, hogy ez ilyen módon nem hűthető a paksi atomerőmű?
1: Hát nem készültek nagyon tervek, ugyanis arra az volt a prognózis, hogy ilyen nem áll elő. Tehát megint csak a klímaváltozás ignorálása akár a legmagasabb kormányzati szinten eredményezte azt, hogy nem voltak fölkészülve az adott helyzetre. Én azt gondolom, hogy a fenékküszöb az mindenféleképpen fontos volt és hasznos, hogy megépült. Számos probléma adódik belőle, és nem elsősorban a hajózási útvonal lezárása, hanem inkább a medermélyülés, meg az, hogyha jönne nagyobb árhullám, adja a jóisten, hogy essen az eső, nem csak Magyarország területén, hanem a Duna vízgyűjtőjén, mert akkor rengeteg víz jönne, de azt kellene megfogni. Na most innentől kezdve a fenékküszöb visszaduzzaszt valamennyit, de az összes klimatikus prognózis, a modellek, amelyek erről szólnak, azt mutatják, hogy 15 éven belül Magyarországon június elejétől szeptember elejéig 42-45 fokokra kell minden nap felkészülni. Na most ez azt jelenti, hogy nem lesz víz a Dunában. Tehát megépíteni egy Paks 2-t, mondjuk 8000 milliárd forintért, 25 milliárd euróért, majd 15 évbe múlva be akarja üzemelni, de nincs víz. Tehát nincs mivel hűteni.
0: Másféle hűtés kéne.
1: Itt vannak ezek a hűtőtornyok, na de a hűtőtornyokhoz is víz kell. Ugyan kevesebb, meg az egy cirkuláris folyamatban újra is használható, de 15% veszteség van minden egyes ciklusban, tehát ilyen hűtőkörben. Tehát még egyszer azt mondom, ha nincs víz, akkor nem lehet hűteni hűtőtoronnyal sem. A Paks 1-hez meg nem lehet hozzátenni a hűtőtornyot, fizikai képtelenség, mérnöki képtelenség, ez olyan, mint hogy egy négykerekű autóra azt mondanám, hogy jó, akkor legyen ötkerekű, és akkor csinál. Tehát az egész autót át kellene alakítani. A Paks 1-et fizikailag nem lehet úgy átalakítani a hűtőrendszerét.
0: Mert nem erre épült.
1: Mert nem erre épült.
0: Itt elhangzott egy műsorban nálunk a tévében, hogy ön furta meg a vízhűtéses tornyokat a Paks 1 atomerőműnél. Akkor ezt ezzel rendbe is raktuk, nem?
1: Hát nem, hanem még annyit kell hozzátenni, hogy ha akartam volna se, tehettem volna, és ezt a Paksi atomerő műszaki, volt műszaki igazgatója is, Lenke István is elmondta, két oknál fogva. Egy, soha a Paksi atomerőmű, mármint az egyes, nem kért engedélyt arra, hogy hűtőtornyokat építsen, mert mondom, fizikai lehetetlenség műszakilag nem lehet hozzáilleszteni. Ha egyszer megépült azzal az átfolyásos rendszerrel, akkor az úgy működik, vagy nem, mert nincs víz. Kettő, ha lett volna ilyen kérvény, akkor se nem a környezetügyi államtitkár dönt róla, hanem az Országos Atomenergia Ügynökség, már mint a magyar államrend.
0: Világos. Paks 2-re visszatérve még egy perc erejéig, Paks 2-t nem lehet megépíteni a mostani körülmények között? Ezzel azt mondta, mit az előbb elmondott?
1: Ezzel azt mondtam, hogy nem szabad megépíteni, mert nem lesz víz. Tehát kidobni még 8000 milliárdot, most kb. 1000 milliárdot fektettek bele. Szerintem minél hamarabb meg kell hozni azt a döntést, hogy kiszállni ebből az egészből. Van elég indok rá, az orosz fél nem tudta teljesíteni az eddigi elvárásokat, mármint akár az ütemezést, akár szerelvények megépítését, akár financiálisan. Tehát én szerintem megvan a létalapja a szerződés fölbontásának. A másik pedig, hogy az, hogy 1000 milliárdot elköltöttek, ez egy nagyon sajnálatos dolog, de azon túl ezt meg kell vizsgálni, hogy például nem történt-e itt visszaélés, akár döntéshozatalban, akár anyagi tekintetben, az eddigiek során. Mondok egy példát, a Paks melletti, Paks 2 melletti területeket 1 millió forintért vették meg valakik, majd utána 100 millióért vették meg tőlük az állam részéről.
0: Erre szokták mondani, hogy ügyes üzletem.
1: Hát nem. Hanem
0: de valószínűleg tudta, hogy mit kell csinálni.
1: Egy ingatlan spekuláció, csalás. Tehát ott ezt a dolgot például, ha meg lehet fogni bűncselekmény tekintetében, akkor ennek következményei kellenek, hogy legyenek. Magyarul azt akarom mondani, hogy azt a pénzt, amit beletettek, az sajnálatos, hogy megtörtént, felelőtlen dolog, de nem szabad tovább folytatni és újabb 1000 milliárdokat beletenni. Ugyanúgy, mint nincs értelme két keresztgátnak vagy két vízlépcsőnek Adonynál és Fajcnál 3000 milliárd forintért, mert nem lesz víz. Tehát megépíti ezeket a létesítményeket.
0: Hát ha nincs mit duzzasztani,
1: akkor...
0: Igen, világos. A környezetért felelős egykori államtitkár, aki ma környezetvédelmi szakemberként dolgozik, és örülök, hogy megosztotta a tudását. Illé Zoltán volt a vendégünk. Paprika Kinga és az Aktuál. Így folytatjuk az ATV-ben a műsort. Szervusz!
2: Szervusz, jó estét kívánok! Hoffmann Tamás, Szabó László és Üveges Gábor lesznek a vendégeim, és jól megcsámcsogjuk a te iménti interjúdat Magyar Péterrel. Nyilván beszélünk az Összödi évfordulóról is, de arról is, hogy milyen elégikus, már-már melankolikus hangulatú interjút adott a Blicknek Orbán Viktor, a mai napon publikálták ezt a remek művet. Ezen felül természetesen szó lesz az ügyészségi vádakról, illetve azokról a feltételezésekről, állításokról, hogy az ügyészségre politikai nyomás nehezedett. Mindjárt kezdünk, várom a nézőket.
0: Köszönjük az ajánlást, én is várom a nézőket, de holnap este 19:25 egyenes beszéd, remélem találkozunk. Szép estét, jó éjszakát! We'll be right back.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szent Iványi István külpolitikai szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mi történt tegnap von der Leyennel, hogy ilyeneket mondott Magyarországról?
2: Nem volt meglepő, mert von der Leyen már az aznapi éjszaka, amikor a választások voltak, akkor azt mondta, most mindannyian magyarok vagyunk. Tehát lehet tudni, hogy ő teljesen azonosult ezzel, számára ez egy óriási győzelem volt. Hiszen Európában a szélsőségek a legtöbb országban erősödőben vannak, és többen Magyarország a pozitív példa, hogy vissza lehet térni abból az állapotból, tehát abból az euroszkeptikus állapotból, amiben a korábbi magyar vezetés volt. Ez egyfajta bátorítást ad, egy inspirációt számára, tehát ő nagyon pozitívan beszélt.
1: Ezt tudtuk, hogy ő pozitívan áll a választások eredményekhez, már csak azért is, hogyha nem tudnánk azt, hogy milyen a viszonya Magyar Péterrel, ha még az Orbán kormány alatti időszakban a testbeszédet nézzük Orbán Viktor és von der Leyen között, már abból következtethetünk arról, hogy ő április 12-ének örül, de én nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy nem szokta az Európai Bizottság kiemelni egyes tagállamok választási eredményét, pláne egy értékelőben, amikor arról van szó, hogy merre tovább Európai Unió.
2: Ez pontosan így van, de hát ez egy különleges eredmény volt, és ennek európai tétje volt ennek a választásnak. Tehát ugye sokan úgy gondolták, hogy úgy értékelték von der Leyen is, hogy ezen nagyon sok múlik Európa jövője szempontjából. Azért emlékezzünk vissza, hogy az előző kormány egy csomó ügyben folyamatosan akadályozta az európai egység folyamatot, és hát von der Leyennek személyesen is nagyon sok vitája volt Orbán Viktorral. Talán a kedves nézők is emlékeznek rá, hogy évente több alkalommal került fel óriás plakátokra von der Leyen, mint Magyarország nagy ellensége, ezt láthattuk. Igen, sokan mondják, hogy Németországban nem ismerik annyira az ő nevét, és semmelyik másik európai országban, mint Magyarországon, mert itt állandóan szó volt von der Leyenről, negatív értelemben. Tehát jó oka volt arra, hogy ezt mondja, és az ő politikai szándékait tökéletesen megerősíti az, ami itt történt, nem beszélve arról, hogy a Tisza győzött, amelyik az Európai Néppártnak a tagja, ugye von der Leyen is egy néppárti politikus, tehát még a saját politikai táborának is egy győzelem.
1: Igen, ezek szerint fontosak vagyunk, meg örülnek nekünk, de azért nem csak rólunk szólt ez a, az Európai Uniós értékelő, vagy hogy hívják ezt, tényfeltárás?
2: Hát az unió állapot.
1: To-do list, szokták volna mondani. Viszont ismerik Kanadába is von der Leyen. Pláne úgy, hogy egy nekem meglehetősen furcsa lépéssel az Európai Unió társult tagjává fogadják hamarosan Kanadát.
2: Hát ha ez tényleg
1: unióhoz, hogy?
2: Igen, jogos a kérdés, ugye ez a legnagyobb hír a tegnapi bejelentések közül. Több bejelentést is tett, és több izgalmas dolgot
1: majd
2: is.
1: Majd végig megyünk rajta.
2: Jó, igen.
1: Kanada.
2: De a Kanada a legjelentősebb. Annál is inkább, mert erről állítólag a tagállamokkal még nem igazán egyeztetett. Nyilván a meghatározó tagállamokkal igen, tehát Franciaországgal, Németországgal igen, de egy sor tagállam jelezte, hogy ők erről nem tudtak semmit, és ezért itt mindenkinek van szava ahhoz, hogy legyen vagy ne legyen. Azzal együtt, hogy én ezt egy örvendetes dolognak tartom, szerintem Kanada az egy...
1: Mennyire fricska ez Trump felé?
2: Hát abszolút. Abszolút.
1: Ez csak erről szól, nem? Tehát Kanada azért nem akkora gazdasági hatalom, hogy mindenek felett elsőként az Európai Unióval egy ilyen szoros viszonyt építsen.
2: Nem akkora, de a világ 8. legnagyobb gazdasága, tehát azért ne becsüljük le, tehát egy komoly gazdaság ereje is van, de hát valóban ez Trumpról szól, Kanada részéről is, és az Európai Unió részéről is. Ugye emlékszünk rá, hogy Trump elnök folyamatosan 51. tagállamként emlegeti Kanadát, és értegeti őket, az Ontario tavat átnevezte.
1: Nem kockázatos ez a lépés az EU részéről?
2: Biztos, hogy van valamennyi kockázat, de már annyi pofont kapott az amerikai vezetéstől, most egy kicsit ő is törleszteni akar. Nem tudjuk még, hogy pontosan ez a társultagság mit jelent, mert ilyen még nem volt. Tehát ez egy teljesen különleges státus, amit Kanadának ajánl von der Leyen, és ez inkább egy politikai üzenet. Politikai üzenet, hogy tartsunk össze mi, akikkel szembe kerültünk Trumppal. Ugye emlékezetes, hogy a Davoszi fórumon tartott egy nagyon fontos beszédet McCarney, a kanadai miniszterelnök, ami már megelőlegezte ezt azt mondta, hogy a középhatalmaknak össze kell fogniuk, mert a különben a nagyok prédájává válnak. Hát ő elsőben Amerikára gondolt, de gondoltuk itt Kínára, Oroszországra, stb. Többen erre reflektál, és...
1: Miért mondja azt von der Leyen beszédében, Kanadával kapcsolatban, hogy ez a partnerség nem irányul más ellen?
2: Hát azért, mert nyilvánvalóan nem akarják nyíltan kimondani, hogy ennek egy Amerika ellenes éle van, mert azért egyik ország, tehát Kanadának sem, meg az Uniónak sem érdeke, hogy emiatt nagyon elmérgesedjen a viszony, de hát mindenki érzi, hogy az jelenben ez benne van.
1: Kanada után szó volt még a migrációról.
2: Igen.
1: Amelynek az elemzése során, ugye ezt egész hosszan fejtegette von der Leyen, és nekem az tűnt fel, hogy egy gyökeres szemléletváltozás állt be az Európai Unióban a migráció kezelését illetően. Tehát hallgatva a kerítés építése idején elhangzott uniós mondatokat, meg a mostaniakat, hát minthogyha Orbán Viktornak sikerült volna meggyőznie kicsit az uniós illetékeseket migrációs kérdés.
2: Igen, nem Orbán Viktornak sikerült meggyőznie, de valóban nagyon nagy a változás.
1: A retorika hasonló.
2: Igen, de azért, mert a helyzet is nagyon elromlott. Ugye a ceutai események azok nagyon látványosan mutatták ezt, hogy itt ténylegesen a polgárok életét naponta fölborító dolgok történnek.
1: Hát felfogta Európa, hogy nagy baj van a bevándorlással?
2: Igen, ez történt. Tehát ezt akkor nem érzékelték, de most érzékelik, hogy nagyon nagy baj van. Azzal együtt, hogy most sokkal kevesebb a bevándorló, mint akkor volt. 2015-16-ban ugye volt egy nagy hullám, közel 2 millió jött.
1: De most a korábbi bevándorlók okozta problémák nőttek meg akkor? Mert hát, ugye nincs több, azt
2: igen,
1: mondja,
2: sőt, nem... kevesebb. Tehát ugye akkor volt majdnem 2 millió bevándorló jött egy évvel alatt, most körülbelül 250-300 ezer jön évet. Igen, ám csak ez minden évben jön, tehát azért fokozódik a probléma, és nagyon-nagyon sok probléma van sajnos az új bevándorlókkal. Ezt nyíltan ki kell mondani, ezt most már ők is kimondják. Tehát nagyon sok a bűnözésben, a szociális problémákkal, a beilleszkedési nehézségekkel. Tehát most ért el azt a pontot, amikor Európa már nagyon nehezen tud megbirkózni, és nem véletlen, hogy a szélsőjobb oldal előretörésének az egyik legerősebb oka a bevándorlás, illetve a bevándorlással való eddigi korábbi politika, ami egy nagyon megengedő politika volt, ugye a Willkommens Kultur, az, hogy mindenkit befogadunk, wir schaffen das, mondta Merkel azt, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, ez nem gond. Hát most már látják, hogy gond, és nem tudják megoldani. Wir schaffen nicht das, azt lehetne mondani németül. Tehát most változott abszolút a klíma ezzel kapcsolatban. Ezt egyébként már jelzi az Európai Paktum is, amit 2024-ben fogadtak el, és most nyáron lépett hatályba. Az már sokkal szigorúbb, de most lépett hatályba, de már ezt tovább akarják szigorítani. Már arról van szó, hogy ezt tovább szigorítják. Tehát elképzelhető, hogy végül is az Orbán Viktori ötlet válik valósággá, hogy nem lehet az unión belül beadni a menedékjogot, csak azon kívül. Most az a furcsa, hogy minket ugye még azért büntetnek, mert nem biztosítjuk ezt a lehetőséget, de most azon megy a vita, hogy senkinek sem kell biztosítani ezt a lehetőséget.
1: Ebben radikális az unió
2: igen.
1: Álláspontjának változása.
2: Ez abszolút.
1: Viszont az ukrán-orosz háború kapcsán, minthogyha helyben járás lenne. Tehát a támogatás továbbra is megvan Ukrajnának, segítünk, közösen fogunk, mert mi is az unió tagjai vagyunk, fegyvereket fejleszteni Ukrajnának, és Oroszországgal kapcsolatban mindösszesen annyi volt a megjegyzés, hogy hát érvényt kell szerezni a szankcióknak a betartásának. Mi változott? A háború továbbra is zajlik, és az unió, minthogyha semmifajta újjal nem állna elő ennek a fontos kérdéskörnek a kezelésében, miközben hát egyre több drón sérti meg az uniós államoknak a légterét, már-már robbantások, gyújtogatások vannak, német repülőtereken találnak orosz drónokat, szóval azért a helyzet fokozódik.
2: Ez abszolút így van, de erről beszélt a von der Leyen, tehát ő azt mondta, hogy a helyzet az most rosszabb, mint eddig volt, mert most
1: de
2: már...
1: a megoldásra meg nem kínált egy olyan újdonságot, mint például a migrációra.
2: Igen, ez igaz, tehát erre még nincs kidolgozott stratégia, hogy mit lehet csinálni azzal a fokozódó, ezt hibrid háborúnak nevezik, amit Oroszország folytat Európával szemben, tehát most már szinte napi rendszerességgel, most már Észtországtól Bulgáriáig, Romániától Németországig sok ilyen akció volt, tehát a legtöbb európai ország érintett abban, hogy különböző orosz diverzáns cselekmények történnek, ők egyébként legtöbbször menekülteket toboroznak, tehát nem maguk vagy bűnözőket, ugye ez a, ami amit utalt szerkesztő úr, ez a lipcsei repülőtéren történt eseményben is egy GRU tiszt, tehát egy orosz tiszt, és egy lettországi orosz bűnöző, az, akit most üldözek, mind a ketten Oroszországban menekültek, akiknek a DNS nyomait megtalálták az eszközökön. Tehát látszik az, hogy egyre merészebben, egyre vadabbul, vagy egyre aktívabban dolgoznak, elvágják a vezetékeket sorozatban. Most is ugye találtak egy olyan orosz hajót, amelyik éppen azzal kísérletezett, hogy az északi vezetékeket elvágja a tenger alatt. Tehát Oroszország valóban egy veszélyforrás, és nincs meg rá igazán a megoldás, mert hát mi a megoldás? Tehát ugye azt mindenki el akarja kerülni, hogy ez odáig eszkalálódjon, nyílt háborúvá váljon.
3: Fogy az időnk, de egy kérdésre mindenféleképpen ki akartam térni, ami talán nem a legfontosabb, mert ugye beszéltek azért klímáról, mesterséges intelligenciáról is. Ezek sokkal fontosabb. És a gyermekvédelemnek van egy ága, amelyet mindenféleképpen fel akartam hozni, nevezetesen az Európai Unió, illetve a bizottság tervei szerint törvényben szeretnék azt rendezni, azt a kérdést, hogy a 13 év alatti gyerekeknek megtiltanák a közösségi média használatát. És miképpen képzeljük ezt? Hogy zajlik egy ilyen? Hogy lehet egy 13 éves gyerek, vagy 12 és fél éves gyereknek tiltani, de a 13 és fél évesnek már engedni?
2: Hát nekik is csak 13 és 15 év között is az a terv, hogy csak szülői felügyelet, tehát most ezt sem tudom, hogy lehet betartatni.
3: Hogy lehet ezt betartani? Hát maximum megkérdezni, elmúltál 13 éves? Ha valaki azt nyomja, hogy igen, akkor engedi?
2: Hát ez most is így van egyébként, csak ugye senki nem ellenőrzi, tehát nem 13, hanem 14. Hát
3: teljesen felesleges a szabály.
2: Igen, például a Facebookra 14 év alatt nem lehet feljelentkezni, de hát önbevalláson alapul megkérdezik, hogy mikor született.
3: Mi értelme van ennek a törvénynek szabályozás?
2: Hát ezek olyan értelemben lehet valami értelme, hogy Ausztráliába kezdődött ez a folyamat, de most már egyes európai országok is próbálkoznak ezzel, hogy ha ezt kiterjesztik szigorúan az iskolákra,
3: tehát az iskolában... Az érthető, hiszen ki tudják kapcsolni
2: ott
3: az iskolai.
2: Így van.
3: Igen. Na de tehát az,
2: ott,
3: hogy a
2: hogy otthon mit csinál,
3: otthoni 12 és fél éves Helmut, hogy felmegy az Instagramra vagy sem, ezt hogy tudja befolyásolni az Európai
2: Ezt, hát egyrészt ugye kényszeríteni tudja a szolgáltatókat, hogy szigorúbban ellenőrizzék a bekapcsolódásokat, tehát hogy például mondjuk személyigazolványa, bár mondjuk 13 évesnek személyigazolványa sincs.
3: Anyuka telefonjáról.
2: Igen. Anyuka telefonjáról bele. Igen, tehát ez teljesen nem lehet megcsinálni. Ez inkább arra jó, hogy a szülőket ráébresz, hogy erre figyeljenek oda. Tehát ez egyrészt ugye az iskoláknak szól, ott, mert a legtöbb országban ott semmit nem korlátoznak, de ugyanannyira szól a szülőknek, hogy erre figyeljenek jobban oda, mert ez egy kockázat. Ugye a PISA eredmények romlásában is, mert majdnem minden Európa, nem csak nálunk romlottak, Németországban is egy nagy tragédia van, és vagy tehát egy nagy vita van erről, azt mondják, hogy nem kis részben ez az oka, hogy a gyerekek nagyon ráálltak a Facebook, nem is a Facebook, Instagram, TikTok és ezekre.
3: Fogunk még erről beszélgetni. Szent Iványi István, köszönjük szépen, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Évtizedek óta megoldandó problémaként kezeli az állam a magyarországi bérlakás helyzetet, a bérlakás programok jönnek, mennek, de igazi megoldás nincsen. Erről fogok beszélgetni most Petz Rajmunddal, a GKI vezető kutatójával. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Indul egy vekerle program most, ha minden igaz, a kormány a bérlakásépítést felpörgetni. És akkor minden meg van oldva? Lesz ebből valami? Mert az elmúlt évek azt mutatták, hogy ígéretek voltak, de a bérlakás program valahogy mindig elhalt.
3: Hát igazából onnan kell indulni szerintem ennek a kérdésnek a vizsgálatánál, hogy Magyarországon volt egy 800 ezeres bérlakás állomány 1990-ben, és ez mai napra 108 ezeresre olvadt. Emellett kinőtt egy magánbérlakás szektor, amit nem tudunk pontosan, hogy milyen nagy.
2: De ez nem csak az Airbnb, hanem a hosszú távú kiadás.
3: A hosszú távú kiadás is, amikor diákoknak, vidékről fölköltözőknek adnak ki lakásokat. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mekkora ennek a piacnak a mérete, de az látszik, hogy növekszik. Tehát az igény, az megvan rá. Vannak olyan lakossági csoportok, akik egyszerűen nem férnek bele az örök lakás megszerzésének a kritériumaiba, vagy nem hitelképesek, vagy vállás után vannak, vagy a megosztás elhúzódik.
2: Pedig nagyon érdekes, amit mond, mert ugye Magyarország ilyen szempontból kirívó. Nálunk a lakás tulajdon az abszolút dominál, miközben a Németország, Ausztria 50%-os tulajdoni arány van a lakásoknál, a többiben, többit bérlik. Ez szociokulturális, gazdasági okai vannak ennek, hogy a magyar azt mondja, hogy az egyetlen kis túlzása az egyetlen vagyontárgyam a lakásom?
3: Ez térségi jelenség. Tehát Magyarország mellett Románia, vagy Horvátország, vagy Szlovákia még magasabb arányjal bír, tehát még többen laknak a saját lakásukba. Tulajdonképpen az egyetlen kivétel Csehország, ahol körülbelül a 75%.
2: Nem gazdag országokat említett?
3: Így van. Hát ugye a másik ellenpont az Németország, a lakosság 55%-a bérlakásban él.
2: Az, hogy a gazdag országban nincs annyi tulajdon, a szegény országban meg van, ez egy érdekes.
3: Hát tulajdonképpen ennek a hátterében ugyanazok a folyamatok vannak, mint Magyarországon, tehát ugye a bérlakás, szociális bérlakás állományt az gyakorlatilag privatizálták, és biztos van egy ilyen szociokulturális része a dolognak, hogy Németországban nagyobb a közbizalom, nagyobb tehát az az érzet, hogy hát én bérlakásban is nyugodtan tudok élni, a szerződésem hosszú távú.
2: Nem rúgnak ki az albérletből.
3: Azt az épületet karban tartják, és így tovább. Ez Magyarországon nem teljesen így van.
2: A mobilitás mennyire játszik szerepet a bérlakásoknak a számában? Gondolok itt arra, hogy addig, amíg mondjuk Németországban egy müncheni embernek azért van bérlakása, mert hogyha Hamburgba kell mennie dolgozni, akkor minden további nélkül átköltözik oda, hiszen a felesége kapott munkát, a gyereket be tudja ott iratni óvodába, tehát át tud költözni máshova Magyarországon, hogyha Győrből kap valaki Nyíregyházára egy állásajánlatot, ott azért nem ugyanez a helyzet.
3: Hát ugye nyilván Magyarország történelmi okoknál fogva alacsonyabb mobilitással rendelkezik, ugye az országnak a mérete is kisebb, és a jellemző mobilitási irány az Budapest felé, vagy az agglomeráció felé, vagy a fejlődött nagyvárosok irányába történik.
2: A bérlakás program ezt tükrözi? Tehát cél az, hogy a bérlakások túlnyomó többsége ebben a régióban legyen?
3: Hát én azt gondolom tükrözi. Tehát ott érdemes bérlakást építeni, ahol van erre kereslet. És nyilván ez a nagyvárosi részek, nem annyira a kis települések, ott éppen az elvándorlás és az üres lakásoknak a tömkelege jellemző.
2: Olvastam egy adatot, ami számomra megdöbbentő és érthetetlen volt. Budapesten 180 ezer olyan lakás van, amely nem lakott. És ez nem azt jelenti, hogy bérbe van adva, csak nincs bérlő, hanem nyilván egy része lelakott, de használaton kívül van. Ezek nem lennének borzasztó nagy bázisai annak, hogy például a lakhatási kérdést megoldják? Önkormányzatok bevonásával, a tulajdonosnak a segítésével arra, hogy ezt értékesítse, bérbe adja, stb. Mert az, hogy 180 ezer lakás áll teljesen üresen és kihasználatlanul egy 2 milliós városba, az luxusnak tűnik.
3: Hát ez így van. Mondjuk ezeknek a lakásoknak egy részét turisztikailag hasznosítják, egy része pedig, ahogy ön is említette, bérlakásként hasznosul, csak nem legálisan, tehát nem adóznak utána. De tény, hogy van egy jelentős lakástömeg, és én azt gondolom, hogy a bérlakás szektor fejlesztéséhez ennek a mobilizálására szükség lesz. Tehát vannak erre ilyen kezdeményezések, mint a Fővárosi Lakásügynökség, hogy vannak magáncégek is, akik foglalkoznak ezzel, de ezek nagyon pici jelenleg a forgalmuk, nagyon kevés lakást tudtak bérlakásként hasznosítani. Azt gondolom, hogy itt is a közbizalom szintje az, ami meghatározó, tehát amíg a tulajdonosokat nem sikerül arról meggyőzni, hogy hosszabb távra adják át a lakásukat.
2: Ezt mivel lehet elérni? Ezt a bizalmat mivel lehet táplálni? Hogy lehet azt elérni, hogy amit ön mond, az meg is valósuljon, hogy az emberek bízzanak abban, hogy igen, hosszabb távon tudok majd bérelni lakást. A közbizalom, hogy lehet ezt növelni? Ki tudja növelni, és miként?
3: Hát ez egy nagyon összetett folyamat, azt gondolom. Tehát a nyilván kormányzati felelősség is van ebben, tehát hogy ne rángassák a lakáspiacot, ne változzanak folyton folyvást a szabályok. Mondjuk az elmúlt 10 évben az új lakásokat terhelő áfának a kulcsa az 5-ször változott, tehát ez szerintem nonsens a lakáspiac szempontjából. Ugyanezt kellene a bérlakásoknál is, tehát egyértelmű, világos szabályok, tehát egy hosszú távú lakás koncepció részeként, és úgy lehet szerintem a bizalmat növelni, hogy hát ezek a projektek sikeresek legyenek, amik elindultak, és másrészt pedig azt, hogy egy olyan jogi környezetet hozni létre, ahol tényleg úgy érzi a potenciális befektető, vagy hát a lakástulajdonos, hogy ő is jól jár azzal, hogy 5-10-15 évre lemond a lakásának használatáról, és egy fix tervezhető bevételt kap.
2: Igen, érte. Most beszélünk a már meglévő bérlakásokról, vagy bérelhető lakásokról, de itt ugye a bérlakás építési program is tervben van. Vannak óriási tervek, magas, nagy számok, hogy majd ennyi meg annyi bérlakás fog épülni, de hát pont e heti hír volt, KSH adat, hogy a magyar építőipar, hát finoman szólva is köhög. Vagy lehet, hogy már influenzás is. Zuhannak a számok, az építőipar lakásépítéstől kezdve egyéb építések csökkennek. Hogy lesz ebből akkor felpörgés bérlakás fronton?
3: Hát tulajdonképpen a lakásépítés az növekedett az első fél évben, és az otthonstart és az hozzá kapcsolódó intézkedések óta van egy élénkülés az új lakáspiacon.
2: Az átadott lakások száma növekedett?
3: Az átadott lakások száma is növekedett, csak hát nagyon-nagyon alacsonyról. Tehát ugye a 2025-ben 8 éves mélyponton volt a lakásépítés.
2: Szóval lesz ez jobb is?
3: Hát szerintem lesz ez jobb is. Másrészről meg a bérlakás program ebben is pont segíthetne az építőiparnak, hogy több megrendelése legyen, és ebből a mostani bizonytalan helyzetből megpróbáljon elindulni fölfelé. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó időben, jó kezdeményezés. De nyilván nem lehetettől elvárni, hogy egyik napról másikra alapvetően megváltozzon a helyzet, sem az építőipar számára, sem a potenciális bérlők számára.
2: Ehhez viszont mindenféleképpen állami támogatás kell. Petsz Rajmund, köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: to play. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája.
1: Úgy is van.

Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

0: little love, your love.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd, én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu. You caught me staring off the cliff again and looking down on everyone.

0: neked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszalapozunk a naptárban. Ezúttal 2026. április 30-án állunk meg. Ezen a napon érkezett a hír, hogy mindössze két nappal a 2026-os országgyűlési választás előtt több mint 8 milliárd forintért vásárolta meg a MÁV a Dunakeszi Vasút Gépész International Kft-t. A társaságot 3 héttel korábban alapították, és a felszámolás alatt álló Gazmávag Internationalhez kapcsolódott. A MÁV szerint a vásárlás célja a Dunakeszi járműjavító működésének biztosítása volt, és a vasúti karbantartási feladatok ellátása. És szintén 2026. április 30-án a Spirit FM Adj esélyt című műsorában Tóth Peti Lili vendége, Vetter Szilvia, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke volt, és arról beszélgettek, hogy a négylábú kedvencek hogyan segíthetik az egyszülős családok életét.
2: Sok szeretettel köszöntöm az Adj esélyt legújabb epizódjában a hallgatókat. A mai adást egy rendkívül szívhez szóló kezdeményezéssel kezdjük, amely a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és az Egyszülős Központ közbenjárásával jön létre. A program céljáról, érdekességeiről Vetter Szilviával beszélgetek, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk ismét.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Hogyan jött létre a kezdeményezés? Mi volt az első kezdőlöket? Hogy született meg?
3: Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak lassan 3 éves története van, amelynek során kerestük azokat az együttműködő partnereket végig, akikkel közösen valami újat, színvonalasat, jó minőségűt tudunk hozzátenni az állatvédelemhez és a társadalom, illetve az emberek védelméhez. Tehát végig úgy gondolkodunk az állatvédelemről, hogy az sosem idézőjelben csak állatvédelem, hanem nagyon szól rólunk emberekről is. Gyerekekről, felnőttekről, idősekről, valamennyi korosztály érintett valamilyen módon az állatvédelemmel. És ennek a felfogásnak az örvén kötöttünk olyan együttműködéseket, mint például a Csodalámpa Alapítvánnyal való együttműködés, amikor nagybeteg gyermekek állatos kívánságait segítünk megvalósítani, létrejönni. Erre is az elmúlt időszakban volt egy konkrét példa, hiszen egy kiskutyát sikerült olyan kiskutyát, pontosan olyat, amit szeretett volna egy nagybeteg kisfiúnak odaajándékoznunk az orvosának az előzetes engedélyével. Emellett folyamatosan igyekszünk egyéb szervezetekkel is együttműködni hasonló célból. Nagyon sok oktatási intézménnyel, gyermekotthonnal vagyunk kapcsolatban, rendszeresen járunk állatasszisztált foglalkozásokkal szerte az országban. Most már a 25 ezret meghaladta azon gyerekek száma, akiket közvetlenül elértünk állatasszisztált foglalkozással. Ugye ez egy élménypedagógiai módszer gyakorlatilag. És akkor így keveredtünk az egyszülős központokkal is kapcsolatba, akik már nagyon régóta dolgoznak azon, hogy azok a családok, ahol egyetlen apuka vagy egyetlen anyuka marad, aki neveli a gyereket vagy gyerekeket, ők kapjanak valami fajta közösségi támogatást. Ugye ezek nagyon nehéz élethelyzetek, tehát abból kell kiindulnunk, hogy a legtöbb esetben, amikor egy egyszülős családmodellről van szó, már valamilyen trauma megtörtént sajnos. Hiszen vagy egy válás, vagy egy haláleset, vagy bármilyen egyéb ok ott van a háttérben, hogy miért csak egyetlen szülő neveli a gyereket. Az állatoknak a jelenléte, az állatok által adott plusz hozzáadott érték nehezen alulbecsülhető. Egyre több kutatásunk van, ami ezt megmutatja. Akinek van állata otthon, személyes tapasztalattal is rendelkezik. De hogyha tudományos oldalról közelítjük, akkor is teljesen egyértelmű az, hogy az állatok jelenléte segít nekünk, támogat bennünket, támogatja az aktuális jóllétünket, támogatja az egészségünket, és támogatja a személyiségünk fejlődését is. Ezért is gondoltuk azt Nagy Annával, az egyszülős központ vezetőjével, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudunk mi az állatvédelem oldaláról, illetve az állatok oldaláról segíteni az egyszülős családoknak, ami utána vissza fog hatni, hiszen hát pontosan tudjuk azt, hogy az a gyerek, amelyiknek pozitív kapcsolata van egy állattal, ő már állatszerető felnőttként fog felnőni, ami pedig az állatvédelmet erősíti. Ezért született meg az együttműködés.
2: Visszatérve egy kicsit a programra, hogyan is jön létre? Tehát azt már sejthetjük, hogy a segítség négy lábakon érkezik, de hogyan valósul ez meg? Foglalkozások vannak?
3: Nagyon sokféle tervünk van. Ahogy el fog indulni az együttműködés, az már is egy konkrétum. A közös ügyünk az Állatvédelmi Alapítványnak a foglalkozás vezetője Lécfalvi Kinga és terápiás kutyusa, nagy fekete labrador Polly, két hetente fognak foglalkozást tartani az egyszülős központban. 8000 családdal vannak kapcsolatban, nyilván mind a 8000 család nem tud bekapcsolódni egyelőre ebbe a programba, és nem is lenne jó, hiszen a hatékonyságát csökkenteni, de jelentkezéses alapon megnyílik a lehetőség, természetesen a résztvevők számára ez térítésmentes lesz. Ami nagyon fontos még, hogy nem csupán a gyermekeket célozzuk ezzel a foglalkozással. Nagyon sokan azt gondolják, amikor meghallanak egy ilyen foglalkozásnak a hírét, hogy kutyussal, cicával, bármilyen állattal ugye valamilyen program történik, akkor mindenki, vagy nagyon sokan a gyerekekre gondolnak, hogy őket célozzuk vele. De mi ezt picit tovább gondoltuk. Hát gondoljunk abba bele, hogy ugye jellemzően hölgyek azok, anyák, egyedülálló anyák, akik a központnak a hatókörében vannak. Az ő helyzetük nem könnyű. Ezek a hölgyek nagyon gyakran érintés hiányban szenvednek, szeretet hiányban szenvednek, vágyják a pozitív kapcsolódást, éppen a nehéz előzmények miatt is. Tehát mi úgy gondolkodunk ezekről a foglalkozásokról, mint amelyek legalább annyira segítik az egyedülálló szülőket, mint a gyerekeket. Tehát közösen fognak részt venni rajtuk.
2: Hogyan fognak zajlani ezek a foglalkozások? Egy kis bepillantást szeretnénk nyerni, hogy pontosan hogyan is történik. Tehát beviszik ebbe a közösségbe a terápiás kutyust, Pollit. Ő hogyan fog interakciót kialakítani, mint a gyerekekkel, mint pedig a felnőttekkel?
3: Nagyon fontos a foglalkozás vezetőnek a felkészültsége, és Kinga esetében én nagyon nyugodt vagyok, hogy minden a mederben lesz, mert alkalomról alkalomra ott helyben váltásokra van szükség. Meg lehet tervezni ezeknek a foglalkozásoknak a menetét előre, viszont az élet könnyen lehet, hogy felülírja. Hiszen lehetséges, hogy mondjuk a gyerekek fele fél a kutyától, akkor már nem lehet olyan típusú gyakorlatokat csinálni, mint amit esetleg olyan gyerekekkel, akik közül egyik sem fél a kutyától. Amikor már felnőtt és gyerek van jelen, nyilván egy teljesen másfajta hozzáállásra van szükség. Ugye a kutyás foglalkozásoknak az a nagy előnye, hogy a kutya rendkívül sok mindent tud. Tehát tud.
2: Érez,
3: tud. Ha kell, akkor oda megy, bíztat, csóválja a farkát, megsimogattatja magát, de a háttérben is tud maradni, finoman is tud közelíteni, mindenféle trükköket is nagyon szívesen elő a nyilván megfelelő hát jutalomfalatoknak a simogatásnak a fejében. De nagyon sok mindenre alkalmas a kutya. A foglalkozásvezető azért tanult, azért felkészült, hogy mindig esetről esetre döntse el, hogy pontosan ott mire van szükség.
2: Mit gondolsz, egy ilyen szituációban egy képzett kutya lehet esetleg egy gyerkőcnek a tükörképe? Mutathat egy mintázatot mondjuk a foglalkozó személynek, aki mondjuk, ha úgy van, esetleg a traumákat térképezi fel?
3: Egészen biztos vagyok ebben, hogy igen. Most már 3 éves tapasztalatok alapján, amikor is nagyon sok hátrányos helyzetű oktatási intézményben is jártunk, gyermekotthonban is jártunk, egészen különböző intézményekben jártunk, azt tudom elmondani, hogy minden egyes helyzet, minden egyes foglalkozásvezető és minden egyes állat mást nyújt. Ezért is nagyon fontos, hogy nem mindig kutyás foglalkozásba gondolkodjunk. Az egyszülős központnál is kutyával indítunk, de a tervünk az, hogy ugyanúgy macskás foglalkozásokra is sor kerüljön, vagy egyéb állatosra. A kutya ugye egy nyitott, dinamikus, előítéletmentes, vidámságra fakasztó lény, azonban azt is tudjuk róla, hogy hát akinek van kutyája, tudja, hogyha ugye rászólunk a kutyára, vagy akár csak néha csúnyán nézünk, az bizony megérti, és hát egy kontrollhelyzetbe kerül az állattartó ezáltal. Viszont egy macskás foglalkozáson egyáltalán nem így néz ki a dolog. Ugye cica akkor dolgozik, amikor a cica dolgozni szeretne.
2: Fordul a kocka, igen.
3: Fordul a kocka. Tehát ott megtanulja az ember, hogy nem mindig az ő akarata érvényesül, hogy rugalmas legyen, hogy pozitívan, finoman közeledjen egy másik élőlényhez. Ugyanezt utána jó esetben levetítjük az emberi kapcsolatokra is. Vannak lovas foglalkozásaink. Lovas foglalkozásnál pedig fontos kiemelni, hogy a ló egy menekülő állat, egy préda állat. Tehát a lóval mindig határozottan, de nagyon nyugodtan kell bánni. Tehát ott azt tanulják meg a gyerekek, hogy nem kiabálunk, például a kutya mellett akár lehet hangoskodni, és az nem valószínű, hogy nagyon ettől megrémülne, de a ló akár igen. Én láttam olyan foglalkozást, szintén a lovas kolléganőnk foglalkozását, amikor egy óvodás csoportba vittünk be mini lovat, a tornaterembe, egy egészen fantasztikus élmény, ugye mini ló olyan, mint egy hát nagyobb acska kutya, nem
2: igen.
3: Sokkal nagyobb. De mégiscsak ló, hát az ember érzi az illatán, meg a patadobogás hallatszik ugye a tornateremben, és egészen elképesztő élmény volt, hogy hogyan tudtak teljesen lecsendesedni a gyerekek, pedig hát az óvodás gyerekekre nem feltétlen az jellemző, hogy nagyon csöndbe és fegyelmezetten viselkednek, tökéletesen tudtak alkalmazkodni a helyzethez, és az vezethette körbe a lovacskát, például a teremben, aki képes volt teljesen kontrolláltan, határozottan viselkedni, még akár a szívverését is megfelelő ütemre lassítani, és akkor kialakult ez esetben egy harmónia is a gyerek között, más esetben ez nem feltétlen alakul ki. Tehát minden egyes állat mást tanít nekünk, és mást mutat rólunk. Még egy rövid történetet engedj meg, kérlek. Az egyik gyermekotthonban is tartottunk foglalkozást, és akkor nem csupán kutya volt velünk, hanem szakállas agáma is.
2: Agáma?
3: Szakállas agáma.
2: Wow.
3: Nagyon helyes, egzotikus állat, aki szereti az embernek a testmelegét, tehát meg lehet fogni, meg lehet simogatni, nyugton fog maradni, nagyon szeretetreméltó jópofa lényről beszélünk. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy volt olyan gyerek, aki behúzott kapucnival érkezett a foglalkozásra. És jelezte nekem az intézményvezető, hogy amikor hazamegy, általában nem jó élmények érik, és akkor utána napokig így viselkedik, ugye, amikor visszaköltözik az intézménybe.
2: Tehát teljesen bezárt.
3: Bezárt. És ugye ez a kapucni nagyon egyértelműen vizuálisan is jelképezi ezt a zártságot. És őt a kutya nem tudta megszólítani, az ő lelkéhez nem tudott a kutya szólni, de az agáma igen.
2: Egészen elképesztő.
3: És elkérte az agámát, amikor lehetett, semmi más nem tett vele, csak tisztelettel nézte, folyamatosan a látványával volt elfoglalva, finoman hozzáért, és a foglalkozás végére lekerült a kapucni. És mondta az intézményvezető, hogy ez nagy dolog. Ez most itt valami történt.
2: Mindenkihez más a kulcs.
3: És a szakállas agáma volt ehhez a fiatalemberhez a kulcs.
2: Esetleg vannak-e olyan további törekvések, hogy mondjuk beemelni ilyen családokba, mondjuk gazdira váró menhelyi kutyusokat? Van esetleg ilyen törekvés vagy ötlet a továbbiakban?
3: Mindenféleképpen megfontolandó, átgondolandó ez, de itt az állatvédelmi szempontoknak is nagyon erősen érvényesülniük kell. Olyan családba, ahol az egyik családtag nem szeretne állatot, óckodik tőle, vagy nem tudják megteremteni az állattartás feltételeit, oda nem tudunk állatot javasolni. Viszont abban tudunk segíteni, hogyha ez nem áll fönn, szeretnének, van lehetőség, akkor milyen állatot érdemes, hogyan érdemes, erre egyértelműen vannak törekvéseink. És itt hadd említsem meg a második esély programját az alapítványnak, ami szintén egy nagy közérdeklődésre számot tartó program. Ugye itt két magyarországi büntetésvégrehajtási intézményben helyeztünk el 5-5 mentett kutyát, akikkel a fogvatartottak foglalkoznak. Február végén indult a program, és most érkeztünk abba a fázisba, hogy az első olyan fogvatartottak lassan szabadulni fognak, akik a kutyákkal foglalkoztak. És akkor itt jön a felelősségteljes kérdés, hogy akkor ők szeretnék-e örökbefogadni az általuk gondozott kutyát, és alkalmasak-e az állat örökbefogadására. Ugye a rendszert úgy építettük föl, hogy az állatvédő szervezet vezetője tulajdonában maradtak a kutyusok, csak éppen az állattartás helye van a börtönben. Ugyanúgy dönti ő el, mint bármelyik más gazda jelölt esetében az alkalmasságot. Környezettanulmányt végeznek, és egyéb módokon mérik fel az alkalmasságot. És nagyon várjuk ezt az első párosokat, hogy hogyan fog az ő sorsuk alakulni, mert azt gondolom, hogy ha lesznek happy endek, látunk erre már most jó esélyt egyes párosok esetében, akkor ennek nagyon erős a társadalmi üzenete, és ahhoz kapcsolódik, amit kérdeztél, hogy amikor már valaki egy néhány éves zárt élet után visszapróbál illeszkedni a társadalomban, nagyon nem mindegy, hogy ezt egyedül kell-e megtennie, vagy rögtön van vele egy érzelmi partner, akinek ugyanolyan szüksége van egy jó gazdára, mint amennyire a gazdának neki.
2: Jók a visszajelzések egyébként?
3: Nagyon jók egyelőre a visszajelzések, igen. Igen. Tehát még azok is, akik picit szkeptikusak voltak az elején, hogy mi lesz a kutyusokkal, jó helyen lesznek-e, még ők is azt látják, hogy mind az elhelyezési körülmények, mind pedig a foglalkozás eléri ugye a célját is megfelelő. Gondoljunk abba bele, hogy több órát foglalkoznak naponta a kutyákkal. Hogyha maradnának menhelyi körülmények között, akkor azért nem biztos, hogy ezt el tudnánk mondani.
2: De visszatérve a mai aktuális programra, tehát amit az Egyszülős Központtal kötöttetek közreműködést, mik a célok? Mit szeretnétek elérni a programmal?
3: Hát azt szeretnénk elérni, amit minden egyéb programunkkal el szeretnénk érni, hogy az állatvédelmet a társadalom ne egy marginális kérdésnek tekintse, hanem legyen egyértelmű széles társadalmi rétegek számára, hogy az állatvédelem és az embervédelem kéz a kézben jár, nem lehet a kettőt elkülöníteni. Tehát gondoljunk arra, hogy akár csak a zoonózisokra, azokra a betegségekre, amik emberről állatra, állatról emberre terjedni képesek, hogy milyen szinten összefüggünk mi az állatvilággal. Gondoljunk arra, hogy milyen sokaknak az állat az egyetlen társuk, akár időskorban, akár egyéb körülmények miatt. Gondoljunk arra, hogy akár az egészséges étkezés sem képzelhető el egészséges haszonállat állomány nélkül, és lehetne a végtelenségig sorolni. Az állatvédelem sokáig hóbortként volt kezelve széles társadalmi csoportok által. Periférián volt kezelve. Most már tudjuk, hogy ez egy gyorsan fejlődő tudományterület. Most már tudjuk, hogy ez egy új szakma, egy professzió, egy hivatás, aminek meg kell tanulni a törvényszerűségeit. Látjuk, hogy milyen sokféle területtel függ össze. Állatorvoslás, jog, közgazdaságtan, pszichológia, ugye, mint az egyszülős központ esetében is. Tehát látjuk azt, hogy egy nagyon fontos és komplex terület. És az volt a mi egyik küldetésünk az elmúlt években is már, hogy a pusztán érzelmi állatvédelmet, vagy az állatvédelmet a pusztán érzelmi közegből próbáljuk kiemelni
2: a gyakorlatba.
3: A gyakorlatba, és kiemelni az adatalapú, tudományos alapú világba is a presztízsét megteremteni. Megfelelő polcon legyen az állatvédelem. És azt gondolom, hogy sok lépést megtettünk ez ügyben.
2: Én szívből hiszek ebben a kezdeményezésben, és alá is tudom írni, hogy az állatoknak való

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és egyet lapozunk a naptárban 2026. május 1-ére. Ezen a napon érkezett a hír, hogy az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom jelentése szerint rendszer szintű problémák voltak az erdélyi levélszavazás lebonyolításában. A szervezet közel 50 választási megfigyelő tapasztalataira és lakossági bejelentésekre hivatkozva azt állította, hogy több helyen sérülhetett a szavazás titkossága, és a kitöltött szavazólapokat informális gyűjtőpontokon is átvették. A mozgalom a levélszavazási rendszer átalakítását és a pártok szavazat gyűjtésének tiltását sürgette. És szintén 2026. május 1-én a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége a Nemzeti Tehetségközpont Start programjának két győztese volt, a PEN és a Biolytics kitalálói.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Tehetség útja újabb adása, és nagyon izgalmas témákkal érkezem, hiszen fiatalokról lesz szó, és olyan dolgokról, amihez én vajmi keveset értek, hiszen különböző tudományágakra fogunk elvándorolni a Start programnak köszönhetően, de hogy pontosan miről beszélek, az a következő percekben ki fog derülni, hiszen a vendégeim viszont értenek a szakterületeikhez. És hát akkor lássuk is, hogy miről van szó. A Start program ugye fiataloknak szóló program, amely kapcsán ti is úgymond összeköttetésbe kerültetek és lehetőséghez jutottatok. Ez az a program, ahol 18 és 27 év közötti fiatalok tudnak pályázni, segítséget kaphatnak a vállalkozásuk beindítására, tulajdonképpen a szakembereknek köszönhetően. Úgyhogy hát akkor lássuk, hogy ki mivel indult ezen a Start programon, és hol is tart ez az ügy. Úgyhogy vendégeimhez fordulok, Gulya Nórához, üdvözöllek.
4: Köszönöm a meghívást, szia.
3: És Juhász Jenniferhez.
5: Én is köszönöm szépen a meghívást, szia.
3: Nagyon fiatalok vagytok, és amikor én ehhez az adáshoz elkezdtem felkészülni, és elkezdtem olvasni, hogy mi mindenről fogunk beszélgetni, akkor így néztem, hogy húha, hát ez nem az a terület, amihez én értek. Úgyhogy talán kezdjük, Nóra, veled, hogy egy igazán speciális torról beszélhetünk a te esetedbe, ami kapcsán a programban részt vettél. Miről is van szó, mert én is fogok egy tollat, de az közel nem azt tudja, mint az a toll prototípus, ami például ott hever az asztalon. Mi is ez pontosan?
4: Először el kell mondanom, hogy mi egyébként hárman vagyunk a csapatban, Szonya és Boldi van még velem, mindhárman mumisok voltunk, ott indult ez az egész projekt, és ez a toll, amit itt tartok a kezemben, ennek az a lényege, hogy egy fenntartható alternatívát szerettünk volna biztosítani a már meglévő tollak mellett vagy helyett, és az a lényege, hogy káposztából készült a tintája, tehát ez
3: káposzt... Elég fenntartható, ha azt veszük, hiszen ez a természetben megterem.
4: Igen, a plusz pedig az benne, hogy a káposzta ugye tudja változtatni a színét sav és luk hatására, tehát mi hozzáépítettünk kettő fecskendőt, az egyikben sav, a másikban pedig luk található, és 3D adapterekkel kapcsoltuk össze magával a fő tartállyal, amit szintén mi 3D nyomtattunk, és a fecskendőkből adagolva tudjuk mi változtatni a káposztának a színét, ami lehet akár lila, rózsaszín, kék, de akár zöld is.
3: Wow, hát még lesznek kérdéseim, de hogy aztán lássuk, hogy kivel beszélgetek még. Juhász Jennifer, Biolytics, igen, ha jól ejtettem ki, tulajdonképpen egy olyan szoftver alapú felhőben működő mesterséges intelligenciával támogatott hímivarsajt kiértékelő rendszer, amely az állattenyésztési laborok számára automatizálja és egységesíti a reprodukciós vizsgálatokat. Hát ez honnan jött?
5: Hát képzeljétek el, ez onnan jött, hogy én a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen tanulok állattenyésztőmérnökként, és múlt évben bejött hozzánk az úgymond a biotechnológiai tárgy, és ott nem tudom, hogy mennyire bírjátok az ilyen jellegű témákat, de vágóhídi petesejteket vizsgálhattunk mikroszkóp alatt, és nekem ott az annyira megtetszett, hogy egyből kértem is konzultációt az egyik ilyen egyetemi kutatólaborba, ahol találkoztam ezzel a problémával, hogy rengeteg időt és energiát elvesz az, hogy egyesével ezeket a kis hímival sejteket nekik le kell számolni, kézzel ki kell jelölni, aztán ezeket az adatokat feldolgozni. És így jött nekem ez az ötlet, hogy a mai világban tényleg, ahol az AI már ennyire elterjedt, erre miért nincsen egy könnyen elérhető és egyszerűbb megoldás, és így született meg maga ez az ötlet. De azt képzétek el, ez eredetileg egy szakdolgozat lett volna. És a párom, a Boti, ő is benne van ebben most a csapatban, mert mi is hárman vagyunk, a Niki, Boti meg én. Ő a múlt évi két dobogós úgymond helyezetnek fejlesztette le a weboldalját. És akkor én elmondtam Botinak az ötletemet. Ő persze elmondta nekik is az ötletemet, és képzeljétek el is, na képzeljétek el, ez is egy ilyen vicces, vagy ilyen boldog történet, hogy múlt évben a Máté, aki ugyanúgy dobogós helyezett lett, megismerte ott a Nikit, ők az egyik úgymond nyertes csapatnak a tagja. És ők így a Start program keretében egy párt alkottak utána, mert ott ismerkedtek meg, onnan port ki a kapcsolatuk, és Máté elmondta Nikinek.
3: Niki szintén látta be a jövőt.
5: Így van, igen, igen, és Nikiéknek is hasonló a projektjük, csak nekik rovalfehérje kiértékelés. És akkor így hárman így összeálltak, és jöttek hozzám, tehát Jenny, ez egy brutál jó ötlet, neked ezen el kell indulni, ezen a starton mi is voltunk, nagyon jó buli volt, indulj el mindenképpen. És akkor így az ő tanácsukra megnéztem, elindultam rajta, mert én ez mellett én levelezőn vagyok, úgymond most az állattenyésztőmérnöki, meg még dolgozok is mellette főállásban, szóval megnéztem, hogy így bele tudom kalkulálni ezt az időmbe, és akkor így elindultunk, majd elindultam először is én egyedül a versenyen, és most csatlakozott hozzám Boti is, meg Niki is a továbbiakban.
3: Ugye nagyon jó, amikor fiatalokkal, az új generáció tagjaival találkozik az ember, és láthatjuk azt, hogy fenntartható szemlélettel állnak a jövőhöz, és abszolút abban látják szintén a jövő sikerét, hogyha a technológiai fejlődést is minél több helyen integrálják azt. Ugye említettem, hogy a TOL-nak az alapját akkor felvettük, vagy hát nagyjából megértettük, de akkor ez például a jövőben milyen felhasználásra tudjátok elképzelni? A kisgyerekek kísérletezhetnek, hogy kicsit több savat adok hozzá, kicsit több lugot adok hozzá, milyen szín lesz. Tehát kik lehetnek a jövő felhasználói egy ilyen tollnak?
4: Mi elsősorban a művészeknek ajánljuk a tollat. Igazából ez a színváltó képessége arra is úgymond tök jó, hogy ne csak azok használják, akiket a fenntarthatóság érdekel, hanem több embert bevonzunk, és ezáltal még több ember fenntarthatóan alkosson olyan is, akit nem érdekel. Másrészt pedig kiváló oktatási célokra is, ugye csomó kémiai reakció történik ebbe a tollba, és ez egy játékos módszer lehet arra, hogy a gyerekek tanuljanak.
3: Akkor a művészek és úgymond az oktatásban része ők is, ugye kettős felhasználás. De hát amikor ugye megszületik az ötlet, és látjátok a lehetőséget, akkor mindig az a következő lépés, hogy hogyan lehet azt megvalósítani, kik tudnak ebben segíteni. És ahogy említettem, titeket például ilyen értelemben a Start program összeköt. Honnan jött az ötlet, hogy akkor jelentkezzetek rá? A tiéd már megvan, hogy honnan jött, de például Nóra, a te esetedben mi volt az a pont, amikor itt van egy ilyen lehetőség, ami nekem most kapóra jön, vagy hát nekünk, bocsánat, hiszen ott is három emberről beszélünk.
4: Ugye mi mind a hárman dizájnerek vagyunk, Start program előtt nekünk egyébként nyílt is egy önálló kiállításunk New Yorkban. Így nekünk megvolt a művészeti dizájn oldala, az már kiforrott volt, és nagyon nagy lehetőséget láttunk az egész projektben, a FEM-ben, és mindenképp szerettük volna az üzleti hátterét is kiépíteni, és célzottan egy ilyen programot kerestünk, és a Start program bizonyult ez a legmegfelelőbbnek, és nagyon örülünk, hogy bejutottunk, és meg is nyertük, vagy elvittük az egyik fődíjat Jennyvel együtt.
3: Igen, ezt pont akartam mondani, hogy nem is akárhogy sikerült ebben a programban részt venni. Hogyan értékelitek így? Mi az, amiben tud a program segíteni, és miért látjátok fontosnak, hogy mondjuk segítséget kapjon egy új ötlet? Jennifer?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Őszintén megmondom, hogyha értékelni kéne, én semmi rosszat nem tudok úgymond a programra így mondani. Életem legjobb 3 hónapja volt. Hogyha ugyanúgy visszamennénk az időbe, és megkérdeznék tőlem még egyszer, hogy akarok-e indulni, mindenképpen. Ismerősöknek is ajánlom, hogyha van egy tök jó ötletetek, van úgymond idejetek, hogy bele tudjátok az életetekbe építeni egy ilyen versenyt, mindenképpen kell élni ezzel a lehetőséggel.
3: Mi az a plusz, Nóra, amit egy ilyen program keretében kaphattok? Ugye említetted, hogy azért az ötleten túl fontos volt, hogy támogató közegbe kerüljön a dolog, hiszen fiatalok vagytok, a vállalkozás világában nem feltétlenül nagy a rutin. Mi az a segítség, amit tényleg abszolút be tudtatok építeni?
4: Szerintem az volt kifejezetten jó, legalábbis nálunk, hogy ki tudtuk építeni, kigondolni, eltervezni, hogy hogyan lesz ebből egy valójában működő vállalkozás, és olyan kis dolgokra is rávilágítottak a mentoraink, amire még nem is gondoltunk volna, vagy tök jó volt beszélgetni velük is erről. És második részében a programnak pedig személyre szabott mentorokat is kaptunk, tehát olyan szakterületekről tudtunk konzultálni szakértőkkel, ami nekünk hiányoztak.
3: Hát az biztos, hogy az innováció az fontos, és az is, hogy a tapasztalt, a kevésbé tapasztaltat is tudja segíteni, de azért az is érdekes kérdés, hogy ugye most a tudományvilágából ül itt egy hölgyemény, és ha mondhatjuk azt a művészvilágból, viszont abszolút mindegyikőtök vállalkozó szellemű, és azt is említettétek, hogy csapatból érkeztetek, 3-3 főről van szó. Mi a tapasztalat a csapatmunka tekintetében? Mennyire fontos az, hogy az ember mellett alkotó kreatív társak legyenek, akikkel karöltve egymás előnyös oldalait kihasználva tudjatok úgymond célba érni. Jennifer?
5: Borzasztó fontos, hogy úgymond nem csak, hogy csapatban legyünk, hanem hogy simulékonyak is legyenek ezek a csapattársak, hogy tudjunk precízen együtt dolgozni mindenképpen. Például nálunk különböző irányokból vannak. A Niki az biológia szakos hallgató, a Boti az Skóciába diplomázott informatikus, én meg állattenyésztőmérnök. Szóval 3 eléggé úgymond különböző ágazatból vagyunk, de nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jó a csapatmunka nálunk.
3: Mondjuk ez a projekthez kell is a különböző területről érkező szemléletmód. Nóra, nálatok mennyire fontos az, hogy együtt alkossatok, ne pedig ez egy magányos projekt legyen?
4: Én egyébként nem szerettem csapatba dolgozni a fenn előtt, és aztán kaptam 2 nagyon jó csapattársat. Azért nagyon jó velük dolgozni, mert mindenkinek kicsikét más, hogy mihez ért, és akkor így együtt nagyon sok mindenhez értünk. Nekünk például soha nem kell megbeszélni, hogy ki milyen feladatot vállaljon el, hanem ez így automatikusan működik. Például Szonya ott van, aki grafikus, ő szokta készíteni a prezentációnkat. Boldi nagyon jó a mindenféle digitális tervezésben, úgyhogy a 3D nyomtatós részét ő viszi nálunk. Nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy ilyen jól tudunk együtt csapatba dolgozni, mert ennek az eredménye is volt, hogy megnyerhettük az Outstanding Art Awardot New Yorkban, és így megnyithattuk az első náló kiállításunkat. Tehát akik ezt a díjat finanszírozták, vagy támogatták, ők kifejezetten olyan csapatot kerestek, akik nagyon jól tudnak együtt dolgozni, és nem csodálom, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jól működjön valamilyen vállalkozás.
3: Abszolút. De hát azért, amikor New Yorkban az ember ott áll, nem remeged be a lábatok?
4: De...
3: És ott milyen visszajelzést kaptatok? Mi fogta meg őket a projektben? Ez a fenntartható szemlélet? Abszolút ez vitte a pálmát?
4: Alapvetően szerintem a fenntarthatóság lehet egy belépő valahova, de ma már nagyon sok mindenki alkot fenntarthatóság területén. Lehet is mondani, hogy ez egy elvárás. Ami nekünk nagyon nagy plusz ugye a színváltás, amiről korábban meséltem, és ez nagyon meg tudja ragadni az embereket. Ez egy olyan fajta innovatív dolog, amivel máshol nem igazán találkozunk.
3: De hogyha kicsit az állatvilágra evezünk rá, akkor azért az egy nagyon érdekes kérdés, hogy az, amit ti kidolgoztatok, és ami belátjátok a jövőt, az, hogyha kicsit közérthetőbben kell elmondani, hogy mi lehet a haszna, kik azok, akik tudják használni, akkor így hogy képzeljük el a jövőben, kik azok, akik mondjuk azt mondják, hogy na, ez tök jó, erre szükségem van.
5: Hú, ezt próbálom most, ne haragudjatok, minél egyszerűbben elmagyarázni, hogy megfogalmazni. Mert elég ilyen specifikus, mert ez inkább a szaporodás biológiai laborvizsgálatokat úgymond pontosítja, és az ehhez szükséges időt csökkenti le ez a rendszer, de inkább a laboránsok, meg az ilyen laboratóriumi dolgozók használnák elsősorban. Elsősorban állati irányban gondolkodtunk így csapatos szinten, de képzeljék el, nemrégiben részt vettem az Andro-kurzuson, ami a Magyar Andrológiai Társaság szervezte, és kiderült, hogy ott a Semmelweis Egyetemen is folytatnak ilyen jellegű kutatásokat, és lehetséges, hogy itt elgondolkoztunk, hogy elmennénk emberi irányba is a projekttel, és nem csak állati lenne. Ez még jelen pillanatban is folyamatban van.
3: Abszolút, mert ugye kéz a kézben tudnak járni a dolgok, hol úgymond az egyik szakember adja az ötletet a másiknak, és aztán kölcsönhatásba visszafele is tud ez működni, úgyhogy van mit vizsgálni. Mi ezeknek a projekteknek a jövője? Hogyan tovább? Az, hogy most már lehet róluk hallani, és egyre több helyen lehet róluk hallani, hogy milyen sikeresek. Mi az elképzelés 5 év múlva, hol szeretnétek látni ezt a szellemi terméket, vagy hát a szellemi terméket, ami aztán megvalósul a toll formájában is, Nóra?
5: Nekünk még kell néhány hónap ahhoz, hogy fejlesszük a termékeket. Vannak még kisebb-nagyobb hibák, amiket ki kell küszöbölnünk. Reméljük, hogy a nyár folyamán vagy őszelején el tudjuk indítani a vállalkozást, és minél több emberhez eljuttatni a fent.
3: Nálatok?
5: Nálunk most elsősorban a rövid távú cél az, hogy pilot programokat létesítsünk laboratóriumokkal. Ez lehet állati és emberi is. És a későbbiekben szeretnénk egy stabil validált rendszert kiépíteni, elsősorban Magyarországon, de hogyha itthon megvannak a partnereink és a felhasználóink, nemzeti szintre is szeretnénk kilépni mindenképpen.
3: Azért egyébként az abszolút érdekes, amikor az ember a hazai pályát meghódítva már nemzetközi téren is gondolkodik, viszont azt is érzi az ember, hogy akkor na, milyen képességeimet kell erősíteni, mi az, amihez még plusz energiát kell, mert mondjuk a marketing tevékenység, az, hogy minél több helyen halljanak róla, nyelvtudás, stb. Titeket melyik terület foglalkoztat a legjobban, amiben érzitek, hogy ott még rá kell feküdni, fejlődni kell? Jennifer?
5: Elsősorban én most a nyelvtudásra szeretnék nagyon ráfeküdni. A Boti az anyanyelvi szinten beszél angolul, a Nikinek már van egy C1-es nyelvvizsgája, én most jelenleg is a B2-es nyelvvizsgámra készülök angolból. A marketing és a sales engem borzasztóan érdekel, én mindenképpen ilyen jellegű képzéseket is el szeretnék végezni, meg úgymond bővebben belenézni ebbe a világba, mert valamiért imádok új embereket megismerni. Tudom, hogy ez elsősorban nem a sales meg marketing dolga, mert ez a termékeladás, de mindenképpen bele szeretnék nézni ebbe az irányba, mert roppant mód érdekel.
3: Az tök jó, akkor te a kihívásoktól nem tartasz, hanem örömmel ugrasz bele abba, hogy akkor nézzük meg, mi kell ehhez. Nóra, te hogy látod?
5: Mi nagyjából mindent is csinálunk, így közösen. Amitől kicsit félünk, az a pénzügy.
3: Hát ebbe kezet foghatunk. Én is, amikor vállalkozóként kellett lépdelnem egy ideig, akkor abszolút abba voltam, hogy hát az egy fogas kérdés.
5: Igen, igen. Még lehet, hogy fogunk szakmai segítséget is kérni valakitől esetleg egy új csapattárs szintjén. Ugyanez a marketingre is értendő.
3: Említetted ugye, hogy az oktatásban is lehetne hasznosítani. Ott egyébként milyen korosztályt célozhatnátok meg vele szerinted?
5: Szerintem egy 8 éves kortól egészen a középiskolásokig ajánljuk. Mi elsősorban a STEAM oktatás van résztvevőknek ajánljuk. Ugye a STEAM oktatásnak az a lényege, hogy valamilyen kézzel fogható gyakorlati úton tanulnak a gyerekek, és ez egy szuper eszköz lehet arra, mondok egy példát. Például ebben a tollban pH-változás történik, ahogy belenyomjuk a savat, illetve a lugot, és ezzel tudják szemléltetni a tanárok a diákoknak, vagy a diákok tudják maguknak megcsinálni, megnézni, hogy milyen szín fog kialakulni, vagy például gáz is fejlődik, ahogy a savat és a lugot összenyomjuk.
3: Mi alapján dölt el, hogy a káposztát használjátok? Korábbi tanulmányaitok alapján tudtátok, hogy ez ilyen színváltásra képes, vagy mi döntötte el, hogy a káposzta nyerő?
5: Ez egy nagyon egyszerű dolog volt a végén. Ugye azt már mindannyian tudjuk, hogy például amikor lila káposztát párolunk, és beleöntünk egy kis ecetet, hogy megadja a jó ízt, akkor egy kicsit rózsaszínesebb lesz. Ugyanezt történik egyébként a tollban is, csak hogy egy kicsit így közelebb hozzam. Sokféle pigmentbe belenéztünk, többféle is van, ami tudja változtatni a színét, ilyen például a vöröshagyma, vagy a
4: a szőlő, megy, bor. A káposztára azért esett a választásunk, mert ennek van a legszélesebb skálája. Például, amíg a vörös hagyma csak narancssárgástól a barnás árnyalatig tud elmenni, a káposzta az egészen a citromsárga, zöld, kék, lila, rózsaszín és pirosas színig el tud menni, szóval ennek borzasztó széles a skálája.
3: Igen, és gondolom, hogy ötletek még a jövőben is lesznek. Zárásképp azt szeretném megkérdezni, hogy azért, amikor az ember ilyen vállalkozó szellemű és akár egy programon is elindítja az ötletét, és aztán kiderül, hogy nem is akármilyen az ötlet, hanem sőt, ezzel foglalkozni kell, akkor a baráti családi közeg egyébként hogyan viszonyul ehhez a sikerhez, mit mondanak? Én mindig attól tartok, én nekem egy 13 éves gyerekem van, hogy vajon mer-e majd ő is vállalkozó szellemű lenni, hiszen annyi minden éri a fiatalokat, hogy ez legyen meg. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti, mint akik átértétek, hogy sikert értetek el, aztán ez hogyan kerül vissza a szűk környezetbe. Jennifer?
5: Nekem hála Istennek borzasztó támogató családi és baráti köröm van. Hát képzeljék el, ezt még így elmesélném így a végére. Én a Start program elején én nagyon féltem előadni, és sosem vettem úgy részt előadáson, hogy én voltam maga az előadó, és párom kitalálta azt, hogy ezt a félelmet, és ezt így ajánlom úgymond a hallgatóknak is, hogyha ilyen jellegű probléma előtt vagy félelem előtt állnak, hogy menjek át a szomszédokhoz, és adjak elő náluk. És én például ezt a félelmemet így küzdöttem le, mert már a munkatársaknak előadtam, a családnak, a barátoknak, mindenkinek, de hogy még idegenek előtt így nem, és persze ott a döntőbe tudhattuk, hogy ott azért rengeteg új arccal is találkoztunk, és én ezt a félelmemet így küzdöttem le, hogy átmentem a szomszédokhoz, igenis átvittem a kis laptopomat, a kis innivalomat, kiraktam a konyhaasztalra, és lepicseltem nekik az egészet.
3: Hát igen, fontos a gyakorlás meg, hogy az ember minél többször megtapasztalja, hogy izgalom, és aztán ott van a nagy sikerélmény, hogy megugrottam ezt a lécet. Nóra?
4: Nálam is nagyon-nagyon támogató mindenki, főleg anyukám, köszi anya. Anyukám ügyvéd, és nagyon sok jogi tanácsot adott már nekünk, úgyhogy remélem még a jövőben is tudunk rá számítani. De egyébként rajta kívül is mindenki borzasztó támogató, még akkor is, hogyha nehéz megérteniük, hogy miről is szól ez az ötlet. Egyébként sose látták működésbe a tollat.
3: Tényleg anyukád sem?
4: Azt hiszem anyukám se.
3: Hú, hát pedig egyébként én ahogy megláttam, meg ahogy olvastam róla, rögtön az volt bennem, hogy vajon, tehát én nem bírnám ki, hogy ne szórakozzak vele otthon, hogy tesztelgessem, nézzem, csináljam, de akkor anyukád még nem volt ennek a tesztalanya, hogy na, nézzük, ez hogy mint működik.
4: De nem.
3: Az lehetne egy kihívás, hogy neki, ki tud jobbat színezni, rajzolni, vagy alkotni vele. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hát én nagyon bízok benne, hogy még sok-sok sikert fogtok megélni, és hogy én pedig sok-sok hozzátok hasonló tehetséges fiatallal fogok találkozni, úgyhogy Gulyan Urának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor további sok sikert a tollhoz, és Juhász Jennifer, neked is az amúgy első blikre érthetetlen dolog kapcsán. Szerintem abszolút közelebb kerültünk a te területedhez, és nagyon szépen köszönöm.
4: Én köszönöm a részvételt. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.
6: Ez most nem a Gucci Gang Flow. Ez most nem a Gucci Gang Flow.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Kereskedelmi és Iparkamara. Folytatódik a meleg őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Tegnap volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett Öszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Magyar Péter miniszterelnök szerint 20 évvel később ugyanaz történt, mint az Öszödi beszéd idején. Az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a kormányfő úgy fogalmazott: az Orbán kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3% lett a valóság. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. Közölték azt is, a 2024-ben alapított központ alig 2 hónappal később a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kapta az összeget, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezték az Observer Média Figyelő és Kutató Kft.-nek, miközben a központ alapítói a támogatásból munkabért vettek fel. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Az árréstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstopp fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyenlőre nincs napirenden a megszüntetése. Átadták a Víg Színházban az idei Kaszás Attila díjat. Barta Boróka, a Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, és meghatározó közösség formáló szerepet töltenek be társulatukon belül. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 7-es, a 9-es és a 133E autóbusz, az 56A, a 61-es és a 61B villamos, a 72-es trollibusz, illetve az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Rendezvényt tartanak mától vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utcáról, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

moziba, utána IKEA-ba. Megmutatnék pár dolgot, csomó mindent kitaláltam. Összeszedhetnénk majd, hogy mit raknánk be a lakásba, hogy az legyen az otthonunk, és fel.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintetére gyártható. Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, szeptember 18-a péntek van. Szeretettel köszöntjük a nézőket, az ATV Start nézőit, illetve a Spirit FM hallgatóit, és a Diannákat, mert ma ünneplik a névnapjukat, és mindazokat is természetesen, akik a születésnapjukat ünneplik. Ma is lesz Start, ma is sok érdekes témával várjuk Önöket. Mondok egy gyors étlapot, mivel foglalkozunk ma. Közlekedéssel kezdünk. Mindenki szembesül azzal, hogy elég nagy problémát okoz a gyorshajtás a magyar utakon. Ezt beszéljük át, és úgy egyébként kitágítjuk majd a beszélgetés témáját a vonatközlekedésre és egyéb közlekedési ügyekre, például útfejlesztésre is. Itt lesz velünk Jakabfi Tamás, a Magyar Közlekedési Klub szakértője. Ezután a Deutsche Welle magyar szerkesztőség vezetőjével beszéljük át a vasárnapi német választások várható eredményeit, illetve a későbbi következményeit. Mi lesz veled AFD? Mi lesz veled Merz kancellár? Érdekes kérdések. Aztán 7 óra után vendégünk lesz Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke, frakcióvezetője, akivel az összödi beszéd évfordulójá kapcsán fogunk beszélgetni. Utána Komlodi Gábor ügyvéddel átbeszéljük az új ügyészségi botrányt, amely egy eléggé szerteágazó és bonyolult ügy, de azt azért lehet látni, hogy itt nagyon-nagyon komoly dolgok történtek, amelyek a politika és az igazságszolgáltatás összefonódására utalhatnak. És végül egy AI szakjogásszal beszélünk egy örökzöld, ma már örökzöld témának számító ügyről, nevezetesen a mesterséges intelligencia vajon meddig furakodik az életünkbe, kipusztul az emberiség, már ilyen hangokat is hallani, azért reméljük nem így lesz, de megtudjuk, hogy mi várható ez ügyben, és egyáltalán jósolható-e bármi a jövőre nézve ebben kapcsolatban. Elsőként viszont közlekedés, vendégünk Jakabfi Tamás, a Magyar Közlekedési Klub szakértője. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van.
2: Jó reggelt.
1: Tényleg ekkora a baj, hogy a gyorshajtásban találták meg a legfőbb problémát abban, annak kapcsán, hogy mennyi a baleset?
2: A gyorshajtás statisztikailag kimutathatóan az egyik legfontosabb oka a baleseteknek. Ez évek, talán évtizedek óta így van. Ugye hát a relatív meg az abszolút gyorshajtás nem különböztetik meg, de ez a kettő együtt, ez a legfontosabb oka.
1: Tisztázzuk le, hogy a relatív meg az abszolút gyorshajtás mit jelent?
2: Abszolút gyorshajtás az azt jelenti, amikor a táblán levő 60-at, vagy 50-et, vagy 90-et, vagy 100-at átlépi az autó, és a relatív gyorshajtás az pedig a körülményekhez képesti gyorshajtás, tehát azt a egyébként Kressz szerint szabályos 50-nél is el lehet követni.
1: Ha igaz az a szám, hogy a balesetek 30%-át a gyorshajtás okozza, akkor adja magát a kérdés, hogy az átlagsebességmérés, ami most a kormánynak az új ötlete, hogy ezt be akarják vezetni a magyarországi autópályákon, az csökkenti-e érdemben majd a balesetek számát?
2: Kicsit messzebbről kezdeném, tehát a probléma az az, hogy hiába vannak meg most a sebességhatárok kormányrendeletben rögzítve, ezt azért általában a magyar állam nem képes betartatni. Tehát nagyon ritkán lehet meg találkozni rendőri ellenőrzéssel, tehát tulajdonképpen a védakapuk azok, amik a gyorshajtást ellenőrzik, az meg ugye nem sok helyen van az országban, és az alkalmazások a telefonokon azok előtte gondosan csipognak, tehát akkor legtöbben lelassítanak. Ez az egyik dolog, hogy a rendőrség nem képes vagy a technikai, vagy a személy, vagy mindkét feltétel hiányában ezt rendesen ellenőrizni. A másik dolog pedig, hogy például olyan most a jogszabályi környezet, hogy 50 km/h megengedett sebességnél 69-nél kezdenek el pénzbüntetést osztogatni. Tehát, hogy mintha úgy tűnik, mintha magyar állam nem is kívánná betartani ezt a sebességhatár kérdést.
1: Igen, de hogy az átlagsebességmérés, ez ugye arra épül, hogy egy adott útszakaszon két kamera lesz, nem egy ilyen állandó pillanatnyi felvételről van szó, ami mutatja a sebességet, hanem egy adott szakaszon mér egy átlagsebességet. Mennyire mérvadó ez? Tehát gondolok itt arra, hogy egy 180-190-nel száguldozó autós megy mondjuk 20 kilométeren át nagyon nagy sebességgel, úgy, hogy már meg kéne őt büntetni, majd megáll kávézni egy benzinkútnál, az átlag, az idő, az kijön, és akkor egy szabályos autósnak a képe rajzolódik ki, miközben elég, ha csak 2 percig megy 180-nal, életekbe kerülhet.
2: Ez így van, de ennek egy nagyon egyszerű a megoldás, hogy elég sűrűn kell telepíteni a kamerákat, mert hogy oké, hogy megiszik egy kávét, na de Budapestről Siófokig 8-at? Tehát ezt nem tartom abból a szempontból jó érvnek, hogy ellenezzük az átlagsebességmérést, hiszen ez nem az átlagsebességmérésnek maga ellenérv, hanem az ellen, tehát hanem inkább egy érvelése annak, hogy ezt több kamerával kell végezni.
1: Én sem ellene érveltem, csak azt kérdeztem, hogy hatásos-e ez a fajta büntetési módszer?
2: Az biztos, hogy ezzel a módszerrel, ha valaki gyors hajtott, ha ezzel kimutatjuk, hogy valaki gyorshajtott, akkor ténylegesen gyorshajtott, tehát a bizonyításra ez a módszer alkalmas, és egyébként az van a jogszabályi környezetben, amikor a büntetéseket határozza meg, hogy ha gyorshajtás technikai eszközzel bebizonyították, akkor az büntethető, tehát ez gyakorlatilag a mai jogszabályi környezetben is én szerintem büntethető lenne, mert hogyha egy szakaszon gyorshajtott az adott ember, akkor biztos, hogy ezen a szakaszon volt olyan pont, ahol gyorshajtott.
1: Mit szólnak ehhez majd az autósok? Vitézi Dávid közlekedési miniszter megszavaztatta a népet, hogy mit gondol erről. Mi az előzetes prognosztíciója önnek? Hogy mit mondanak erre a magyar lakosok? Hogy igen, legyen így?
2: Hát a magyar autósok valószínűleg annyira nem örülnek, hogy plusz egy forrásból kaphatnak bírságot, de azért több száz olyan magyar település van, tipikusan, ahol egy vagy két számjegyű út keresztül megy a településen, ahol már évek, évtizedek óta szenvednek azon, hogy a falujukon átdöngetnek akár személyautósok, akár a kamionosok, és ugye nekik a településeknek semmi jogosultságuk nincsen sebességet mérni és büntetni, hanem ezt a rendőrségtől kérik általában évek, évtizedek óta, hiába, hogy ellenőrizzék a településükön a gyorshajtókat.
1: Említettem, hogy a közlekedés más válfajával is foglalkozunk, és ez pedig a vasút. A vasút, amelynek hát ugye most nagyon nagy reneszánsza van, a kormány is ösztönzi az embereket, és valahogy divat lett ma vonatozni, még akkor is, hogyha itt van például a Budapest-Pécs vasútvonal, amelynek olvasva az Intercity járatoknak a statisztikáit, hát valami megdöbbentő, mint hogyha azt mondanám, nem is, hogy múlt századi, hanem kőkorszaki késési adatok, időpontok, hogy mennyi idő alatt ér le a vonat. Szóval ez azért egy nagyobb falat, és nem nagyon látszik. Mindenki foglalkozik vele, de nem nagyon látszik, hogy mit lehet ebben tenni. mi a közlekedési klub javaslata, vagy ötlete ebben kapcsolatban?
2: Igen, tegnap volt erről a MÁV-nak egy viszonylag szerencsétlen közleménye.
1: Miért volt szerencsétlen?
2: Hát mert a javasolt intézkedéseket is beletették, hogy esetleg lazítani kellene a menetrendet, ami nyilván, aminek az optikája nyilván nagyon rossz, mert innentől tényleg majd jön a média, és akkor elkezdi azt pedzegetni, hogy utoljára 1940-ben ment le menetrend szerint ilyen lassan a vonat Pécsre. De sajnos tulajdonképpen, ha a pálya állapota az annyira leromlott, hogy a vonatok nem mehetnek gyorsabban,
1: ha csak egy van,
2: nem mehetnek gyorsabban.
1: Meg ugye egy simpár van. Egy a szakasz a nagy része.
2: Hát de ha két ugyanilyen leromlott simpár lenne, akkor a helyzet sokkal jobb, akkor se lenne. Tehát itt a probléma inkább a sebesség korlátozásokkal, a vasúton lassú jelnek nevezett korlátozásokkal van. És mivel, hogy egy simpálya van, ezért valóban egymásnak adják az egymással szembe jövő vonatok ezeket a késéseket. Nyilván neki kellene kezdeni a pálya állapotoknak a javításának. Én úgy tudom, hogy ezt egyébként csinálja is a MÁV. Az a probléma, hogy sajnos az országban legalább 10-20 helyen kellene neki kezdeni a pálya állapotok javításának.
1: És akkor még szintén optimista számot mondod.
2: Legendásan sokat később vonatok, mondjuk a Pannonia Interrégiók, szintén Pécs, Nagykanizsa, Szombathely irányába, de hát a Szegedi Intercity is, a Köricék is legendásan sokat késnek, úgyhogy sajnos ez a probléma a több évtizedes elhanyagolás, pálya állapot elhanyagolás miatt áll most előttünk, és hát reméljük, hogy néhány év alatt valamelyest a MÁV és a közlekedési és beruházási minisztérium le tudja dolgozni ezt a...
1: Tehát néhány év kell ehhez.
2: A pálya állapot javításokhoz, nagyobb építési beruházásokhoz azért sok hónap, néhány év az szükséges.
1: Kivárjuk. Köszönöm szépen, hogy...
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Bocsánat. Viseli Dóra, a Deutsche Welle magyarországi szerkesztőség, magyar szerkesztőség vezetője a vendégünk. Német választás a téma. Kapcsoljuk őt online kapcsolatban. Jó reggelt kívánok, szervusz Dóra!
1: Jó reggelt, köszöntök mindenkit!
0: Vasárnap ismét urnákhoz járulnak a németek. AfD félelem van már Németországban, illetve azokban a tartományokban, ahol választás lesz?
1: Ezt azért ilyen egyértelműen nem mondanám ki. A két tartomány azért két nagyon más politikai képet fest. Ugye itt Berlinről beszélünk egyrészt, mint városállamról. Ugye Berlinnek is külön parlamentje van, és külön kormányzója, hogyha így nevezem. Illetve Mecklenburg-Előpomerániáról. Ez egy volt NDK-s tartomány Észak-Németországban, tehát Kelet-Németországban található a Balti-tenger partján. Kezdjük talán inkább Berlinnel. Itt úgy néz ki a kép, hogy jelenleg a jelenleg is kormányzó CDU, tehát a német kancellár Friedrich Merz pártja vezeti a városállamot, tehát a várost, és a CDU szeretné is megtartani ezt a hatalmat. Aki viszont itt hatalomra tör, és aki vezeti jelenleg egyébként a közvéleménykutatásokat, az a Die Linke nevű baloldali párt, aki igazából történelmet is írhat, ugyanis jelenleg úgy néz ki, hogyha tényleg a zöldek és az SPD is azokat a számokat hozzák, amit a közvéleménykutatások mutatnak, akkor akár ő lehet Berlin következő főpolgármestere, Elif Eralp, a Die Linkének a főpolgármester jelöltje.
0: Bocsáss meg,
1: itt az AfD kevésbé erős, de azért az élmezőnyben van.
0: Ja, Pomeránia és Berlin két teljesen más terület olyan szempontból, hogy az AfD támogatottsága az egyikben jóval nagyobb, mint a másikban. Nyilván a keleti tartomány, a keleti jellegű tartomány, az meghatározza azt, hogy hol erősebb az AfD, és hol nem. Viszont országos szinten egy dolog már ténynek tűnik, nevezetesen, hogy Merz kancellárnak a népszerűsége masszívan csökken. Ez mennyire mutatkozik meg akár Berlinben, akár például Előpomerániában?
1: Igen, most, hogy akkor térjünk át Előpomerániára, Mecklenburg-Előpomerániára. Itt viszont azt látjuk, hogy az AfD az élmezőnyben van. Sokáig vezette is a közvéleménykutatásokat. Egyébként tegnap jöttek ki a legfrissebb adatok, amik azt mutatják, hogy az SPD egyébként 1%-ponttal jelenleg vezet. Ami a nagy különbség itt Sachsen-Anhalthoz képest, hogy itt az AfD nem annyival vezet, tehát nincs akkora előnye, hogy akár hatalom közelébe is kerülhessen, tehát kormányra is kerülhessen. Ami viszont nagyon érdekes ezekben a Mecklenburg-Előpomerániai adatokban, hogy a CDU, tehát az általad is említett Friedrich Merz pártja 6% körül van jelenleg. És ami azt jelenti, hogy akár az 5%-os parlamenti küszöb közelére is lecsúszhat, és hogyha például kiesnének itt a tartományi parlamentből, annak biztos, hogy szövetségi szinten is nagyon komoly következményei lennének, hiszen ez óriási bukás lenne a konzervatív CDU számára.
0: Már a Sachsen-Anhalti választások után felmerült ez, amit említesz, tehát hogy Merz kancellárnak a pozícióját már instabilnak látták, pedig egy a legkisebb tartományi választásról volt szó. Most ezek után ez erősödhet majd? Ha úgy alakulnak az eredmények.
1: A legkisebb tartományi választás egyébként most jön, hogy egy kicsit helyesbítsek, ugyanis Mecklenburg-Előpomeránia valóban a legkisebb tartomány egyébként Németországnak, Sachsen-Anhalt egy kicsit nagyobb, de alapvetően egyébként valóban azt látjuk, hogy Merz népszerűsége már egyébként a Sachsen-Anhalti választások előtt is történelmi mélyponton volt. Tehát Friedrich Merz népszerűsége az sosem szárnyalt Németországban, és ezt az AfD, a Sachsen-Anhalti és a Mecklenburg-Előpomerániai, akár a berlini választási kampányban is jelentősen kihasználja, és erre nagyon épít. Ezek a spekulációk, hogy Merz bukásához vezethet-e, valóban ott vannak a német sajtóban, valóban ott vannak a szakértői beszélgetésekben. Amit látunk, az az, hogy Friedrich Merz a 106-i tartományi választások utáni sajtótájékoztatón egyértelműen azt jelentette ki, hogy ő nem tartja időszerűnek a visszalépését, és hogy ő nem szokta föladni. Tehát ő maga egyébként nem szeretne visszalépni. Elnézést. Amit viszont szintén látunk, hogy vasárnap délutánra összehívtak egy rendkívüli elnökségi ülést a CDU székházába, ami arra enged következtetni, hogy megvárják azt, hogy milyen eredményt hoz az AfD és a CDU Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában, és valószínűleg ott azért tárgyalni fognak arról, hogy milyen következményei legyenek a CDU esetleges szereplésének.
0: Ez az összehozott...
1: Látunk, és szintén egy ilyen rossz előjel... Igen?
0: Ez az összehozott találkozó, csak azért, mert ez számomra is új információ, ez nem azt jelenti, hogy az előzetes adatok arra utalnak ennél a pártnál, hogy valamit mindenféleképpen tenni kell a választások után?
1: Erre vannak más utalójelek is. Például az, hogy a héten kijött egy olyan nyílt levél, amit a jelenleg is kormányzó CDU-s tartományi főnökök írtak alá, és amitben azt írják le, hogy ők nem tartják időszerűnek Friedrich Merz személyének a cseréjét, tehát ők nem akarnak kancellárt váltani, hanem kiállnak a kancellár mellett, és ebben azok a nevek szerepelnek, azok a CDU-s politikusok írták alá egyébként ezt a nyílt levelet, akiket a szakértők és a sajtó legtöbbször Friedrich Merz esetleges utódjának nevez, köztük például Hendrik Wüstöt, Észak-Rajna-Vesztfáliának a kormányzóját, vagy miniszterelnökét. Ami érdekes viszont, hogy a CSU-s Markus Söder, a bajorországi miniszterelnök, akit szintén egyébként Merz utódjaként szokott emlegetni a sajtó és a szakértőgárda itt Németországban, ő nem írta alá ezt a levelet. Tehát már eleve az a tény, hogy egy ilyen levél megíródik, valóban újra arra utal, hogy vannak viták Merz személye körül itt Németországban. És Merz egyébként lemondta a jövő keddi New York-i útját is az ENSZ közgyűlésére, az ENSZ nagy közgyűlésére, ami szintén arra utal, hogy ő arra számít, hogy belpolitikában kell itt oda tennie magát, és valószínűleg belpolitikai viták lesznek.
0: Ezek szerint földrengésszerű változásokért is eredményezhet a két tartományi választás? Úgy értem ez alatt, hogy ugye normális esetben 2029-ben jön majd el a szövetségi választás. Lehet, hogy ez korábbra toródik azért, mert úgy alakulnak a számok?
1: Különböző forgatókönyvek is elképzelhetőek itt. A CDU mondhatja azt, hogy ő kancellárcserét kér. Tehát ebben az esetben Friedrich Merz eszerűen lemond, és utána a CDU állít egy új kancellárt. Ez esetben nem kell új előrehozott választásokat kiírni. Egyébként így került például Willy Brandt is például így mondott le, és utána pedig Helmut Schmidt lett a kancellár. Tehát ilyen forgatókönyveket már láttunk a német történelemben. Aztán a következő forgatókönyv, amihez szintén nem kellenek előrehozott választások, az a konstruktív bizalmatlansági indítvány, ami létezik itt Németországban, és csak a harmadik, úgynevezett legrosszabb forgatókönyv esetén, a bizalmatlansági indítvány esetén van szükség arra, hogy a parlament feloszlassa magát, és új előrehozott választásokat írjanak ki. A szakértők abból indulnak ki, hogy ez tényleg a vészforgatókönyv, hiszen az AfD szövetségi szinten is erősödik. Tehát senkinek nem érdeke a jelenlegi hagyományos pártok közül, hogy előrehozott választásokat írjon ki egy olyan környezetben, ahol az AfD esetleg erősebb, jobb képviseletre számíthat a Bundestagban. Ezért mindenki azt mondja, vagy a többség azt mondja, hogy ha Merznek mennie kell, az valószínűleg kancellárcsere lesz.
0: Mennyire hatásos az AfD receptje ebben a két tartományban? Ugye Szászországban az volt a fő üzenet, amivel elsőprő győzelmet aratott, hogy lám a német állam Ukrajnának ad minden pénzt, támogatja őket, miközben az itthoni, mármint a németországi közszolgáltatások, és azok lecsökkentek, romlik a közbiztonság, az úthálózat, és erre az érvre a német szavazók Szászországban vevők voltak. Mi a helyzet a mostani két tartományban? Ezek a problémák valid problémák itt is?
1: Ezek szövetségi szinten problémák. Azt lehet mondani egyébként, hogy az AfD alapvetően nem tartományi szinten politizál. Ők a tartományi helyi problémákkal egyébként, akár ha megnéztük a szászanhalti pártprogramot is részletesebben, ők nem feltétlenül tartományi helyi problémákkal foglalkoznak, hanem valóban arról beszélnek, hogy az illegális bevándorlást kell megállítani, a deportálásokat, a kiutasításokat kell felgyorsítani, hogy az oktatásban milyen dolgokat kell másképp csinálni, hogy az orosz energiára újra építeni kell, és például mondjuk Mecklenburg Előpomerániában érdekes pillanat volt a listavezetőknek a vitájában, hogy ott az szélenergiáról vitáztak sokat, hogy míg az SPD a szélenergia mellett van, addig az AfD az orosz energiát hozná vissza inkább Németországba. Tehát azt lehet mondani, hogy alapvetően egyébként nem feltétlenül helyi kérdésekben erősek ezek a politikusok ott a tartományi választási kampányban, hanem olyan dolgokra építenek, amit országos szinten is mond az AfD, és arra az elégedetlenségre építenek, ami jelen van Németországban.
0: Amelyik nagyon-nagyon fontos eleme lesz majd a mostani választás annak, hogy ez az elégedetlenség miképpen folytatódik például a többi tartományban is akár. Dizseri Dóra, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál.

0: műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
7: Minden kész.
6: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
8: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
9: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten, tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet. Így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Átláthatóság kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy ez fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. A miniszter szerint az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, megmutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Ennek mindig így kellett volna lennie, tette hozzá. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon, tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és a második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. A helyiség polcain 109 krasznahorkai kötet található. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácpa utcában, közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid.
1: Jó reggelt, folytatódik a Start, mégpedig az Összödi beszéd évfordulóját fogjuk elemezni Lendvai Ildikóval, az MSZP egykori elnökével és frakcióvezetőjével. Ugye 20. születésnapja ennek a beszédnek, hogyha bár a születésnapot általában ünnepelni szokták, így van.
2: Tehát tortát 20. nem év, sütöttem.
1: 20. évfordulója az Összödi beszédnek, és azt kap, az az aktualitása ennek az eseménynek, meg annak, hogy mi most erről beszélgetünk, hogy a kormány nyilvánosságra hozta azokat a titkosított jegyzőkönyveket, amelyek az Összödi beszéd utáni kormányüléseken keletkeztek. Én ezeket átnyálasztam, és az a kérdésem, hogy mit kellett ezen titkosítani? Hát ezekben semmi nincs. Még ha az ember nem tudta volna, hogy volt egy
2: történt
1: Összödi beszéd, és utána egy tévéostrom, ez ezekből a jegyzőkönyvekből
2: igen,
1: nem
2: ez így ki? Romantikusabbnak tűnik, de minden kormányülés jegyzőkönyvét egy időre titkosítani szokták rutinból, tehát ez nem az Összödi
1: beszéd. Ez 50 évre volt titkosítva.
2: Hogy miért 50 évre, azt nem tudom, de tartok tőle, vagy majdnem biztos vagyok, hogy akkor általában estették a kormány jegyzőkönyvekkel. Az 50 év szerintem is felesleges, de ez nem az Összödi beszéd időbeli környezetének szólt. Egy kormányülésen néha olyan gazdasági ügyek hangzanak el, amit hát tényleg nem jó, ha országon kívül hallanak, vagy egy versenyhelyzetben előre meg tudja mindenki, hogy mire számíthat. Már rég föl lehetett volna oldani. Nyilván senkinek se jutott eszébe. Valószínűleg azért, mert akik föloldhatták volna, azok sejtették, hogy túl sok érdekes nem lehet benne. Egy kormányjegyzőkönyv tudnélik, nem egy szó szerinti leírat, ez leginkább azokat a döntéseket tartalmazza, amik ott születnek.
1: Igen,
2: a kötetlen beszélgetés nem.
1: A közvélemény azért arra számít egy titkosított dokumentum
2: hogy hú,
1: titkosságának feloldása után, hogy itt most megtudjuk azt, hogy mi is az a disznóság, ami történt, ez nem történt meg. Ön egyébként az Összödi beszédről, mert ugye ez az apropó, úgy fogalmazott, hogy politikailag öngyilkos, de retorikailag nagyon jó beszéd volt. Ez az öngyilkosság, ez kinek a szempontjából? Gyurcsány Ferencnek a szempontjából?
2: Azt mondhatnám, hogy a mi szempontunkból, bármint az akkori kormányzó erők szempontjából, de hagyd tegyek hozzá még egy jelzőt. Politikailag hatásában öngyilkos volt, de ha nem azok az előzményei és a következményei, akkor azt mondhatnánk, hogy lehetett volna ez egy jó beszéd is, nem csak retorikailag. Tudnélik, vannak benne fontos és időtálló elemek a reformok szükségességéről és így tovább. Ami ezt az idézőjeles összödi beszéddé tette, tehát hatásában öngyilkossá, az két dolog volt. Az egyik, amit be is vall az Összödi beszéd, hogy előtte gazdaságilag rosszul kuszán kormányoztunk. Hát azért állt elő ez a helyzet, hogy egy nagy költségvetési lyukat kellett.
1: Szavát ne feledje, mondja, hogy gazdaságilag kuszán kormányoztak. Ez milyen kedves és megengedő fogalmazás. De azt hagyd kérdezzem meg, hogy az ön elmondása szerint derült ki Összödön a frakció nagy részének, hogy a hiány az 200 milliárd helyett 800 milliárd.
2: Igen, 800 milyen, kötőjel 1000 milliárd.
1: Milyen az a kormány, ahol a frakcióvezető, a kormánypárt frakcióvezetője egy gyűlésen tudja meg, hogy nem annyi, négyszer annyi a hiány.
2: Mondok rosszabbat vagy jobbat, nem tudom. Nekem az a gyanúm, hogy a kormánytagok se sokkal előbb szembesültek a helyzettel. A korábbi...
1: Tehát Veres János csak tudta.
2: Hát nyilván tudta okos ember, hogy mikor mik a kiadások. Két dolgot nem lehet mindig előre látni, hogy ezt milyen bevételek ellensúlyozzák, és nyilván a keleténél derülátóbb volt a várakozás. A másik, amit nem lehetett előre látni, de nem szeretnék részletekbe vele menni, annál inkább nem vagyok közgazdás, de a lényeget azért tudom, az optimistább hiánybecslést az magyarázza, hogy korábban a magyar kormány úgy könyvelt, ahogy egyébként az olaszok és a portugálok.
3: Tehát trehányul.
2: Így is lehet mondani, inkább azt mondanám trükkösen. Egy mondatban azért el tudom mondani, hogy mi a dolog lényege. Azokat a beruházásokat, nálunk az autópálya volt a nagy tétel nyilván már 2002-től kezdve, azokat a beruházásokat, amelyeket magánberuházó hajtott végre a kormánnyal való szerződés.
3: Ez volt a PPP.
2: Igen, nem tudtam, hogy ilyen szakértővel ülök szembe.
3: Ez volt a korrupció melegágya, csak hogy tovább fűzzük ezt a gondolatot.
2: Nem, ez lehet jól is csinálni. Mert az
3: és jól csinálták?
2: Azért nem csináltuk jól, persze nyilván voltak az autópályákon felesleges kanyarok, hogy finoman fogalmazzak, de itt az okozta a problémát, és összöbb szempontjából azért nem csináltuk jól, hogy mondván, hogy ezt magánberuházó készíti, akinek majd a haszna, tehát a beruházása, visszatérülése az az autópálya díjakból lesz, ezt egyáltalán nem is kell a költségvetésbe föltüntetni. Ám de az Európai Unió, mondom, több ország játszotta ezt, az Európai Unió éberen épp a választás előtti napokban rámutatott arra, hogy tessék csak könyvelni a kiadások közé, mert ennek a konstrukciónak az a lényege, hogyha mégse jön meg a bevétele a magánberuházónak az autópálya díjakból, akkor az állam garanciát vállal és kifizeti ő. Tehát mégiscsak jár állami teherrel, és hát mindenki emlékszik, mennyi autópálya épült, ez sok száz milliárddal dobta meg a költségvetési hiányt. De nem akarok úgy tenni, hogy a kusza jelzőt, amit amúgy is eufémisztikusnak, szépítőnek ítélt, visszasívjam. Egyrészt azért, mert nagyon sok olyan kiadás volt, ahol ötletszerűen ezt meg azt bevezettük, visszavontuk, más reformot vagy szociális kiadást indítottunk el. Ez tehát a mi hibánk volt, kormány, frakció, mindenki. A másik meg az, hogy nem szabad egy tervezésnél mindig a legjobb esetre gondolni, hogy hát ez eddig ment, akkor az Unió most is elfogadja, ebből mindig baj lesz. Ez megjegyzem, ösöd következményeiben is jellemző volt ránk. Azt reméltük...
3: Hát ez alapjaiban változtatta meg a magyar politikai életet.
2: Hogyne?
3: Sőt, a közgondolkozást az elkövetkező 10 évekre, ha úgy vesszük, ez okozta, ez volt az első szög az MSZP koporsójában.
2: Nem az utolsó?
3: Igen. Azt egyébként mikor ütik be? Az utolsót.
2: Én nagy

0: Debeszélő filmet csináltak róla, és ön is tovább a rejtelmeket tovább bonyolította, amikor azt mondtam, hogy a beszéd után a titkosszolgálatok elindították a vizsgálatot, hogy miképpen került.
1: Ez a dolguk,
0: és konkrétan kiderítette a titkosszolgálat, hogy már ott volt Kósa Lajosnál ez a
1: hangfelvétel. Már
0: nyáron.
1: Csak a Fidesz ügyesen bekészítette az önkormányzati választás előtt.
0: Ez volt a titkosszolgálati vizsgálatnak az eredménye, de amikor az volt a kérdés, hogy hogy került ez Kósa Lajoshoz, erre az volt az ön mondata, és nyilván ez a titkosszolgálatoknak volt a verziója, hogy azt nem tudjuk.
1: Egyébként...
0: Hogy azt nem tudják kideríteni, hogy egy anyag hogy kerül el A pont B-be, hogyha tudja azt, hogy ott oda került. Na de akkor azt is tudnia kell, hogy hogy került oda.
1: Ennek ellenére ezt a hivatalos tájékoztatást kaptuk mindvégig, hogy nem lehet tudni, hogy az első állomás, tehát a fölvételnek a illetéktelen kezekbe kerülése, hogy történt. Én máig nem tudom, hogy ezt nem akarták nekünk a nemzetbiztonsági erők felfedni, vagy valóban nem jutottak a nyomára. Ha már a Kusa jelzőt alkalmaztam a kormányzásunk egy másik, ennél még fontosabb aspektusára, akkor itt is hadd mondjam meg, hogy még arra is ellentmondásos információk születtek, hogy a két kazetta, mert kettőre vették fel a beszédet hivatalosan, közül melyik került ki végül. Először úgy tudtuk, hogy a pártközpontba elhelyezett, majd később, amikor újra kérdeztük már Bajnai Gordon idején, mert annyi gyanú érte MSZP-s politikusokat, hogy húha, nem elég, hogy hazudtunk, még áruló is van a sorainkban, akkor persze újból kérdeztük a dolgot. Akkor meg már azt a választ kaptuk, hogy a hivatalosan a másik, a miniszterelnökségre került kazetta került ki. Szerintem egyiket sem árulta ez senki, én nem az áruló koncepció híve vagyok, hanem már akkor is lehetett hallani arról, hogy mivel maga idézte, hogy retorikailag jó beszéd volt, már hogy tőlem idézte ezt a jellemzést. Én meg azt mondtam, hogy politikailag is voltak drámaian ébresztő és fontos elemek benne, ezt ismerősöknek, szakértőknek sok helyen lejátszották, innentől az ég tudja, hogy...
0: 2026-ban mi a tanulsága ennek a beszédnek? Ön számára.
1: A teljes nyilvánosság kötelessége. Egy kormány elkövethet hibákat, marhaságokat is. Mi elkövettünk, tehát nem mentem azt a helyzetet, ami az összödi beszéd szükségességéhez, a megszorítások és a reformok szükségességéhez vezetett, bár reform enélkül is kellett volna, de azt hiszem az lett volna a dolgunk. És ma arra a kérdésre, ami a beszéd után Gyurcsány Ferenctől elhangzott, hogy kell-e valamit még mondanom Ildikó, mert hát
0: ott... Te akkor arra mit mondott?
1: Akkor azt mondtam, hogy nem, mert úgy éreztem, hogy amiről kellett, meggyőzte a frakciót, a színpadiasságát, a hazudtunkot, meg túlzásnak éreztem, mert tudtam, hogy nem hazugságról van szó, hanem elrontott kormányzásról. Most mást mondanék, és ez a válaszom arra, hogy mi a tanúság. Most azt mondanám, hogy Feri, értjük, a baj megvolt, megpróbáljuk helyrehozni, de menj el holnap a tévébe, a rádióba, és mondd el ugyanezt, nyilván a nem salonképes kifejezések nélkül nyilvánosan, mert az országra tartozik.
0: Mikor beszélt utoljára Gyurcsány Ferenccel?
1: Én azt hiszem, hogy körülbelül egy-másfél éve, még a választás után, már úgy értem a 2026-os választás után még levelező viszonyban.
0: Hát az most volt, akkor ez nem volt egy éve.
1: Az a beszélgetés.
0: Ja, mert azt csak azóta leveleznek.
1: Mondom, hogy várjon, az utolsó levélváltásunk akkor volt, amikor én szükségesnek éreztem, hogy mondjanak le a vesztes pártok, vagy a történelem sodrából kimaradt pártok vezetői, így ő is.

0: azt gondoltam, hogy mielőtt ezt a sajtóban megírom, mégis fel kell készítenem rá, hogy ez
1: megy. Mit válaszolt rá?
0: Hát, hogy ő már semmit nem tud megsértődni, vagy valami ilyesmén. Tehát egy nyilvánvalóan hárító, és hát a korábbi barátságunkat, jó viszonyunkat takarítványra tevő választ adott, amit én meg is értek. Amikor aztán mégis bekövetkezett a lemondása, akkor is írtam neki pár sort, arra már nem felel, de nem is várom, hiszen ő szakítani akart a politikusi múltjával, aminek én a része vagyok.
1: Rendben, Ildikó, köszönöm szépen, hogy itt volt.

0: ügyészségi bomba robbant a minap. Remélhetőleg lehet ezt mondani, mert egy nagy botrány van kialakulóban. A központi nyomozó főügyészség egy egykori vezetője kitálalt egy levélben. Egy nagyon bonyolult és összetett történetről van szó, aminek a lényege sommásan annyi, hogy sok esetben az ügyészséget megpróbálta befolyásolni a politika bizonyos ügyekben. Ami miatt komolyan kell venni ezeket a mondatokat, az az, hogy az illető Fürth Pál olyan ügyekkel foglalkozott, mint Orbán Viktor testvérének az ügye, a Völner Stadl ügy, az aranykonvoj ügy, és még néhány a politikához kapcsolódó történet. Komlódi Gábor ügyvéd a vendégünk, jó reggelt, szervusz Gábor. Vele próbáljuk most szétszálazni ezt a történetet. Elsőre, amikor én elolvastam ezt a bonyolult, nagyon hosszú levelet, amit az egykori ügyész úr, aki azóta már lemondott, sőt azóta az ügyészség már nyomozza is ellene, tehát amit ő írt, abból átfutott az agyam, hogy ebből egy nagyon nagy botrány is lehet. Jól látom én ezt?
1: Abszolút, igen. Én azt hasonlóan gondolom egyébként, sőt úgy fogalmaztam egy kedves kollégámnak, amikor erről beszélgettünk, hogy egy normális országban ez egy világra szóló botrány kell, hogy legyen. De miért is gondolom? Azt előjáróban annyit pontosítanék, tényleg csak a tisztánlátás vagy a nyelvhelyesség okán, hogy nem nyomozás indult ellene, bár az indult volna, mert akkor legalább kiderülne az, hogy valóban történt a bűncselekmény azon bűncselekmények irányítása során, hanem egy fegyelmi eljárást indított vele szemben.
0: Igen, és cáfolta a legfőbb ügyészség, hogy mindez megtörtént volna.
1: Tagadta. Az nagy különbség. Tehát cáfolni még nem tudta, azt majd meglátjuk az eljárás során sikerül-e. Egyenlően csak azt mondják, hogy ilyen,
0: azt mondta,
1: nem,
0: ilyen nem volt.
1: Így van, igen. Szóval azért fontos ez a dolog, és most nem akarok ilyen nagyon korai órán ilyen jogelméleti kérdéseket feszegetni, tehát mégiscsak arról van szó, hogy van az államnak, ugye egyszer csak abbahagytuk azt, hogy a tálió elv, meg megkövezzük, meg fogad fogért, meg nem tudom, és úgy döntöttük, hogy a mindenkori hatalom egy demokráciában fogja a mi büntetőjogi igényünket érvényesíteni. Tehát mert nem az lesz, hogy megmondja a helyi, nem tudom kicsoda, hogy milyen büntetést érdemel a másik, hanem ezt elveszi tőlünk, és ő érvényesíti az egész állam büntetőjogi igényét, és bár ez most valamelyest változni fog ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállásával, de vád monopóliummal rendelkezik jelenleg az ügyészség, tehát ő kizárólag ő képviselhet vádat, nyilván magánvádos eljárásokat nem ide téve. És ezért nagyon fontos dolog, mert egy olyan közbizalom...
0: És ebbe lép be a politika.
1: Igen, tehát egy olyan közbizalom kell, hogy legyen egy ilyen történetben, amikor én azt mondom állampolgárként, hogy és ez egy állandó, nagyon, hogy is mondjam, megalapozott igény a társadalom részéről, bármely állampolgára is, ha gondolok, hogy hát miért nem csinálják ezt vagy azt, mert ha az én gyerekemmel történt volna, vagy ha velem történt volna, vagy ha itt ilyen és ilyen eset lett volna, akkor én ezt és ezt tettem volna, de én ezt azt mondom, hogy nem teszem, mert egy kultúrált demokrácia és a jogállam olyat nem lehet, átadom az államnak avval a bizalommal, hogy ő ezzel helyesen fog eljárni. És ennek megvannak a törvényi garanciái, mert ugye a legfőbb, tehát maga az ügyészség az teljesen független, ugye a legfőbb ügyész az országgyűlésnek számol be, az országgyűlés kétharmaddal választja őt, és teljesen független az ügyészség, csak a törvényeknek van alárendelve, a magyar állam költségvetésének.
0: Ezt a mondatot vonja kétségbe.
1: Így van.
0: Ez a fajta levél, így amit van. A volt főügyész.
1: Pontosan, tehát pont ezért érzem én azt, vagy ezért, ahogyan te is fogalmaztál, hogy ez egy nagyon nagy botrány kell, hogy legyen, mert az a közbizalom, amikor azt mondjuk, hogy jó kezekben van az én büntetőjogi igényem, jó helyen van az, és megalapozottan számíthatok arra, hogy az a bűnös egy törvényi feltételek mentén végigment jogállami keretek között lezajlott büntetőeljárás végén tisztességes eljárásban arányos büntetést fog kapni, amire mindenki más is számíthat, olyat, ami másokat is vissza fog tartani a bűncselekmények elkövetésétől, ez sérül, és ez egy nagyon-nagyon nehezen helyreállítható dolog. És
0: még már a társadalom szemében.
1: És pontosan nagyon jó a kérdésed, nagyon-nagyon nehezen helyreállítható a társadalom, és még, ami még talán ennél is sokkal súlyosabb, az ügyészi szervezeten belül. Tehát ugye, ha ez igaz, amit ez a főügyész mondott, ugye ez egy nagyon fontos főügyészség, tehát ezt is említetted, hogy ez a központi nyomozó főügyészség kiemelt bűncselekményekben önállóan nyomoz. Ilyen például ugye, így szokták a köznyelvben hívni, hogy ugye mentelmi joggal érintett személyek, vagy mentelmi joggal rendelkező személyek, ha érintettek egy büntetőjárásban, akkor ők nyomoznak, és kiemelt bűncselekményeknél magas, nagy vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények, és a többi, és ezt a törvény rendezi, és ugye ilyen volt pontosan az aranykonvoj, ugye, illetve a...
0: És És ezek az ügyek, ezek hogy tudnak megnyugtatóan rendeződni? Ugyanis ezek a történetek jelenleg, vagy a túlnyomó többségben, ha jól tudom, folyamatban lévő ügyek. Ilyenkor folyamatban lévő ügyekről teljesen jogos, hogy nem mondhatnak akár az ügyészség részéről, akár más részről sem olyan valid információkat, amelyek ezt a közbizalmat igencsak aláásó mondatokat alátámasztja vagy cáfolja. Tehát levegőben lóg az az egész történet, és innentől, mivel a politika ebben érintett, mondván, hogy a politika befolyásolta, kényekedve szerint fogja alakítani. Az egyik az azt mondja, hogy lám-lám, itt a disznóság, nem zörög a haraszt, a másik része meg azt mondja, hogy hát ez bosszú és propaganda és AVH.
1: Igen, erre hivatkozik a legfőbb ügyészség, hogy folyamatban azért nem tud érvelni ezekkel a vádakkal szemben, mert hogy folyamatban lévő eljárásokat nem tud vagy nem akar nyilvánosságra hozni, a büntető eljárás érdekeit figyelembe véve. Viszont pontosan ez a csapdahelyzet ebben az ügyben, de azért van egy jó oldala.
0: Ilyenkor
1: is,
0: érvényesül a közérdek? A magasabb közérdek?
1: Nem, ebben az esetben nem.
0: Tehát összeomlik az ügyészség hitele?
1: Hát pont ezt akartam mondani. Az a probléma, hogy az ügyészség az egy nagyon erősen hierarchikusan, nem mondom azt, hogy félkatonai, de hát szóval majdnem. Tehát egy nagyon erősen hierarchikusan felépített szervezet, aláfelé rendelt viszonyok vannak. Az ügyészek mindig a fölötte lévő ügyésznek, vagy vezető ügyésznek az alárendeltjei. Ott nem lehet kibeszélni, azon a fegyelmi eljárás alakul. Tehát ugye egyfelől akkor lehetne ebben az ügyben megnyugtatóan látni, vagy eredményeket látni, hogyha azok az ügyészek, mert ugye ezt a levelet, ezt, amiről beszéltél, ezt a főügyész úr, ezt más főügyészeknek küldte meg, kvázi segítségkérésül, hogy ez az ügy van, és már álljanak mellé. Na de ők is ezt a fajta, mondjuk így, hogy függelemsértést követnék el abban az esetben, hogyha ők mellé állnának. Tehát ezért egy nagyon nehéz dolog, közben pedig, hát ahogy egy klasszikus idő, közben pedig egy titkos féregfogarág a rendszerben, mert az ügyészek egymásra, úgyhogy egyébként én sokakkal találkozom bírósági tájon, a túlnyomó többségük végtelenül tisztességes ember, és tisztességesen végzi a munkáját.
0: És közben milyen sötét árnyék vetül rájuk egy egyetlen vagy egy bizonyos ilyen ügymenet miatt, de azért az sem megnyugtató a közvélemény számára, hogyha azt látja, hogy egy olyan szervezeten belül, amelyben elvileg bíznia kell, ilyen például az ügyészség, de mondhatnám akár a rendőrséget, vagy a titkosszolgálatokat is, de az ügyészségnél mindenképpen arról szólnak a hírek, hogy ott áll a bál, ott érdekek csattannak, emberek nem állnak szóba egymással, vagy kioktató hangnemben üvöltöznek egymással, ez vészjósló. És itt a közbizalom, ismét visszacsatolok erre, amit te említettél, hogy bízzon az állampolgár egy olyan szervben, egy olyan állami szervben, amelyik papíron független, papíron, de közben meg politikai okokból egymást marják a vezetői.
1: Igen, ha már politikát idehoztuk, ugye az a probléma, hogy...
0: Meg lehet ezt kerülni?
1: Hát nem lehet, abszolút nem lehet, csak ugye mégis nem jogi szakmai kérdés, de mindenféleképpen azt kell látni, hogy ez a probléma, ami most itt az asztalon van, ez az előző kormányzati ciklus, ha így igaz, mint ez a múltban történt, és ugye ez a kinek állt az érdekében kérdést, ha feltesszük, akkor nyilvánvalóan az, és azért tényleg, ha egy picit kikacsinthatok a szerepemből, hát mégiscsak az aranykonvoj ügyet megnézzük, hogy mi történt végig, hogy először beharangozták, hogy ott finanszírozás van, utána ezt rákenték a Tiszapártra, aztán ezt újságokon terjesztették az egész országba, és aztán még a Fidesz saját kormányzás alatt visszaadta az ukránoknak ezt a szállítmányban található aranyat és készpénzt. Azért ez egy szép csomag, ami azt mutatja, hogy ennek volt egy politikai szándéka. És hogyha ez igaz, ezt az egész ügyet, ezt a mostani kormányzatnak kellene, vagy kell rendbe rakni. És muszáj egy nagyon fontos dolgot hozzátennem. Én mindig el szoktam mondani, mert ez így is van, hogy én mind emberileg, mind szakmailag nagyon sokra tartom az új köztársasági elnökünket, és nagyon becsülöm azt, hogy jelenleg a tekintettel arra, hogy az ő jogköre és hatásköre a legfőbb ügyésznek a kiválasztása, hogy ebben nagyon mérsékelt, nagyon megfontolt, és én nagyon bízom abban, hogy a tekintettel arra, mint az előbb elmondtam, hogy ez egy hierarchikus szerv, aminek a legfőbb ügyész az egy nagyon fontos státusz egyébként egy jogállamban, hogy ennek a kiválasztása során a köztársasági elnök úr olyan megfontoltan és körültekintően fog eljárni, ami aztán le fog csorogni az utolsó helyekre is, és ez lesz az első lépése a közbizalom helyreállításának.
0: Baka András első próbatételében valóban a közbizalom helyreállításáról fog dönteni. Komlódi Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid.
1: Az elmúlt időszakban folyamatosan fokozódik a mesterséges intelligencia pánik a világban. Hogy ez megalapozottan vagy nem, az más kérdés, de ugye a történet onnan ered, hogy technológiai cégek vezetői álltak ki nem is olyan rég, és mondták azt, hogy kicsit lassítani kéne a mesterséges intelligencia fejlesztésén, mert baj lesz, mert átveszik a hatalmat. És innen indult el a lavina, és már azt mondták, hogy és kiirtják az emberiséget. Egyedül Trump elnök mondta azt, hogy ugyan már ez kamu, én vagyok annyira okos, hogy megoldjam, már nem én, hanem Trump elnök mondta ezt. De hogy valójában mi a helyzet, azt most megbeszéljük dr. Vajda Viktor az AI szakjogásszal, a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács főtitkárával, mert ilyen is van. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mit csinál a Mesterséges Intelligencia Tanács, amiben ön is benne van?
2: Köszönöm a kérdést, és hogy ismételten figyelmet szentelnek a témának. A Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács az Európai Unió Mesterséges Intelligencia rendeletének, az AI-eknek a végrehajtása keretében jött létre, egyfajta magyar novumként, hiszen ez nem volt előírása az uniós jogalkotónak, hanem magyarországi jogalkotó gondolta úgy, hogy szükséges, hogy a különböző szereplőket, a kormányzatot, az államot, az ipart és az akadémiát egy asztalhoz ültetve teremtsen egy olyan fórumot, ahol az AI kulcs kérdéseiről közösen lehet állást foglalni, és iránymutatásokkal segíteni mind a vállalkozások versenyképességét, mind pedig a jogalkalmazás egységességét.
1: De az, hogy most már kormányok, az ENSZ, nagy szervezetek témaként kezelik, sőt, kiemelt témaként, hát von der Leyennek az évértékelőjében nagyon fontos és hangsúlyos pont volt a mesterséges intelligenciával való foglalkozás, mit kezdjünk ezzel? Tehát, hogyha ilyen államok már ennyire kiemelten kezelik, akkor az ember hajlamos azt gondolni, hogy itt tényleg van valami veszélyforrás, amit csirájában akarnak elfolytani.
2: Hát valóban van, ugyanis vannak már ismert kockázatok, ugyanakkor érdemes különválasztani azt, hogy itt egy egzisztenciális, kihalási eseményt vizionálnak egyesek.
1: Mások. Már hogy az emberiség halkít.
2: Igen, ezt is mondják bizonyos hangok, illetőleg vannak olyan hangok is, mint arra a szerkesztő úr is utalt, akik a kockázatok eljelentéktelenítése irányába foglalnak állást. Valahol az igazság a kettő között van. Tudjuk, hogy vannak már olyan bizonyított káresemények, amelyek felhívják a figyelmet a kiberbiztonsági kockázatokra, tesztkörnyezetből kiszökhet több ágens, megváltozott a vitának a tárgya, a diskurzusnak a tárgya megváltozott, mert már nem csak chatbotokról beszélgetünk, nem csak válaszol nekünk egy AI asszisztens, hanem önálló cselekvésre képes megfelelő utasítások alapján, amelyeket saját maga értelmez, sőt néha annak a keretei közül is kilép. Ezért nagyon fontos, hogy immáron arról beszélünk, hogy közös érdekünk, már az egész emberiség közös érdeke, az úgynevezett alignment, hogy az AI abban a mederben maradjon meg, amelyet neki megszabunk, és ez szolgálja mindannyiunk közös érdekét.
1: Olvasva, figyelve a szakmának, tehát a techóriások vezetőinek, a döntéshozóknak, informatikusoknak, szakembereknek, jogászoknak, mint például ön, a véleményét, egy dolog mindig eszembe jut, hogy olyan dologról beszélünk, aminek nem tudjuk a végét. Olyan dolgot fejtegetünk, hogy mi lesz, amiről maga a techóriás vezetők azt mondják, hogy meg nem tudjuk jósolni, hogy hova juthatunk el. Hogy lehet akkor így beszélgetni lehet, de hogy lehet így például döntési stratégiát építeni, amikor nem tudjuk, hogy mi a cél?
2: Nagyon jó a kérdés, ugyanis a találmányok sorában kevés hasonlatosat találunk a mesterséges intelligenciához. Szokás az elektromos áramhoz vagy az internethez hasonlítani, mégis olyan kognitív vagy olyan tudatosság látszatát hordozó képességeket predesztinál, olyanokat mutat, amelyek túlmutatnak azon, mint amit mondjuk akár az internethez tudtunk társítani. Tehát az, hogy valami önmagát fejleszteni képes, akár új felfedezésekre juthat, ez például a rákutatásban is, mint pozitívum megmutatkozott, és ezért is érdemes az AI fejlesztése mellett is állást foglalni, amellett, hogy nyilván a kockázatait úgy kell kezelni, hogy neutrális szabályokat alkotunk, és megfelelő kockázati szintekhez különböző elvárásokat társítunk. Tehát például előzetes tesztelés, a megfelelésnek az igénye, amely egyébként az uniós AI Act-ben benne is foglaltatik, a külső ellenőröknek a szerepe, az incidensek bejelentése, kötelezettsége, sőt, mint arra egyébként vállalatvezetők szintúgy utalnak, itt a nagyokra utalok, Dario Amodei fogalmazta meg, hogy akár vállalatok közötti együttműködésnek, sőt, egyfajta nemzetközi fórumnak is lehet jelentősége. Gondoljunk csak arra, hogy hasonló kockázatot jelentő technológiai vívmányok, akár itt atomfegyverek kérdéskörére is utalhatunk, ott több állam közösen alkotott egy olyan fórumot, pont az ENSZ-nek a keretein belül, ahol igyekeznek ennek a technológiának olyan keretet adni, amely utána nem vezethet káros következményekre.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a világnak a nagyobb részén ez a narratíva uralkodik, hogy üljünk le, tárgyaljunk, fogjuk vissza, tartsuk kordába, miközben pontosan tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia az elmúlt időszakban irtózatosan megpezsdítette a világgazdaságot. Már szakmák eltűnéséről beszélhetünk, vagy ha nem is eltűnéséről, de mondjuk munkanélküliség már nőtt a mesterséges intelligencia térnyerése miatt, és mivel a világgazdaságot ez befolyásolja, a világgazdaságnak meg van egy olyan szereplője, például Kína, amely élen jár a mesterséges intelligencia fejlesztésben, viszont nem feltétlenül akar a mondjuk az Európai Unió, mondjuk az Egyesült Államok által elképzelt etikai és gazdasági vonalba betársulni, mert azt mondja, hogy bocsánat, egy verseny van, én nem akarok lemaradni. Lesz ebből megállapodás vagy egyesség?
2: Szerkesztő úr kérdése helyesen rámutat a diskurzus, a közös megegyezés szükségességére, ugyanis bárki is éri el, akár a szabad világ képviselője, akár az abból magát kívül tartó szereplő éri el azt a szintet, hívhatjuk ezt szingularitásnak, vagy bármely egyéb fogalommal is apostrofálhatjuk, ahol már az AI kikerül a mi kontrollunknak a köréből, az emberiség egészének kárára lehet. Fontos tehát, hogy valamennyi szereplő lett légyen egyébként egyéb politikai vagy más természetű vitája ebben a kérdésben egy közös platformot találjon, és mindenképpen...
1: Kérdés, hogy lesz-e? Van-e erre esély? Van-e a realitás? Azt mondja, hogy Kína az Egyesült Államokkal leül és meg fog állapodni arról, hogy vigyázzunk a világra, ezért ezt és ezt csináljuk a mesterséges intelligenciával?
2: Hát ilyen természetű törekvések máskor is már jó példával szolgáltak, úgyhogy ebben minden bizodalmunk meg lehet. És az Európai Unió szabályozása is erre a törekvésre mutat rá, hogy egy olyan standardként használható átfogó aktust alkotott meg az Unió, amelyet utána modellértékűként kezelhetnek mind a transatlanti partnereink, de egyébként feltehetően ez a kockázat alapú megközelítés, mint logikus alapvetés megjelenik majd akár a kínai normák között is.
1: A Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácsnak van egy 12 pontos kiáltványa. Önök írtak egy ilyet, amit eljuttattak Tanács Zoltánhoz, tudományos és technológiai miniszterhez. Ebben a 12 pontban vannak vészjósló pontok, vagy miről szól tulajdonképpen? A kormányzatot akarják bevonni az egész MI kérdésnek a kezelésében?
2: Ez egy szakmai kezdeményezés, és a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácsnak, ha ez fel is kerül az agendájára, az egy üdvözlendő pont. Ennek előfeltétele az, hogy 500 szakember tüntesse ki aláírásával a kiáltványt, amelyet megtalálhatnak az MI, mint Mesterséges Intelligencia, mi-kiáltvány.hu internetes cím alatt. Itt a szakmai közösség a legismertebb szakmaiként azonosított fórumnak, a LinkedIn-nek a fiókjával tud belépni.
1: De ez csak szakembereknek szól?
2: Hát azt gondoljuk, hogy a kérdés megítéléséhez a jártasság és vagy az érintettség legalább szükséges. Ugyanakkor, hogyha azt mondom, hogy én egy olyan munkavállaló vagyok, akinek egyébként a munkáját ez fenyegeti, noha nem mesterséges intelligencia kutatással foglalkozom, az ő véleménye ugyancsak számít. Itt beszélhetünk programozókról, tanárokról, informatikusokról, közgazdászokról, de akár orvosokról is. Az a fontos ebben a 12 pontban, hogy a lehetőségek és a kockázatok most itt 2026 őszén olyan szintre jutottak, hogy szükséges e között egyensúlyt teremteni. Ezt célozza a kiáltvány. Nem fékezni, pláne nem megállítani szeretné ez az alapvetés a mesterséges intelligencia fejlődését, hanem tudatosan szeretnénk megérkezni abba a korszakba, ahol az AI lehetőségeit a javunkra szeretnénk fordítani, hogy őrizzük meg azt, amiért a fejlődésnek egyáltalán értelme van, a gondolkodás és az együttműködés örömét, a kritikus gondolkodást, és azt, hogy a döntés felelőssége és végső képessége az az embernél maradjon.
1: Dr. Vajda Viktor, mesterséges intelligencia szakjogász, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme, tart a nyomozás a letelepedési kötvények ügyében. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszus alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája. Azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságosok, hanem minden állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető betegellátásnak mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Sunset Picnic néven elektronikus zenei fesztivált rendeznek ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az eseményen a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Felép a többi közt Lotfi Begi, Will Cox és Regán Lili is. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de néhol előfordulhatnak felhősebb időszakok, futózáporok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
8: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik-Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében ma 9 és délután 5 óra között karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid.
1: Nem tudom, hogy más országokban hogy zajlik ez, de Magyarországon, mintha priorizált téma lenne az építőipar. Akár a lakásvásárlás kapcsán, akár a építőiparnak a hanyatlása, vagy éppen szárnyalása kapcsán, vagy a politika is beleszól ebbe, és hát mindenkinek van egy története arról, hogy milyen kapcsolatban van egy festővel, egy burkolóval, vagy a lakásában bármilyen munkálatot végző emberrel. Markovics Béla, MAPEI Kft. Ügyvezetője a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket!
1: Akik hát az építőipari bizalmi indexet igencsak magukénak érzik, sokat foglalkoznak vele. Ez tulajdonképpen ez az index, ez azt jelenti, hogy mit gondol a magyar átlagember az építőiparról?
2: Mondhatjuk, hogy pontosan ezt, illetve a szakemberekről és a szakmákról mit gondol. 6. éve mérjük föl folyamatosan a megrendelőket, potenciális megrendelőket, illetve azokat, akik az elmúlt egy évben, mondjuk az elmúlt egy évben építettek vagy felújítottak valamit, és ezt a felmérést most 2000-en töltötték ki, úgyhogy értékelhető adatokat kaptunk. És igen, az index az arról szól, hogy mekkora a bizalom az építőiparban, az építési szakemberekben, és jelenleg ez a bizalom, ez 5 csillagból 3,54 átlagos.
1: És hogyha egy kicsit nyersebben fogalmazok, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a kérdőív arra világít rá, hogy mennyi a kontár a magyar építőiparban?
2: Igen, ez egy nyers megfogalmazása annak, amit mi megtaláltunk. Tulajdonképpen arra mutat rá, hogy ha azt mondjuk, hogy én megrendelek egy munkát, és én 5 csillagot akarok, ez a jó munka, ez a tökéletes, abból 3,54-et kapnak általában az emberek, ami egy kicsit talán leértékeli az építőipari szakmákat, a jó munka, ez a tökéletes, abból 3,54-et kapnak általában az

0: Marcos be nem tartott ígéretek, 70%-ban, és pont ezért vagyunk mi ott, hogy mi a szakembereket és a megrendelőket is segítjük abban, hogy ők az építési álmaikat megvalósítsák. Ez a mi küldetésünk, hiszen nem hagyhatjuk, hogy a kontárok azok nyerjenek most.
1: Önök, mint az építőipar tisztességes, szakmailag megalapozott szereplői, mit tudnak azért tenni, hogy a kontárság, mint olyan, visszaszoruljon? Mert ugye az önök felmérése hozta ki azt, hogy az emberek szemében a kontármunka még mindig az egyik legnagyobb kockázat.
0: Igen, ugye, hogyha megnézzük, hogy egy kontár kár, ugye a felmérés kimutatta ezt is, 688 ezer forint, ami egyébként csökkenés a korábbihoz képest, és hogy 15%-ban az emberek kontárokkal dolgoztattak, vagy valamiféle kontár esemény történt, akkor ez ellen tenni kell, és mi elég sokat teszünk is, több mindent tudunk tenni. A legfontosabb, amit teszünk, hogy a megrendelőket, akik majd rendelnek munkát, megtanítjuk arra, hogy hogyan kell szakembert választani. Van néhány kérdés, amit fel kell tenni a szakembernek, és ha erre a válaszok pozitívak, illetve referenciákat kértünk, és a referenciákkal beszéltünk, akkor ez jól működhet. A másik...
1: Ez hogy néz ki, hogy mondta, hogy fel kell tenni a kérdéseket, igen, a szakembernek? Na de akkor lépjünk egyet vissza. Hogy találjuk meg azt a szakembert, akinek feltesszük a jó kérdést?
0: Na ez is egy nagyon jó kérdés. Tehát még visszatér egy picit arra a kérdésre, hogy ha nem csak a szakembert kérdezzük, hanem kérünk tőle 2-3 telefonszámot, akiknek ő már dolgozott, és őket kérdezzük meg, hogy mi történt. És ez azért jó referencia, hogy találjuk meg. A felmérés azt is mutatta, hogy a megrendelőknek a 78-80%-a a közösségi médiát nézi, és ott nagyon sok szakember fent van, a jók vannak fent, és ezek közül tud válogatni. Ajánlás útján lehet találni szakembert, illetve én amit nagyon sokszor mondok, van egy szakember ajánló rendszerű.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ez nem úgy néz ki, igen? Mint a takarítónőnél, meg az autószerelőnél, amikor az emberek magánbeszélgetésekben azt mondják, hogy te nincs egy jó autószerelőd, nincs egy jó kőművesed, nincs egy jó festőd.
0: De ajánlások, ez az ajánlás, vannak ajánlások, csak az ajánlások útján nem mindig tudunk szakembert választani, mert nem mindig kapunk ajánlást. Tehát aki nincs kapcsolat, annak nehéz. Én amit mondok, és ahol lehet találni, az a szakember ajánló rendszer, szakemberajánló.hu, nagyon jó szakemberek vannak, illetve meg kell nézni a közösségi médiát, a Facebookot, TikTokot, hogy ott mit mutat a szakember, és ha onnan tudunk választani, többé-kevésbé sikeresek lehetünk.
1: És mi van akkor, hogyha mondjuk említette a közösségi médiát, hogy az előző beszélgetésre már ráutalva, hogy ha az ügyfél mondjuk egy mesterséges intelligenciával megalkotott gyönyörű konyhát lát, ahol egy mesterséges intelligencia által generált hang azt mondja, hogy keresd XY-t, mert ő a jó.
0: Ez is egy nagyon jó kérdés. Sajnos az idén, és most már ez egy reális veszély, hiszen mesterséges intelligencia olyan videókat készítenek, ami majdnem valódi. Még látszik a különbség. Én azt látom, hogy most még a szakemberekkel kapcsolatos tájékoztató videók, vagy a saját videójuk nem mesterséges intelligenciával készülnek, hanem sajátunk elkészítik. Én ezt javaslom, ez a legjobb, illetve azt javaslom, hogy nézzünk nagyon körül az ismeretségi körünkben, akik tudnak ajánlani, és utána azt is, akit ajánlanak, azt is csekkoljuk le. Egyébként nagyon sokat teszünk azért, mint cég, és ezt kérdezik tőlünk, hogy miért is foglalkozunk a kóklerekkel, ezzel a felméréssel. Hát pont a küldetésünk miatt. Ugye a küldetésünk az egyszerű, segítünk az embereknek az építési megoldásainkkal, az építési álmokat megvalósítani, és minden tudásunkkal segítjük. Képezzük a szakembereket szakmára, értékesítésre, kommunikációra, cégvezetésre, és a megrendelőt arra, hogy hogyan válaszol szakembert.
1: Tehát megtesznek mindent azért, hogy ez a bizalmi index ez nőjön.
0: Pontosan.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt Markus Bélának, a MAPEI vezetőjének.

0: vendégem. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
0: És nagyon fontos dolog miatt, egy szenzáció miatt, ahogy hallom, olyan hype van e körül, hogy valami elképesztő. Bemutató a Madácsban, Evita. Szeptemberben lesz a bemutató. Szirtes Tamás rendezi. Mikor lesz pontosan?
1: Ma este.
0: Ma este, bocsánat.
2: Igen.
0: Na, majdben, azért nem vesztem el itt a dátumokban, mert az járt a fejemben, hogy a következő 40 előadásra már nincs jegy.
1: Így van.
2: Hát a mostani blogban a 40 előadásra elfogytak a jegyek, igen, és aztán ugye majd februárban fogjuk újra játszani majd a Madách Színház színpadán, és azokra az előadásokra már lehet jegyet venni.
0: Mi ennek a darabnak illetve pontosabban a sikernek a titka? Miért van ekkora érdeklődés iránta? De ez a Madonna Antonio Banderas okozta filmkatarzis, és emiatt rohanják meg az emberek a Madách pénztárait, hogy most az Evitát akarjuk megnézni?
1: Biztos benne van ez is. Ugye azt meg kell említeni, hogy először van az Evita a Madách Színházban, annak ellenére, hogy azt köztudott, hogy Andrew Lloyd Webber és Szirtes Tamás kapcsolata már régre visszavezethető, és ez immáron a 7. Webber musical, amit bemutat a Madách Színház, úgyhogy először is ez egy új darab a Madách Színházban. Szirtes Tamás is először rendezi ezt a darabot. És igen, ahogy mondta szerkesztő úr, ugye a 96-os film, aminek ugye magyar vonatkozása is van, hiszen a film nagy része
0: itt
1: forgott Budapesten.
0: Andy
1: Vajda producer közreműködésével. Szóval igen, a magyar emberekben van egy ilyen várakozás az Evita iránt, és hát ugye a film is nagyon, nagyon nagy siker volt világszerte is, és hát fantasztikus története van az Evitának, és hát mai napig egy ikon, és egy erős nőnek a karrier története, és hát tulajdonképpen a tragédiája, mert ugye 33 évet élt Evita, és hát tulajdonképpen bejárt egy olyan életutat, amit mások egész életükben nem tudnak bejárni.
0: Igen, hát hogy azt nem mondtam el az elején, de szerintem azért rájöttek a nézőink, hogy te fogod Petra játszani Evitát.
1: Igen.
0: És Peront pedig te. Azért ti jöttetek, ezt nem mondtam el, de aztán rájöttem, hogy lehet, hogy nem is kellett volna. Evita szerepe az mennyire... Tudom, egy színész mindig bármit el tud játszani, vagy bármit el kell játszania, de amikor ugye az Evita személyisége egy nagyon vitatott vagy megosztó személyiség, még Argentínában ugyan óriási nagy sztár, de azért a világpolitikát tekintve abban az időben ő kétes megítélésű volt. Szegény sorban, illetve egy kitaszított gazdag család szegény sorban felnővő gyereke volt, aki emiatt az egész életében utálta a gazdagokat, erről is szólt tulajdonképpen az ő élete. Ezt, amikor te olvastad, akkor mennyire mondtad azt, hogy igen, könnyű nekem azonosulni azzal, hogy a szegényeket segítem, vagy bármi mással, a személyiséggel?
2: Hát először is színészileg a Eva Peron megformálása, maga az Evita karakter, ez egy rendkívül komplex figura. Színészi feladat szempontjából is, énektechnikailag is, tehát én azt gondolom, hogy ez egy például egy színésztőnek, aki zenés színházban is tevékenykedik, szerintem ez mindenféleképpen ez egy nagyon hát ez egy mérföldkő. Tehát ezt a szerepet megformálni. Az, aki valamit is valaha szerintem, és ilyen olyan világviszonylatban említve, akár történelmileg, akár szociálisan, politikailag nagy dolgokat vitt véghez, aminek azért mégiscsak, tehát ugye a Evita is a nők szavazati jogában is ugye közreműködött, elég fontos szerepet képviselt, kórházakat hozott létre, iskolákat, alapítványokat, volt rengeteg ösztöndíj programa, szociális otthonokat, tehát hogy olyan sok, a munkás osztályt olyan központi helyre emelte be, és adott hitet egy egész nemzetnek, és ez már túl fölnőtt Argentinán is tulajdonképpen, hogy aki ilyen nagy dolgokat visz véghez, az mindenféleképpen megosztó személyiség szerintem. Főleg, hogyha már utólag ugye mi mindig elemzünk valakit, és én nagyon sok írást olvastam róla, és fejtegetik, hogy most akkor ő egy felkapaszkodott személy volt, aki tulajdonképpen így élvezte, tehát haszonélvezője volt ennek az egész dolognak, vagy pedig egyébként tényleg, és akkor itt egyébként bennem meg is fordult, és egyértelmű a véleményem erről, hogy én legalábbis így szeretném bemutatni az ő drámai sorsát, és ezt a szerepívet erre húztam fel, hogy megértsük azt, hogy ő honnan jött, és ennek árán ő hová jutott el, és az, hogy a származás az nem szab korlátokat, hanem tulajdonképpen bármire képes az ember, hogyha hittel, erővel teszi, és ambícióval, amiből neki rengeteg jutott. És tulajdonképpen az, hogy ő ugye 33 évesen méhnyakrákban elhunyt, és ilyen misztikus történetté vált az ő életútja, egy mítosszá, ez szerintem őt igazából tényleg egy ilyen halhatatlanná emelte. És valahol így azt gondolom, hogy ő feláldozta a sorsát és az életét a népéért. Azért, hogy jobb legyen nekik, vagy valamit tegyen, ami megmarad az utókor számára. Ezek az emberek mindig megosztók.
0: Nagyon kevés időnk van. Viktor, több szereposztásban játszátok ezt a darabot. Nem is csoda, gondolom, rengeteg az előadás.
1: Így van.
0: Peronként, kik még a társaid?
1: Solti Ádámmal játsszuk ketten a Peron szerepét. És hát ugye még azt említsük
0: ott
1: meg,
0: ketten vagytok, csak a Evitát?
2: Gadó Anita és Murjani Kőn.
0: Ott hárman, igen.
1: Igen. Még azt említsük meg, az nagyon fontos, hogy ennek apropója is van ennek a bemutatónak. Ugye 1976-ban írta Webber és Tim Rice ezt a darabot. Így van, és 50. születésnapja. Ugye akkor készült el az úgynevezett koncept album, ami egy nagy lemez volt tulajdonképpen, és a bemutató aztán két évvel később volt a West Enden és a Broadway-n, de mi ennek a műnek a megszületését ünnepeljük, és Andrew Lloyd Webber felhívta a közvetlen barátait és olyan rendezőket a világban, akiket tart valamire, és megkérte őket, hogy ha esetleg van érdeklődés, és szeretnének ebben részt venni, akkor mutassuk be ezt a darabot, és mutassuk meg, hogy 50 éve megszületett.
0: Hát nem csak az Evita kapcsán mondom azt, kedves nézőink, hogy menjenek színházba, de most az Evita kapcsán különösen, mert ez egy unikális darab. Ha kapnak rá jegyet, akkor nézzék meg Gubik Petrát és Posta Viktort. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: vágyam.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid.
1: Az olvasásról, pontosabban az olvasási nehézségekről fogunk beszélgetni Dragomán György íróval. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Nem az olvasási nehézségek alatt nem azt értettem, hogy a te regényeidet nem értik az emberek, hanem azt, hogy a fiatal korosztálynak az olvasási minőségét próbáljátok javítani, vagy ennek a egyik nagykövete Nyári Krisztiánnal. A Pécsi Tudományegyetem egy speciális vizsgálatot indított az ügyben, hogy ötödikes általános iskolás gyerekek olvasási szokásait profilozza. És a cél az, hogy a diszlexia, illetve az olvasási nehézségek javíthatóak legyenek, minél többen olvassanak szépen és jól. Hogy kerültél te ebbe a programba? Miért fontos ez neked?
2: Én beszéltem többször arról, hogy nekem nem volt könnyű megtanulni olvasni, és írni sem volt könnyű megtanulni. És ugye ez egy írónál nem triviális, mert mindenki azt gondolja, hogy az írók gyönyörű helyesírással is szépen írnak, és úgy születtek, hogy már 4 évesen olvastak, és ismerték a betűket, és minden így ment, így lesz valaki író, gondolja az átlag ember. De valójában ez nem feltétlenül van így. Én nekem rettenetes nehéz volt megtanulni olvasni.
1: Ez mit jelent?
2: Hát azt jelenti, hogy a betűket még ismered esetleg, mert megtanulod gyerekkorodban, már mondjuk rajzoltam, és akkor elneveztük valakit, Árpinak neveztük mondjuk, ez egy indiánt, akit lerajzoltam, és akkor megkértem apámat, hogy tanítsa meg a betűket, és akkor megtanulta nekem az át, meg a pét, meg az ert, és az ít, és akkor így marokra fogtam a félsztolat, és így felírtam ezt valahogy, de akkor azt hittem, tudok írni. De igazából, mikor oda iskolába kerültem, és megpróbáltam megtanulni olvasni, akkor nem, tehát képzeld el, hogy nézed a papírt, és ami a betűk azok tajbetűk mondjuk a papíron, vagy ógörög betűk, és nem azt látod, mint a többiek. De ezt nem tudod, hanem megtanulod.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez nem egy intelligencia kérdés, hanem ez egy neurológiai kérdés.
2: Hát valószínűleg igen, tehát most ugye vizsgálják ezt, hogy milyennek az oka, és azt mondják, hogy hát nem egy oka van, hanem sok különböző oka lehet, különböző irányokból lehet ide eljutni, és különböző módokon lehet ebből kijutni. De az a fontos, hogy azért kell erről beszélni, mert sok ember számára ez nem triviális. Tehát ez olyan, hogy aki nem tudja ezt, olyan kicsit, mint színvaknak lenni, hogyha nem vagy színvak, akkor nem tudod, milyen színvaknak lenni. Ha ezt nem érzed belülről, akkor nem tudod megérteni, hogy ezek a gyerekek, akik intelligens, okos gyerekek egyébként sokszor, vagy mindig, mert minden gyerek intelligens, okos, akkor mi történik velük? Hogy ez hogy lehet, hogy... És én például könyvek között nőttem fel, egy olyan családból származtam, ahol egyfolytában nekem felolvastak, és ezért fel sem merült, hogy nekem ez nem menne, hogy én ne tudnék olvasni, hogy én ne tudnék írni, ez nekem nem menne könnyen. Úgyhogy én szimuláltam. Tehát én megtanultam kívülről az olvasmányt, fejből tudtam, és mikor rám került a sor, akkor olvastam. És azt hittem egyébként, hogy mindenki így csinálja.
1: Most, hogy ezt mondod magadról, ilyenkor jut eszembe, hogy a te védjegyednek számító, gyakran egyoldalas összetett mondataid, azok lehet, hogy abból fakadnak, hogy te gyerekkorodban nehézségekkel küzdöttél, mint az olvasás, mind az írás terén?
2: Hát ezt nehéz megmondani, és nem mindig vannak ilyen hosszú mondataim, de az biztos, hogy velem akkor az történt.
1: Mondjuk azért, ha valaki azt mondja, hogy olvastál Dragománt, igen, akkor azok hosszú mondatok.
2: Attól függ, melyik könyv. De hogy mondjuk a mágiában például ott kopogós kis mondatok is vannak, de ez ritmus kérdés igazából. De itt pontosan erről van szó, a ritmusról. Tehát mindenképpen az összefügg a ritmusra és a ritmus érzékeléssel, és azzal, hogy biztos, hogy tehát én ebből magamtól kell kikeveredjek ebből az egészből, senki sem tudott erről, senki sem tudott nekem ebben segíteni. Egyszerűen ezt sikerült ebből nekem valahogy szerencsésen kimászni, úgyhogy egyszer csak egy csoda történt, és elkezdtem ilyen egész bekezdéseket tudni elolvasni. De addig a betűket sem tudtam összeolvasni, csak valahogy nyilván az agy egy idő után...
1: Tehát ez formálható.
2: Igen, pont arra van szó, hogy nekem ezt egyedül kellett megcsinálni, ez nem volt diagnosztizálva. Erről nem lehetett semmit tudni. Nekem szerencsém volt, mert elfogadó környezetben jöttem fel, senki sem bántott érte, nem is vették észre, nem aláztak meg, tehát ebből én viszonylag jól ki tudtam keveredni, de ma már nem így van, már tudjuk, hogy ez mi. Csak nem feltétlenül veszük észre ugyanúgy, mert a gyerekek ugyanúgy nem tudják, hogy nekik ez nehezen megy. És eleve ma már sokkal nehezen.
1: A gyerekeknél ez majd, hogy nem azt mondom, hogy népbetegség, de mondjuk a gyerekeknek a harmadát érinti.
2: Nagyon sokakat érint, és rosszabb, mint volt. Mert
1: Mit lehet tenni, hogy mert ugye a te példád az, hogy ezen lehet változtatni, ez utána kiegyenesedhet.
2: Író lehetek ebből, tehát ebből úgy ki lehet jönni, hogy az emberből író lesz. Tehát ezt tökéletesen le lehet küzdeni, és tökéletesen ki lehet ebből jönni, és abszolút az ember utána jó tanuló lehet. Azt lehet tenni, időben észre kell venni.
1: Az egyetemi program, ez mit tesz annak érdekében, hogy ezek a számok javuljanak?
2: Hát, hogyha ez még csak egy pilot program, tehát azt jelenti, hogy most 100 gyerekkel csinálják ezt meg, de az lenne jó, tehát ez azt csinálja, hogy a gyerek szembeül egy képernyővel, játékos dolog ezt tulajdonképpen, és egy infrakamera érzékelő, hogy hogy olvas. És abból, hogy hogy olvas, abból lehet látni, hogy esetleg milyen bajok lehetnek, és azon hogy lehet segíteni. Tehát ez egy diagnózis tulajdonképpen. Mert itt az a nehézség, hogy itt a gyerek nem tudja magára, hogy neki ez nehezen megy, és ma már sokkal nehezebben megy, mert mindenki képernyőknek van kitéve, másfajta ingereknek van kitéve. És ez az olvasás nagyon fontos azért, hogy az ember koncentrálni tudjon, összpontosítani tudjon, ezt kell megtanulni rajta keresztül.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy nem is a problémái vannak az olvasással a kérdés nekem, hanem hogy olvas-e egyáltalán a gyerek?
2: Hát ez, és már az is nehéz. Tehát nagyon dolgozunk kell azon, hogy minél többen olvassanak továbbra is, mert azt gondoljuk, hogy enélkül nem leszünk olyan emberek, mint ezzel. Teljesen másra fog kinézni a gondolkodásunk, ha nem tudunk koncentrálni.
1: És ez hat a mai fiatalságra? Tehát amikor az az érved, hogy nem leszünk olyan emberek, akkor egy olyan generáció, amelyik már nem papírral a kezében nőtt fel, hanem digitális alapon, annak ez érv?
2: Az kell legyen az érv, hogy nem tudsz odafigyelni és koncentrálni, nem fogod érteni, mi történik veled. Tehát azért van szükség az összpontosításra.
1: A PISA felmérések azt mutatják, hogy ez így van.
2: Igen, ez egyre inkább így van, és azt is mutatják, hogy ott, ahol hangsúlyt fektetnek arra, hogy tudjanak a gyerekek olvasni, mondjuk Szingapurban például fizetnek azért, hogy az emberek olvassanak.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: A szingapúri állam fizet azért a polgárainak, hogyha vesz könyvet?
2: Azért, ha vesz könyvet, meg azért, hogyha inkább olvas, mint mondjuk görgeti a képernyőn a folyamatosan megjelenő tartalmat.
1: És ezt hogy tudja bizonyítani?
2: Hát Szingapurban mindent tudnak.
1: Kikérdezik?
2: Tehát, hogy ugye az egy olyan állam, ahol azért elég alaposan odafigyelnek el, hogy ki mit csinálja. Én nem gondolom, ez ideális lenne a teljes totális megfigyelés, de az viszont ideális, az viszont jó, hogy tehát ők felismerték az olvasás fontosságát. De azt gondolom, hogy most pont egy ilyen vákumban vagyunk, hogy még nem tudjuk, még nem nőtt fel az első olyan generáció, aki már teljesen digitálisan nőtt fel, és egyáltalán nem olvasott. Meglátjuk majd, mi lesz, mikor ők felnőnek.
1: Lehet, hogy az új könyvednek a címe az igazat kérdezni, az arra is utal, hogy például egy olvasni tudó és akaró fiatal az tud igazat kérdezni? Tehát megvannak a kérdései, tud kommunikálni?
2: Ez nagyon fontos, hogy tudjunk igazat kérdezni, és az irodalom az attól jó, hogy...
1: Ezért írtad a könyvet?
2: Igen, hát igazat kérdez tőlünk az irodalom.
1: Ez tehát... mikor jelenik meg ez a könyv?
2: Október 16-án jön ki a nyomdából. Mi nem sokára lesz, még nincs borító, de napokon belül lesz borító, most javítom a kéziratot. Ez novellákból áll, rövidebb szövegek, hosszabb szövegek, rövidebb mondatok, hosszabb mondatok, és az is fontos, tehát és nem arról van szó, hogy engem olvassanak az emberek, hanem arról van szó, hogy olvassanak, és a novellák pontosan erre jók, hogy amíg kint vártam, addig elolvastam egy novellát. Tehát, hogy az úgy van, hogy pici idő is elég arra, egy buszút elég arra, és az ember egy szöveget elolvas egy nap, bármilyen kis szöveget, az az egész napját megváltoztatja, és a gondolkodását is. És én amellett kampányolok, hogy mindenki vegye magának a fáradtságot, és próbáljon minden nap egy kevés irodalmat olvasni, legalább egy keveset.
1: Azt hiszem, kedves nézőink, hogy Dragomán György végszavánál jobbat nem találhattunk volna a mai reggeli ATV-s startra. Tényleg, olvassanak sokat, mert jó dolog és fontos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Örülök, hogy itt lettem.
1: Önöknek, kedves nézőink, meg köszönjük szépen a figyelmet. Legközelebb jövő hétfőn lesz start Rónai Egonnal.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
3: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
9: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben, ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van, és több lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Letartóztattak két embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotech Group. Közölték, a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő két mentős és két beteg megsérült. A személyautóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos, felhős idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
11: Folytatjuk a kultúrát a budapesti klasszikus film maratonnal, ami újra jelentkezik, most már 9. alkalommal, és szeptember 15-től, tehát a jövő héttől nézhetik napokon keresztül az előadásokat, amelyek igazi magyar filmritkaságokat, meg valóban klasszikusokat tartalmaznak. Horváth Csabát faggatom, erről az NFI marketing és kommunikációs igazgatóját. Szervusz Csaba!
12: Szervusz, Egon, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
11: Amit lehet tudni, mert ez jelentős hírverést kapott, hogy a nyitó gálán a Queen budapesti koncertfilmjének, ez a Zsombolyai féle film 4K-ban felújított változatát lehet bemutatni, ez ugye a 40. koncertévfordulóra is egyúttal emlékezik. Meg hát szerintem a Queen rajongók számára ez önmagában mindent visz.
12: Én is úgy gondolom, hadd kérdezzek vissza, ott voltál a koncerten?
11: Ott, akkor törték fel a koncert közben a kocsimat a stadion előtt. Hogyne?
12: Na tessék.
11: Sose hát felejtem el, de a koncertre is emlékszem.
12: És milyen volt? Én nem voltam ott, azt hiszem 6 éves voltam, nem, 8 éves voltam akkor.
11: Hát ugye az történt ott velünk, hogy hirtelen ott volt a világ. Tehát amit videoklipeken láttunk, és bakelit lemezeken, recsegő lemezeken hallgattunk egy évtizeden keresztül, az egyszer csak ott volt előttünk, úgyhogy fergeteges volt és lenyűgöző volt.
12: Hát azt hiszem, hogy a 4K-ban felújított filmverzió is fergeteges és lenyűgöző, és hadd vegyem kölcsön Miklós Mari gondolatát, aki a filmnek az egyik vágója, hiszen nagyon sok magyar filmes készítette ezt a filmet, csak magyarok készítették ezt a filmet, Zsombolyai János vezetésével, és ő azt mondta, hogy amikor összeállt a film és megnézték, akkor teljesen olyan érzése volt a mozivetítőteremben, mint hogyha ott lenne a koncerten. Szóval ez egy igazán unikális élmény lesz, azt hiszem, mindenkinek, aki bejut. Mert hogy hát ez ügyben az a hírem van, hogy ugye mindössze két vetítést tudunk csinálni, mind a kettő teltházas, de aki lemaradt, olyan nagyon azért ne bánkódjon, október 7-től elérhető lesz majd a mozikban, hiszen a világpremier, a nyilvános világpremier az október 7-én lesz, most pedig a BKFM-en van lehetőségünk arra a Sonyval való együttműködés jóvoltából, hogy egy igazi világpremiért tartsunk. Tehát most először lesz látható ez a 4K-ban felújított verzió a budapesti klasszikus filmmaratonon. Peter Jackson csapata, rendezőproducer, a Gyűrűk ura például, csak hogy be tudjuk azonosítani, az is, akinek így a név nincs meg egyből, csinálta ezt a felújítást. Elképesztő minőségben lehet majd megnézni ezt a filmet.
11: Ők ott használtak más kameraképeket is, mint amit Zsombolyaik eredetileg belevágtak. Egyáltalán vannak-e olyan kamerakifelvételeink, amik nem kerültek a filmbe?
12: Nem, nincsenek. 17 kamera forgott, ez is egy kuriózum. Szóval, hogy én nem tudok arról, és más sem, mert hogy én nem tudok, az egy dolog, de nincs a világban hozzáférhető információ arról, hogy 17 kamerával 35 mm-es filmre nagy koncertet rögzítsenek, tehát tényleg egy elképesztő munkát végzett ez a magyar csapat, és nem csak a koncert látható, hanem mindenféle egyéb program, az érkezéstől kezdve, a Hungaroringen tett látogatásig, az elhíresült hajózásig, amikor ugye a városi legenda szerint Freddy meg akarta venni a parlamentet, és így tovább, és így tovább, szóval minden, ahogy tanulja a Tavaszi Szél című népdalunkat, amit majd a koncerten elénekel és megénekelteti a közönséget. Szóval ezek a dokumentarista jellegű részletek is benne vannak a filmben, de újak nincsenek, ez teljesen az, ami egykor elkezdődött.
11: Ami egyébként fantasztikus, hogy egy óriási munkát végzett, az akkor is lenyűgöző volt, és szembesülve a film képeivel, annak alapján, amit az ember ott megélt a stadionban, egy újabb dimenzióját kapta Freddie Mercurynek és magának a Queennek, aki ezt látta. Egy mondatot a körülményekről, a keletkezésről azért váltsunk, mert ugye ennek van egy másik fajta legendája is ennek a film, ami nem a film készítéséről, hanem az előzményeiről szól, mert hogy nem tudta Magyarország kifizetni a Queennek valuta hiányban, nyilván, hogyha akarta volna nagyon, akkor meg tudja tenni a koncert költségeit. És akkor azt találta ki Hegedűs László, aki ezt a koncertet Magyarországra elhozta, hogy akkor kössünk egy dílt, és csinálunk nektek rólatok egy filmet. És gyakorlatilag a gázsijuk része lett ez a film.
12: No hát, és milyen jól sáfárkodnak vele, még most is a Queennek az élő tagjai, hiszen nyilván a szerzői jogok akkor gondolom náluk vannak, bár hát, erről nincsen konkrét információ.
11: Hát nyilvánvalóan, persze. Na, de nem csak Queen lesz ezen a filmmaratonon, hanem lesz itt azért más is, például Andrzej Wajdára emlékeztek, aki születésének 100. évfordulóját ünnepelhetné, ami köztünk lenne, és hát fantasztikus klasszikusokat adott a filmtörténetnek.
12: Így van, és a Lengyel Kulturális Minisztérium és az Adam Mickiewicz Intézet együttműködésével sikerül ha egyrészt 6 filmet bemutatnunk az életműből, és talán az is egy fontos információ, hogy az életműből Szabó István, Oscar-díjas rendezőnk válogatott, tehát ő a kurátora ennek a szekciónak. A Márványembert vetítjük, a Mi Nemzedékünket vetítjük, a Csatornát vetítjük, lesz a Danton, a Hamu és Gyémánt, a Kacsin és a Minden Eladó című film Andrzej Wajdától. Tehát tulajdonképpen az 1955-ös első filmtől, azt hiszem 2007-ből vetítjük az utolsót, tehát egy nagyon átfogó keresztmetszetet kapunk az életműből, és ami nagyon fontos, hogy ugye idén is a 3 sztár vendég, most akkor az egyikről beszélek, ő Pavel Edelman, 2 filmnek az operatőre, amit a budapesti filmmaratonon vetítünk, az egyik a Kacsin, a másik egyébként a Roman Polanskinak a zongoristája, de hogy Pavel Edelman, aki dolgozott együtt Wajdával, szintén ennek az együttműködésnek a keretében érkezik a budapesti klasszikus filmmaratonra, és a rendezővel is lehet majd ezek után, a vetítések után beszélgetni. Szóval azt hiszem, hogy méltóképpen emlékezünk Andrzej Wajdára születésének 100. évfordulója alkalmából.
11: És 1956 évfordulójára is emlékeztek, ugye, hát ez az évforduló a film történetünkben nagyon furcsán szerepel, mert egyrészt ott van egy 56-os film, a Keleti Márton féle Csodacsatár, amit újra kellett forgatni részeiben, mert benne volt Puskás öcsi, aki mire bemutatták a filmet, már nem volt Magyarországon. Másrészt meg vannak olyan filmek, amik később reagáltak 56 eseményére, így vagy úgy.
12: Igen, és ha már említetted a csodacsatárt, akkor azt hadd áruljam el, hogy mi az eredeti Puskás-Jasivel készült verziót vetítjük, ami szerintem szintén egy igazi csemege. Ugye valóban, ahogy mondtad, újra forgatták Hidegkuti Nándorral a Puskás emigrációja után, de mi az eredeti verziót adjuk a BKFM-en. Egyébként összességében lesz még az Éjfélkor című film ebben a szekcióban, az Eltűnt Szentett Birodalom, a Franciska vasárnapjai, a Hajnali háztetők, a Keserű igazság, a Makra, a Párbeszéd és a Tízezer nap. Ezek közül ugye jó néhány volt időlegesen betiltva 56 után, vagy erősen cenzúrázták őket. Mind-mind olyan filmek, amik nagyon izgalmas és érzékletes lenyomatai ennek a kornak, és annak, hogy hogyan érte meg a magyar társadalom az 1956-os forradalmat és annak leverését. Út az 1956-os forradalomhoz, ez a címe ennek a szekciónak. Ezeknek a filmeknek a részletei is, meg minden más természetesen, minden más fontos információ a filmmaraton.hu-n bővebben hozzáférhető.
11: Ezt akartam kérdezni, el is mondtad a végére a lényeget, úgysem tudunk mindenről beszámolni, hát 100 vetítéssel várjátok a közönséget szeptember 15-e és 20-a között, amikről viszont beszéltél, azt köszönöm, Horváth Csabát hallották, az NFI Marketing és Kommunikációs Igazgatóját, szervusz Csaba.
12: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallás.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Voltak éppen a fesztiválok és az események torlódása lesz ez itt, ez az idei lisztünnep. Erről fogunk szólni a következő percekben a Kultúrában Szomolányi Janinával, a fesztiválok operatív igazgatójával. Ugye a lisztünnep tulajdonképpen olyan, mint egy keret, és akkor ez foglal magába egy csomó mindent. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Alapvetően igen, egy keret időben október 8-ától 22-ig tart, Liszt születésnapjáig, és ebben az időszakban igyekeztünk város szerte Liszt szellemében, és azon túl összművészeti tematikában programokat szervezni és egyeztetni.
1: Ha valaki úgy látja, hogy a program némiképp eklektikus, akkor ez egyáltalán nincs a szervezők szándéken kívül, ha jól gondolom, mert hogy igen, itt a Margó Fesztiválig, ami egy klasszikus könyves fesztivál, a kortárs muzsikáig rengeteg minden van, nem csak Liszt.
2: Igen, annak ellenére, hogy a fesztiválnak a névadója az egyik legnagyobb magyar zenész.
1: Minden van, nem csak Liszt.
2: Igen, annak ellenére, hogy a

0: Meghatározó szerepe van a fesztiválon. Az irodalmat pont a Margó Fesztivál képviseli, ahol most már 12. alkalommal kerül majd átadásra a Margó díj, és pont ezért a Margó Fesztiválnak az előestéjén lesz majd a MIPA-ban Tóth Marcsinak, a tavalyi Margó díjasnak az irodalmi estje. A képzőművészetet is említettem már, az Art Market Budapest az egy nemzetközi képzőművészeti kiállítás és vásár. Ennek az MTK Sportparkban találtunk izgalmas helyszínt, de természetesen a nagy galériák és múzeumok sem maradnak ki a fesztivál kínálatából. A Ludwig Múzeum is erre az időszakra időzítette az őszi kiállítás megnyitóját, illetve a Magyar Nemzeti Galériában Elhivatottak címmel nyílik egy magyar női alkotók műveit feldolgozó kiállítás.
1: Sőt, ha még egy képzőművészeti témát hozhatok, az Artfotó Budapest is ebben az időszakban lesz, úgyhogy
0: igen, az Artmarket Budapestnek, igen, altematikájaként, igen.
1: Rengeteg, rengeteg minden, de hát a zene. Ugye a zene is mennyiféle lehet, ezt kiválóan mutatja majd az a program, amit itt előhoznak nekünk. Londoni, clevelandi, német muzsikusok, a Frenák Társulata maga a táncművészetével, meg a Duna Művész Együttes, szóval itt azért rengeteg mindenféle van. Mennyi helyszínen? Hogy tudom én azt követni, hogy mikor, hol, mi történik?
0: A helyszín tekintetében egyszerűbb számszerűsíteni a fesztivált. 4-5 helyszínen valósulnak majd meg a programok. Az, hogy hány program valósul meg a fesztiválon, ezt sokat kérdezik, ezt majd a fesztivál után majd megmondjuk és leszámoljuk. 10 műfaji kategóriában szervezünk programokat, és nyilván úgy is áll össze a Lisztünnep programkínálata, hogy igyekszünk olyan partnereinkkel, mint a Zeneakadémia, Magyar Zeneháza, vagy éppen az Akvárium Klub közös szerkesztésű programokban gondolkodni.
1: Van itt nagyon sokféle minden, tehát a Gémánt Bálint féle a Zeneakadémián bemutatott Electric Counterpoint, ezen túlmenőleg van cimbalom muzsika, van kortárs zene és van klasszikus zene. Hol találom meg, hogy mikor mit választhatok?
0: Lisztünnep.hu az ennyi? Az oldal, ahol minden program, de most már a kiadványok is szépen kikerülnek a városban a kulturális intézményeknek a partneri polcaira. A magazint azt különösen ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ahol háttérinformációk is olvashatók a
1: amikor programban. Ekkora munkában van egy fesztiváligazgató, akkor van még kedvence, vagy most már igazából mindegyik az és egyik se az, mert most már történjen meg a dolog?
0: Hát ez a legnehezebb időszak valóban, mert ilyenkor jönnek aztán, eddig szerveztünk valamit, és jönnek az egyéni kérdések, kérések, hogy szervezzük másképp. Igazából minden fesztivál programa kedvence a fesztivál szervezőnek, talán ennek a hétnek a főszereplője, szervezésileg a Tihanyi László 70. születésnapjának alkalmából készülő két opera bemutató lesz. Ez a Fesztivál Színháznak a színpadán lesz két egyfelvonásos opera. Igazi zenei kalandozás lesz, zenei utazás az UMZE együttesnek a közreműködésével maga Tihanyi László fogja vezényelni a két művet. Az egyik egy Mozart operához nyúlik vissza, a Don Giovannihoz. Donna Elvira már később az események után emlékszik vissza, hogy mi lett volna, ha például együtt marad Don Giovannival.
1: Később bánat,
0: igen. És Vaskazetta címmel, ez egy ősbemutató lett, ami a fesztiválon debütál majd. Mórának egy titkos szerelmi levelezését fogjuk feldolgozni, nagyszerű színészek, Egri Márta és Mácsai Pál közreműködésével, és egyébként Mácsai Pál rendező jegyzi a két bemutatót.
1: Izgalmasak, mint ahogy még egy csomó másik program is, úgyhogy keressék a lisztünnep.hu-t, és akkor ott meglátják ezeket. Jegy még van?
0: Még van, amire akad, de már szépen fogynak.
1: Akkor kapkodjuk magunkat. Szomolányi Janina, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen.

0: aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 79-es trolibusz terelve közlekedik a keleti pályaudvar felé egy szabálytalanul parkoló jármű miatt, nem érinti a Garai tér megállót. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Bas csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják és látják, hogyha a YouTube-on követnek bennünket, remélem így tesznek. Lőrinczi György a vendégünk itt a mai műsorban, én pedig Rónai Egon vagyok. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Én is köszöntelek téged is, meg a YouTube nézőket, vagy a hallgatókat.
1: Itt nagyon sok minden keveredik a mi beszélgetésünkben, amit érdemes majd szépen kikevernünk, hogy kitisztázódjanak a dolgok. Ugye az alaphelyzet, amitől a te neved most és a személyiséget különösen izgalmassá vált, az, hogy miközben Szentendrén egy nagyon komoly művészeti tevékenységnek vagy a középpontjában, azon közben a Madách Színház igazgatói posztjára jelentkeztél. A Madách Színházére, amit 2004 óta az a Szirtes Tamás vezet, aki ismét pályázni fog, és annak a Madácsnak az igazgatói posztjáról elég nagy tolongás lett hirtelen, legalábbis úgy hírlik. Neked az ambíciódnak kevés Szentendre? Kell egy ilyen Madách Színházszerű emblematikus hely?
2: Nem kevés. Imádom Szentendrét, és nagyon nagy dolog, hogy a városvezetés, akikkel először közöltem, hogy elindulok ezen a pályázaton, nagyon megértőek, és ha nem sikerül, amivel semmi baj nincs, akkor visszavárnak. Egyszerűen történt, én magamon is meglepődtem, történt az elmúlt hónapokban egy olyan sorozat, aminek a végén úgy döntöttem, hogy én ezt megpróbálom. Ha megengeded, akkor elmondom, hogy ez mi volt. Az első az volt, hogy amikor megjelent a pályázat, akkor szembesültem vele, hogy ez ugyanaz a pályázat, amit 5 évvel ezelőtt kiírtak, feltehetően azért, hogy Szirtes Tamás ismét a Madách Színház igazgatója legyen, és akkor azt láttam, hogy ebben olyan komoly pályázati feltételek vannak a vezetői gyakorlattól, a nemzetközi musical jogok ismereteig, stb. A végzettségig, aminek nagyon kevesen felelünk meg, sokan bíztattak. A második dolog az volt, hogy én az elmúlt években rengeteg fiatallal dolgoztam Szentendrén is, és ezt már az operetben is elindítottam, illetve a régi SZF-én, illetve utána a Free SZF-én tanítottam, illetve a fővárosnak múlt évben csináltam egy független színházakat érintő pályázatnak a bírálatát, és azt láttam, hogy a fiatalok nem jutnak elég lehetőséghez. Tehát ki kéne már abból jönni, hogy ők csak független színházakba alkotnak, a tehetségeseknek lehetőséget kéne adni. És ezt Szentendrén is ugye elindítottam, sőt ebből voltak nagy sikereink, hogy más nem mondjak, 6 éve a Loop-ot alapító 4 művész Szentendrén kezdte az Árvákkal, és akkor azt gondoltam, hogy hát ha a Madácsot, ami szerintem egy frissítésre vár sok minden okból, hát ha meg lehet nyitni a fiatalok előtt egy ilyen generációs együttműködéssel. És az utolsó ok, akármilyen furcsa, az volt, hogy rengeteg dolog történt, sok minden engem érintő, vagy a karrierem korábbi szakaszait érintő dolog történt a kultúrpolitikában, amiben úgy éreztem, hogy meg kéne, vagy meg lehetne szólalnom, de nem akartam ebbe a közbeszédbe, nagyon messze állt tőlem az, ami most a kulturális közbeszédbe zajlik, és azt gondoltam, hogy ez egy pályázat, egy jó lehetőség arra, hogy esetleg akár ilyen interjúkban egy pár dolgot elmondjak, amit most gondolok a szakmáról, meg a folyamatokról.
1: Nagyon sok mindent vetettél fel. Kezdjük azzal, amire utaltál, hogy elolvastad a pályázati felhívást, és azt láttad, hogy ez ugyanaz. Ebből neked az következik, hogy ez egy lezsírozott pályázat lehet?
2: Nem, egyáltalán nem. Hát ugye sok vád éri a minisztériumot, hogy nem mostanában, hogy nem elég gyorsak a szakma részéről. Mivel én voltam ugye színházművészeti bizottsági tag egy időben, jól ismerem az előadó művészeti törvényt, rengeteg mindent kell átlátni ahhoz, hogy az ember változtatni tudjon. És ott van a törvény, ami írja, hogy nekik meg kellett jelentetni a pályázatot. Egyszerűen megjelent ugyanaz a pályázat, és itt most magam ellen beszélek, de például a pályázatnak az a pontja, ami azt mondja, hogy 3 éves vezetői gyakorlat kell egy ilyen pályázat beadásához, az nagyon leszűkíti ezt a fiataloknak, vagy akár a középgenerációnak a pályázati
1: igazából
2: lehetőségét.
1: Nem is értem. Ezek szerint olyanok pályázhatnak csak egy színház vezetésére, akik színházvezetők.
2: Nem, elvileg ez a közép így... nem, ez nem így van, mert lehetsz regisztrált független előadó művészeti szervezetnek is a vezetője, de mondjuk a saját KFT-d az nem jó, vagy lehettél egy színházban középvezető, művészeti vezető, főrendező, produkciós igazgató, de az a baj, hogy az elmúlt években a színházvezetők ezeket, és a Madách se, zárójelben megjegyzem, ezeket a középvezetői posztokat nem osztotta ki. Tehát nem adott olyan labdát a fiatalabb generációknak, ami miatt neki ez a lehetősége meg lenne, mert azért ebben van logika, mert nem lehet egy színházat úgy átvenni vezetőként, hogy te nem láttál be a vezetői folyamatokba, nem voltál bevéve, mert azért elég sok buktát láttunk mostanában abból, hogy művészek azt gondolták, hogy ők az ő szemszögükből átlátják egy nagy intézménynek a vezetését, és utána vezetőként hát nem tudtak ennek megfelelni.
1: Mondod, hogy vérfrissítésre szorul a Madách, ugye 2004 óta vezeti Szirtes Tamás, és hát ő tulajdonképpen egy 50 éves folytonosság már a Madách Színház életében. Csak gondoljunk, a Macskák bemutatója, az is már mikor volt, és hát az már az ő nevéhez fűződött. Igazából, ha jön egy igazgatóváltás a Madásban, akkor a szirtesi életművel találja szembe magát, ha műsort akar tervezni.
2: Nagyon jó a felvetés, és ez volt az egyik ok, amit ma nem soroltam föl, amiért elindultam, mert azt gondoltam, hogy ez egy menedzseri feladat. Én felhívtam Szirtes Tamást, mikor ezt eldöntöttem, az Evita miatt nem tudtunk találkozni, de beszéltünk telefonon, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, én elindulok a Madáchért, de az is egyértelmű, hogyha megkapom, az első utam hozzád kell vezessen, hogy kitaláljuk, hogy ezt hogy csináljuk tovább. Ő a tőle megszokott eleganciával és szarkazmus azt mondta, hogy köszönöm a telefont, értékelem, kérlek, hogy ne mondd senkinek, hogy örültem ennek a hívásnak, mert én is indulok, de ha úgy aludik, majd beszélünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pontosan, tehát vérfrissítésre van szükség, de nem megkerülhető Szirtes Tamás. Ez tipikusan egy, úgy éreztem, hogy egy nekem való menedzseri feladat. Megegyezni Szirtes Tamással, hogy mi marad a repertoáron, abból biztosítani a bevételt, és a stúdiószínpad felélesztésével, vagy esetleg avval, hogy nem csak 250 millióból lehet egy új premiért csinálni, fiataloknak lehetőséget adni a stúdióba, új magyar műveket elkezdeni létrehozni, amiben az operettél én nem voltam sikertelen, és elkezdeni egy átmenetet, illetve visszanyúlva a régi Madách gyökerekhez, ami szintén elvárás a pályázatba, elindítani akár a stúdióban, akár később a nagyszínpadon egy olyan évi egybemutatót jelentő prózai sorozatot, amiben esetleg olyan ikonikus színészek is visszatérhetnek a Madáchba, akik az elmúlt években ott nem léptek fel. Szóval sok ötlet egyszerre csak megfogalmazódott bennem, és megkerestem egy-két embert, hogy csatlakozná hozzám.
1: Hát micsoda névsorod le, de tényleg Novák Eszter, Székely Kriszta, Duda Éva, Bródi János, Geszti Péter, Varró Dániel, Závada Péter,
2: ez csak néhány különböző, név. Különböző kategóriák, ami fontos, hogy 3 rendező segítene, és ez szimbolikusan, és egy nagyon nagy mániám a generációs együttműködés, tehát Novák Eszter, Szabó Márté, Tarnóczy Jakab, ez 3 rendező generáció. Borzalmas nagy problémának tartom, és ez is egzisztenciális dolog, hogy mindenki csak a saját generációjával dolgozik, az idősebbek az idősebbekkel, a fiatalok a fiatalokkal. Annyit lehet egymástól tanulni egy idősebb alkotónak, vagy a korosztályomnak baromi inspiráló egy fiatalt látni, és azért a fiatalok is, ha elkezdődik ez a munka, akkor elhiszik, hogy talán mi is tudunk még jó tanácsokat adni, vagy tudjuk őket segíteni.
1: Nem a semmiből jössz, és ez a nem a semmiből, ez ennél sokkal mélyebb, mint a Szentendrei Kulturális Központ, meg a teátrum, amit most igazgatsz. Ugye volt neked egy ügynökséged a Pentaton.
2: Hát az nem az enyém volt, hanem a csodálatos Zimányi Zsófi és Kolosi Tamás házas páré, amit én 28 évesen megkaptam a vezetését.
1: Igen, pontos, igen.
2: Igen.
1: Ott azért elég jelentős nemzetközi tapasztalatod és kapcsolatrendszered is lehetett, hiszen jogokkal dolgoztatok. Van abból bármi, amit tudnál egy madács típusú méretű intézményben kamatoztatni?
2: Hát persze. Hát ott volt a Szépség és a Szörnyetek turné, ami egy Walt Disney és egy nagy német ügynökség koprodukció volt, majdnem 1000 előadást csináltunk Németországba, és az izraeli, és az orosz, és a skandináv kapcsolataim. Abban a pillanatban, hogy én ismét egy színház vezetője vagyok, és tudok produkciókat létrehozni, ezek a nemzetközi és akár vidéki koprodukciók, hiszen azért elég sok jelenleg színházigazgató barátom és fontos munkakapcsolatom van. Ezek a nemzetközi és hazai koprodukciók, ezek feléleszthetőek.
1: És volt az életednek egy szakasz, ami a Budapesti Operettszínházhoz fűzött, ott ugye főigazgató voltál egy cikluson keresztül. Az egy eléggé zűrzavaros időszak volt, megpróbálok pontosan és távolságtartóan mégis fogalmazni. Az volt az az időszak, amikor ott az abúzusvádaktól kezdve minden előkerült. És abban téged is megrángattak rendesen. Arra hogy emlékszel vissza?
2: Hát egyik oldalról megrángattak, másik oldalról meg azért én voltam az első színházigazgató, aki, amit a Madács, ha jól olvasom, szintén alkalmaz, aki kitaláltam a független ügyvédi bejelentést, és pszichológiai pszichológusok segítségét is kértem. Hát ez életem egyik legnehezebb időszaka volt, mert ne felejtsük el, hogy ebben párhuzamosan én a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke is voltam, tehát azért ezt a 17-es évet azt nem nagyon kívánom senkinek. Úgy megéltem. Az a közmondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít, ezt magamra érvényesnek érzem. Ugye aztán ne felejtsük el, hogy ugye 18-ban aztán elveszítettem a pályázatot, akkor mutattuk be Székely Krisztával az István a királyt, nyilván kaptam tanácsokat, hogyha nem Bodor Johannával és Székely Krisztával és Béres Attilával pályázom, akkor esetleg tovább vihetem a munkát, de én úgy érzem, és ez fontos elmondani, hogy soha az eddigi pályafutásomon én pozícióért vagy pénzért a szakmát nem árultam el. Ami pedig engem illet, igen, ezt egy kicsit messzebbről kezdeném, mert tudomásul kell venni, és ez is egy generációs kérdés, hogy én abba a generációba tartozom, akik abba a hangulatban nőttünk fel, hogy nagyobb hiszti, kiabálás és öltözőben való sírás nélkül jó színházi produkció nem születhet. Ez elkísérte a kamaszkorom néptáncos éveitől a 17-es évig. Már említettem a Kriszna nevét, de amikor a Kriszna megcsinálta az István a király örületes sikerét úgy, hogy senki nem sírt, és egy hangos szó nem hangzott el a nézőtéren, az engem nagyon, nagyon meglepett. És azóta is, ha fiatalokkal dolgozom, akkor megpróbálok ebbe tanulni tőlük. Illetve azt se titok, mert elmondtam már korábban egy másik podcastban, hogy amikor ez az ominózus eset történt, amit ugye a Bosch magazin kiszínezett, és velem előfordult, hogy a gőz leverte a fedőt egy kiélezett helyzetbe, akkor én terápiára mentem, vagy indulatkezelési terápiára mentem, és ez nagyon sokat segített, és mondom, sokat tanulok a fiataloktól, és elfogadom, hogy ez a narratíva most megváltozott, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy azt kell megérteni, és ez megint utal egy diskurzusra, aki érti, érti, hogy akik 20-30-40 évet leéltünk ebbe, és a nehéz próbáktól és a nehéz pillanatoktól eltekintve ott voltak a sikereink, az élményeink, azok, akik lettünk, nem tudjuk egy fújköpéssel ezeket az évtizedeket lezárni. Nekem is nagyon komoly munkám volt abban, hogy ezt az egész periódust földolgozzam, mert ott volt a 17-es év, amit mondasz, de hát előtte ott volt a Romeo és Júlia és az Elizabeth és a Mozart sikere, a külföldi turnék, a barátok és egy csomó minden jó dolog is történt. Épp Színetel
1: Dóra írt van, nem is olyan régen egy bejegyzést arról, hogy
2: jókat igen, tud írni.
1: Nagyon jól ír, nagyon jól ír, és nagyon okosakat ír, és ott pont arra hivatkozik, hogy ezek a sikerek, ezek megbocsájthatóvá tettek nagyon sokáig, nagyon sok olyan dolgot, ami egyébként megbocsájthatatlan, mert elfette. Mert ezzel lehetett igazolni,
2: de én ezt nem, én ezt másképp fogalmaznék. Én összesen azt mondanám, hogy én elfogadom, és csodálom, és szeretnék ennek megfelelni a fiataloknak, ezt a másfajta munkához való hozzáállást. Csak azt értsék meg, hogy nekünk is valahogy ezt az időszakot le kell zárni, és ez nem egy könnyű
1: neked
2: folyamat.
1: Neked sikerült? Vagy benne vagy még?
2: Nem vagyok benne. Hát azért én 18-ba szálltam ki a Nagyok játékából, ahol szoktam mondani, és a Dunaparton nagyon, nagyon nyugodalmas élet van, és nekem nagyon nagy szerencsém, hogy van egy 29 éves karrierjét kezdő csodálatos filmrendező lányom, aki ennek minden karakterével rendelkezik, és a felhatalmazott, hogy ezt elmondhatom, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy bánja-e, hogy elindulok ezen a pályázaton, akkor azt mondta, hogy papi, azt csinálsz, amit akarsz, de tudjál róla, hogy egyszer felemeled a hangodat, téged szétszednek. És én ezt az ívet otthon is kapom, és igazából még egy dologra rájöttem, ami nagyon érdekes, hogy ebben a mostani világban, ha az ember elveszíti a fejét, a kollégáim azt szokták visszaigazolni, hogy én akkor veszítem el a fejemet, hogyha valami hiba történik. Tehát ez nem egy személynek szól, hanem én elmondtam valamit, és most nagyon szeretném, hogy úgy lenne, és ez nem történik meg. De abban a pillanatban, hogy én nem tartom be a mostani játékszabályokat, a diskurzus már nem arról szól, hogy mi volt ott a hiba, hanem arról, hogy én ezt a hibát elkövettem, és ez nem megengedő. Ez nekem nagyon nagyon erős, visszatartó erős. Még egyet szeretnék mondani, hogy azért engem ott, az Operett Színházban olyan vádak is értek, és sajtó is hivatkozott rá, amit egyáltalán nem voltak igazak. Mert azt például én azt gondolom, hogy vezetőként, ha én egy művésznőnek azt mondom, hogy nem mehet el egy valóságshowba, mert kitűzött előadásai vannak, vagy egy színésznek azt mondom, hogy ha még egyszer így viselkedik egy fiatal rendezőnővel, akkor nem fogunk együtt dolgozni, akkor az nem zsarolás, meg fenyegetés, meg hatalommal való visszaélés, nem, ez az én munkaköri kötelesség.
1: Tehát nagyon... Értem, és hogyha visszatérünk a madácsra, és visszatérünk a művészet felé, akkor ezt egy utolsó kérdéssel le is zárnám. Te a Madács Színház igazgatói pályázatának elnyerése esetén védett környezetet garantálsz a Madács művészeinek?
2: Hát ez ma elvárás. Ez ma elvárás.
1: De nem csak azért, te belülről is így éled meg? Belülről is ezt érzed?
2: Hát abszolút, abszolút, de azt
1: mert
2: nem...
1: ez fontos, nyilván ez nagyon fontos azoknak, akik várnak vagy nem várnak téged a Madácsban.
2: Jó, de erről beszéltem egészen, hogy én azt gondolom, hogy ezt, tehát én azt szoktam mondani, hogyha valaki már elkészített egy olyan etikai kódexet, akkor küldje át már nekem, mert erről beszélünk, de nem jelentheti azt egy, tehát én garantálom a védett környezetet. Nagyon fontos egyébként a feloldás. Például. Tehát erről nem lehet ilyen röviden beszélni, tehát az, hogyha van egy feszültség, azt az ember fel tudja oldani, hogy bocsánatot tudjon kérni. Ebben az ominózus esetben 10 évvel ezelőtt, és én bocsánatot kértem az érintettől, és az egyik legmeghatóbb pillanat volt 2 napja, hogy a lánya sok sikert kíván nekem, aki kollégánk a pályázathoz. Tehát ezek nem ilyen egyszerű kérdések, és könyörögve kérem a komment szekciót, hogy egy levegővétel előtti félmondatomat ebből a részből ne ragadja ki. Én védett környezetet biztosítok. Azt gondolom, hogyha én nem lennék alkalmas vezető, akkor annó nem kaptam volna az Operett Színházba társulati szavazáson ilyen támogatottságot, és talán az az alkotói gárda, akik szinte kivétel nélkül mind dolgoztak velem korábban, akik nevüket adták a pályázatukhoz, ebben a mai környezetben nem álltak volna mellém.
1: Hú, hát ez a névsor, ez tényleg nagyon komoly, és hát a magyar musical szerzők is felsorakoztak mellé. Ebből nekem az következik, hogy ígérsz is magyar musicaleket. Nem feltétlenül nekik, Tehát nem biztos, hogy azért van itt Várkonyi Mátyás neve, mert azt mondtad, hogy Matyi, majd írhatsz nekem egy
2: egyébként
1: jó műzikát.
2: Azt mondta, hogy vannak még a fiókban műzikát.
1: De mondjuk igen. A legsikeresebbek egy részét
2: hát
1: ő írta.
2: Hát vagy a Will Shakespeare-t, amit Brodyval írta. Tulajdonképpen Dés László és Geszti Péter tegnap kicsit lecsapták a labdámat, mert ugye bejelentették a Petőfi igen. Műzikát, amiben egyébként ők két fiatal dramaturggal dolgoztak, Horváth Pannával és Bíró Bencével. Panna az én pályázatomban is szerepel, pont egyébként Geszti Péter is ajánlotta, meg láttam tőle más munkákat is, hogy ez egy iszonyatos fontos lépés, és megint a generációkhoz visszatérnék, hogy vonjunk be másokat. Tehát ugye én utaltál a nemzetközi kapcsolatodra, én a német piacon többször voltam vendégként darabfejlesztési folyamatokban, mint tanácsadó, mint külső tanácsadó, és ott láttam egy módszert, hogy egy musical úgy fejlődik több éven keresztül, egy úgynevezett inkubátor programban, bizonyos pontokon bizonyos emberek beleszólnak abba. Tehát az a lépsor, amit látsz, az lehet, hogy úgy fog történni, hogy egy ismert szerzőpároshoz csatlakozik két fiatal, vagy fiatalokhoz egy idősebb tanácsadó.
1: Duda Éva kapott feladatot az államtól is a kultúra vezetésében, mondjuk nem feltétlenül egyedül döntő feladatot, és itt van a te pályázatodban is. Ez nem lesz támadható?
2: Most ezt ketté bontanám ezt a kérdést. A konkrét dolog az úgy néz ki, és mi ezért is tettük ki ezt a népsort, a Táncművészeti Bizottság, amiben Éva bekerült, egy tagot delegál majd az én döntő bizottságunkba. Azért is tettük ki ezt az információt, mert természetesen az fog történni, hogy Éva abban a delegálási folyamatban összeférhetetlenséget fog jelenteni, vagy jelentett, és nem fog részt venni. Tehát ez a probléma jogilag, meg etikailag megoldódik. De ez felvet egy másik problémát általánosságban, hogy ami nagyon nagy probléma, hogy nem lehet úgy szakmai bizottságokat konkrét emberekkel, vagy jó szakemberekkel összerakni, akik egy ilyen bizottságban nem fognak valamilyen érintettséggel találkozni.
1: Hát hiszen a művészi életük
2: hát hiszen a művészi,
1: hát
2: és az pedig szerintem rettenetesen méltatlan, hogy az Évának az Áronnal, vagy akár korábban az Ervinnel, Nagy Ervinnel való viszonyára hivatkoznak, hiszen ki tudta 5 vagy 10 évvel ezelőtt, hogy ők ilyen pozícióba fognak kerülni, vagy influencerként ilyen fókusz lesz rajtuk. Az Évának a teljesítménye, mi 2004-ben ismerkedtünk meg a Rómeó kapcsán. Amit ő felépített ellenszélbe, az vitathatatlanul egy olyan szakmai teljesítmény, ami alapján neki ebben a bizottságban helye van. És ez teljesen függetlenül attól, hogy valaha kivel volt jóba, vagy kinek
1: hát,
2: volt a felesége.
1: Mennyi minden jön föl, miközben a Modern Színház pályázatáról beszélünk, de igen, ezért igen. Amikről beszéltünk, az a magyar színházi életnek a sok-sok összetevője és rengeteg megoldatlan kérdése.
2: Igen, és muszáj egy picit türelmesnek lenni, és muszáj beszélgetni, és egymást meghallgatni, és ameddig a kormány nem ér oda, hogy az előadó művészeti törvényhez, vagy akár az NKA törvényhez odaérjen, ami azért valószínűleg nem holnap lesz, mert vannak más feladatok, addig meg kell érteni, hogy az államtitkárok és miniszterek egy lerakott szabályrendszer szerint tudnak működni.
1: Mennyi esélyt adsz magadnak? Megírtad a pályázatot, megvan a névsor, akik támogatnak, beadtad a pályázatot?
2: Hát nem ülnék itt, ha nem adtam volna be, mert
1: jó,
2: azt hallottad,
1: mert
2: hogy
1: nem ezzel
2: hallottad.
1: Kezdtük, hogy beadtam.
2: Beadtam, igen, de ezt ki is tettem ugye a
1: igen.
2: Közösségi
1: médiában. Tehát ez egy eldőlt dolog, te elindultál.
2: Igen.
1: Nyilván az ember akkor csinál ilyet, hogyha azt gondolja, hogy hát ott van keresnivalója, van.
2: Hát igen, ezt jól megfogalmaztad. Ha azt gondolnám, hogy nincs, akkor nem adtam volna be, tehát ha bármilyen dolog lenne, de egy picit azért az is bennem volt, hogy ki akarom rakni az egész gondolkozásomat, meg az elmúlt 40 évemet a placra, ennek minden veszélyével együtt, hogy ezt a szakma megítélje, és nem vagyok már annyira rágörcsölve, hogy ez összejöjjön, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt voltam, hogy én legyek fontos ember a kultúrában, vagy első számú vezető. Most volt egy szituáció, ami miatt elindultam, de elővettem Szinetár tanár úr pályázatokkal kapcsolatos legjobb mondását, mi szerint csak jó történhet, mert vagy megnyered, vagy megúszod, és remélem, és ebbe visszaigazoltak, hogyha nem kapom meg, amivel semmilyen probléma nincs, akkor is nagyon jó volt a pályázat megírási folyamat, jó volt ez az interjú is, vagy nekem fontos volt, és remélem, hogy Szentendre város megbocsájt, és visszavárnak.
1: Hát még ott vagy, és hát ha úgy van, akkor maradsz. Ha igen, meg nem úgy igen. van, akkor meg a Szentendrék jönnek a madácsban.
2: Meg hát az élet csinálsz. Egy kaland, ahogy tudjuk.
1: Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy itt voltál. Jó volt veled beszélgetni.
2: Köszönöm szépen.
1: Hogy volt a vendégünk abból az alkalomból, hogy pályázik a Madách Színház igazgatói pozíciójára. Folytatjuk mindjárt a Kultúrát.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Többen köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az északai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak, Nyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző jablokó párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik-Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, a gazdasági magazint hallgatják itt a Spirit FM-en a Több-Kevesebb című műsort, aminek a szerkesztője a Szakál Erzsi, én meg Rónai Egonként kérdezem Köves Ferencet, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökét, hogy miért készülnek pénteken tüntetésre az ott dolgozók. Jó napot kívánok!
5: Szép jó napot kívánok én is! Hát több dolog miatt készülünk tüntetésre, de az elsődleges ok az, hogy még a választási kampányban tette az akkor kormányra készülő Tisza miniszterelnök jelöltje ígéretet, illetve a programjukban is írtak erről, hogy 25%-os emelést hajtanak végre a szociális ágazatban és a gyermekvédelemben béremelést. Aztán kormány megalakulása után erről még néha esett pár szó, de a nyáron ez azért egy picit elsikkadt, legalábbis a kormányzat részéről. És szakmai szervezetek, szakszervezetek felvettük a kapcsolatot az új minisztériummal. Ugye nem volt eddig szociális és családügyi minisztérium, és egy jó hír, hogy van. Ők nagyon fogadókészek voltak, átadtunk nekik egy tervezetet, ami egy ennél nagyobb ívű bérfejlesztést és életpálya modellt is tartalmazott. Ezt ők átvették, örültek neki. Innentől kezdve az események azok úgy alakultak, hogy gyakorlatilag egy seftében megtett miniszterelnöki bejelentést hallhattunk arról, hogy nem felejtették el a 25%-os emelést, aztán pedig arról, hogy ez majd valahogy valamikor 2 részletben lesz. Tehát most ott tartunk, hogy egy azonnali 25%-os emelésből egy egyelőre meg nem határozott százalékos 2 részletben történő emelés történik az év végén és a jövő év elején.
1: Mennyire magyarázat erre az a gazdasági helyzet, amit talált az új kormány, amikor átnézte a költségvetés állapotát?
5: Hát szerintem semennyire nem magyarázat, hiszen a kormányra készülve pontosan tudhatták, hogy a költségvetés rossz állapotban lesz, az ígéreteket ennek fényében tették egyrészt. Másrészt pedig kiszámolta a minisztérium is, meg mi is, hogy ez az emelés, amennyiben a 25% megvalósulna egész évben, tehát mind a 12 hónapban, az a teljes magyar költségvetés 0,29%-a lenne, tehát 0,3 kerekítsünk. Ez lenne egy teljes évre vonatkozólag. Ha most ősztől adnák oda a 25%-ot egyben, tehát nem felesben, vagy akárhogy részletekben, ez a 0,1%-a lenne a magyar költségvetésnek. Hát lássuk be, hogy ez nem az az összeg így százalékosan sem, és egyébként, ha számokat kimondunk, akkor sem. Havi szinten ez nincs 12 milliárd forint havi szinten, és ez a körülbelül 85-90 ezer embernek a bérkorrekcióját fedezné.
1: Úgy gondolják, hogy egy tüntetés jobb ellátásra készteti a kormányzatot?
5: Hát ugye itt nem egy tüntetésről van szó. A szakmai szervezetek, szakszervezetek az elmúlt hónapban folyamatosan egyrészt keresik a kapcsolatot a kormányzati szereplőkkel, másrészt a társadalommal is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a helyzet nem tartható túl sokáig. Ugye az a jelentés, amit a kormány készített a gyermekvédelmi rendszerről, az gyakorlatilag szintén azt erősíti meg, hogy ha a béreket nem rendezik, akkor a rendszer még a jelenlegi rossz állapotánál is tarthatatlanabb állapotba kerül. Ez gyakorlatilag katasztrofális szakmai helyzetet fog eredményezni. Ez nem egy új helyzet egyébként, tehát mielőtt bárki azt gondolja, hogy szegény kormány 4 hónapja van, a szocik azok meg már itt türelmetlenkednek, ez egy hosszú évtizedes, több évtized óta húzódó probléma. Egyik kormány sem foglalkozott érdemben a szociális ágazat ellátottaival sem, és a benne dolgozókkal sem. Ettől a kormánytól mi többet várunk, és egyébként valóban látható módon tettek is már egy csomó lépést, de ez a lépés, ez elengedhetetlen, és a hosszú távú bérfejlesztés pedig még inkább.
1: Meg azt mondja, hogy jól fogadták önöket a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Megpróbáltak Kátai Németh Vilmoshoz visszajutni ezzel a problémával?
5: Miniszter úrral személyesen nem konzultáltunk ezekről az ügyekről. Az államtitkár asszonnyal, illetve helyettes államtitkárokkal volt egyeztetés. Miniszter úr az egyik egyeztetésen jelen volt ugyan, de csak egy rövid ideig. Az államtitkár asszony tájékoztatása szerint ők miniszter úrnak átadták ezeket az anyagokat, és a minisztérium elfogadta azt, hogy a 25% az gyakorlatilag egy nulladik lépésnek tekinthető, olyan rossz helyzetben van az ágazat bér szempontból is. És a mi információink szerint a mi anyagunkhoz hasonló anyagot vitt miniszter úr a kormányülésekre. Hogy ott mire jutott, azt láthatjuk, gyakorlatilag semmire.
1: Ez így elég szomorúan és elég reménytelenül hangzik, miközben ön is megemlíti, hogy pont az ágazattal kapcsolatban születtek kormánydöntések, amelyek a körülmények vagy éppen az ágazat által gondozottak életkörülményeinek javításáról szólt. Tehát nem felejtették el a területet kormányon sem a kormányba jutó politikusok.
5: Igen, ezt mi is így látjuk, és én tényleg azt hangsúlyoznám ki, hogy szakmailag, tehát a szaktárca embereit, államtitkárokat, helyettes államtitkárokat mindenképpen rátermetnek és együttműködőnek gondoljuk. És én személy szerint azt is gondolom, hogy miniszterelnök Magyarországon pozitív kontextusban nem emlegette még ilyen sokat a szociális ágazatban dolgozókat, mint a jelenlegi miniszterelnök. Éppen ezért csodálkozunk azon, hogy egy jelentéktelen költségvetési tételt nem tudnak keresztül vinni.
1: Igen, tulajdonképpen lehet mondani, hogy ez valóban furcsa. Mekkora lesz ez a tüntetés? Hogy számolnak, hogy készülnek?
5: Hát ezt mi nem tudjuk. Ez a tüntetés egy kicsit furcsán alakult, mert valaki meghirdetett erre az időpontra egy tüntetést, aztán lemondta. Mi pedig azt gondoltuk, hogy ezt az időpontot, ha már meghirdették, akkor nem hagynánk veszni. Tehát az utolsó pillanatban kezdtük el szervezni. Úgyhogy én nem mernék nagy számokat mondani semmiképpen, de mi úgy gondoljuk pont emiatt, hogy rövid idő volt az egészre, hogy nem az lesz a lényeg, hogy mennyien leszünk ott, hanem az a lényeg, hogy az az üzenet, amit közvetítünk, és azok a kollégák, akik nem tudnak eljönni, mert dolgoznak egyébként az intézményekben a gyermekekkel, az idősekkel, hajléktalanokkal, fogyatékkal élőkkel, hogy azok a kollégák, azok érezzék azt, hogy kiállnak értük, azok, akik el tudnak jönni, és mi igenis megpróbáljuk a kormány felé közvetíteni azt, hogy tarthatatlan az az állapot, amiben ma Magyarországon szakképzett, elhivatott szakemberek dolgoznak.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Minden jót azoknak, akik hősiesen küzdenek ezen az egészen embert próbáló területen, és önöknek pedig jó munkát ahhoz, hogy jobb körülményeket teremtsenek nekik. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezeti Elnöke. Jó napot kívánok önnek!
5: Köszönöm, viszont hallásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a gazdasági magazint, lakásügyekről fogunk beszélni. Más összefüggésben ez még előkerül majd a mai műsorban, ott az Airbnb lesz a téma. Most viszont a bérlakások. Azt mondja Petz Rajmond, a GKI vezető kutatója, hogy kevés lesz az, ha több bérlakást építünk, egy másfajta gondolkozásmódra is szükség van. Nyilván igaz ez. És hát főleg akkor igaz, hogyha tudjuk azt, hogy vannak olyan országok a világban, nem annyira nagyon távol tőlünk, németeknél, franciáknál, de távolabb az Egyesült Államokban is, ahol a bérlakás nem egyfajta bélyeg, vagy szégyen, vagy kellemetlen, nincs saját lakásod, hanem a világ legtermészetesebb dolga, az tűnik furcsának, ha valaki röghöz köti magát. Na, egy ilyen bonyolult felvezetés után Petz Rajmondé a szó, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval kellene egy bérlakás rendszer, ami segíti akár a mobilitást, akár azt is, hogy valaki tartósan ott tudjon maradni, és úgy tudjon gondolni arra az ingatlanára, mintha sajnos nem teljesen, de mégis az övé lenne, ugye?
2: A magyar lakhatási körülmények az elmúlt időszakban úgy alakultak, hogy eléggé nyilvánvalóvá vált az, hogy sok olyan réteg van a magyar társadalomban, aki igényelné a bérlakásnak a lehetőségét, ezen belül is a megfizethetőbb kategória lehetőségét. Most amiatt, hogy az előző kormányok, nem csak az utolsó, hanem a korábbiak is, alapvetően az örök lakás megszerzését támogatták, maga az egész bérlakás szektor leértékelődött a lakáspolitikában. És azt gondolom, hogy ebben a kérdésben szemléleti változásra lenne szükség. Nem csak a bérlakás építést kéne újraindítani, hanem más módszerekkel is. Csak a bérlakás építést kéne újraindítani, hanem

0: Egyébként nem csak Magyarországon, hanem a térségnek a többi országaiban is lejátszódott ez a folyamat. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarország valamilyen szempontból különleges lenne. Szlovákiában még nagyobb ütemű volt a lakásprivatizáció, vagy Horvátország, vagy Romániát is mondhatnám ezeknél. Ezekben az országokban még nagyobb a saját lakás aránya az összes lakhatáson belül. Ezzel szemben a kontinensnek a nyugati felén jóval gyakoribb a bérlakásban történő lakás. Az uniós átlag az olyan 68% között van, tehát ez a két megközelítés mondjuk így markánsan elkülönül egymástól.
1: Ráadásul említette a társadalmi mobilitás kérdését, nagyon sokszor hivatkozunk arra, hogy nagyon nehéz elindulni valahova egy másik városba, az ország egy másik részére, mondván, hogy az embert a saját lakása oda köti, ahol él. Egy olyan bérlakás program, ami az ország egészére érvényes, és nem csak a nagyvárosokat célozza, egy olyan bérlakás program lehetővé tenni azt, hogy az egyik bérlakásból a bérlő átköltözön egy másikba annak megfelelően, hogy az élethelyzete adja. Ettől sokkal mozgékonyabbá és a munkaerőpiacon is vállalkozóbb kedvűvé válhatna a lakosság.
0: Pontosan így van. Elsősorban azonban azokban a településeken keresnek bérlakást az emberek, vagy szeretnének bérlakásba költözni, amelyek gazdaságilag prosperálnak, munkahelyeket kínálnak nagy számban. Ez is az oka annak, hogy ilyen egyfajta strukturális válság van. Magyarországon elegendő lakás van, csak nem jó elosztásban.
1: Ezt értsem úgy, hogy voltak éppen nem is az a problémánk, hogy kevés a bérlakás, hanem hogy ahol van bérlakás, ott van minden, és ahol meg szükség lenne rá, ott egyáltalán nem találunk?
0: Hát inkább úgy, hogy azokon a helyeken, ahova az emberek, a fiatalok szívesen költöznek, ott van hiány elérhető, megfizethető bérlakásból. Ez elsősorban Budapest és a gyorsan fejlődő nagyvárosok. Ide irányulna az a mobilitás, ami hát a kisebb települések felől, vagy a közepes városok felől irányul. Ezért valószínűsíthető, hogy a kormányzati bérlakásépítési program is ezekre a területekre koncentrál.
1: Mert hiszen most van egy Vekerle Sándor elnevezett lakásépítési program, ez egy készülő program tulajdonképpen, már tudjuk az alapjait, de hát azért igazából nem dübörög. Ez lehet az, ami alternatívát teremthetne a lakástulajdonlás mellé?
0: Hát bármi is lesz, bármit is hozzájövő, azt gondolom, egy hosszabb időtáv kell ahhoz, hogy a bérlakás rendszer magára találjon, és valódi életképes alternatívát nyújtson az örök lakásokhoz képest. És a Vekerle Sándor terv, illetve a mögötte levő EU források abba az irányba terelik a gondolkodást, hogy bérlakásépítésbe is lehet ezeknek az uniós forrásoknak felhasználásával kezdeni, ami nyilván helyes irány, elsősorban Budapesten a rozsdaövezeti területekre koncentrálva, de ugyanakkor ennek a mértéke, tehát a várhatóan felépülő lakásoknak a száma azért nem lehet olyan óriási. Ja, a programban 10 000 bérlakás felépítését tervezik, ez nem kis szám, de a magyar lakásállományon belül, ezzel összehasonlítva azért nem lesz átütő változás ebből.
1: Hát nyilván ez egy folyamat lehet, hiszen egyszerre sem a piacra nem lehet ráönteni többet, sem pedig finanszírozni és megépíteni nem könnyű. Úgyhogy igazán, ahogy mondta az elején, az lenne a legfontosabb talán, hogy egy folyamatban gondolkozzunk végre, és ne egy alkalmi kormányzati program legyen az, ami iránymutató. Ennél több kell, ennél távlatosabb kell.
0: Igazából az elmúlt évtizedekben, amit a lakáspolitika művelt, az tulajdonképpen ennek a szöges ellentéte. Nagyon-nagyon gyakori változások következtek be. Ezek a gyakori változások elbizonytalanították a piaci szereplőket, és nem adtak egy hosszú távú koncepciót, egy hosszú távú lehetőséget egyik piaci szereplőket.

0: lőnek sem. Én szerintem ezen kéne alapvetően változtatni, tehát hosszú távra érvényes szabályokat hozni, amik a mai lakhatási problémákra esetleg gyógyír lehet.
1: Petr Rajmund, köszönöm szépen. A GKI vezetőkutatóját hallották a bérlakás programról, annak hiányáról, vagy hát igazából a bérlakások hiányáról. Köszönöm.
0: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Dózsa-György tér előtt az Erzsébet híd felé. Sávlezárásra kell készülni. A 79-es trollibusz terelve közlekedik a keleti pályaudvar felé, nem érinti a Garai tér megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körútat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Korkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Előbb említettem a bérlakás program kapcsán, hogy lesz még szó ingatlan ügyekről, csak egy kicsikét másképp az Airbnb-k okán, és hát a hatodik kerület egyfajta mintaprojekt lett, amiről sokat beszélnek ingatlanfejlesztők és kerületi vezetők is, civilek mindenfelé a városban, és valószínűleg nem csak Budapesten, hogy hogyan kellene, hogyan lehetne, és hogy na ugye Terézváros. Hát akkor beszéljünk erről a na ugye Terézvárosról. Soproni Tamás a városrész polgármestere a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt mondják, hogy kis ingadozások után végül úgy látszik, hogy ez bejött ez a dolog, és hogy egyrészt sokkal nyugalmasabb a terézvárosiak élete, másfelől pedig talán egy kicsikét az ingatlan árak, vagy a bérleti díjak is lejjebb mentek. Mennyire tudja ezt az utóbbit igazolni?
2: Igen, hát alapvetően két elvárásunk volt ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, és a lakók is azt hiszem, hogy ezt a kettőt várták. Az egyik az, hogy hát nyugodtabban aludhassanak éjszaka, ez bevált minden visszajelzés alapján, de a másik az az volt, hogy talán a hosszú távra kiadó lakások piacát tudjuk bővíteni, és úgy tűnik, és hangsúlyozom, hogy nem az én véleményem alapján, hanem külsős független szakértők elemzése alapján, hogy valóban jelentősen egy harmadával nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata a kerületben, illetve hát a bérleti díj is csökkent. Ez ugyan nem egy hatalmas csökkenés, tehát nagyságrendileg 300 ezer forintról 280 ezer forintra, de összevetve azzal, hogy Budapesten egyébként 5%-kal növekedett ugyanebben az időszakban a bérleti díjak átlaga, ez már az egy jelentős.
1: Hát azért az már egy 10%-os különbség, ha az egyiket hozzáadjuk, a másikat kivonjuk, az valóban tulajdonképpen már látszik. A társasházakban nyilván nagyobb lett a nyugalom ott, ahol egy-egy lakás volt kiadva. Mi a helyzet azokkal a házakkal, amik gyakorlatilag átalakultak ilyen alkalmi panziókká?
2: Hát sajnálatos módon az elmúlt 15 év mondjuk rajta hagyta azért a keze nyomát a társasházakon. Nagyon sok társasházban már olyan többségben voltak a különböző Airbnb szállások, rövidtávú szálláshelyek, hogy azok gyakorlatilag át tudtak alakulni panzióvá, közösségi szálláshelyé. Ugye ezt a törvény nem, ennek a korlátozására nem ad lehetőséget az önkormányzatoknak, tehát valóban egy-egy emelet például át tud alakulni, vagy akár több lakás összefogva. Ezt nem tudtuk korlátozni, ennek ellenére látszik az, hogy nagyon sok társasházban, hál' Istennek, ez a probléma megoldódott, de valóban azt nem szabad eltagadni, hogy ettől függetlenül a probléma továbbra is valós. Hozzátéve azt, hogy azért az előnye a panzióknak az egyéb szálláshelyekkel szemben, hogy itt egy kötelező egy recepciót is fenntartani. Ami azt jelenti, hogy van kihez fordulni a lakóknak, hogyha panaszuk van esetleg.
1: Hát meg hát nyilvánvalóan egy ilyen környezetben rendezettebbek a viszonyok, tehát egy recepció arra is jó, hogyha valaki randalírozni óhajt éjjel háromkor, mert akkor ér haza kicsit italos állapotban, lehessen neki szólni. Eddig ez nem volt lehetséges, illetve hát nyilván a közteresek vagy a rendőrök által, igen, ami egy másik procedúra.
2: Igen, hát a nagyon sok helyi lakosnak ugye a rendőrséget kellett keresnie ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy minden hallgató szintén belátja talán, hogy a rendőrségnek van éppen elég sok feladata azzal, hogy ilyen háromkor most részeg manchesteri iparos legényekhez hívogatják őket, nem jutunk előbbre. Ez a probléma valóban valamelyest megoldódik, már csak azért is, mert egy panziónak, szállodának ugye érdeke az a többi vendég érdekében is, hogy ne hangoskodjon az egyik vendégük, úgyhogy valóban ez megnyugvást jelent a lakók számára.
1: Közben meg vannak olyan adatok, amik azt mutatják, hogy egy másik folyamatban, ugye az eladó ingatlanok folyamatában nőtt a terézvárosi lakások értéke a négyzetméter ára. Gyakorlatilag egy olyan időszakban, amikor inkább stagnálnak a budapesti árak, ez az elmúlt néhány hónapban már igaz. Hogy látja, igazából attól lett talán egy kicsit kelendőbb Terézvárosban egy ingatlan megvenni, mert nincs Airbnb?
2: Valószínűleg ezeknek az egyébként kisméretű, de jó állapotban lévő Airbnb lakásoknak a piacra kerülése, amelyek alapvetően magasabb négyzetméter árral is rendelkeznek, ez is hatással van, ezt fontos, hogy figyelembe vegyük. De hozzáteszem azt is, hogy és erre büszke vagyok, hogy az elmúlt években a legnagyobb közterületfejlesztési program egész Magyarországon, az Terézvárosban zajlott, és zajlik most is. Számos olyan utcát adtunk át, amelyet sétálóvá tettünk, ezek a nemzetközi példák bizonyítják, hogy minden esetben növelik egyébként a négyzetméter árakat, illetve hát maga a környezet, ahol nem is sétáló utcába, de mondjuk fasort ültettünk a Csengeri utcába, ez mind-mind javítja a környezetet. Hozzáteszem azt is, hogy a legnagyobb homlokzatfelújítási programot is mind jutottuk el, sorra újulnak meg azok a második világháborúban, 56-ban megsérült homlokzatok, amelyeknek már éppen ideje volt megújulni.
1: Ezt visszaigazolják a lakók meg a négyzetméter árak is? Tehát egyfelől a lakók jól bírják és türelemmel viselik, másrészt pedig majd aztán, hogyha valaki kirakja a piacra az ingatlanját, akkor többet is kap érte?
2: Meglátjuk persze, hogy mi lesz a jövőben, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez így van. És azt is hadd tegyem hozzá, hogy persze ettől függetlenül az önkormányzatnak nem csak a szabályozásban, de egyéb módokon is felelősség van abban, hogy a lakhatási válság kapcsán tegyen valamit. Több helyen is a közeljövőben tervezünk építeni, vagy éppen felújítani 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő házakat. A Vörösmarty utcában például egy 13 lakásos társasház fog így megnyílni, a Szinyei utcában pedig egy közel 60 lakásos társasházat szeretnénk átadni a közelgő években.
1: Ha arra emlékszem vissza, hogy milyen ellenérvek voltak, amikor felmerült az, hogy valamiféle korlátozás kellene a 6. kerületi Airbnb-kre, akkor az egyik legerősebb emlékem az az, hogy a kereskedők meg a vendéglátósok tiltakoztak, hogy mi lesz velük az átmenő forgalom nélkül. A 2-3 napig ott lévő az éjszakai bárokat, meg az éjszakai éjjel-nappali közérteket is látogató vendégek nélkül. Ez hogy alakult?
2: Ez egy teljesen jogos aggodalom, ezt szeretném hangsúlyozni. Egész Magyarországon a vendéglátás bajban van persze. Ez nem egy 6. kerület specifikum, az látszik, hogy az élelmiszerinfláció, a béreknek a gyors növekedése az az éttermi áraknak az emelését vonta maga után, amely miatt viszont elmaradoznak a vendégek. Ezek nem csak a turisták, ezek a magyar vendégek is. Ha a kispénzű turistákra gondolunk, hozzáteszem egyébként, hogy akkor nyilván csak az alkoholos italoknak az árának a jelentős emelkedése is már kevésbé vonzó célponttá teszi Magyarországot, mint tette az korábban, hogy ez baj-e, azt majd a turisztikai szakemberek eldöntik. De ha tegyem hozzá azt is, hogy a kerületben specifikusan azért a turizmus az nem halt meg. Tehát, hogy nálunk van az Andrássy út, az Opera, a Zeneakadémia, és sorolhatnám, én nem gondolnám, hogy a turisták ne látogatnának el Terézvárosba, csak azért, mert esetleg nem nálunk szállnak meg. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy azt már tapasztaljuk, hogy több is a beköltöző ember, tehát aki hosszú távra költözik be. Ezek az emberek pedig ugye azokban a hónapokban is költenek, amikor turizmus kevésbé van, mint a január vagy a február, ezekben a gyengébb hónapokban. Igaz, hogy ők nem feltétlenül egy bráncsozóba mennek be, de más szolgáltatásokra, élelmiszerboltokra, fodrászatra, kozmetikusra, edzőteremre hasonló szükségük van, tehát azt nem tartom kizártnak, hogy valamelyest átalakulnak bizonyos üzlethelyiségek profiukban, de mindesetre azért a turizmus, hogy mondjam, nem szűnt meg Terézvárosban.
1: Hogy látja, mik a prognózisok, mely kerületek hogyan fogják követni az önök példáját, mert tehát itt több kerületben is mocorgás van, azt lehet tudni.
2: Nagyon izgalmasnak látom azt a próbálkozást, amit most az első kerület végez, hiszen ők is egy hozzánk hasonlóan egy lakossági bevonással szeretnének dönteni ebben a kérdésben. Ezt, ha jól tudom, szeptember végén jár le, és ők az egyetlen olyan kerület, amely valóban egy hasonló döntést ad az emberek kezébe, tehát a tiltásról van szó. A többi kerületben, amelyekről én hallottam, valamiféle korlátozást megpróbálnak, az, hogy ezek törvényesek-e, tehát a kormányhivatal úgy látja-e, hogy a jogszerű felhatalmazással rendelkeznek a kerületek az ilyen kicsit bingizett rendeletalkotásra, azt meglátjuk, az biztos, hogy amivel most első kerület próbálkozik, az jogszerű, hiszen erről a kúria is kimondta, ugye a mi esetünkben, és nagy kíváncsisággal várom, hogy ott mi lesz az eredmény.
1: Soproni Tamás, Terézváros polgármestere, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin folytatásában a bérekről beszélünk, mert vannak nekünk itt friss KSH adataink. Lassult a reálkeresetek növekedése, de ez egy fura helyzet, mert közben annyira alacsony az infláció, hogy valójában mégsem. Amikor azt látjuk, hogy 7% körüli a reálbér növekedés, ugye ez a bruttó átlagkereset 7,5%-ára vonatkozik, akkor az kevesebb, mint volt tavaly, de hát akkoriban még 4-5%-os inflációval számoltunk, most ez 1%. Úgyhogy egy ilyen alapról indulva kérdezem Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder cégcsoport kereskedelmi igazgatóját, hogy ő hogy látja a számokat. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
1: Mi is örülünk neked. Na nézzük, 745.500 forint a bruttó átlagkereset Magyarországon, a nettó pedig 523.300, ilyenkor el szoktuk mondani, hogy az izgalmasabb a medián, mert az a középérték, az az, ami az összes munkavállalóra valóban igaz, de nézzük először ezt a bruttót.
2: Nos igen, ugye itt a bruttó kapcsán fontos azt megjegyezni, hogy ez a 7,5%-os növekedési érték, ez, hogy az hallgatókértség durván egy 50.000 forintos növekedés jelent az év előző azonos időszakához képest. Ugyanakkor tény is való, amit említettél is, hogy nagyon alacsony az infláció, tehát 2018 óta nem volt ennyire alacsony húzamos ideig az infláció, mint amilyen most. És bizony-bizony ezt a cégek is beáraszták, ha lehet így fogalmazni, ami azt jelenti, hogy kezd csökkenni, úgymond a bér növekedés üteme. Egyrészt azért, mert nem feltétlen van meg ennek a pénzügyi fedezete, másrészt pedig nincsen olyan hajrá, gazdasági hajrá, ami indokolná az úgynevezett bérrallit a munkaerőpiacon.
1: Igen ám, csak most hallgatók egy része persze felsorolt, hogy hol van az a 745.000 forint, ő nem látott soha ennyit, és ebben is van igazság, nyilván, mert ez a bruttó összeg, amiről beszélünk. Ha nézzük a nettót, az 523.000, ez már a megélt valósághoz nyilván egy kicsikét közelebb van.
2: Igen, és hát itt ugye 9,1%-ot mutatnak ki a statisztikák növekedésben, tehát nagyobbat, mint a bruttónál, ez az ellentmondás abból fakad, hogy azért január 1-től számos olyan adókedvezmény lépett életbe, amely egyébként a nettó bérek emelkedését hozta magával, anélkül, hogy a bruttót befolyásolta volna, és hát ezt látjuk, ennek az eredményét látjuk. Ugyanakkor tény is való, amire utaltál, hogy a medián értéket érdemes nézni. A medián értékben pedig ugye a bruttó 618.000 forintról, és nettó 437.000 forintról beszélünk, tehát ez egy jóval szerényebb érték. Ez az a mértani közép, ahonnan valójában a lakosság nagy része tájékozódik, és hát bizony-bizony itt hasonló növekedési értékeket látunk, tehát 8-9%-os értékeket látunk. Ugyanakkor nagyon fontos azt megjegyezni, hogy az előző időszakokhoz képest tény is való, hogy egyrészt lassul a növekedés. Másrészt például van egy nagyon furcsaság, érdekesség, hogy mondjuk a júniusi adatokhoz képest még csökkent is a bruttó kereset, igaz csak 9200 forinttal, de erre mondják azt a statisztikusok, hogy valójában itt ilyenkor ebben az időszakban a nyári szezonalitás befolyásolja ezeket az értékeket, de tény is való, hogy a munkavállalók nagy része érzékelheti úgy, hogy egy kicsit úgy megállt a történet, de lassult, szinte alig mozdulnak a bérek, és hát most vagyunk abban az időszakban, amikor a cégek tervezik a jövő évi költségvetésüket, úgyhogy mindenki lélegzet visszafolytva figyeli azt, hogy vajon mire számítanak a jövő évben a munkáltatók.
1: A te cégcsoportodnak egy eléggé a magyar gazdaság minden irányában meglévő szertágazó kapcsolatrendszere van, mond. Mit láttok? Mennyire ragaszkodnak a munkáltatók ahhoz, hogy ami most van, jó lesz az a jövő évre is, vagy mennyire próbálnak emelni, látva azt, hogy hát erre nem hogy igény van, de hát sok esetben egyszerűen elkerülhetetlen.
2: Nos igen, egy nagyon ellentmondásos, feszült helyzetnek vagyunk tanúi. Ugye nap mint nap lehet arról hallani híreket, hogy cégek dőlnek be. Nem bírják egyrészt a piaci átalakulásokat, másrészt sokan arról panaszkodnak, hogy elfogyott a pénzük is valójában, tehát nincsen kellő fedezet arra, hogy a munkavállalókat egy olyan emelkedő pályán tartsák, hogy azzal versenyképesek tudjanak maradni. Erre jó példa az, ugye legutoljára ugye Magyarországon az egyik német autóipari cég dőlt be, de éves szinten több mint 6500 embert bocsátottak már el csak az idei évben, ami az elmúlt 4-5 év egyik legmagasabb értéke. Másik oldalról viszont látjuk a munkanélküliség adatokat is, hogy nem csökken a munkanélküliség, tehát olyan nagy felszívó erő nincs a piacon. És hogyha megkérdezzük a cégeket, hogy mégis mivel kalkulálnak, vagy hogyan kalkulálnak, akkor nagyrészt azt lehet mondani, hogy az infláció feletti értéket próbálják belőni, de azt az inflációt, amit úgy évre vetítve néznek, tehát ez olyan 4-5% közötti értéket mutat, nem ezt a mostani 1,3%-ot, és ebben bíznak. Hogy, de hát ugye ez egy átlag munkavállaló számára, ez egy nagyon alacsony érték, és nyilvánvalóan felemeli mindenki a szemöldökét ezzel kapcsolatban, hogy hát 4-5%-os béremelést itt alig fog tudni érezni, de tény is való, hogy jelen pillanatban nem látszik az a fajta gazdasági gyorsulás, az a fajta konjunktúra hatás, ami magasabb értéket indokolna.
1: És a hatékonyság, mint mindennek a kulcsszava, amire azt mondja a munkavállaló teljes joggal, hogy ez nem rajta múlik, ő megteszi, amit tud, és azt mondja a munkaadó, hogy hát többet jobban kéne dolgozni, és ebben tapicskolunk, mióta már pedig ebből kellene valahogy kirángatni magunkat, hogy a hatékonyság sokkal nagyobb legyen, mert abból lesz jövedelem a cégnél, és abból lesz béremelés a dolgozónak. Egyébként meg, ha bele gondolunk, és akkor legyen ez az utolsó kör, mindig a nyugat-európai bérekhez mérjük magunkat, már csak azért is, mert a költségeink azok jelentős részben elkezdtek azonosak lenni a nyugat-európai költségekkel, de ettől iszonyú messze vagyunk. Ki lehet azt fejezni nagyjából, hogy mennyire vagyunk messze?
2: Nos igen, tehát hogyha az unió béreit nézzük euróra vetítve, és úgymond reál értékén próbáljuk nézni a béreket, akkor is továbbra is az utolsó harmadban vagyunk, és szinte egymásnak adjuk a kilincset ott, hogy versenyzünk, hogy ki legyen az utolsó három az unió országai között,
1: nem
2: és
1: bizony-bizony innen
2: nem sikerült elrugaszkodni. És hát igen, Románia, Szlovákia, Bulgária között pingpongozunk, nem tudunk elrugaszkodni erről az állapotról, tehát el vagyunk maradva rendesen. Kellene egy olyan strukturális változás, ami ebben segít. Ugye sokan itt az unió kapcsán az euróövezetbe történő belépésben bíznak, tehát az, hogy Magyarországon is az euró kerül bevezetésre. Ugye az idei évet a cégek számára, az exportra termelő cégek számára, már pedig Magyarországot jellemzően ezek mozgatják, leginkább az vágta földhöz és tüntette el a kevés hasznukat, hogy valójában egy nagyon erős forinttal találták magukat szembe, amit az egyszeri nyaraló nyilván üdvözölt, és nagyon sokan külföldre is mentek emiatt, de viszont a cégek, azok, akik exportot termeltek, ők ennek nem voltak annyira hívei, és bizony-bizony nagyon sokan veszteséget értek el ezáltal, hiszen nem bírták kitermelni azt a margint, amit ők ahhoz kellett volna, hogy ellensúlyozzák ezt az erős forintot. Úgyhogy ezért aztán sokan azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha euró alapú lenne a magyar gazdaság teljes mértékben, akkor abban az esetben már ilyen hatással nem kellene számolni. Hát ebben bízunk, hogy valamilyen szinten csökkennek ezek a kilengések, mert akkor abban az esetben egy kiszámítható gazdaságpolitikával egy kiszámítható növekedési ütem is tud elindulni a magyar gazdaságon belül.
1: Egy újabb szempont az euró bevezetése mellett. Nógrádi József, a Trenkvalder kereskedelmi igazgatója volt itt velünk az előző percekben. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Holnap is gazdasági magazin, ugyanebben az időben, ugyanígy itt a Spirit FM-en, legyenek akkor is velünk. Szakár Erzsi volt a szerkesztő, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez, azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Nyilvánosságra került egy levél, amelyet Früht vagy Fürst Pál, kétféleképpen írják, úgyhogy néha magam is eltévesztem, illetve bizonytalan vagyok. Szóval egy korábbi volt főügyész írt, miután lemondott, és megindokolta a lemondását az akkori legfőbb ügyésznek. Azt írja tehát ez a volt főügyész, hogy politikailag érzékeny nyomozásokat befolyásoltak a legfőbb ügyészségen. Konkrétumként megnevezi az aranykonvoj ügyet, ahol nem engedték, vagy azt akarták, hogy az ügyészek ne nyomozzanak a titkos szolgálatok ellen, illetve konkrétumként említette azt az esetet, amikor kiderült, hogy egy Gundalf nevű volt tiszás informatikuson keresztül megpróbálták bedönteni a Tisza pártot titkos szolgálati módszerekkel, ami súlyos törvénytelenség, szóval, hogy ebben az ügyben se nyomozzon az ügyészség, ezt állítja tehát ez a volt főügyész. A második témajavaslatunk a Volánbusz botrány, 10 milliárd forint kár érte az államot, 2018-ban kezdődött cselekmények során letartóztattak az ügyben 3 embert, a köztük a 7. leggazdagabb magyart, Jelinek Dánielt, illetve a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjét, Szívek Norbertet, és miután sajtóban számos információ megjelent, illetve a politikai közbeszédben több célzás is megjelent, hogy az ügyben érintett lehet Sezták Miklós akkori fejlesztési miniszter, Sezták az ATV.hu megkeresésére nyilatkozott, és azt írta, azt mondta pontosabban, hogy alaptalan és rágalmazó minden vele kapcsolatos állítás, és hogy őt semmilyen módon nem keresték ebben az ügyben. Ez tehát a második témajavaslat. A harmadik, hogy eltörölte a kormány a kötelező kamarai tagdíjat, ami évi 5000 forint volt, nem egy hatalmas összeg, de kötelező volt fizetni, és gyakorlatilag semmit nem kapott érte az, aki ezt fizette. Ez a kereskedelmi és iparkamarával kapcsolatos tagdíj. Zsófiával kezdünk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Hát én akkor hittem, hogy önöket csöngettem meg, amikor ez a fideszes úr az agresszivitásával megjelent, és döbbenetesnek tartom, hogy ők még most is úgy viselkednek, ahogy viselkedtek 16 évig, hogy övék a hatalom és nagy hatalom, és hogy meri őket bárki is kritizálni, és képtelenek tudomásul venni, hogy megfordult a dolog, és hogy azt, hogy ennyire nem látni, hogy 16 év alatt Orbán Viktor mit művelt, és az ATV semmi olyan nem hangzik el, ami nem lenne igaz, ami nem történt volna meg, ami nem lenne igaz Orbán Viktorra, minden műsorokat igyekszem figyelemmel követni. Nem tudom, én itt érzek egy olyat is, hogy elzáródtak a pénzcsapok, és ezek az emberek egyszerűen dühöngenek. Én ezt így érzem és gondolom, mert azért az az ingyenpénz, az nagyon könnyű életet és jó életet biztosított. Az más kérdés, hogy a lelkiismeretük ezt elbírta, hogy a néptől elvont pénzről van szó, és hogy az ország hogy leromlott. Az, hogy egyik nap a hírtévén, a Palaverben egy szintén idős nőnek gondolom, mert a hangjáról ítélve, hogy miért nem lövik le Magyar Pétert, hogy lőjék le ezt a mindenek.
4: Igen, hallottam, így utólag hallgattam, hogy miért nincs egy jó mesterlövész, vagy valami ilyesmi, aki tudná iktatni.
5: Igen, és hogy ezeket, az nem érdekli, hogy ők hogy viselkednek, mit mondanak, és mi történik az ő oldalukon, hanem itt mit mondanak, aminek nincs is alapja. Tehát az, hogy ezt a hölgyet elmondta mindenféle vén kommunistának, vagy én nem tudom, már ilyen süket mondott, hát honnan veszi ő, hogy kommunista? Most én változást akartunk, mert az országunkban olyan dolgok történtek, amit nem lehet elviselni. Én már éveken keresztül teljesen lelkileg ki voltam készülve. Amikor már ezeket hallottam, megláttam, meg egyáltalán az a tudat, hogy mi történt az országunkkal, és továbbra is csinálják. A milliárdosok lettek a mi pénzünkből, és most is élvezik, és élvezték hosszú-hosszú éveken keresztül. Ugye ezt nem látja ez az ember? Vagy ez, hogy van ez, hogy ennyire nem tudom, és amit itt kritikát levágott, akár önnel szemben, akár az ATV-vel, akár a hölgyel, hogy önök csak a Orbán Viktort szapulják, és hát ez egyáltalán nem igaz. Nem erről van szó. Hanem igen, és elmondják azt, hogy mi történt, mit csinált, és még nagyon kesztyűs kézzel bánnak Orbán Viktorral, nagyon kesztyűs kézzel, most is fenyegetőzik. Hát hogyha ez már ez ahogy ő itt a Hír TV-n fenyegetőzött a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóival szemben, hát az már maga egy bűntény.
4: Hát ezzel kapcsolatban megosztanak a vélemények, azt mondják jogászok, hogy nem, ez nem merít ki, vagy nem valósít meg semmilyen bűncselekményt. Az biztos, hogy fenyegetőleg hat, illetve hát üzenet értéke volt. Az, hogy ennek lesz-e hatása, én megkérdeztem a saját úgymond követőimet a Facebook oldalamon, hogy szerintük ez elrettenti, megijeszti az MVVH majdani dolgozóit, vagy akik már ott vannak, és bármilyen ügyön is dolgoznak, vagy inkább még jobban motiválja őket, az utóbbi véleményből sokkal több volt. Tehát azt mondják az emberek, hogy ez így kontraproduktív lesz amúgy, ha ilyet üzen valaki, hogy meg ne próbálják, meg majd ők kirakják, hogy ki kicsoda, ki fia borja, meg mit csinál ott, akkor ez nem megfélemlíteni fogja az ott dolgozókat, hanem még inkább motiválja a munkára. Ezt gondolták nálam, amikor én ezt megkérdeztem, úgyhogy lehet, hogy így lesz.
5: Nem tudom, de minden esetre neki éppen, hogy vezekelniük kéne, és kérden állva bocsánatot kérne a magyar néptől.
4: Hát de nincs miért. Tehát megtudtuk Orbán Viktortól, hogy ők mindent jól csináltak, négy választást megnyertek, egyet vesztettek, a nagy képbe ez bőven bele kell, hogy férjem.
5: Igen.
4: És pont, hogy meg kell védeni az elmúlt 16 év vívmányait. Ők ebből az alapállásból indulnak ki.
5: És hát ez így szokott lenni, hogy most 16 évig kormányoztak, majd újra őt fogják visszakérni, és visszahívni, és vissza.
4: Hát ennek sok esélye nincsen szerintem egyébként, ennek a visszatérésnek. Nem ezt mutatják a számok, meg a tendencia sem.
5: Igen, de hogy ennyire szerénytelen legyen egy ember, ez elképesztő, és ugyanezt csinálja a Fidesz frakció is a parlamentben. Ott semmiféle olyat nem érez az ember, sőt itt a gyerekvédelem témánál, és mikor ez volt napirenden, hogy viselkedtek, hogy tényleg röhögcsértek, nem odafigyeltek, és ezt tényleg csinálták, hogy nekik ez nem számukra ez nem jelent semmit.
4: Hát az nagyon buta üzenet lenne ezt sugallni magukra, hogy nem jelent semmit, hiszen ők a családok kormánya voltak.
5: Ja.
4: Az egyik kiemelt terület volt a gyermekek támogatása, a családok védelme, de hát ezért is érinti őket ennyire súlyosan ez a gyermekvédelmi botrány sorozat, aminek csak az egyik eleme a kegyelmi botrány, mert még most kiderült, az egész mondani, rendszer nagyon brutális lényeg, állapotban van.
5: Igen, az szörnyű. De a 200 oldalast olvassa csak mindenki. Az nagyon is kell, hogy tudják az emberek, hogy mi történt, és hogy azt mondta Orbán miniszterelnökként még, hogy minden rendben van a gyermekvédelemben. Nem beszélve az igazságügyi miniszterről, aki azt mondta, hogy semmiféle, nincs itt semmiféle látnivaló, nincs itt pedofília, nincs itt semmi ilyesmi. Szóval, hogy ennyire szemreben és nélkül hazudtak, és hazudnak, és most is hazudnak, és egyszerűen villog a szemük, mikor Magyar Péter rájuk olvas, és valahol én megértem a miniszterelnök urat olyan tekintetbe, hogy ahogy ezek viselkednek, hát rájuk is kell olvasni. Ez a német Balázs is a trafikjaival, és akkor itt a dohányadóval kapcsolatban, ahogy megnyilatkozik, és ez borzasztó, hogy mennyire a saját maguk malmára hajtják örökké a vizet, és hogy semmiféle segítséget a kormány munkájában nem nyújtanak, akadályoztatják, tagadják. Még jó, hogy kétharmada van a Tiszának, mert nem is tudnának lépni.
4: Mondjuk olyan ellenzékre nem emlékszem a rendszerváltás óta sem, amelyik segítette volna az adott kormány munkáját, tehát az ellenzéknek nyilván nem ez az első számú feladata, hanem hogy rámutasson a kormány hibáira, tévedéseire, vagy adott esetben jogszabályellenes tevékenységeire. Ez idáig rendben van, szerintem. Tehát, hogy nem várható el, hogy úgymond segítse a kormány munkáját. Tehát nyilván nagy nemzeti sorskérdésekben, ha vannak, akkor igen. De ilyen a napi működésben nem.
5: De ez olyan hibára mutatnak rá, ami nincs. Vagy az, hogy a gyermekvédelem nekik nem ügyük, hát azért nem tudom, itt például össze kéne fogni, vagy nem.
4: Hát ahogy ön is mondta, a szavazatok nélkül is működik a törvényalkotás, ezzel nincs probléma. Ha ezt húzamosabb ideig így csinálják, akkor nyilván majd a választói rétegek jeleznek, tehát majd kiderül a következő felmérésekből, hogy ez jó irány politikai értelemben, avagy sem, én nem fogadnék nagy összegben, hogy igen, hogy ez a jó irány. De hát nyilván ez egy teljesen szokatlan szerep a Fidesznek 16 év után, az ellenzéki szerep, és még nem találták meg azt a hangot, azt a magatartásmódot, ami hasznos.
5: Pedig fölfoghatták volna már. Na most, hogy a főügyész politikai érzékeny nyomozásokat befolyásolta a legfőbb ügyészségen, hát ugye ezt tudjuk, a Varga Judit lehallgatott mondásában is.
4: Hát igen, csak abból kifarolt maga Varga Judit, hogy ő csak pletykákat erősített, meg ő csak szabadulni akart abból a kínos beszélgetésből, meg az ügyészség kivizsgálta saját magát, és a saját magát vizsgáló ügyészség, pont ez az ember volt, aki azt hiszem a sajtótájékoztatót tartott, aki most akinek ez a levele most kiszivárgott. Szóval akkor megállapították magukról, hogy ők a világ legkorrektebben működő ügyészsége.
5: Ja, nyilván, hát magukról, igen.
4: Nyilván ennek így ez, egy picit ennek az értékét, ez csökkenti, hogy saját magukról állapították meg, hogy ők törvényesek.
5: Hogy nem
4: hát most meg... Most megkiderült, hogy brutális dolgok zajlottak, igen. Tehát ez a jogállamnak a nagyon durva sárba tiprása.
5: Na jó, de most akkor ennek mi tud lenni az eredménye? Vagy hogy kit fognak felelősségre vonni, vagy mit fognak csinálni, mert ezek nagyon nagy szabálytalanságok és bűnök.
4: Hát szerintem utol lehetne érni egyébként, hogyha ez az ember beleáll, mondjuk ez a Früht Pál, aki írta a levelet, és megnevezi konkrétan, hogy kik voltak azok, akik befolyásolni akartak ügyészeket, hogy törvénytelen módon járjanak el, vagy éppen ne járjanak el, mert hogy politikailag érzékeny az ügy, próbáljanak elfektetni dolgokat. Ez biztos, hogy a bűncselekmény kategóriája, ha bebizonyítható.
5: Igen.
4: Akkor meg kell nevezni, hogy kik voltak azok, el kell indítani egy eljárást, és lefolytatni.
5: Hát ez el kéne indítani, de most akkor ki tesz följelentés, vagy mi volt, el kéne indítani a folyamatot. Tehát hogyha csak megállapítjuk, hogy ez volt, meg az volt, és nincs semmi lépés, akkor ezek nem lesznek.
4: Hát jó, csak ez egy friss ügy, tehát ezt azt hiszem ma hozta ki a 444.hu, tehát igen, most derült, hogy van valami, erre majd lehet, hogy valaki reagál, vagy az ügyészségnek ilyenkor hivatalból el kell kezdenie nyomozást indítani. Végül is egy saját magas beosztású emberük állítja ezt, és nem a szomszédjának csacsogta el, aki, és valaki felvette mobiltelefonon, hanem leírta az akkor még hivatalban lévő Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek.
5: Igen.
4: Tehát ez gondolom itt az ügyészség reagálni fog erre, eljárást indít, és tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy mi van.
5: És aranykobba ügyben is nem... Nincs lépés, tehát áll a dolog.
4: Vagy legalábbis mi nem tudunk róla, inkább így pontosítanám. Úgy tűnik, mintha állna, mert tényleg amióta meggyanúsították Hajdú Jánost, azóta csend van, de lehet, hogy nagy erőkkel zajlanak a dolgok, de hogyha igaz, amit ez az ember ír, akkor lehet, hogy ott megy az izmozás házon belül, hogy kit szabad vizsgálni, kit nem szabad, ki aki érinthetetlen továbbra is ebben a történetben.
5: Hát igen, mert még a régi emberek vannak.
4: Izgalmas. Előbb-utóbb mindenki fog derülni szerintem, főleg, hogy most már ilyen levelek látnak napvilágot.
5: Mert hogy benne van könnyékig a volt miniszterelnök, az biztos vagyok ebben
4: hát
5: az aranykorból.
4: Megint csak azt mondom, hogy ez a közvélekedés, meg vannak erre utaló jelek, de bizonyítva nincs semmi, úgyhogy amíg nincs bizonyítva, addig mindenki ártatlan.
5: semmi sem történt nélküle, rendeleti kormányzás volt, ő egy személyben mindent eldöntött, mi az, hogy egy arra, hiszen ott fenyegetőzött egy-két nappal előtte, mielőtt a konvojt elkapták, hogy...
4: Igen, ezek mind egy, úgy tűnik, hogy egy megalapozottan úgy tűnik, hogy egy logikai, jól beilleszthetők egy logikus folyamatábrába, de bizonyítva nincs, úgyhogy én maradok ennél, hogy egyelőre nincs. Egy gyanúsított van, Hajdú János. Meglátjuk. Köszönöm szépen, Zsófi, hogy hívott. Kezi csókolom, további szép napot. Kedves nézők, ennyi volt az első rész. Most jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.
6: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled.

0: kedves szíve.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek.

0: környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Erzsébet királyné útjánál a Rákóczi híd felé. Torlódás alakult ki a Róbert Károly körút Hungária körút útvonalon a Vágány utcától. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében karbantartás miatt várhatóan délután 5 óráig. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körútat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Lezárták a 15. kerületben a Szőtliget utcát a Morzsa utcánál vízvezeték javítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Asival folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot, kedves Ferenc! Hát engem csak az az egy vágy hajtott, hogy felhívjam önöket, hogy ahogy önnel beszélt az a fiatal ember, és ilyen, hát nem is tudom, mit mondjak róla, mert én sem akarom őt se kritizálni, de hogy ön ezt ilyen türelemmel, és ilyen megértéssel, és ilyen empátiával tette úgy, hogy eléggé furcsa gondolatai voltak, és zavaros gondolatai voltak annak a fiatal embernek a mai magyarországi helyzetről. Ezért én most nem akarva, de önt akkor is meg kell dicsérnem, mert ez fantasztikus volt. Tehát én ilyen türelemmel még nem láttam műsorvezetőt, úgyhogy ne haragudjon, Ferenc, ez volt a fő oka, hogy felhívjam.
2: Köszönöm szépen. Igen. Parancsolj.
3: De ha már itt vagyok, akkor hagyj mondjam akkor egy-két dolgot én is, de szóljon már, hogy ne túl sokat, mert én sokat szeretek beszélni, és akkor állítson már le, és én nem tölt el harag semmiképpen. Hát először is az, hogy most egy ilyen világban élünk, itt Debrecenben szabadabb a levegő, de mindenhol. Tehát annyira más lett itt az embereknek a közérzete is. Nagyon sokat változtunk, és én ennek nagyon örülök. A szomorúan látom, hogy a parlamentben nincs ellenzék. Tehát igazából számomra ezek az emberek nem ellenzéki emberek, mert ezek az emberek súlyos vádakkal terhelt emberek. Egy súlyos váddal terhelt ember, mivel jobb egy másfajta függőségben rendelkező emberrel, aki bennül a parlamentben. Gondolok itt lefizetésre, megfélemlítésre, vagy egyebekre. Itt ők ugyanilyen teher alatt ülnek. Tehát én azt látom, hogy az ellenzék az ott ül a Tiszában. Tehát én most, ha a magam logikája szerint követném a világot, akkor azt mondanám, hogy az ellenzék ott ül a Tiszában, és onnan fog majd szájra kelni, mert egyetlen egy olyan pártot látok, akinek van még esélye esetleg tényleg komolyan venni önmagát. Ez a Fekete György András által vezetett Momentum, akik időben És nagyon jókor meglátták azt, hogy igenis most itt a Tiszára van szükség. Ez egy fantasztikus meglátás volt részükről. Bennük látok még olyan esélyt, hogy ők nekik talán lehet szerepük még a elkövetkező politikai életben. De a többi dolog az szerintem a Tiszából fog indulni. Én nagyon sajnálom azokat az embereket, akik ennyire...
2: És arra gondol, hogy esetleg több részre fog szakadni a Tisza előbb-utóbb?
3: Igen, hát de természetes dolog, mert ekkora széles és átláthatatlan tömeg ez, akik tényleg az igazságot, a becsületet és a tisztességet keresték, amiben az elmúlt rendszer teljes hiányában szenvedett. És én azt látom, hogy ezek az emberek jó szándékok. Most is a Tisza-szigetek között nem egy van, aki a jelenlegi Tiszának egy-két dolgával nem ért egyet. Például mi az akkumulátorgyárak, illetve az akkumulátorgyárak körül kialakult helyzetet teljesen másképp ítéljük meg, mint jelenleg, bár most szigorították a törvényt, meg most mintha felállítanak egy ilyen hatóságot is, ha jól emlékszem, tehát lesz egy ilyen könyvető, de én azt nem értem, hogyha valami ekkora a problémát okoz, mint a jelenlegi akkumulátorgyárak, akkor miért nem permanens ellenőrzésre térnek át? Miért nem telepítenek köréjük levegőszennyezésmérőket? Miért nem telepítenek mögéjük fúrt kutakban földszennyezésmérőket? Miért nem nézik meg, hogy nem fúrnak le például Debrecenbe a pleisztocénkori vízbázisunkba ezeken a területeken emberek? Úgy hallottam Debrecenbe, ezt remegik, hogy Romániából jöttek át kútfúrók, mert a magyarok nem nagyon vállalták, hogy abba belefúrnak, és talán még a gyárakon belül is vannak kutak befúrva, és a vízünket lopják. Tehát én azt mondanám, hogy a vízórát, gázórát, villanyórát kirakni szélre, onnan minden nap, mindenkor egy hivatal ellenőrizze, hogy mennyi a vízfogyasztásuk, gázfogyasztásuk és villanyfogyasztásuk. Legyen egy kamera az összes bejáratukra, hogy ne tudják azt hazudni, hogy nem műszak megy, hanem csak mondjuk egy karbantartás, mert azt hazudozzák itt Debrecenben, hogy nincs műszak, de hogy nincs, beindult már az egész. Ha nem fóliáznak le valamit, azt biztos, hogy használni fogják. És én szerintem egyszerű lenne. Minden nap, minden percben, mindenkor ellenőrizni a víz, a földszennyezést, és nézni azt, hogy honnan lopják a vizet, még honnan nem. És ráadásul én Magyarországon nem engedném azt meg, hogy ne lehessen ellenőrizni bármikor, vagy akár bekamerázni, akár a belső terek is, hogy nehogy olyan dolgokat csinálhassanak, ami mondjuk utána egy visszafordíthatatlan dolog. Pont Kína az, aki olyan járványt szabadított a világra, ami ezt a feltételezést akár még valós alapokra is képzelheti, hiszen gondoljuk át, onnan jött ez a fertőzés is. Tehát nem tudom, hogy mivel jobb, és most már nem Kínába fogják ezt kipróbálni, ha ki kell nekik, mert nem a kínaiakat akarják bántani, hanem Európát. Tehát én azt gondolnám, hogy ilyen egyszerű a dolog.
2: Itt hadd szakítsam meg, mert...
3: Állandóan, nem úgy, hogy bejelentik, nem úgy, hogy véletlenszerűen, hanem mindig. És nem tudom, mi akadályozza meg egy állandó levegőszennyező mérőt.
2: Bocsánat, hogy közbevágok, de tehát itt van egy hír, igaz, hogy nem debreceni, hanem iváncsai akkumulátorgyára kapcsolatos, de itt azt írják, hogy megszűnt a talajszennyezés, tehát volt, aztán elkezdték vizsgálni, monitorozni, a település 55 helyszínén fúrt és ásott kutakból vett vízminták alapján, és most az derült, hogy egyiknél sincs szennyezés. Tehát, hogy ezek szerint van, ahol kezelhető a dolog, rá lehet bírni a gyárakat, hogy csökkentsék, vagy hát szüntessék meg azt a fajta anyagkibocsátást, ami károsítja a környezetet. Csak mondom, hogy van erre is példa.
3: Így van. A másik ok, ami még nagyon bánt ezekben a kínai gyárakban, hogy nagyon kevés a magyar munkaerő, szinte alig van. Tehát én kötelezném a gyárakat, hogy 50%-ban magyar munkaerő dolgozhasson, és ne legyenek olyan Debrecenben szóbeszéd, hogy ezeket a szerencsétlen kínaiakat, meg Fülöp-szigetieket éjjel-nappal dolgoztatják, és ilyen konténerházakban alszanak ilyen lehetetlen körülmények között, amit azonnal bezárnának, ha valaha véletlenül az ANTS tenni a feladatát, és elmenne megnézni az összes ilyen Debrecenben lévő akkumulátorgyárakhoz köthető munkásokat, ahol alasszanak. Nézzék már meg, hogy élnek, mert szerintem hatalmas járványveszélyt rejtenek magukba ezek a gyáraknak a
4: munkásai. Rendben, Asi, köszönöm szépen, hogy hívott.
3: Köszönöm, hogy szólt.
4: További szép napot, viszont hallásra, minden jót. Onnan indultunk, hogy a Tisza-szigetek nem mindenben értenek egyet a kormányzattal, és példa volt erre az akkumulátorgyárak kezelése, és hogy lehet, hogy majd egy idő után a Tiszából több párt lesz, mert hogy majd a törésvonalak felerősödnek, hát meglátjuk, ez egy eléggé sok ismeretlenes képlet egyelőre. Gézával folytatjuk, jó napot kívánok!
5: Ott kívánok, Frispán Géza vagyok.
4: Üdvözlöm, parancsoljon.
5: Én a Gergely hozzászólásához szeretnék egy pár mondatot.
4: Csak annyi, akkor gyorsan elmondom a nézőknek, akik esetleg nem hallották. Tehát felhívott reggel Marika, aki azt mondta, hogy Orbán Viktort már le kéne fogni, és hogy ez tűrhetetlen, hogy izgatást követel a korábbi miniszterelnök. Én elmondtam, hogy a hatósági eljárásoknak megvan a szabott menete, stb. Türelmet kértem mindenkitől, szokásomhoz hívem. Erre jött Gergely, hogy engedhetjük meg, hogy egy ilyen kommunista nő személy betelefonáljon, és mi Orbán Viktor ellen hergelünk az ATV-ben, amit nyilván szintén visszautasítottam. Parancsoljon!
5: Hát én azt gondolom, hogy aki itt ilyen kommunista jellegű szöveget nyomott, az pont Gergely, mert én még emlékszem a 60-as évek korabeli pártitkárokra, akik személyes értésnek vették, hogyha Kádár elvtársról valami negatív konnotációba említettük. De nekik volt egy mentségük, a négy elemi. Most nem tudom, Gergely, hogy áll ebből a szempontból, de minden esetre talán neki is jobb lenne, ha inkább a Hírtévé hasonló jellegű betelefonos műsorát hívná, ahonnan viszont kikapcsolják a nem a irányvonalnak megfelelő betelefonálókat nagy előszeretettel, és mindenféle kommentár vagy egyéb nélkül egyszerűen kikapcs, pont.
4: Igen, próbálok belehelyezkedni ennek a Gergely nevű telefonálónak a helyzetébe. Két dologra tudok gondolni, hogy vagy komoly nyertese volt az elmúlt 16 év kormányzásának, és bosszantja, hogy véget ért ilyen értelemben a jó világ, vagy esetleg csak egy forrásból tájékozódott, és megdöbbenti az, hogy az az ember, akit ő esetleg bálványozott, de legalábbis nagyon tisztelt, és támogatott, vagy ez jelen időben is elmondható. Szóval, hogy erről az emberről, jelesül Orbán Viktorról ilyen földhöz ragadt dolgok és negatív ügyek derülnek ki napi szinten, vagy vele kapcsolatban hozható dolgok töltik be a hírfolyamot. Tehát, hogy vagy nem tudott ezekről, nem is hallott életében, és most meg van döbbenve, hogy ezek vannak, és ilyenekről lehet, sőt kell is beszélni, és zajlik is a beszélgetés nagyon nagy méretekben, vagy tudott ezekről, de nyertese volt az előző 16 évnek, és most bántja, bosszantja, hogy vége.
5: Sőt, személyes értésnek veszi, már pedig nem érdemes vezető politikusok bírálatáért megsértődni, mert hiszen nem is őt bírálják, és egyébként lehet, hogy az illető rászolgált. Tehát a napi nyalintás megvolt, szerintem be lehet nyújtani, magnón el lehet küldeni Orbán Viktornak, hogy na, Viktor, én ezt mondtam.
4: Most már nincs az a helyzet egyébként, hogy tehát bármi. Szóval megváltozott a világ. Azt tudom, hogy nagyon sokan így érték az életüket, amire most ön utalt. Ez egyrészt szerintem egy picit azért lehangoló lehet erre berendezkedni. Tehát,
5: hát nagyon. És ez valószínűleg még legalább 4 évig így fog lenni. Úgyhogy Gergely, ne nézze az ATV-t. Szerintem.
4: Hát de mindenki nézze az ATV-t, csak azzal a tudattal, hogy itt tényleg...
5: A vérnyomását befolyásolja, annak mondjuk káros az egészségére.
4: Voltak már olyanok, akik a tények hatására elkezdték megváltoztatni a korábbi nézeteiket, vagy elkezdtek árnyaltabban gondolkodni a dolgokról. Ez sosem árt, szerintem.
5: Hát ez nem árt. Igen, valószínűleg az ilyen rendszerváltások, korszak féle... Oka van a változásnak, az egyik nagyon praktikus, nem tudom, minden esetre üdvözlöm Gergelyt, akkor hívja máskor is.
4: Rendben, köszönöm Géza, hogy hívott. További szép napot viszont hallásra. Van még egy telefonálóra időnk, ha van telefonálónk, 2:15 van ebből az adásból. Ha nincs, akkor igazából a hírfolyam nem lassít. Ma derült ki, hogy Dzsudzsák Balázs úgy kapott diplomata útlevelet, hogy írt egy baráti hangvételű levelet Szijjártó Péternek, amiben kérte, hogy hadd kapjon diplomata útlevelet, de igazából ami viccesebben, hogy Dzsudzsák Balázs úgy írta le a levelet, hogy Dzsudzsák Balázs tesóka. Szerintem ez kifejezetten mulatságos. Az már kevésbé, hogy másnap elkezdték intézni a diplomata útlevelét. Amikor kiderült, hogy diplomata útlevéllel rendelkezik, és megkérdezték az akkori külügyvezetőit, hogy miért, akkor az államtitkár azt mondta, hogy azért, mert ő a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya, és ez jár neki. Aztán utóbb kiderült, hogy nagyon sok embernek volt diplomata útlevele, akik nem voltak a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányai, hiszen ebből kevés ember van. Sokáig Dzsudzsák Balázs tesóka volt a kapitány. De lényeg az, hogy ez is kiderült, mint ahogy az is, hogy Orbán Viktor bemutatta a Blick nevű újság kamerái előtt az új dolgozószobáját, és állítólag arról beszélt, hogy ő már öreg ember, és hogy az országnak új energiákra van szüksége. Mondjuk azt mondhatom, hogy nyitott kapukat dönget a korábbi miniszterelnök, hiszen eléggé jelentős változás történt. Ha arra utal, hogy őre már ne annyira számítsanak a közéletben, hogy öreg ember, nem tudom persze, hogy mi jár a fejében, akkor erre azt lehet mondani, hogy igazából a saját híveink kívül a legtöbb ember nem számítő, és nem is igényli a jelenlétét a politikában, hanem az elmúlt 16 év bizonyos történéseinek a nyilvánosságra hozatalát kérik, követelik, vagy várják el minimum, illetve, hogyha történtek bűncselekmény gyanús ügyek, akkor ezek kivizsgálását és a felelősök megnevezését, adott esetben megbüntetését, ez a társadalmi elvárás. Erre viszont az nem válasz, hogy valaki már öregnek tartja magát, meg hogy új energiákat kíván az országnak, természetesen, de ez az utóbbi állítás semmilyen módon nincs összefüggésben az előbbi társadalmi igénnyel. Kedves nézők, ennyi volt a fórum, köszönöm az eddigi figyelmet, a Deles híradó után jövünk legközelebb, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények, technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek, környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: 9,5 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelmi krízisre. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, jelentette be a miniszterelnök kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a hatóság feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Az ellenőrzés során bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a nyomozó hatóságokat. A vagyonosodási vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magas rangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után, tette hozzá a kormányfő. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális, pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatokat is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Újabb feljelentéseket tett a belügyminisztérium, ezúttal a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Pusvai Gábor belügyminiszter szerint 5 esetben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy a közvagyont érintően kifejezetten nagy vagyoni hátrányt okoztak. Hozzátette, az esetekben közös, hogy mindegyik kötődik a Nemzeti Sportügynökséghez, illetve az azáltal kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz. A feljelentésben szerepel például túrárazott beszerzés, nyilvános pályáztatás megkerülése, a versenyeztetési szabályok a piaci áradat megállapított bérleti díjak, valamint állami ingatlanok és ingóságok ingyenes használatba adása. Rendszeres szakmai egyeztetést kezdeményezett az Országos Bírói Tanáccsal az igazságügyi miniszter. Görög Márta a testület vezetőivel és tagjaival tárgyalt a minisztériumban. Egyetértettek abban, hogy hatékonyabb egyeztetésre van szükség a jogalkotási kérdésekben, a kiszámíthatóbb, megalapozottabb és gyakorlati igényekre reflektáló szabályozások érdekében. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását és közreműködik a bíróságok igazgatásában. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
6: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket a déli műsorsában. A kiírt témák változatlanok, megszólalt egy volt főügyész, Fürst Pál. Politikailag érzékeny nyomozásokat befolyásoltak a legfőbb ügyészségen. Tehát ahol a politika érintett lett volna, vagy lehetne, ott azért beleszóltak az ügyészség munkájába, a legfőbb ügyészség munkájába, tehát meghatározták, hogy mi a határ. Ez szerintem óriási botrány, remélem, hogy lesz következmény ennek a kijelentésnek. Ez egyébként egy levél, amikor lemondott ez a bizonyos Fürst Pál, akkor írt egy levelet az akkori legfőbb ügyésznek, aki már azóta nem az, Nagy Gábor Bálint, aki egyébként Polt Pétert váltotta. Polt Pétert azért vették ki az ügyészség éléről, mert hogy lejárt volna a 9 éves mandátuma, és annak lejárta előtt gyorsan cserélt a Fidesz, Polt Pétert beejtőernyőztették, hogy így mondjam, de mondjuk hivatalosan kinevezték az Alkotmánybíróság elnökévé. Onnan most azért távozott, mert a Tisza kormány új törvényben 70 évben maximálta a munkavégzés felső korhatárát, szóval, hogy Polt Péter eljött a legfőbb ügyészségről, a korábbi kabinetfőnökét kinevezték legfőbb ügyészé, Nagy Gábor Bálintot, aki augusztus 25-ével mondott le, most tehát nincs legfőbb ügyész, de neki címezte azt a levelet Fürst Pál, amelyben tehát ez szerepel, hogy befolyásolta a politika, a hatalom, a legfőbb ügyészség munkáját. 2 konkrét ügyet is megnevez a távozó, illetve azóta lemondott főügyész, tehát Fürcht Pál az aranykonvoj ügyben befolyásolta a politikai vizsgálatokat, meg abban az ügyben, amiről kiderült, ami által kiderült, hogy a Tisza pártot megpróbálták titkos szolgálati eszközökkel bedönteni. Úgyhogy nagyon durva állítások ezek. A második sem gyengébb történet, az úgynevezett Volánbusz botrány, 10 milliárd forint kár érte az államot különféle ügyletek során. Három embert letartóztattak, köztük a hetedik leggazdagabb magyart, Jellinek Dánielt, valamint a vagyonkezelő korábbi vezetőjét, ez is botrányos, hogy a nemzeti vagyonért felelős ember most börtönben van, pontosan egy ilyen 10 milliárdos károkozás nyomán, Szivek Norbert, és hát sokan azt gondolják, hogy Sesták Miklósig fognak érni az ügy szálai. Ő azt mondta az ATV.hu-nak, hogy ez nem igaz, minden ilyen állítás alaptalan és rágalmazó, és őt senki nem kereste a hatóságok részéről mindez idáig, az tegnap volt. A harmadik pedig, hogy eltörölte a kormány a kötelező kamarai tagdíjat, amiért cserébe az érintett vállalkozók nem sok mindent kaptak, konkrétan semmit. Józseffel kezdünk, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm mint is a nézőket is. Hát ezek annyira meredek témák, hogy a kis ember ehhez nagyon nehezen tudna hozzászólni, de viszont Orbánnal kapcsolatban a kijelentései, a listázás és egyebek, hát nem tudom, de én annyira nyílt provokációnak tartom, hogy nagyon is, és ha ennek nem lesz következménye, hát biztos, hogy nem lesz, mert ők már annyira provokálnak, ha őt, hát mit tudom én, bevinnék akár egy-két napra is. Óha, mennének a híveik és kiszabadítanák?
6: Én nem hinném, hogy ez megtörténne. Egyébként egy bizonyos Szakács István hőzöngött ekként, hogy ők majd 500 ezeren mennek az utcára, de hát, hogyha Magyarország jogállam, és a hatóságok jogszerűen járnak el bárkivel szemben is, akkor nem nagyon van helye itt a nép
7: az érdekes az, reakcióinak. Hogy itt, ha jól tudom, a Covid óta volt rendeleti kormányzás, ugye?
6: Már hamarabb, 2016-tól kezdve, akkor még azt hiszem a tömeges bevándorlás volt az oka.
7: Tehát itt tulajdonképpen kézi vezérléssel működött az egész ország, és akkor ők jönnek itten ávos rendszeren, meg egyebeket. Őként olyanok, akik nem is éltek a Rákosi vagy a Kádár rendszerben, hogy nem is tudom, mit mondjon az ember. De tényleg ennek következménynek kell lenni, mert azért ilyet jelenteni, hogy listázzák a hivatalnak az embereit, ez magában nonsens.
6: Jogászok azt mondják, hogy ez idáig még nem, feltehetőleg nem jogsértő, hogy valaki erről beszél. Más meg az volt persze olyan vélemény is, hogy ha már konkrét ügyben dolgozik az MVVH, tehát valamilyen ügyön dolgozik, akkor lehet, hogy mégiscsak jogszabályba ütközik, amit Orbán Viktor mondott, de a többségi álláspont eddig az, hogy valószínűleg nem, de kommunikációs fogásnak mindenképpen értelmezhető kérdés, hogy ez jól fog működni, vagy rosszul. Az MVVH dolgozói nem gondolnám én, hogy megijednek egy ilyen szövegtől, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor nem vállalunk munkát, vagy akkor behúzzuk a féket.
7: A másik az, hogy Schmidt Máriát eléptették, hát ideje volt, én nem emlékszek rá, amikor Nyugat-Németországot a középkorba betette vissza, és akkor elválasztották az internetet a hozzászólások, hogy szeretnék, ha Magyarországon olyan középkor volna, mint jelenleg Németországban.
6: Igen.
7: Úgyhogy egyszerűen döbbenet, hogy milyen kijelentései voltak közbe-közbe. A másik az, hogy a Trump megkérte a Ukrajnát, hogy ne bombázza a ruszkiknak a olajtelepeiket, és hát a dízelüzemanyagot elállít a telepeiket. Ők mit csináltak a Hormuzi szorosnál? Ők azzal tisztában voltak, hogy Európának ezzel betartanak, még pedig becsülettel.
6: Trump kijelentéseinél nem mindig érdemes a logikát, meg a következetességet keresni. Úgyhogy erre csak ennyit tudok mondani. Meg hát akkor a cikk-cakokba halad, hogy az szinte követhetetlen.
7: Na, de egy olyan államférfi, aki egy nagyhatalomnak az elnöke, hát megengedhetné ez magának, vagy ezt is megengedhetné?
6: Hát a kritikusai szerint ilyen elnöke nem volt még az Egyesült Államoknak, hát de mégiscsak a többség helyezte ebbe a pozícióba már másodszor, tehát azt sem lehet mondani, hogy egy tévedés, hiszen volt már egy elnöki ciklusa, aztán kihagyott egyet, és újra győzött.
7: Ha annyira tisztában volna a többséggel, akkor nem ajánlott volna föl egy komoly pénzösszeget a választóknak, na de hát az az ő dolguk. Na most a környezetvédelemmel kapcsolatban azon végül is a mezőgazdaság, én egy elevelen emlékszek Kudikánok a Delta című műsorára, amikor szintén a mezőgazdasággal foglalkoztak, komoly szakemberek voltak jelen, és hozzáállatilag azt is megemlítették, hogy óvatosan a műtrágyázással, hát a talaj 60-70 centig az leszivárog, ott alkot egy filmréteget, és az esővíz nem fog tudni leszivárogni. És attól tartok ennek egyről bizonyítéka az, amikor van hatalmas eső, és a szántóföldeken áll a víz. Én nálam a kertbe, volt, lehetett akármilyen eső, lehetett bukálygőre víz az udvarba, egy fél óra, hármed óra, és már is tűnt a víz a fenébe.
6: És én úgy gondolja, hogy a sok műtrágya miatt kialakult ez a réteg a földeken, és ezért van belvíz egy csekélyebb eső után.
7: Tényleg határozottan ezzel foglalkoztak, és óvaintettek mindenkit attól, hogy túlnyomó részben műtrágyát használjanak, mert az egy fényrézeket alkot 60-70 centinél, és nem engedi leszivárogni az esővizet. Hát, hogy ennek kell, hogy valóságtartalma legyen, mert azért egy olyan műsorú, mint az értelem, nem hiszem, hogy állandott volna, főként nem komoly mezőgazdasági szakembereknek az ájából.
6: Értem.
7: Hát, Ferenc, annyit szerettem volna.
6: Köszönöm szépen, József, hogy hívott. További szép napot, viszonthallásra. Bélával folytatjuk. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, műsorvezető úr! Nagyon tetszik a műsoruk, állandóan nézem a fórumot, és hallgatom, és követem az eseményeket. Következő hozzászólásom volna, mégpedig Magyar Péter úrhoz, hogy többet kellene foglalkozni a drogosokkal, összeszedni 60-ban is, Budapesten is. Hiába jelentettem ide-oda, mégse csinálnak semmit sem.
6: Ön 60-ban él, és azt tapasztalja, hogy 60-i lakos?
8: Igen, még engemet is zaklatnak, stb. Lakást elvették a fejem fölül, úgyhogy...
6: Drogosok? Hát az hogy történhet meg?
8: Hát úgy történt meg, hogy ide bekéretkezett. Ez már 3 éve zajlik nálam az esemény, és idáig még semmi fejlemény nincs.
6: Bekéreckedett valaki, aki drogfogyasztó, és ön befogadta a lakásába a jó indulattal? Jól értem, hogy így csak indult?
8: Igen, csak annyi, hogy pohár vizet kért, még egyedet.
6: Ja, értem.
8: 5000 forintot adtam neki, utána még zaklattak telefonom, még csengőn, stb. Úgyhogy...
6: De ebből hogy jön el az a pont, hogy öntől elveszik a lakását? Ez nem világos.
8: Hát úgyhogy... Úgyhogy beleraktak az italomba, tehát a üdítőmbe egy kis anyagot, majd aláhamisították a nevemet. És bírósági ügy van a lakásommal, hogy ő nekem adtak 15 millió forintot, hol nem adtak egy fillért se.
6: Ja, értem, tehát önt elkábították, és aláírattak önnel egy olyan adásvételi szerződést, ami valójában egy hazugság, de az látszik, hogy ők megvették az ön ingatlanját. Hát az nagyon durva.
8: De vissza, tehát folyamatban van az ügy, 3 éve, én ne tegyek rendőrségi feljelentést, én megtettem, még az volt a szerencsém, mert ha nem megyek hatósághoz, engemet már rég kipakoltak volna a saját lakásomból.
6: Akkor most tulajdonképpen ott...
8: Hajléktalannál váltam volna. Igen. Lakok továbbra is.
6: Továbbra is bent tud lakni. Értem.
8: Úgyhogy...
6: És akkor most hogy áll az ügy? Tehát aláírt egy ilyen papírt, ami az állítása szerint hazugság, hamisítvány, de nem kellett elköltöznie.
8: Nem kellett elköltöznie. Folyamatban van még az ügy. Tárgyalás alatt van. 3 éve folyik már a per.
6: És ezek a drogos személyek, vagy ezek bejárnak a bíróságra, tehát megjelennek a tárgyalásokon?
8: Hát megjelent, de a bíróságon is úgy jelent, hogy bement a WC-be, hogy hasmenése van, de drogot fogyasztott. Egy cirkusz volt a tárgyalás, az első tárgyalásunk is.
9: Értem.
8: De utána már most lezáródott annyira, hogy nem hívnak, hanem most már másodfokon van az ügy Egerbe.
9: Első fokon mi lett az ítélet?
8: Az ítélet az, hogy nekünk fönntartsuk továbbra is azt, hogy a tárköltséget a másik fél fizesse.
9: Na de a bíróság mit mondott az ügyről magáról, hogy akkor most ön eladta azt az ingatlant, a lakást, vagy nem?
8: Nem adtam el, azt mondta a bíróság.
9: Hát akkor jól alakult a történet, nem?
8: Elküldtek engemet a szakvizsgálatra, Budapestre, Sziáperhoz küldtek, mindenhova vizsgálták az ügyemet, hogy ki hazudik.
9: És akkor önnek adtak igazat, ha jól értem, első
8: igen,
9: fokon.
8: Igen.
9: Hát ez jó. Ez jó hír legalább.
8: A másod, a hogy hívják, a ellenfelem, az még megfelebbezte, ő kéri azt, hogy tárgyaljuk újból az ügyet.
9: Világos.
8: És fölkerült másodfokra.
9: Igen, hát ez így szokott lenni. És ő mire hivatkozik? Lobogtatja ezt az adásvételi papírt, amit...
8: Így van.
9: Értem.
8: A másik kérdésem volna pedig...
9: Igen.
8: Hogy a Magyar Péter urat is nagyon szidják, meg minden. Egyik kormány, azt kérdezte a műsorvezető úr a előző adásokban, Béla, mit szól a választáshoz? Én a választáshoz nem vagyok meglepődve, hogy nem a Fidesz győzött. Én nekem az a lényeg, rend legyen ebben az országban, hogy kivezeti az országot, megfelelő rend, tisztaság, kegyelem legyen, de nincs meg a parlamentben sem.
9: Világos, hát mondjuk egy kormányváltás után rendet tenni, ahogy ön fogalmaz, elég hosszú idő tud lenni, főleg, hogyha ilyen ügyek derülnek ki napi szinten, mint amikre mostanában fény derül. Úgyhogy a rendtevés az egy hosszabb folyamat lesz.
8: Igen, a nyugdíjjal kapcsolatban nem tudom, műsorvezető úr, hogy mi a fejlemény már, hogy lesz nyugdíjemelés, nem lesz nyugdíjemelés, ez a kompenzáció, stb., hogy lesz az idén, nem lesz, ígéret volt, úgy jó, ha betartsák. Én is tudok.
9: Igen. Ígérni. Meglátjuk. Béla, köszönöm, hogy hívott. A legkisebb nyugdíjakat felemelik 120 ezer forintra, ez biztos. Kapnak évente 200 ezer forint utalványt, támogatást, ez is biztos. A továbbiak még bizonytalanok, ígéret szintjén meg vannak fogalmazva ezek az emelésre vonatkozó mondatok, de dátum nincs melléjük rendelve. Köszönöm, hogy hívott, ennyi volt az első rész, kedves nézők, jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este

0: este fél tizenegytől a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Magdival folytatjuk a műsort. Kezi csokolom.
3: Igen, jó napot kívánok. Most elnézést, hogy sírva fakadottak. Olyan rosszul esett, de a fiam látta, hogy vízharkányban két éve vizsgálatra, és reggel, akkor dénit meghallgattam. Elmondom, hogy melyiket. A szegény kis dénike paraszkodott, hogy a nyugdíjasoknak semmit nem fizettek. És tényleg 16 év alatt mi nyugdíjasok nem kaptunk, én is sajnos 80-on fölül vagyok. Jóval nem mondom meg, hány éves vagyok, én nekem ugyanez a véleményem. Mi elmondta paraszát is, az Orbán mit csinált velünk is, mi senkik nem vagyunk, mert mi nem vagyunk nemzetek, és nem is akarok belemenni, mert ezt mind véghallgattam, de őszintén mondom, csak sírva tudtam. No, ez szegény kis néni nagyon intelligensen elmondta magának Feri, nagyon. Utána két perc, letette, utána visszahitta, nem nevezem fiúnak, meg akár csak egy férfinak. Az olyan csúnyán elmondta azt a nénit minden kommunistának.
2: Ja igen, ez még a reggeli adás volt, igen.
3: Ne haragudjon, Feri. Tényleg ki kellett volna az a férfit kapcsolni, nem a nénit, azt mondja, miért nem kapcsolta ki maga, mert maga tiszás maga, azért nem kapcsolta ki meg minden, és az egy kommunista, nem, miért kellett ezt véghallgatni, hogy elmondja, hogy az Orbán, vagy mit csinált a nyugdíjasokkal, minden. Hát annyira rosszul esett, hogy végig elmentem, vitt a fiam a kórházba, a harkányba, és végsírtam az utat, nem tudtam elmondani, hogy miért vannak ilyen emberek, akik az őszinteséget nem ismerik el, csak a hazugságot. Nem akarok semmi többet elmondani, szerint ne haragudjon.
2: Értem. Hát sajnálom, hogy ilyen nagy hatással volt, ilyen negatív hatással őre ez a betelefonáló, ezt nem gondoltam volna.
3: 9600 forint a Ventemel nyugdíjba ezelőtt, nem mondom meg az éveket mikor, és most is csak a minimum. Elmentünk a gyógyszertárba, Harkányból, vagy visszafelé a gyógyszertárba, 31 000 fizettünk ki. A múlt hónapi nyugdíjamból kifizettem 27 000 forintot a gyógyszerre, és az ilyen ember még a szegény nénit meg minket lealjasít. lekommunistázni, amit mi építettük fel az országot eddig a fiataloknak. A fiatalok meg nagyon jól tették, hogy a Tiszára szavaztak. Minden elviselni. És azt mondja, hogy az Orbán hazudik, még minden is elmondta a Magyar Péter miniszter urat, minden hazudnak, szemétnek. Nem mondom tovább, mert biztos, aki hallotta, lehet, hogy válaszoltak rá, csak nem voltam itt, nem tudtam hallgatni. De csak ennyit akartam elmondani.
2: Rendben.
3: Nagyon megviselt.
2: Köszönöm szépen.
3: Hát akkor... Nem kaptunk semmit. 16 évig nyugdíjemelés csak 1%-ot, 2,9 volt a legmagasabb. Még a 13-at is elvette, csak 23-at adta vissza, mikor már tudta, hogy már meg fog bukni. Nem mondok az Orbánra semmit, de amit kap, megérdemli. Nagyon finomul mondom. Nem fogom szívni, nem fogom átkozni, nem fogok kommunistálni semmit, de amit kap ezután, hogy az országot eladta, ezt mind megérdemli, amit kap ezután. És nagyon szépen köszönöm, nem szeretném a nevemet, aki adnák.
2: Rendben, köszönjük. Hát remélem, hogy meg fog nyugodni. Nem gondoltam, hogy ilyen súlyos következménye van egy eléggé durva betelefonálásnak. Ezek szerint igen. Köszönöm, további szép napot, kezi csokolom. Jutkával folytatjuk, jó napot kívánok. Haló, haló.
4: Haló, igen.
2: Csokolom, parancsoljon, ön van adásban.
4: Hát köszönöm. Nyugdíjas vagyok. És sajnos a nyugdíjasokról. Igen, köszönöm szépen.
2: Mondja csak, adásban vagyunk.
4: Értem én, csak ígérgetnek fűtfát. Egyszer, hogy emelik a nyugdíjat, utána nem emelik a nyugdíjat.
2: Hát emelni fogják, az alacsony nyugdíjakat felemelik januártól 120 000 forintra. Annál kevesebbet már nem kaphat senki. Ez már egy konkrétum.
4: És akkor éljen meg a miniszter úr.
2: Hát nyilván a 120 000 is... Meg. Nyilván az is nagyon kevés.
4: Gyógyszerárak mennek föl, üzemanyagárak mennek föl, élelmiszerárak mennek föl. Minden fölmegy, csak a nyugdíj nem emelkedik. És már arról gondolkodik, hogy a 13. havit meg a 14. havit elveszi.
2: Nem, ez csak a
4: 14. havit is 4 évre elosztani.
2: Tehát ezt a Fidesz állítja, hogy elvennék a 13. havi nyugdíjat, ez nem igaz, eszük ágában nincs, ez politikai öngyilkosság volna. Tehát nem veszik el a 13. a havi nyugdíjat.
4: Össze-vissza beszél ez a Magyar Péter.
2: Nem, ebben a kérdésben nem beszélt össze-vissza.
4: Neki nincsenek szülei?
2: De vannak szülei, de egyébként ez a kettő nem függ össze. Tehát
4: nem
2: az is...
4: függ össze, mert ő el tudja tartani a szüleit. De nekem senki nincs, aki el tud tartani. Bocsánat.
2: Értem. Csak tehát az önnyugdíját az elmúlt 16 év nyugdíjpolitikája alakította olyanná, amilyen. Tehát nem az a kormány, amelyik 5 hónapja sincs még hatalomban.
4: Még igen. Egyet szeretnék mondani, hogy megadóztatják a nyugdíjat. Én azt szeretném elmondani, hogy a fizetési papíromon első helyen volt az adó levonás. Utána jött valami nyugdíjlevonás, természetbeni juttatás, vagy mi a frász volt az a természetbeni fizetési a papírok?
2: Hát ezt ne tőlem kérdezze, Jutka, hát ön kapta ezeket a papírokat, ön tudja, hogy mi mit jelent.
4: Nem, ezt az állam levonta tőlem.
2: Értem.
4: Természetbeni juttatás, az volt a 4. adóm.
2: Értem.
4: Meg mindenkinek, aki dolgozott, állományba volt.
2: Igen.
4: Akkor mire adóztatná meg a nyugdíjunkat?
2: De ki akarja megadóztatni az önök nyugdíját?
4: Az állam.
2: Az állam, ezt hol olvasta?
4: Hát a neten.
2: A net, ne higgyen mindent el, amit a neten olvas. Mert nagyon sok hazugság van ott.
4: Akkor kinek higgyek? Mondja már meg őszintén.
2: Hát olyan forrásból tájékozódjon, ami hiteles forrás, olyan lapokból, és
4: de
2: ne...
4: De nincs olyan forrás.
2: Akkor ne higgyen senkinek, hogyha ön szerint nincs, akkor a kör bezárult. Én azt mondom, hogy az ilyen különféle magánszemélyek, meg ilyen idióta Facebook csoportok hülyeségeinek ne higgyen, mert félrevezetőek. De...
4: Én szeretném világosan tudni, hogy lesz nyugdíjemelés, vagy nem, mert nekem annyi a nyugdíjam, hogy nem tudok belőle megélni. Se gyógyszert nem tudok venni, se élelmet.
2: Mennyi a nyugdíja?
4: 130 ezer forint, abból befizetem a rezsit, és nem marad semmi.
2: Igen. Hát azt mondta a magyar kormány, a Tisza kormány, hogy a kis nyugdíjakat emelik 120 ezer forintig, a 120-130 ezer körülieket egy kicsit emelik, hogy ne érjen össze a legalacsonyabb az eddigi 120-130 ezeres nyugdíjasok nyugdíjával, kapnak 200 ezer forintot évente szép kártyán, aztán majd meglátják a további emelést. Rendben.
4: Én így már senkinek nem hiszek.
2: Szíve joga, csak így egy kicsit kerül, nehéz. Uh-huh.
4: Aki hatalomra kerül, az mindenki a saját zsebét tömi, és nem törődik az öregekkel, nem törődik az elesettekkel, és senkivel nem törődik, csak a saját zsebét tömi.
2: Ez egy kicsit általános megállapítás. Még
4: igen,
2: az
4: igen, pontosan. Pontosan általános megállapítás. De éppen... Mindenkinek ez a véleménye.
2: Nem mindenkinek, ez is általánosítás, hogy mindenkinek. Jó, de rendben. Mindenkinek. Nehéz így, de... Értem. De az előbb mondta, hogy senkinek nem hisz, akkor most hogy tájékozódik?
4: A felső vezetésnek nem hiszek, de a kisembernek, mindegyiknek hiszek, mert mindenki panaszkodik, hogy nem tudnak megélni a pénzükből.
2: Ezzel egyetértek, hogy sokan vannak így, de azt szeretném mondani, hogy az elmúlt 16 év kormányzása vezetett a jelenlegi helyzethez.
4: Nekem senki nem adott többet, mint az Orbán kormány.
2: Ja, akkor tulajdonképpen ő most jól él, jól él, csak nem tud megélni? Az előbb azt mondta, hogy ebből nem tud megélni.
4: Hát de akkor most... meg tudtam élni, amíg az Orbán volt kormányon, meg tudtam élni.
2: Most meg már nem tud megélni.
4: Bizámon.
2: Az helyzet, hogy amióta az Orbán kormány megbukott, azóta minimális az infláció. Tehát azóta gyakorlatilag nem emelkedtek az árak.
4: Nem tudok gyógyszert venni.
2: Értem, ez egy érdekes jelenség.
4: Azóta gyógyszert, sőt, most már lassan az étel... Azt se tudom megvenni.
2: Az meg azért furcsa, mert az élelmiszerek meg még konkrétan olcsóbbak lettek most augusztusban, mint egy évvel korábban augusztusban voltak. Ezt kimutatta a KSH.
4: Igen, csak rokkant vagyok, nem tudok főzni, és nekem kénytelen vagyok ételt rendelni, és azt már nem lehet megfizetni.
2: Értem, hát ez sajnálatos, és tényleg sajnálom, hogy így van, sajnálatos, de hogy az infláció lelassított, az egész biztos.
4: Senki nem törődik, akik már mozgásképtelenek.
2: Ezt nem tudom megmondani. Rokonok, családtagok, ismerősök, barátok, akik segítenének esetleg.
4: Egyedül élő vagyok, és most akkor én dögöljek meg.
2: Nem, ezt senki nem kívánja, sőt, azt kívánom én személy szerint, hogy legyen hát jó egészségben.
4: Akkor... Hát akkor mit csináljak? Mert nekem minden segítséget meg kéne fizetni, csak nem kapok annyi pénzt, hogy ki tudjam fizetni a segítségeimet.
2: Értem, és eddig ki tudta fizetni? Tehát április 12-e
4: amíg
2: előtt?
4: Amíg az Orbán kormány volt, addig ki tudtam mindent fizetni.
2: És azóta, hogy Orbán Viktor megbukott, azóta felemelték ezek a segítők a tiszteletdíjukat, vagy hogy?
4: Nem, azóta az OTP duplán vonja nekem a jelzálogot.
2: Értem.
4: Mert ő nem ismerte el a kamat stoppot, és kétszer bent voltam az OTP-nél, hogy kamat stoppot kérek a jelzálogra.
2: Világos.
4: És nem is hallottak róla. A vízcsapból is a kamat stopp folyt, de ők nem hallottak róla. Úgyhogy az OTP-ről megvan a véleményem, és azóta is azt vonják a nyugdíjamból, és ezért nem tudok megélni a nyugdíjamból.
2: Hát akkor ez nem a kormányváltással függ össze, hanem azzal, hogy kétszer annyit vonnak el öntől, mint eddig.
4: A pénzügyminisztertől, mindenkitől függ. Hogy ne függne?
2: Értem.
4: Hogy ne függne?
2: Rendben, köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot önnek, és jó egészséget kívánok, kezicsókolom. Zsuzsával folytatjuk, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, én Baranyai Csuzsa vagyok, és most ez a második beszélgetés, amin én is egy kicsit úgy ronda szóval mondva, hogy felkaptam a vizet, mert nem is akarom az időt ezzel húzni, mert úgyis rövid, és még arra szeretném kérni, ha most nem tudnánk, mert annyira kevés, akkor vissza tudnának akkor hívni, amikor ön van.
2: Igen, délután is én leszek, vissza tudjuk hívni, remélem, hogy a kollégám fel tudja jegyezni.
5: Nagyon szépen köszönöm.
2: Mert hogy most valóban kettő perc maradt, igen.
5: Igen, akkor gyorsan az elejét elmondanám, hogy én annyira csodálkoztam, mikor ez a Gergely nevezetű frusztrált valakivel, hogy odaállt egyáltalán beszélni vagy meggyőzni, amiket mondott, mert ön nagyon jól tudja, hogy én tényleg nagyon szeretem és tisztelem önt, és az egyik legjobb szerkesztő műsorvezetőnek tartom, és egyszerűen próbált egy olyan emberrel, idézőjelbe beszélni, aki lehetett érezni, hogy ő valamiért, ő nagyon frusztrált, nagyon ideges, hát lehet, hogy kikerült tényleg a mézes bödömből, mert jobbnak látták, ha a Maci marad a helyén, tehát én ezt nem tudhatom, de hogy önt is úgy sértegette, tehát ember...
2: Hát az a legkevesebb...
5: Az a legkevesebb, a többit nem szeretném ismételni, mert nagyon gusztustalan, és a másik ugyanúgy megsértette tulajdonképpen az egész fórumcsatornát, és nagyon megsértette tulajdonképpen a fórum betelefonáló közösségét. Tehát ezt én most a magam nevében kimondottan visszautasítom, hogy az ilyenek nyugodtan mehetnek a palávelbe, ott isszák ezeknek a szavait, akkor oda kell telefonálni. Én nekem se szívem csücske volt Orbán Viktor, és soha életemben nem jutott volna eszembe, hogy elhogyan mindenféle tolvajnak, gazembernek, mert én most éppen mondjuk ezért telefonálok be. Tehát én így a közösség nevében ezt, és
2: rendben.
5: Az ön nevében
2: Zsuzsa, köszönöm.
5: Utasítani, jó?
2: Oké, rendben, ez most megtörtént. Igen, kérhet egy visszahívást, vissza fogjuk hívni, vagy 4-kor, vagy 5-kor, majd meglátjuk, hogy mikor, hol indul fórum, de itt most tényleg lejárt a műsoridő, úgyhogy köszönöm szépen, hogy hívott, és köszönöm mindenkinek az eddigi figyelmet, délután tehát találkozhatunk, a viszontlátásra.
6: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Ingyenes szűrővizsgálatokat tart a Vöröskereszt a hétvégén. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint, és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. A sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándor székely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásának tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelység jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horvát művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Azon szoktunk gondolkozni a közösségi médiában, a kommenteket olvasva, hogy vajon az a kínai autókhoz mennyi és milyen alkatrész van, ugyanis a kommentelők általában azt szokták mondani, hogy még az európai autók alkatrész ellátásával is szokott gond lenni, na akkor mennyire lesz ellátott alkatrész tekintetében egy kínai márka, és annyiszor kaptam meg ezt a kommentet, és én annyira nem tudok erre választ adni, hogy azt gondoltam, hogy keressünk akkor egy kínai márka forgalmazott, keressük meg annak a vevőszolgálati igazgatóját, jól mondom eddig?
3: Így van.
2: Kereste egy Áront, az Omoda Jayco márkák, márkák vevőszolgálati igazgatóját, és tegyük fel neki a kérdést, bár van rá 23 percünk, de válaszolhatsz akár egy mondatban is, vagy egy szóval is, és utána mehetünk ebédelni. Van-e a kínai autókhoz alkatrész?
3: Üdvözlöm a hallgatókat, téged is, Gábor, és a nézőket is. Hát első körben azt kell, hogy mondjam, hogy azért az valamennyire örömmel tölt el, hogy a nézők, hallgatók és egyébként a potenciális vásárlók is egyre tudatosabbak és teljes joggal teszik fel ezt a kérdést. A mi márkáinknál azt kell, hogy mondjam, hogy van és lesz is alkatrész ezekhez.
2: Na, várjál! Az egy dolog, hogy mondod. Bizonyítsd. Nyilván ennek van valami infrastruktúrális háttere, komolyabbra fordítva a szót, de kezdjük már azzal, hogy hány kereskedésetek van?
3: Most jelenleg Magyarországon 23 kötőjel 24, ez ugye folyamatában változik, és én azt gondolom, hogy év végére el fogjuk érni a végleges darabszámot, ami úgy nagyságrendileg ilyen 25-26 márkakereskedés lesz.
2: Tehát akkor mondjuk logisztikailag ezt tolni kell rendesen, tehát logisztikailag az ország egész területén vagytok. Meg ha jól tudom, akkor ti vagytok te egyfajta régiós központ is vagytok.
3: Így ugye? Van, és még Románia és Bulgária is hozzá.
2: És az is innen kerül kiszolgálásra?
3: Így van, ebből a regionális raktárból, ugyanis van itt egy Budapest határában egy regionális alkatrészeosztó központunk.
2: Na erről mesélj egy kicsit, kérlek. Tehát akkor van Magyarországon 25 kereskedés, van egy román piac, van egy bolgár piac. Hány autót adtok el Magyarországon, vagy adtatok eddig el ezt?
3: Most jelenleg ez úgy néz ki, hogy nagyságrendileg, amióta működünk, egy közel 6000 autót értékesítettük.
2: 6000 autó.
3: Így van, és mivel a román és a bolgár piac egyébként később indult, ezért nyilvánvalóan a magyar piac vezeti a listát ebből a szempontból, és itt nagyságrendileg egy ilyen 4600-4700 autó fut jelenleg a magyar utakon.
2: 4600-4700 autó, hát akkor az már azért egy szignifikáns jelenlét. Így a, nem, most nyilván nem kértem, hogy készülj ilyen statisztikákat, de a fejből megvan, így hanyadikok vagytok a márkák rangsorában?
3: Ez azért egy érdekes kérdés, mert azok a fajta médiumok, akik összesítik a számokat, az Omodát és a Jayco-t külön veszik. Tehát ebből a szempontból mi ugye egy márka vagyunk, minden márka kereskedés, aki felveszi a márkát, neki mind a két márkát föl kell vennie, tehát olyan nincsen, hogy csak az Omodát vagy csak a Jayco-t veszem föl, együtt jár a két márka, viszont a statisztikákban mégis külön jelentkezik ez a két brand, úgyhogy szeretnék neked mondani számot, de inkább
2: nem. Tök jó, hogy te hoztad ezt elő, akkor ezt beszéljük már át, mert ha valaki nem ismeri, és most ezt a mondatot hallotta, akkor nem érti pontosan. Hozzáteszem, én sem értem pontosan, és azt hiszem ismerem, mert ott voltam gyakorlatilag az alakulásotoknál, meg amikor létrejött, megszülettek ezek a márkák, hogy van ez a kínai fejekben, hogy Omoda Jayco, ez egy márka, de a mi európai fejünkben mi úgy ismerjük a márkákat, hogy van olyan, hogy Volkswagen, meg Skoda, meg Audi, meg Seat, meg Cupra, és azt gondolnánk, hogy van akkor Omoda, meg Jayco, de a kínaiaknál ez most hogy egy? Ezt te érted? Megértetted az idők során?
3: Őszintén szólva nem biztos, vagy nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy a hozott példa az nagyon jó, tehát hogyha veszünk egy Volkswagen, Skodát, Seatot, Cuprát, tök mindegy, vagy mondjuk egy BMW-t és egy Minit, tehát hogy gyakorlatilag struktúrában és vállalati hierarchiában is ugyanúgy működünk egyébként, mint ezek az importőrök, tehát hogy egy cégen belül történik egyébként mindkét brandnek, és azon belül az összes modellnek is a menedzselése, mind értékesítési, mind termék oldalról, és ha pedig egyébként a vevőszolgálati vagy after sales részt nézzük, akkor meg kiemelten, tehát hogy mi gyakorlatilag a műszaki osztályon vagy vevőszolgálati osztályon gyakorlatilag nem teszünk különbséget a modellek között, hiszen ha csak a raktárkészlet menedzsmentet nézzük, a kereskedések irányába történő alkatrészellátást, akkor mi cikkszámokat nézünk, és ezeknek a készletszintjét és a meglétét többek között.
2: Hát csak akkor annyiból különböztök, hogy nálatok nem lehet olyan, mint ami mondjuk az európai koncernél, amit az előbb említettünk, hogy van csak egy egymárkás szalonom, hanem nálatok mindig két márkás szalon van, mert ez kéz a kézbe jár.
3: Így van.
2: Emlékszem erre a kínai valami úriemberre folytatott beszélgetésemre, és nem tudtuk egymásnak átadni én az ő számára a gondolataimat, ő pedig az én számomra, amikor azt mondta, hogy de ezek egy márkát képviselnek, de hát jól láthatóan szét van választva. Egy mondatban meg tudod mondani, hogy melyik DNS tartozik melyik márkához?
3: Azt gondolom, hogy igen. Legalábbis ami az én...
2: És elárulod ezt az egy mondatot?
3: Igen, igen. Összetett mondat lesz.
2: Oké.
3: Okay. Tehát én azt gondolom, és amit eddig egyébként látok, és hogyha mondjuk a formanyelvét nézem az autóknak, akkor talán úgy tudnám meghatározni, hogy az Omoda az sokkal inkább az ilyen városi crossover vonal, míg a Jayco az pedig egy ilyen maszkulinabb vonalú, inkább a szabadba pozícionált járda természetet vonal tud lenni.
2: Azaz, ami inkább ilyen Range Rover ihletésű, így a formavilágát tekintve. Hát nézzünk szembe azért.
3: És hát van is, vagy hát volt is közöttük ugye együttműködés, egy joint venture, úgyhogy
2: nyilván
3: ez nem. Persze.
2: Azt nem is tudtam, hogy hát
3: dolgozott. A kínai piacra gyakorlatilag maga az anyavállalat szerelte össze a Land Rovernek a Discovery sportját és az Evoque-ot, a Jaguarnak az XL-jét meg az XF-jét.
2: Ó, ezt nem tudtam. Melyik márka a sikeresebb?
3: Egyre inkább azt veszem észre, hogy 50-50, tehát hogy eléggé fej-fej mellett haladnak. Ez az elején... Inkább azt mondtam volna, meg azt láttuk, hogy 60% Omoda, 40% Jayco, de nyilván, amikor ugye elindultunk és bevezettük a márkát, akkor ugye elindultunk egy Omoda 5-össel, emlékezz vissza, te is ott voltál, akkor nyilván az elején még csak egy márkánk, egy modellünk volt, ez az Omoda 5, tehát az szerintem sokkal inkább mélyült az embereknek a tudatában, és lehet, hogy ehhez volt köze. De azt kell, hogy mondjam, hogy 50-50 már.
2: Pont fordítva gondoltam volna, de aztán, hogyha belegondolok, hogy ott indult, az Omodánál volt az olcsóbb modell, valószínűleg népszerűbb pont az ára miatt, a Jayco-val 7-essel indultatok,
3: így
2: ugye?
3: Van.
2: Ez egy drágább termék volt. Jó, akkor most már tudjuk, hogy 50-50, meg tudjuk akkor a hátteret, és akkor te, mint vevőszolgálati igazgató, megkapod a feladatot, hogy rendben van, akkor nem szeretnénk olyan kommenteket látni, ami azt mondja, hogy nincs ez a szaros autóhoz alkatrész. Te mit tudsz csinálni annak érdekében, hogy ez a komment ne jöjjön föl?
3: Hát elég sok mindent, és sok mindent kell is. Nyilván ez az egész a legelején volt a legnehezebb, hiszen akkor még nem nagyon állt rendelkezésre semmiféle statisztika meghibásodásokról, autóparkról, egyéb dolgokról, amiből ki lehetett volna indulni. Úgyhogy muszáj volt úgy elindítani ezt az egész raktárat és raktárkészletet, hogy mindent is berendeltünk.
2: A te szakmai tapasztalatod alapján, hogy kb. Hogyan állhat össze?
3: Így van.
2: Ilyenkor ez úgy működik, hogy neked van valami szakmai múltad és előleted, és így tudod lehozott tapasztalatba, hogy jellemzően a fogyó alkatrészek azok a tükrök, lökhárítók, lengéscsillapítók, ilyesmi, és akkor ebből elkezdesz valamit összegründolni?
3: Nyilván, tehát,
2: Kaptál valami segédletet ehhez?
3: Kaptam egy teljes cikkszámlistát, megnevezés, kínai megnevezéssel.
2: Ja, akkor kínai karakterekkel, házikó szék.
3: Igen, és akkor utána kértem azért, hogy legyen már angol megnevezés is, és mondjuk volt hozzá egy beszerzési árunk, és gyakorlatilag ennyi. De nyilván, tehát hogyha valaki ebben az iparágban dolgozik, akkor azért tudja, hogy eljön a tél, csúszósak lesznek az utak, az autók egymásba csúsznak, nyilván karosszéria forgalom az keletkezni fog, tehát karosszériából muszáj, hogy legyen. Karosszériához csatlakozva gyakorlatilag belső héj alatt, amit ugye kívülről nem lát az ember, nyilván nyúlványok, hűtő, stb. Ezek kellenek. Hogyha egyébként abból a szempontból nézzük, hogy mondjuk karbantartási alkatrészek, nyilván az első karbantartáshoz kapcsolódó alkatrészek is kellenek, de mondjuk, hogyha az ember úgy akarja ezt az egészet felépíteni, hogy mi az, ami prioritás, és mi az, ami még nem, akkor mondjuk tudja azt, hogy mondjuk egy ilyen 60 ezer kilométernél jön el az a pont, amikor mondjuk egy féktárcsát, fékbetétet kell cserélni, tehát hogy ott az akkoriban még nem feltétlenül volt akkora prioritás, de ennek ellenére mindent berendeltünk. Tehát egyetlen egy olyan alkatrész volt az omotöntösnél, amit nem rendeltem be, az a komplett padló lemez, mert igazából úgy voltam vele, hogyha azt cserélni kell, akkor már úgyis
2: akkor
3: mindegy.
2: Akkor már össze van hajtogatva nagyon. Ez ennek van panoráma teteje? Valamelyiknek van,
3: van,
2: ugye?
3: Van.
2: Tehát van mondjuk panoráma tető?
3: Van.
2: Is? Na, oké. Akkor egy kicsit mesélj arról a kis raktárbázisról, ami valószínűleg nem is olyan kicsi, hogy akkor elkezdted berendelni, megtaláltátok neki helyet, és akkor ezt, hogy gondoljunk erre, ez egy ipari park közepén, egy hatalmas csarnok, tele salgópolca, fél nagyon képbe vagyok, tele salgópolccal, azokon mindenféle apró kis műtyűrök, cikkszámokkal.
3: Így van. Cseles vagy, mert ugye te már voltál itt ebben az egységben, de egyébként teljes
2: mértékben. Nőtt azóta?
3: Nőtt, folyamatosan nő egyébként. Uh-huh. Tehát jelenleg olyan 2000 négyzetméteren vannak alkatrészeink, és ezt egészen tudjuk 10.000 négyzetméterig bővíteni, tehát azt gondolom, hogy itt egészen nyugodtan el vagyunk ezen a helyen, nyugodtan lehet a termékportfóliót bővíteni, és hát gyakorlatilag igen, tehát ez nem, tehát erről a raktárról tudni kell azt, hogy ez nem a miénk, tehát ezt kiszervezett munkában csináljuk a partnerünkkel, és így gyakorlatilag ezen a telephelyen, vagy ebben a raktárbázisban történik egyébként a Magyarországon forgalmazott autómárkák 80%-ának a cross-dock tevékenység, ami azt jelenti, hogy a különböző márkáknak az alkatrészei ide jönnek be, és itt szedik szétterítő fuvarokra, és onnan a kamionok viszik a különböző kereskedésekhez ki az alkatrészeket.
2: Akkor ez egy ilyen autóipari hub, ilyen alkatrész?
3: Mondhatjuk azt is, igen. Tehát az egyik felében a komplexumnak ez van, a másik felében pedig a maga a raktározás történik, úgyhogy gyakorlatilag jelenleg most mi vagyunk az egyetlen olyan partner, akinek ez a cég ilyen teljes körű szolgáltatást nyújt. Tehát nálunk úgy néz ki, hogy onnantól kezdve, hogy alap esetben ugye hajóval jönnek az alkatrészek Kínából, konténerben, és onnantól kezdve, hogy Szlovéniában, Koperben partot ér a hajó, onnantól kezdve ez a cég kezeli a konténert, teszi rá vagy vonatra, vagy kamionra, hozza föl, vámkezeli, rakja a polcokra, és egyébként rendelést követően tőlük tud kimenni, és az ő segítségükkel is megy ki egyébként mind a három országba az adott alkatrészt, amit a kereskedők megrendelnek.
2: Hogyha történik egy káresemény, akkor nyilván azután gyorsan várják a javítást, meg gyorsan várják a kár rendezését. Az alkatrészekre így ebben az értelemben mennyi időt kell várni? Tehát, hogyha mondjuk a legtávolabbi ponton lévő kereskedő, de gondoljunk egy commerce alkatrészre első körben, egy lökhárítóra, első fényszóróra, az mennyi idő múlva kerül kiszállításra, ha ő azt mondja, hogy szeretnék egy ilyet?
3: Abban az esetben, hogyha ez az alkatrész van készleten, már pedig arra törekszünk, hogy minél több alkatrész legyen készleten, ez jelenleg most egyébként valahol 98% környékén van az alkatrész, tehát az elérhető alkatrészeknek a...
2: Tehát az autóban felelhető alkatrészek 98%-a van raktáron.
3: Az összes modellünk, összes hajtásláncát tekintve 98% elérhető.
2: Az összes modell, tehát nem csak a JCO 7-esnek van 98%, mindegyik, és így most van. Már egyre bővültök.
3: Így van.
2: Aha, és 98%-os.
3: Így van. És abban az esetben, hogyha van raktáron, és a kereskedő megrendeli, mondjuk beszéljünk egy magyar kereskedőről, megrendeli adott nap,
2: mondjuk Nyíregyházán.
3: Igen, most van
2: még pont meg tudja rendelni kettőig.
3: Igen, hogyha most még megrendeli, akkor holnap reggel ott van nála az alkatrész. Ez egy picit árnyaltabb egyébként, hogyha mondjuk egy román kereskedő rendeli meg mondjuk a román tengerpartról Konstancából, mert Romániában most jelenleg úgy megyünk, hogy heti két kiszállításunk van, Bulgáriában szintén, viszont nyilván ahogy nő ott is majd a hálózat, azt megfelelően, ennek megfelelően le fogjuk követni. Most egyelőre ez így elég.
2: Szerintem a mi kommentelőinket nem zavarja az, hogy Konstancába hetente kétszer szállítotok csak ki. Ők úgy vannak vele, hogyha a magyarországi helyszíneken kell helytállni, akkor ez hogy áll? Egyébként versenytársak megnevezése nélkül ez a standard így az iparágban? Tehát úgy működtök, ahogy egyébként működik egy jól működő, bevált európai versenytársatok is?
3: Én azt gondolom, hogy igen, abban a tekintetben, hogyha adott nap délután így megrendelsz valamit, akkor, és van egy cut-off, addig bejön a rendelésed, akkor az, és van készleten, akkor az ki tud menni. Az alkatrészeknek a lefedettsége, erre most nem annyira tudok válaszolni, hogy máshol ez egyébként hogy néz ki. Szerintem e körül lehet, viszont amire nagyon büszkék vagyunk, az a kiszolgálási rátánk, mert nyilvánvalóan az, hogy mondjuk 98% körüli az alkatrész lefedettségünk, az ugye nem minden esetben jelenti azt, hogy mindig van készleten, hiszen most már közel 45 kereskedésünk van a három országban, vagy hát nem nekünk, hanem aki a mi márkáinkat forgalmazza. Nyilván folyamatosan forognak az alkatrészek. Aha. Tehát hogy ez is nagyon nehéz ebben, hogy nekünk folyamatosan ugye azt a fajta készletszintet azt tartani kell, és azt a raktárkészletmenedzsmentet jól és megfelelően kell csinálni, hogy ebben rés és hiány ne keletkezzen.
2: Jól értem, itt minden az adaton, tehát minden az adat, hogy neked gyakorlatilag milyen gyakran ellenőrzöd, vagy milyen automatizmus van ebbe, mert én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dinamikusan változó környezet, ahol az a titka az egésznek, hogy neked folyamatosan rajta kell, hogy legyen a szemed. Tehát most itt beszélgetsz velem, ki végzi a munkád?
3: Szerencsére nem egyedül vagyok a csapatban, tehát innen is mondhatom, hogy egy nagyon szuper csapatom van, és nagyon szuper kollégáim vannak. Egyébként az alkatrész kiszolgálási rátánk az, hogyha az egész évet nézzük, az azonnali alkatrész kiszolgálási rátánk az ilyen 96% környékén van, ami viszont szerintem iparági átlag fölött van, és gyakorlatilag az, hogy ezt mi hozni tudjuk, ahhoz viszont a kollégáknak nagyon oda kell figyelnie. Uh-huh. Úgyhogy ebben óriási segítséget kapok, és hát a kolléga, aki gyakorlatilag az alkatrész üzletek vezető, őnek is óriási tapasztalata van ebben, úgyhogy ő nap mint nap nagyon sokat segít ebben, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig gyakorlatilag amióta működünk, nem volt olyan alkatrészünk, amit 30 napnál tovább kellett tartanunk már rendelés szempontjából, amit nem tudtunk kiszolgálni.
2: Ez 30 napos várakozási idő, azt mondtad?
3: Aha. Így van.
2: Azt mondtad, hogy hajóval érkeznek, és rendelkezéssel állnak. Mi van azzal az alkatrészsel, ami mondjuk nincs itt, és 30 nap eltelik, az 30 nap alatt nem ér ide hajóval, vagy vonatta, vagy hogy ide?
3: 30 nap alatt nem ér ide hajóval, viszont a mi filozófiánk az, hogy mindig kell, hogy legyen egy B, egy C, meg egy D terved mindenre. Uh-huh. Nekünk itt ebből a szempontból egyébként a B tervünk az, és hála jó Istennek van rá lehetőségünk, tudunk légi szállítmányt kérni Kínából, aminek nyilvánvalóan megvan a felára, viszont az nagyságrendileg egy ilyen 2-3 hét alatt itt van. Itt azért ez teljesen máshogy működik, tehát azért míg mondjuk egy hajó, egy normál rendelést leadunk, ami hajóval fog érkezni, ott nagy általánosságban azért, hogy biztosan számoljunk, mi egy fél évvel számolunk.
2: Fél év?
3: Fél év. Igen.
2: Akkor a téli csattokra már felkészültetek júniusba.
3: Így van. De hát ezért is nagyon fontos, ugye, hogy készülünk föl egy új modellnek a bevezetésére. Tehát, hogy ez nem akkor történik, amikor már itt vannak az autók. Tehát ez alap esetben fél év, akkor ott van a repülő, ami viszont meg hektikus van, hogy egy hét alatt itt volt, az alkatrész volt, hogy 3 hét alatt. De én azt gondolom, hogy ez a 3 hét is még mindig teljesen rendben van. És van egy-két olyan ország, akivel viszonylag jó kapcsolatot ápolunk, akiktől egyébként tudunk alkatrészt kérni, hogyha valami miatt adott esetben mondjuk megnövekedne az igény egy-egy alkatrész.
2: Egymás között van ilyen
3: így van.
2: Alkatrész csere?
3: Itt most jelenleg szerintem az eddigi tapasztalat az azt mutatja, hogy mondjuk 80%-ban inkább mi adtunk alkatrészt, de próbáljuk nyilván fenntartani a jó kapcsolatot.
2: És akkor ilyen haveri alapon, idézőjelben most ezt nyilván, tehát egy jó üzleti alapon azt mondod, hogy figyelj, nekem van ilyen, ezt el tudom neked adni, és a legközelebb nekem kell. Ez egyébként jó, ez tetszik. Régen a kereskedések csinálták, nem tudom, ma is van, hogy kicserélték az autóikat egymással a jóban lévő kereskedések. Lassan a végére érünk, azért még van egy olyan kérdésem, hogy mi a következő modelletek, illetve akkor, hogy mikor kezdtétek el a felkészülésre?
3: Megpróbálom viszonylag gyorsan összeszedni ezt a történetet. A következő modellünk az a GK8 lesz, amit az elkövetkezendő egy-két hónapban fogjuk olyan módon bevezetni, hogy meg is érkeznek fizikálisan a modellek a márkakereskedésekbe, viszont ennek a modellnek az alkatrész készletének az összetételét mi már azért hónapokkal előtt a kereskedésekbe, viszont ennek a modellnek az alkatrész

0: azért nagyságrendileg...
1: Ugyanaz a cikk számlistája van kb.
0: Azért szumában szerintem nem mondok nagy hülyeséget, hogyha azt mondom, hogy egy 6-7 ezer cikk számból épül föl egy ilyen autó, és hála jó Istennek azért nagyon sok közös cikkszámot használ az anyacég gyártás során, úgyhogy mi első körben összevetjük a meglévő készletünket azzal, hogy
1: mert ez az autóban. Abba kompatibilis azzal, akkor...
0: Így van. Így
1: nagyobb van. Autónak drágább az alkatrésze?
0: Nem feltétlenül.
1: Nem feltétlenül.
0: Nem feltétlenül.
1: Kerestél áron. Köszönöm szépen, Omoda Jéko, ügyfélszolgálati igazgató. Jól emlékeztem rá? Áron, köszönöm, hogy eljöttél és elmesélted szépen mindezt. Hát akkor mostantól, hogyha kommentet kapunk, akkor csak a videóra fogom irányítani majd a kommentelőket. Én azt veszem észre, hogy elvégeztétek a munkátokat.
0: Én is reménykedem benne.
1: Köszönöm, hogy itt voltál nektek, köszönöm, hogy megnéztétek, jöhetnek a kérdések. Fel lehet tenni ezt a kérdést, és tényleg van alkatrész? Reméljük, hogy van. Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja, szevasztok. Aloha.
0: Sziasztok.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A vagyonos

0: Csodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. Budapest közlekedés történetének több mint 100 évét mutatja be ezen a hétvégén a BKV. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jabloko párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek. Budapest közlekedés történetének több mint 100 évét mutatja be ezen a hétvégén a BKV, amely idén is csatlakozik a kulturális örökség napjához és az autómentes hétvégéhez. A társaság egy ritkán látogatható, több mint 100 éves áramátalakítót nyit meg az érdeklődők előtt. Múzeumai ingyenesen látogathatók, a belvárosi rendezvény helyszíneken pedig kiállítja járműveit, köztük különleges nosztalgia villamosokat és buszokat, illetve a dupla csuklós játszóbuszt. A programról bővebb információ a BKV honlapján található.
1: A Spirit FM híreit hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu. Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kellemes őszi időre számíthatunk. Utalvány formájában küldik az iskolakezdési támogatás második részletét. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándorszékely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az Összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
5: Ez itt az Összjáték. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a nézőket, és egy kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok, Európa bajnok, világcsúcs tartó paraatléta a vendége, Meckler Luca. Szia Luca, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
6: Szia Dani, köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
5: Hogy vagy?
6: Jól vagyok, köszönöm. Bevallom őszintén, kicsit hosszú volt a hétvége, de azt gondolom, hogy egyben csodálatos volt, hiszen a atlétikai világdöntőn lehettem kint, és szurkolhattam a világ legjobbjainak, úgyhogy boldog fáradtság van bennem.
5: Minden nap kint voltam, mind a három
6: így
5: nap?
6: Így van, mind a három nap ki nem hagytam volna.
5: Az első nap, akkor én is kint voltam, azért nem volt meleg.
6: Nem volt meleg, úgyhogy én azért vártam. Igaz, hogy szezon vége van, hosszú szezon volt, de én nagyon bíztam abban, hogy akár a rövid női gátosok, vagy a hosszú férfi gátosok esetleg egy világcsúcs közeli, és amúgy világcsúcs közeli eredmény, az oda kerültek, de én, hogyha szerintem egy 5 fokkal melegebb lett volna, az lehet, hogy segített volna, hogy egy kicsit még jobb legyen az időeredmény. Úgyhogy világcsúcsot most így nem láttunk, de én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon kiélezett küzdelmeknek lehetünk a tanúi.
5: Nekem nagyon tetszett Ingebrigtsen futása, megmondom, mert egy sérülés műtét után visszajött, és hihetetlenül okosan nagyon könnyedén nyert, vagy hát könnyedén, hát úgy tűnt, hogy könnyedén. Neked mi tetszett a legjobban a hétvégében?
6: Hát én nyilván haza fogok beszélni, mert egy hasonló történet van a női távolugrásban is, a Bridget Jasmine Sawyers, aki egy Achilles, egyéves Achilles sérülés szakadás után visszajött, megnyerte a Commonwealth Games-t, utána az Európa-bajnokságon második helyen zárt, és itt a világdöntőn egy szintén ezüstérmet szerzett, úgyhogy az utolsó sorozatáig negyedik helyen, negyedik pozícióban volt, és hát szerintem itt mutatkozik meg az igazán jó távolugró, hogy az utolsó kísérletre is bármilyen teher alatt oda tud rakni egy ilyen kísérletet. Egy centivel előzte meg a harmadik helyezettet, de hát megelőzte, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő története hát nagyon óriási inspiráció, és azért nem is a fiatal versenyzők közé tartozik, mert már ő is azért 30 felett van. Hát óriási visszatérés szerintem.
5: Nagyon meglepő egy átlagembernek, ugye, hogyha én mondjuk azt hallom, hogy valakinek Achilles sérülése van, akkor arra gondolok, hogy na, ott vége, vagy 2 év, vagy 3 év, és itt meg most Ingebrigtsen, te is említettél, és lehet még említeni más versenyzőket.
6: Hát és nem ők az egyetlenek, igen.
5: Igen, hogy úgy jönnek vissza fél év alatt, egy év alatt Achilles műtétből, sérülésből, mintha nem is történt volna semmi. Tehát lehet, hogy már jobbat tesz az eredményességnek.
6: Hát hihetetlen, és tényleg itt azért is emeltem ki őt, mert én 2 évig küzdöttem, és a mai napig nagyon sokat kell dolgoznom, hogy ne újuljon ki az Achilles érzékenységem, úgyhogy nekem azért is példaértékű, amiből ő visszajött, de tényleg hihetetlen az, hogy milyen csapat, meg milyen munka van egy-egy ilyen sérülés után is, hogy mennyire szervesen az élsport része, mert azért látunk azért egy-egy versenyszámban olyat is, hogy a világ idei legjobbja, vagy a korábbi világbajnok mondjuk nem tudott itt lenni, és azért a legtöbben valamilyen sérülés miatt hagyták ki. De például nem csak a férfi 100 méter Noah Lyles-ra gondolva, hanem a női távolugrásnál ott például nem sportsérülés, hanem egy autóbaleset miatt Tara Davis kényszerült visszamondani az indulását. Úgyhogy ezért volt egy-két lyuk a mezőnyben, nagyon kíváncsi lettem volna arra is, hogyha ők itt vannak, akkor mennyiben lehetnek mondjuk mások az eredmények, de azért azt gondolom, hogy azért így is akár, hogyha a mondót nézzük, a férfi rúdugrás, férfi magasugrás. Bennem csak az hagyott egy kis hiányérzetet, hogy mondjuk a férfi hármasugrás hiányzott a
5: igen, erről beszéltünk, pont
6: versenyszámok közül, azért a dobószámok is erősen foghiasak voltak.
5: Csapva.
6: Hát úgy elég rendesen. És az, hogy az ügyességi versenyszámoknál 4 kísérlet volt, minden esetre érdekes.
5: Igen, állítólag ugye a Nemzetközi Atlétikai Szövetség végzett ilyen kutatásokat, hogy mely számok népszerűek és igazán populárisak. Mondjuk én azon meglepődtem, és lehet, hogy ez egy kicsit a magyar közönségnek szólt, hogy a kalapásvetés megelőzte például a diszkoszt, de lehet, hogy így van.
6: Vagy
5: a hármasugrás.
6: Vagy 5000 méter ott volt a menüben, szóval
5: igen.
6: Lehet, azt gondolom, hogy minden felmérésben azért van mindig egy valamerre húzás, de...
5: De ha már itt tartunk, nekem a leginkább szembetűnő hiányosság, az ha már a távolugrás említetted, vagy a kalapásvetés, hogy ugye ott lecsökkentették a kísérletek számát. És ez furcsa volt, és én, ha versenyző lennék, egész életemben arra készültem, hogy milyen keretrendszerben versenyzek, és akkor ezt, ha nem is lefelezik, de majdnem lefelezik, ez furcsa.
6: Így van, és az, hogy kvázi 3 ugrásod sincsen még, ugye, aki a top 8, nincs 3 ugrásod, hogy megmutasd, hogy mit tudsz, hiszen 2 ugrás után 2 versenyzőtől már elköszönünk. Én mondjuk azt gondolom, hogy ez a része fokozza az izgalmakat, viszont én szintén távolugróként, amivel nem tudtam annyira azonosulni, az, hogy ha te eléred a legjobb eredményt, akkor miért te kerülsz az ugrási sorrend elejére? És kvázi utána, hogyha mondjuk az utolsó sorozatban vagy, még végig izgulhatsz 3 kísérletet, és reméled, hogy senki sem fog beugrani eléd, vagy senki sem fog nagyobbat ugrani, ahelyett, hogy te lennél az utolsó ugró, és nyugodtan végignézed a többiek kísérleteit, mert kiérdemelted az eddigi legnagyobb ugrásoddal, hogy te hajtsd majd az utolsó kísérletet végre. Úgyhogy nekem például ez egy abszolút, vagy ugyanígy a kalapácsvetésnél, ugye mindig láttuk, hogy Bence kezd az elején, és akkor utána ugye jöttek a gyengébb eredményt elérő kalapácsvetők.
5: Nem volt, szerencsés, igen.
6: Könnyebben követhető volt, szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy volt benne pozitívum is, viszont a versenyzők oldaláról nem biztos, hogy ez volt a legtalán korrektebb lépés azzal szemben, aki éppen vezetett.
5: Ami viszont ugye továbbra is az atlétikai világdöntőről beszélve nagyon kellemes és jó látvány, hogy ennyi ember kíváncsi az atlétikára. Tehát, hogy minden nap 20 ezer környéki nézőszám volt a Zsivocki atlétikai stadionban, és ez nekem öröm. Mert én mindig azt mondtam régebben, hogy ebben nekünk van egy hiányunk, hogy az atlétikát nem helyén kezeljük, nincs meg az a súlya, ami egyébként a világ sportjában betöltött súlya, de ez a VB miatt, meg az elmúlt évek eredményei miatt, hát főleg a VB miatt talán megváltozott.
6: Így van, meg én mindig hallgatom azért a nálam egy-két évvel idősebb korosztálytól azt, hogy amikor az ő idejükben mentek ki akár országos bajnokság, nemzetközi versenyek, és az egy népünnepé volt, amikor itthon valamilyen atlétika verseny volt, és szerintem nekem nagyon jó volt látni azt, hogy amikor a magyar versenyzők a pályára léptek, mekkora buzdítást kaptak. Tényleg mindegy volt, hogy ki fog nemzeti színekben kilépni a pályára, az egész stadion tényleg egy hangorkánként köszöntötte őket, szurkolt nekik, és hát nekem az nagyon-nagyon hidegrázos volt, mert tényleg csak azt tudom mondani, hogy én is szeretném egyszer átélni.
5: Na hát reméljük, hogy lesz rá módod, és reméljük, hogy azért ez az atlétikai világdöntő, az Ultimate Championship visszajön még Budapestre, és folytatódik ez a sorozat. Egyébként óriási pénzt tett bele az Atlétikai Világszövetség. Nekem egy kicsit túl is lett hangsúlyozva, mindig mindenhol elmondták, hogy mennyi pénz, így mennyi pénz, úgy mennyi pénz, de hát lehet, hogy ezt kell a népnek, nem tudom. Neked, hogy nem tűnt fel?
6: Kicsit nehéz megítélni, hogyha mondjuk oda teszünk mellé egy olimpiát, akkor kvázi ha magyar szemmel nézzük, akkor ugye az itt elért pénzdíj az majdhogy nem, az annak felel meg. Úgyhogy ilyen szempontból nem tudom, hogy most hova kell tenni egy olimpia és egy világbajnokság közé.
5: Hát ez egy piaci mellé alapon szerveződő esemény.
6: Igen, tehát az de hogy egy ilyen szempontból érdekes, hogyha a pénzdíjat nézzük, akkor majd, hogy nem egy vonalba kerül tényleg a legnagyobb versenyünkkel, ami valaha volt. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez mennyire borítja akár azt, hogy mondjuk ki mire fogja, hogyha ez ebből rendszer lesz, és hogy akkor ki mire fogja mondjuk kihegyezni a formáját, tud-e ilyen szempontból borítani, hogy ki
5: egy
6: hova
5: megy
6: el,
5: téma, a mit, forma.
6: Mit helyez majd prioritásban, mert ugye azt még nem tudjuk, hogy ezt a versenyt milyen rendszerességgel szeretnék megrendezni a közeljövőbe, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek azért itt a nem csak az atléták közötti visszhangra, hanem egyel feljebbi szinten, hogy mi lett az egésznek a konklúziója, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jól kinéző, jól eladható programot raktak össze, de kíváncsi vagyok, hogy azért, hogyha kicsit ugye a kulisszák meg a számok mögé nézünk, akkor ott mi lesz a realitás.
5: Igen, ez egy probléma az atléták számára, hogy akkor most mire időzíted a formát, a gyémántligára, az EB-re, a VB-re, az olimpiai felkészülés és annak a hosszú távú kifuttatására, vagy akkor az Ultimate Championship-re?
6: Az Ultimate-re, ami kvázi így lehet, hogy könnyebben tud akár valaki oda kvalifikálni, mert mondjuk valaki egy másik versenyt helyez előtérbe, úgyhogy kíváncsi leszek azért. Itt lehet, hogy az atlétáknak majd újra kell számolni, hogy akkor hogyan jöjjön ki az a matek, de hát ez majd a jövő zenéje.
5: Eckler Luca paralimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok és világcsúcstartó paraatléta a vendégünk itt az összjátékban, és Luca, beszéljünk egy kicsit rólad, mert azért sok minden történt az elmúlt hetekben, hónapokban. Egyrészt azt áruljuk el a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy akkor, amikor beszélgetünk, te már nem vagy Magyarországon, mert ha jól tudom, akkor NASZ útra mész.
6: Így van, úgyhogy nekem ez az év ilyen szempontból nem annyira a versenyekről szólt, vagy talán egy kicsit másképpen szólt a versenyekről, de a mi kontinens viadalunk idén nem került megrendezésre, úgyhogy jutott időm ilyenekre is, mint megházasodni.
5: De nem most ismerkedhettek meg gyorsan és esküvő?
6: Nem. Nem, most már több mint, hát lassan 8,5 éve alkotunk egy párt.
5: Leventével.
6: Férjemmel, Levivel. Igen, és kihasználtuk ezt a kicsit nyugodtabb évet, hogy megünnepelhessük azt, hogy most már mindenhol is egy párt alkotunk.
5: De Eckler Lucának hívnak tovább.
6: Így van, Eckler Lucának.
5: Tehát megtartotta a nevet.
6: Megtartotta a nevet.
5: És hol mentek NASZ útra? Elárulható, vagy nem?
6: Szerintem elárulható. Madeirára utazunk Nászútra, úgyhogy most már nagyon várom, mert azért versenyeztem én is a nyáron, mindkettőnknek most egy kicsit sűrűbb időszakon vagyunk túl, úgyhogy ránk fog férni egy kis kikapcsolódás kettesben, úgyhogy tényleg most már visszaszámolok.
5: És te milyen típusú utazó vagy, mondjuk a Nászút az egy különleges alkalom, de az, aki egy helyben van, szállodában, vagy panzióban, és medencézik, vagy aki, ha már Madeira, azért szoktak túrázni az emberek.
6: Nem, számomra tényleg a legjobb kombináció az, hogyha mondjuk az úti célnál hegyek is vannak, és tenger is, mert én az vagyok, aki, hát ha nem is percre pontosan betervezi a nyaralásunkat, vagy most a Nászútunkat, de azért én szeretem kinézni, hogy hova megyünk, egy teljes térkép már készen
5: van. Az agymenők jut eszembe,
6: bocs, hogy belevágó.
5: Az agymenőket nem látod, ezt szerész, amikor Sheldon friss házasként Nászútra megy?
6: Sajnos én nem vagyok annyira agymenők fan, úgyhogy ezt meghagytam neked.
5: Én meg igen, és akkor ott mindenben van az, hogy minden is. Na, minden zárója bezárva.
6: De igen, egy kicsit én... ez a fajta tervező vagyok, és akkor aki még csinál egy oszlopot, tudod, hogy jó, akkor naptej, sapka, és hasonlók, hogy biztos, hogy minden bent legyen a bőröndünkbe, úgyhogy én szeretem például az esküvőnkön is azt gondolom, hogy inkább kicsit túltervezni a dolgokat.
5: No, tehát akkor Nászút, de azért volt neked egy másik utazásod, és az ország szerintem ugye a sportot kedvelők ismernek, mert a magyar sportban, a parasportban, és úgy az ősz magyar sportban is egy ismert arc, vagy egyre inkább ismert arc vagy, de mit hozott az exatlon például neked? Tehát mi változott? Mert akkor egy ország figyelt.
6: Igen, és azt gondolom, hogy sajnos vagy nem sajnos, de én próbálom ennek a pozitív oldalát nézni, hogy talán most már többen ismernek az exatlonból, mint akár a sportolói pályafutásomból, mert nekem a kettőt muszáj ketté választanom, bár azt gondolom, hogy mindkét helyen engem láttak a nézők, de talán az exatlonban egy kicsit más arcomat is meg tudtam mutatni. Nekem az egész verseny egy óriási kihívás volt, és én aként is tekintettem rá, hogy ebben az évben nekem szükségem volt valami másra. Mert aki ismer, azt tudja, hogy nagyon szeretem magamat új atlétikai versenyszámokban kipróbálni, akár egy hármas ugrásban, vagy most a csapatbajnokságon 400 gáton, szóval szeretem ilyenekkel feldobni a mondjuk kicsit üresebb éveimet, vagy hogyha úgy érzem, hogy szükségem van valami új impulzusra. Hát az exatlon egy extrém eset volt, vagy extrém példa volt erre a helyzetre, mert én sem tudtam, hogy tényleg mire leszek képes. De én azt gondolom, hogy összességében nem lettem egy más ember, vagyis én azt gondolom, hogy én próbáltam, nekem tényleg ez volt a célom, hogy hű maradjak végig önmagamhoz, és hogy nyilván megmutassam azt parasportolóként, hogy mire vagyok képes, mert amikor elmentem, akkor nem tudtam megmondani, hogy lehet, hogy én leszek az első kieső, és egy hét múlva jövök haza.
5: Levi örült volna, meg Szalma Laci az edző.
6: Igen, az könnyen lehet, de hát legvadabb álmaimban se gondoltam azt, hogy az első felvételi naptól az utolsóig egészen két hónapig a döntőig én játékban leszek.
5: És hogy bírtad ezt a két hónapot? Mert azért az már gombozból is sok
6: hajlan. Ez már úgy összeadódik. A legnehezebb talán az volt, hogy tényleg teljesen el voltunk szeparálva mindentől. Nem láttam ugye a családomat, férjemet, és a két hónap alatt egyszer tudtunk beszélni. És hát azért ez kemény volt. Ez kemény volt minden téren, nem csak a mindennapos fizikai megpróbáltatások, mert azért azt gondolom, hogy sokszor a tévéből nem jön át, hogy ez egy milyen kemény verseny, hogy nekünk ott hány órát kell talpon lenni, a folyamatos impulzusok.
5: Nem tudom megítélni.
6: Nagyon sok forgatási óra, ami benne van ebben a műsorban, és ennek az egésznek a nézők egy szeletét látják. Szóval ez tényleg sokkal több, és nagyon nehéz olyanoknak mesélni róla, aki nem volt benne, aki tényleg nem élte át ezt így szerves részeként. Pont az atlétikai világdöntőn Jakab Bozsú fotóval is összefutottam, és akkor mondtam neki, hogy jó volt egy kicsit más környezetbe is találkozni, mert hát utoljára tényleg az Exatlonban.
5: Kókuszdiót etetek.
6: Körülbelül, igen, a tengeri pályán ott a kókuszpálmák alatt ültünk, és nem tudom, készültünk az első bevetésünkre. Úgyhogy hát egy teljesen más élmény volt.
5: Bocsánat, ilyen egyszerűen fogalmazok, te egy kemény lány vagy, nem? Tehát, hogy amikor versenyhelyzet van, te szerintem úgy oda teszed magad.
6: Én akkor belekerülök egy csőbe.
5: Nincs barátság.
6: Én vagyok és a verseny. Nem így mondanám. Inkább úgy vagyok, hogy legyünk barátok, de győzzön a jobbik.
5: Aha.
6: Én nem hiszek ebben, hogy szerintem tudunk úgy is rivalizálni, hogy közben jobban vagyunk. Nyilván nem mindenki képes erre. Én azt gondolom, hogy én egy olyan személyiség vagyok, aki alapvetően itt is igyekezett, hogy a csapatot vigye előre, viszont ilyen szempontból a játéknak ennek a része nagyon nehéz volt, hogy sokszor a saját csapattársadat kellett kiejtened a játékból annak érdekében, hogy te bent tudjál maradni. És azért itt befigyelt sokszor a mentális és lelki oldala is a játéknak, mert itt nem sokszor nem az döntött, hogy fizikálisan milyen állapotban voltál, mennyit nyertél, hanem mondjuk az, hogy mennyire volt honvágyad, mennyire tört téged meg az, hogy elvesztetted sorban a csapattársaidat, hogy mondjuk nem tudtál meleg vízben fürdeni, kényelmesen aludni, nem tudtad kipihenni magad.
5: Kis katonaság.
6: Úgyhogy igen, de hát én például gyerekkoromban cserkészkedtem, úgyhogy nekem például szerintem ez egy nagyon-nagyon jó alapot adott, meg hát van három öcsém, úgyhogy én megedződtem szerintem.
5: A kiképzés
6: meg volt otthon, meg a gyerekkoromban, úgyhogy nekem igazából tényleg olyan volt, mintha elmentünk volna egy ilyen két hónapos osztálykirándulásra Dominikára.
5: Érdekes összjátéka a sorsnak, hogy nagyjából egy időben kerültünk a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemre, a TF-re, ugye te akkor kezdtél ott tanulni, én akkor kezdtem ott dolgozni, és látom, hogy, ahogy mondani szokták, miből lesz a cserebogár. És ugye te egy nagyon csöndes, halkszavú lány voltál, és szép lassan ugye sztárrá váltál, előbb az eredményeid miatt által, utána az országos ismertség által, végül az Exatlon által. Hogy tudod kezelni? Mert azért ismert vagy, megismernek, látnak, szeretnek, csinos fiatal nő vagy, tehát gondolom, hogy minden szempontból a figyelem középpontjába tudsz kerülni. Hogy tudod kezelni?
6: Én próbálom természetesen. Mert én azt gondolom, hogy amiatt, mert amit én elértem, amilyen eredményeim vannak, én nem tartom egy más embernek magamat, és azt gondolom, hogyha valaki megismer, valaki szeretne velem pár szót váltani, én vagyok a legboldogabb, hogy tudjunk akkor pár percig kapcsolódni, mert szerintem ezekből a találkozásokból sok olyan dolog történik, ami így a társadalmunkat is előre tudja vinni. Ugye én nagyon sokat járok iskolákba, rendezvényekre, próbálok arra figyelni, hogy valahol visszaadjak, mert én annyit kaptam a sporttól, egy olyan lehetőséget, hogy te is mondtad, tényleg én az a lány voltam, aki nagyon jól el volt azzal, hogy bement egy szobába, leült az egyik sarokba, és mondjuk elővette a könyvét, és olvasott. És most így visszatekintve, hát teljesen más ember lett belőlem. Én is azt gondolom, hogy ki tudtam kicsit bontakozni, ki tudtam nyílni itt az elmúlt évek alatt, meg tudtam mutatni ezt, hogy mi van valójában bennem. És nekem a parasport és a paraatlétika szerintem adott egy olyan óriási lehetőséget, hogy talán több lehessek annál, mint amit én is gondoltam magamról. Úgyhogy ilyen szempontból mindig nagyon izgalmas így visszanézni, hogy tényleg 10 éve, amikor betettem, 10, ezt is nagyon furcsa kimondani, betettem a lábamat
5: és ez egyre rosszabb lesz,
6: a TF-re. Igen, tudom, már most érzem. Amikor betettem a lábamat a TF-re is, még tényleg nem is gondoltam volna, hogy ilyen évek várnak rám. És hát nem akármilyen 10 év volt.
5: Ugye az egyik legfontosabb téma, a végére maradt, de röviden azért beszéljünk róla, mert ugye fél időben vagyunk Los Angeles felé főúton, és neked a paralimpia és a versenyezés a fő profilod egyértelműen. Most kezdődik igazából a ráfordulás az olimpiai ciklus közepén az olimpiára, ezt jól sejtem?
6: Így van. Ez a két év talán mondhatom, hogy a legfontosabb. Tényleg ez a nehéz azt mondani, hogy így, mintha már az utolsó befutóra készülné, mert ott még nem tartunk, azt talán majd azt mondom, mintha már az utolsó befutó

0: tényleg olyan szinten fejlődik, hogy egyre nagyobb versenyt eredményez ez nálunk is. A kategóriában is nagyon sok új versenyző van, sokkal fiatal, mert azért most már én sem azt azért nem mondom, hogy az idősebb versenyzőkhez tartozok, de hogy most már úgy a közép mezőnybe léptem én is, és nyilván figyelni kell mindig az új arcokat, követni azokat, akik az eddigi versenytársaim, és hát ez a két év sem fog másról szólni. Jövőre világbajnokságunk van, lesz nyáron Üzbegisztánban, úgyhogy az most a legfontosabb célunk, és az, hogy most 26 októberében kezdődik a kvalifikáció, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a következő évben ki tudnám vívni a helyemet az utazó csapat tagjai között, mert akkor tényleg utána csak a felkészülésnek tudnám szentelni a 28-as évet.
1: Hát sok sikert kívánok.
0: Köszönöm.
1: Meg jó felkészülés, és nagyon boldog nászatot.
0: Köszönjük szépen.
1: Eckler utca volt itt a vendégünk az összjátékban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép napot.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben.

0: Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
1: Ez itt az összjáték, köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, én Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetség kapitánya. Szervusz Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én már tényleg köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hány éves voltál akkor, amikor utoljára 8 közé jutott a világbajnokságon a Magyar Női Kosárlabda Válogatott?
2: 13.
1: 13, és emlékszel rá?
2: Nem. Fiúkosabdába abba azt követtem igazából, és akkoriban még azzal voltam elfoglalva, hogy az ETE minél több mérkőzés nyerjen a Körmend ellen, mert ugye az a nyugati határvidéken ez volt a legfontosabb, az összes többi meccs annyira nem volt fontos, meg talán a Honvédot, hogy próbáljuk megvenni, mert akkoriban a Honvédban volt a felnőtt válogatottnak a 90%-a.
1: Képzeld el, hogy én emlékszem, és azért emlékszem, nem mintha olyan nagyon nagy kosárlabda rajongó lettem volna, de abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Budán nőttem föl, és akkoriban a BSE ugye nagyon-nagyon menő csapat volt, és ott német Ágiék, és még sorolhatnám a neveket, fantasztikus játékot nyújtottak, és én emlékszem, hogy lementem biciklivel hétről hétre, és megnéztem a meccseket, amit tudtam. Majd, hogy nem kosárlabda szakíró voltam abban a pár évben, egyébként nem, szóval nekem van emlékem, és én nagyon örültem, amikor sikerült elérnetek ezt a sikert, mert hát volt néhány olyan kudarc az elmúlt években, amely fájó volt, és azért volt fájó, mert aki szereti és érti a sportot, tudta, hogy ebben a csapatban benne van a jó eredmény, csak nem jött ki. Most mitől jött ki?
2: Hát ez egy folyamatnak az eredménye, azt hiszem. Talán ott kell kezdenem az egészet, amikor átvettem a válogatottnak a szövetségi kapitányi posztját, hiszen egy nagy csalódásom volt túl a csapat. Sopronban az olimpiai selejtezőn egy modellezhetetlen és felkészülhetetlen körülmények között nem tudott kijutni az olimpiára, és hát kicsit letargikusak voltak a lányok, és rögtön jött a következő feladat, hogy ez nem egy kötelező torna volt, Kigaliban, Afrikában az előselejtező torna, viszont azt tudtuk jó, hogy aki megnyeri, az esélyt kap arra, hogy a világbajnoki selejtező csoportba kiharcolhatja a VB-re való kijutást, úgyhogy elkezdtük a közös munkát, 4 hetet dolgoztunk, elutaztunk Afrikába, az első meccsen bevertek bennünket, és utána mérkőzésre állt össze a csapat, és megnyertük a tornát, és így jutottunk ki egyáltalán Isztambulba. Isztambulba közben történtek az EB selejtező mérkőzések, ahol talán az én rutintalanságomnak is, mármint hogy a szövetségi kapitányi poszton való rutintalanságomnak is köszönhetően nem jutottunk ki az Európa bajnokságra.
1: És ez újabb fájó pofon?
2: Ez egy újabb fájó pofon volt, viszont a szövetség vezetőitől megkaptam a bizalmat, és folytathattam a munkát, és hát egyértelmű volt a lányokkal, hogy ki tudjuk javítani rögtön Isztambulba ezt a dolgot, és egy nagyon nehéz körülmények között, egy nagyon izgalmas tornán, ahol nagyon hasonló volt a szituáció, mint előtte Sopronba, ugyanis ott is egészen az utolsó mérkőzésig nyitva volt a továbbjutás kérdése, viszont előttünk volt 4 darab összecsapás, aminek, hogyha fordítva zárul az eredménye, akkor mi már az utolsó fordulóban úgy játszunk a házigazda Törökország ellen, ráadásul Isztambulba, hogy már kijutottunk a VB-re. Mind a 4 meccs rosszul alakult, és ott volt, hogy rettenetesen össze kell szedni magunkat, és bármi áron, de győzni kell. Ez sikerült, és ott éreztem egy olyan áttörést a lányokba, ami és csapatba, ami szükséges volt ahhoz, hogy, hogy tovább tudjunk lépni.
1: Na most itt, hogyha a világbajnokságot nézik, és említetted ugye, hogy, hogy rutintalan voltál szövetségi kapitányként, de hát szövetségi edzőként nem voltál rutintalan, tehát ismered a lányokat, ismered a fiatalokat főleg, valamint hát a voltál DVTK-nál, sok helyen voltál, tehát hogy azért van rálátásod a mezőnyre. Te hittél abban, hogy, hogy, hogy itt a világbajnokságon történt egy fordulat? Tehát az edzői attitűd milyen volt, hogy kimegyünk, mi lesz itt, vagy benne van a csapatban, megcsináljuk?
2: Az, hogy 28 éve nem szerepelt világbajnokságon a csapat, ez alapvetően egy óriási feladat volt megoldanunk a selejtezőn. És onnantól kezdve, hogy kijutottunk, onnantól kezdve mindenki keresi a következő célt, hogy mi lehet a következő megoldandó feladat, és hol lehet még egy lépcsőfokot lépni. És én mindenki ezt éreztem, aki ott eljött az edzőtáborba, a stábomba, hogy mindenki akar még egyet megmutatni magunkból, úgyhogy a csoportból való továbbjutást azt belül kitűztük magunknak célként. Aztán jött a fekete leves, mert
1: francia
2: hogy
1: kellett.
2: Nem igazán akkor, hanem amikor megjött a sorsolás, és láttuk, hogy a franciákkal este 9 órakor játszunk, tudtuk, hogy nem azon a mérkőzésen kell kiharcolnunk a továbbjutást, és utána a Nigériával pedig kora délután, azt hiszem 2:30 volt a meccs, és 2:30. Magyarul ez pont egy olyan szituáció, hogyha lemegy egy ilyen világbajnoki mérkőzés, azért nagy média figyelem kíséri, a játékosoknak nyilatkozniuk kell, az edzőnek nyilatkozniuk kell, tehát éjfél után értünk vissza a hotelba, és reggel 9 órakor pedig indulni kellett vissza a mérkőzésre, és ebbe itt mindennek bele kellett férnie, a felkészülése Nigériából kicsit lezárni a franciák elleni történetet, mert hogy ugye az első fordulóba kaptunk egy rettenetesen nagy pofont, amit hát sokan kinevettek, vagy nem értették a dolgot. Én ezt az utolsó felkészülésünk mérkőzésünként értelmeztem. Tudtuk, hogy a francia válogatott soha nem játszott még világbajnoki döntőt, hogy rengeteg NBA játékosuk van, nem is hoztak el mindenkit erre a világbajnokságra, és nagyon jó ritmusba, egy rövid felkészülésbe jönnek, de nagyon jó ritmusba, játékban vannak a játékosaik, és rettenetesen nehéz ezt fogjuk fölvenni a versenyt.
1: Tulajdonképpen, ezt gondolom, hogy ezzel nem szívesen mondjak ide, beáldoztad a francia meccset a nigériai mérkőzés oltárán.
2: Nem teljesen így van, mert hogyha lett
1: mert volna... Mert én azért néhány nagy világversenyt végigcsináltam, még az vízilabdába, és ott sem mondták ki soha a kapitányok, hogy ez van, de azért lehetett látni, hogy van olyan meccs, ami kevésbé fontos.
2: Ez akkor lehetett volna érdekes dolog, hogyha mondjuk a mérkőzés 35. percében van egy 7 pontos különbség, vezetnek a franciák, vagy esetleg mi kettővel, hogy ott milyen döntés születik. Volt hasonló szituáció egyébként Isztambulban, a selejtezőben az ausztrálokkal játszottunk egy meglepően jó mérkőzést, ahol a csereötössel, vagy a cserejátékosokkal visszajöttünk nagy különbségről, és egy belátható közelségbe kerültünk, és ott meg kellett hozni azt a döntést, hogy visszamennek az utolsó pár percre a meghatározó játékosok, és mindent megteszünk, hogy esetleg meg tudjuk venni az ausztrálokat, vagy inkább tartalékolunk a másnapi Argentina elleni kulcsmérkőzésre, és ott én ezt eldöntöttem, nem tetszett ez mindenkinek, és nem volt ennek vidám visszhangja, viszont szerintem jó döntés született, és óhatatlanul, különösen amikor így egymást követik ilyen szinten, vagy ilyen gyorsasággal a mérkőzések, akkor ezeket a döntéseket meg kell hozni.
1: Na most ugye jött Nigéria, utána jött Dél-Korea, jött Japán, tehát jött az Egyesült Államok, tehát hogy végülis a nagy vereségek keretbe tették az egyébként sikeres világbajnokságot, de én arra lennék kíváncsi, és itt már egy kicsit előre is tekintenék, mert ugye az ünneplés megtörtént, volt is mit ünnepelni, de hát tovább kell lépni, és azért jön az Európa-bajnokság, jön a selejtező, és reméljük az Európa-bajnokság. És az érdekes, nekem, mint néző, az látszott, hogy az ázsiai csapatok ellen valahogy a magyarok játéka, a magyar játékosok karaktere jobban érvényesül. Az európaiak ellen nem annyira. Ezt én jól látom, vagy te, mint szakember, ezt meg tudod száfolni?
2: Ezt meg fogja mutatni majd az EB selejtezőnek, meg az EB döntőnek.
1: Hogy van? Portugália, Németország, Dánia?
2: Igen. És meg fogja mutatni. Nyilván az ázsiai csapatok ellen egy leegyszerűsített kosárlabdát kell játszani, de ettől ők még egy rettetesen kellemetlen ellenfélnek számítanak. Viszont tényleg való, hogy taktikailag sokkal kevesebb dolgot kell megvalósítani. viszont azt nagyon nagy elánnal és akarattal és kicsit állítani az embernek a gondolkodásán, hogy nem ott van a három pontos vonal, hanem három méterre kijebb nekik. Ez sokszor nem egyszerű feladat, és azért nagy sebességgel játszanak. Az európai kosárlabda az azért teljesen más, sokkal több taktikai jellegű, akár védekezésváltás, akár a kettő-kettőknek a védése, egyénileg a játékosokból való felkészülése, ez egy sokkal összetettebb feladat. Viszont több idő is van a EB selejtezőn, hiszen a három mérkőzés az egy hét alatt fog lemenni a novemberi ablakban, úgyhogy bízom abban, hogy a csapat azért ezt is jól meg fogja oldani. Egyébként meg a én biztos vagyok benne, hogyha a franciákkal jövő héten játszanánk, vagy az USA-val jövő héten játszanánk, akkor átesve ezen ezen a két mérkőzésen, megszerezve ezeket a tapasztalatokat, sokkal jobb mérkőzéseket tudnánk játszani, de alapvetően szerintem a különbség, a legnagyobb különbség az az, hogy 12 egyforma játékos van egy csapatban, és vagy nincs, mert egy világversenyen azért lehet pihentetni kulcsjátékosokat is nagyon fontos mérkőzéseken, vagy nem. És ez eldönti azt, hogy egy tornának a második szakaszába milyen állapotba tud beérkezni egy csapat.
1: Azért itt most voltak klasszis teljesítmények, amelyek rengeteget segítettek, nem?
2: Azt hiszem, hogy a Juhász Dolk, a Kisvirág center párost azért nagyon-nagyon sok csapat elfogadná, pontosabban úgy fogalmazik, hogy nagyon kevés csapat van a világban, amelyiknek lenne egy erősebb center párosa.
1: És bocsánat, hogy közel ők, neked volt egy nyilatkozatod, ahol azt mondtad, hogy azt kellett megoldani, hogy bejusson centerbe a labda, és most bejutott centerbe a labda.
2: Bejutott, annál is inkább, mert azért voltak visszamondások, voltak sérülések a felkészülés során, ami elég nehéz helyzetbe állított, hiszen nem elég az, hogy a négy hét alatt fizikálisan fel kellett készíteni a társaságot, meg kellett változtatni kicsit az alapvédekezésünket, alaptámadásunkat és a játékosoknak az alapfeladatát, és volt olyan, például az Ahonina volt ennek talán az egyik, nem is kárvalótja, de aki a legnehezebb helyzetben volt állítva, hiszen őneki kellett kettes posztra kimenni, és az mellett, hogy az ellenfél kulcsjátékosát kellett mindig fognia a mezőny játékosok közül, ez amúgy is egy nagyon nehéz feladat a védekezésben, nem teljesen a saját posztján játszott, vagy keveset játszott a világbajnokságon a saját posztján, de hát ez erről szól, mindenhez alkalmazkodni kell, és szerintem a csapat alapvetően jól alkalmazkodott minden feladathoz.
1: De Törnert is ki lehet emelni talán, nem?
2: Én szinte mindenkit kiemelnék szívem
1: igen,
2: szerint.
1: Nem mert akarok igazságtalan lenni.
2: Csak Ivon egy nagyon-nagyon érdekes személyiség, tehát még egy ennyire magyar külföldi játékosa nem lesz a magyar válogatottnak szerintem, mint amilyen ő. Tehát amikor megjelenik piros feje zöldre kifestett körömmel egy válogatott összetartáson, bármikor fölvettem bele a kapcsolatot, annyit írt vissza, hogy jövök, itt leszek, rám számíthatsz. És tehát olyan szívvel játszott, meg az összes mérkőzésen, kicsit a sebessége, a tudása már megkopott, hiszen nem egy fiatal játékosról beszélünk, viszont a tudásával és a felgyőmlett gondolataival, amit átadott a fiataloknak, rengeteget segített.
1: Mondjuk ez felvet egy másik kérdést is, Völgyi Péterrel beszélgetek, itt az összjátékban, egy kiváló összjáték után, mert ugye 40 év után bejutott a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokságon a legjobb nyolc közé. Tehát, hogy ez felvet egy másik kérdés, nevezetesen azt, hogy néz ki ez a keret két év múlva, mert azért itt az olimpiai ciklusban lehet most gondolkodni, főleg, hogy egy ilyen eredmény után. Tudom, hogy van Európa-bajnokság, de milyenek a fiatalok, milyenek a keretben lévő fiatalok, kik azok, akik érkezhetnek, lehet-e honosított játékosról beszélni, tehát, hogy van neked valamiféle víziót, hogy mit látsz?
2: Átalakult, rettenetesen átalakult az európai kosárlabda, és ez az amerikai kosárlabda azok az elsősorban. Minden játékost megkeresnek, aki ebben a korban van, középiskolás korban vagy egyetemre megy, és próbál kicsábítani a tengeren túlra. Ezek az amerikai egyetemekkel kötött tanulmányi szerződések, ezek azért rengeteg kötelezettséggel járnak. Például Tomon Petra, aki ott volt Isztambulban, ezért nem tudott harcolni a csapatba kerülésért. De sorolhatnám még, mert elképzelhető, hogy Josipovics Kinga is Amerikába folytatja majd a pályafutását. Tehát erre nekünk reagálni kell, és nagyon fontos lesz, hogy ezek a játékosok mikor tudnak visszajönni, mikor állhatnak a magyar válogatott rendelkezésére, és ezeket a dolgokat figyelembe kell venni a program tervezésénél. Tény és való, hogy nem most, hanem igazából már évek óta foglalkozom azzal gondolattal, hogy milyen légiósra lehet szüksége a magyar válogatottnak, hiszen a nálunk erősebb és jobb csapatok is használják ezt az opciót, és meggyőződésem, hogy egy jó mentalitású és jó korban lévő nagy tudású játékossal sokkal erősebbek lehetünk.
1: Most egy kicsit kanyarodjunk még vissza a világbajnokságra és a mérkőzésekre. Ugye beszéltünk a sikerről, beszéltünk a nagy vereségről az elején, utána jött az Egyesült Államok a végén, klasszis csapat, egyértelmű, de ott te nem voltál egy picit elégedetlen? Nem számítottál a szíved mélyén egy szorosabb eredményre? Mert azért az mennyi volt? 52 pont volt? Nagyon nagy különbség volt.
2: Nem is akarom tudni, sok volt. Nem emlékszem. Nagy arányú vereség volt. Hát ezen túl kell lenni. Tehát az ember rajta van különféle helyeken, például az Instagramon, és amikor egy nap a 17. Caitlin Clark interjút, meg jelenetet, meg dobja ki, akkor szinte ilyen földön túl, nem is tudom, milyen játékosnak tűnnek ezek a női NBA-s válogatott játékosok. És hát ott voltunk, ott voltak a pálya másik oldalán, rengeteg szurkolónk volt, nagyon jó hangulat volt, és én nem a vereség meg a különbség miatt voltam kicsit csalódott, hanem az, hogy nem tudtunk átlendülni ezen a dolgon a mérkőzés elején és a bemelegítés alatt. Hozzáteszem, hogy amire az elbutaltam, hogy a kulcsjátékosok már nagyon fáradtak voltak erre a mérkőzésre. Viszont az első negyedben hagytunk ki 6 vagy 7 teljesen üres hárompontost. Úgy kezdtük a meccset, hogy két darab ajtóablak zicsert hibáztunk, és azt ezeken a csapatok ellen talán a legfontosabb, hogy ha elengedjük őket 8-10 pontnál nagyobb különbséggel, akkor már szinte lehetetlen ellenük visszajönni, hiszen akkor a tudásbeli, fizikális és tapasztalatbeli különbség, amit utána már rettetesen vagy szinte lehetetlen kompenzálni. Úgyhogy én nem a végéért voltam dühös, hanem az elejéért inkább, mert hogyha kicsit jobban betalálunk, kicsit jobban hiszünk magunkba, és talán kicsit több pofátlanság, brahi szorul belénk, akkor a fáradtság ellenére lehetett volna egy sokkal szorosabb első fél időt játszani. Egyébként az 50 pont, 50 pont, de azt nézzük, hogy a franciák 14 ponttal vezettek szerintem a másik negyed közepén a döntőbe, és a harmadik negyed végére már 20-an mentek az amerikaiak, akkor az ott 35 pontos különbség, és rettetesen jó az amerikai válogatott, annak ellenére, hogy generációváltás alatt vannak, és 2-3 olyan játékos nem került be a keretbe, aki még jelentős erősítést lehetett volna. Csak ilyenkor mindig eszembe jutnak, meg kicsit talán vigasztalom is magamat, hogy ők hány játékosba válhatnak, milyen körülmények között dolgoznak, hogy tervezik meg a felkészülésüket, és azért megnyugszom. De hozzáteszem, hogy az a cél, hogy minél többször találkozunk ilyen szintű csapattal, ez másképp nem működhet, csak hogyha ott vagyunk az EB-döntőn. Az EB-döntőn olyan helyen tudunk végezni, hogy kvalifikáljuk magunkat az olimpiai selejtező tornára, hogy a következő világbajnoksága ugyanígy próbáljunk kijutni. Tehát minden egyes mérkőzés, minden egyes játékosomnak óriási tapasztalat, és hát nagyon fontos lenne, hogy a magyar bajnokságban maradók, ne csak a magyar bajnokságban játszanak, hanem a nemzetközi kupákban. Mert egy euróligás mérkőzés, azt gondolom, hogy közel olyan terhelést és tapasztalatot tud adni, mint ezek a VB mérkőzések.
1: Hát jó, ez Dorka játékán azért látszott, hogy mennyit számít az, hogyha valaki nemzetközi rutinnal bír.
2: A Dorka egy nemzetközi klasszisa nőtte ki magát az elmúlt egy-két évben, az ő válogatott béli szereplése sem volt mindig zökkenőmentes, hiszen ezt is tanulni kell neki, mint NBA játékosnak visszaérkezni a magyar válogatottba, a magyar válogatottnak fogadni egy NBA-ből érkező játékos, az mind olyan protokoll, ami előtte nem szerepelt a programban, és szerintem minden résztvevőnek kicsit finomodni, kicsit alkalmazkodni kellett a körülményekhez, és ez idő kell minden változáshoz.
1: Itt a lelki tényező, az gondolom sokat számít a csapatnál, és nagyon jó volt látni, hogy milyen erőssé vált a csoportkör közepére a magyar női kosárlabda válogatott. Ez amerikai meccs gondolom ilyen szempontból nem okoz traumát, mert hogy itt egy siker után történt egy nagyon jó csapat ellen egy nagyobb különbségű vereség, tehát hogy ebből tovább lehet menni, ebből lehet építkezni.
2: Traumát abszolút nem okoz, viszont egy plusz motivációt szerintem a francia is, meg ez a mérkőzés is ad. Úgyhogy most már eltelt egy hét, mert azt hiszem pont egy hete volt az utolsó mérkőzésünk. Rengeteg minden tisztult szerintem a játékosokban is, meg bennem is. Szerintem bennem még több minden, mert nekem nem kellett elkezdenem a klubcsapatommal dolgozni és tovább utazni a világba. Tehát nekem talán kicsit több időm volt ezeket a tapasztalatokat ülepedni és végig gondolni. A legfontosabb, hogy két lábon maradjunk a talajon mindannyian, mindenki, aki ebbe részt vett, örüljünk ennek a sikernek, mert büszkék lehetünk rá, de remélem, hogy ez nem a végállomás, és nem egy olyan siker, ami megismételhetetlen, hanem abba bízom, hogy a csapat olyan szinten tud felnőni, és az általad említett fiatal játékosok is olyan szinten fognak fejlődni a következő években, hogy hosszú időn keresztül egy nagyon erős magyar válogatott tudjon kiállni bármilyen megmérettetésre.
1: Ugye említetted, hogy eltelt most már több mint egy hét a világbajnokság számunkra befejezése óta. Amikor a világbajnokság elkezdődött, és kimondtad, hogy Völgyi Péter vagyok szövetségi kapitány, akkor mit jelentett, és mit jelent most, ha kimondott, hogy Völgyi Péter vagyok a magyar női kosárlabda válogatott világbajnokságon szereplő csapat kapitánya?
2: Nagyon büszke vagyok rá, és tényleg rengetegen gratuláltak, rengetegen jönnek oda az utcán, és azért a női kosárlabda nem volt a legnézettebb sportágok között szerintem.
1: Ezzel vitatkoznék egyébként, és a soproni, most bocsánat, hogy visszakanyarodok Sopronra, az azért volt egy rossz ütemű botlás, mert ugye azt nagyon sokan nézték. Olyan idősában volt a TV közvetítés, annyira hazai világverseny volt, ott volt a küszöbön, elvileg megvolt, és én pont azt mondtam azokkal, akik erről beszéltem, hogy kár, hogy ott nem sikerült, de most jól sikerült, mert ott a női kosárlabda ázsióját föl lehetett volna tolni a szurkolók között nagyon, ami most persze sikerült.
2: Sikerült, meg már most érezhető volt, hogy Isztambulban még azért én azt hittem, hogy több szurkoló jön utánunk és segít bennünket, most viszont rengetegen voltak, és akárhol néztem a lelátón, ott volt a piros fehér zöld zászló, és tényleg az a hangulat, meg ez egy olyan élmény volt mindenki számára, amit újra és újra át akar élni. Nyilván ezt teljesíteni kell, és magasra raktuk most saját magunknak a mércét. Nem, abszolút nem jelent biztosítékot, hogy a következő világversenyek is így fognak sikerülni, de az igény és a vágy az mindenkiben megvan rá, és szerintem ez egy nagyon jó kis motiváció lesz.
1: Ugye említettük már ezt az EB-s selejtezőt, hogy most jönnek a németek, dánok, portugálok. Mikor kezdtek közvetlenül erre készülni?
2: 7 hét múlva pontosan ezekbe az órákba kezdünk, úgyhogy villámgyorsan el fog jönni ez az idő. Először Németországban játszunk, Diósgyőrben, Miskolcon fogunk készülni. Ezek a mérkőzéseken is ott is fogjuk lejátszani ennek az ablaknak a két hazai mérkőzését. Úgyhogy szerintem az, hogy szurkolói oldalról a támogatás biztos, hogy adott lesz. Szerintem ez a VB szereplés azért még nagyobb reflektorfénybe fogja helyezni a csapatot, és remélem, hogy a játékosok biztos, hogy fáradtak lesznek, hiszen most nincs pihenőjük, de ez azért a német válogatott játékosaira ugyanúgy igaz lesz, és ahogy belehibáztunk egyet Bulgária ellen, és az az EB-re való továbbjutást fúrta meg, most nem szabad hibáznunk, viszont szerintem ez a csapat most lelkileg nagyon erős, és bízom abba, hogy a sérülések nem írják át teljesen a számításaimat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szívből gratulálok
2: köszönöm szépen a
1: magyar női kosárlabda válogatott és a stáb sikeréhez. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az Összjáték, Mezei Dániel vagyok.
0: A műsort támogatta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: magazinokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál, kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvívői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándorszékely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A Tehetség útja következő adásában köszöntöm Önöket, a következő ahhoz a 36-hoz képest, amit a korábbiakban láttak és hallottak itt a Spirit FM-en és annak a YouTube csatornáján. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, dr. Bálint Erikát. Örülök, hogy itt van velünk. A NATE elnöke, azt a NATE-t, ezt mindjárt megmagyarázok, Nők a Tudományban Egyesület, hogy ez micsoda, meg hogy jött létre. De inkább először arra kérdeznék rá, hogy saját magának mi a tudományos szerepe? Tehát hogy jött a tudományból a gondolat, hogy egyedül érzi magát, vagy hogy kevesen vannak?
3: Köszönöm szépen. Tehát saját magamnak, ugye én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerves kémia és technológia tanszékén vagyok egyetemi docens, tehát én oktató-kutatóként dolgozom, és maga az, hogy nőként eljussak arra a szintre, hogy vezető lehessek, hogy lehessen egy saját kutatócsoportom, hát ennek a minden egyes nehézségén végigmentem. És sokszor volt az, hogy egyedül éreztem magam ebben a helyzetben, és például ilyenkor nekem egyébként személy szerint a Nők a Tudományban Egyesületnek a díja, a kiválósági díja segített, ezt 2019-ben nyertem el, és én akkor kerültem egyébként kapcsolatba az Egyesülettel. És hogy miért is segített nekem ez a díj? Mert hogy egyrészt nőként vezetői pozícióba jutni az egyébként is nehéz, a tudományos pályán még nehezebb. És azzal, hogy ezt a díjat elnyertem 2019-ben, a NATE-nak köszönhetően lett egy ilyen láthatóságom. Készült egy kis film rólam, a kutatói munkámról, a családi életemről, és ezáltal lett nagyon sok kapcsolatom, amit később tudtam kamatoztatni. Ez lehetett akár ipari kapcsolat, lehetett, hogy hallgatók jöttek, hogy akkor ők velem szeretnének kutatni. Tehát erre gondolok, hogy nagyon sokat segített, és másrészt pedig a legfontosabb, hogy önbizalmat adott. Sajnos a kutatónőknél gyakran előfordul ez az impostor szindróma, hogy mindig azt érezzük, hogy mi nem vagyunk elegek. És ez már a lányok kiskorunktól kezdve jön ez, hogy fú, hát, hogy én egy jó szakmában.
2: Hát a lányoknak eleve nem egy ilyen tudományos szakmára kell menni. Ugye?
3: Hát ugye ezt mondják, igen. És hogy eleve innen jövünk, tehát nyilván ez sajnos bennünk van, hogy nincs elég önbizalmunk, bátortalanak vagyunk, és nekem például ez a díj adott egy erőt, egy bátorítást, hogy igenis merjek járni a céljaimért.
2: Lehetne ennek, na ugye is a neve ennek az Egyesületnek ennyi erővel. Nők a Tudományban Egyesület, azt én tudom, hogy ezt hajdanában 8 kutatónő és végzett diák alapította 2008-ban, tehát lassan 20 éves ez az Egyesület. De hát amit mondott, az nagyon elgondolkoztató. Már a tekintetben is, hogy az ember azt gondolná, hogy ez oldódott, hogy ezt én kívülről úgy ítélném meg, hogy hát ott vannak az egyetemen az oktatók, ott vannak az egyetemi tanárok, hát nyilván vannak kutatónők is, mert miért ne lennének, de nincsenek? Vagy ha vannak, akkor ott a sarokban eldolgozgatnak?
3: Igen, vannak kutatónők, viszont az fontos megemlíteni, hogy egy bizonyos szintig eljutunk, tehát mondjuk PhD-t még szerzünk, tehát lediplomázunk, PhD-zunk, majd utána pont az, hogy gondol, tehát családalapítás és karrierépítés. És akkor saját tapasztalatom is az volt, hogy tudtam, hogy szeretnék családot alapítani, és hogyha nem lett volna egy támogató közösség, egy támogató munkakörnyezet és család, akkor valószínűleg nem tudtam volna folytatni az akadémiai pályát. Két kislányom született, És amellett nyilván az fontos tudni, hogy a tudományos élet az olyan, hogy nem tudok elvonulni 2 vagy 3 évre.
2: És elmegy otthon, a világ az ember.
3: Mert elmegy a világ, így van, folyamatos fejlődés van. Tehát én tudtam, hogy úgy vállalok gyerekeket, hogy közben valamilyen szinten folyamatosan kapcsolatban leszek a tudománnyal. És ez úgy alakult nálam, hogy nagyon jó hallgatóim voltak, akik bent a laborban dolgoztak, én meg otthonról, amikor a kislányaim aludtak, vagy éjszaka a saját időmből, akkor olvastam a publikációkat, vagy írtam a cikkeket, és így tudtam a szülés után például visszakerülni és pályázatokat nyerni.
2: De hát akkor erre megvan a módszer tulajdonképpen.
3: Megvan a módszer.
2: Áldozatot követel, mert miközben a másik anyuka meg semmi mással nem foglalkozik, csak hogy a pelusa helyén legyen. Mi a legfrissebb tudományos hírek a nemzetközi sajtóban? Ön meg ezzel?
3: Így van, tehát hogy meg kell találni az egyensúlyt. Ez nem evidens, ezt én is csak láttam egyébként pont az előző NATA elnöktől, Balázsi Katalintól, őnek a podcastjait hallgatva kaptam erre erőt, hogy igenis lehet gyerekek mellett is kutatni, lehet konferenciára menni, de hogyha egy általános kutatónő, aki nem lát maga előtt példát, akkor ő azt úgy képzeli ezt el, hogy akkor én most otthon vagyok a kisbabámmal, és majd, ha visszamegyek az egyetemre vagy a kutatóintézetbe, akkor folytatom a munkát. Csak hogy az a baj, hogy ilyenkor kiesik egy kis idő, és akkor nem tud pályázni, nem tudja folytatni. És nagyon sokszor ilyenkor van egy ilyen megrekedés, tehát hogy nem tud tovább lépni a következő pozícióba, vagy nem tud már vezetőbeosztást kapni.
2: Mert akikkel együtt dolgozott, ők már nem ott vannak.
3: Így van,
2: Szintben sem ott vannak, de sokszor fizikailag sem, mert elment külföldre, elment egy másik kutatásra, tehát hogy nem tud visszakapcsolódni abba a közegbe sem, ahonnan elment.
3: Igen, és ugye ezért van az, hogy kutatónők vannak, de a vezető pozíciókba, dékáni vagy rektori pozíciókba már nagyon-nagyon kevesen tudnak pont emiatt eljutni, hogy kevés példát látnak maguk előtt, hogy hogyan lehet jól összehangolni a családot. A
2: kutatást. Na most itt a NATÉ-nak vannak számadatai, azok igen jól mutatnak. 18 ezer lányjal kerültek kapcsolatba, tehát inspirálták őket arra, hogy ne féljenek a tudománytól. Ott vannak a középiskolás nagyköveteik, 87%-uknak sikerül is ebben az irányban, a tudományos irányban tovább tanulniuk. 800 pedagógussal van a kapcsolatban, és ezt én most még hosszan sorolatnám nem teszem. Igazából az érdekel, hogy amikor egy ilyen 12-14 éves lányjal felveszik a kapcsolatot, gondolom iskolában előadásokat hallgat, beszélgethet, kérdezhet, kiderül, hogy érdeklődik. Vele nehezebb elhitetni, hogy itt van neki útja, vagy a szüleivel? Ugye itt a rögzült családképek, azok nagyon erősek tudnak lenni.
3: Így van, tehát mi a NATÉ-nek egy küldetése, hogy egyrészt a fő küldetése az, hogy ugye a gyerekeket pontosan ettől a 12-14 éves kortól motiváljuk, hogy elhitessük, hogy igenis ők is gondolkodhatnak mérnöki pályába, és főleg ugye azokat próbáljuk motiválni, akik nem látnak maguk mögött példát. Tehát azok a gyerekek, akik mérnök családból jönnek, ők elhiszik, igen, hogy a családi támogatás megvan, hogy igen, nőként is, vagy lányként is tudnak ebbe az irányba menni. Viszont azok, akiknél viszont nem, vagy akár esetleg elmaradottabb körülmények között élnek, ott nagyon fontos az, hogy a szülőket is meggyőzzük a programjainkkal. Valójában nem arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, hogy minden lányból mérnök legyen, mi azt szeretnénk, hogy megmutassuk nekik, hogy ha bennük van ez a lelkesedés, ez a kíváncsiság, akkor csak azért, mert az a sztereotípia, hogy te lányként nem lehetsz mérnök, vagy informatikus, akkor azt elhesegessük, és megmutassuk nekik, láthatóvá tegyük magukban, hogy igenis, ha a kíváncsiság érdeklődés megvan, akkor nyugodtan mehetnek abba az irányba.
2: Mondta, hogy 2 lánya van, gratulálok. De a 2 lányból szülőként szeretne kutatómérnököt faragni?
3: Igazából én azt gondolom,
2: jó pálya ez magyarán?
3: Én a személy szerint azt mondom, hogy kihívásokkal teli, de én mindenképpen ajánlanám nekik, de azt fontosnak tartom, nyilván a saját tapasztalataimat átadva, hogy mi az, amiből ők már tudnak tanulni, és esetlegesen könnyebb legyen az ő útjuk, mint mondjuk nekem volt. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként mind a kettőjük nyitott, 7 és 10 évesek, és járnak velem ugyanúgy a NATE programokra, a kutatók éjszakájára, már ők mutatják
2: be a kísérleteket. Döntött volna másképp is, de nem látott mást.
3: Hát de így lett. Igazából én azt gondolom, hogy nem direktben nem erőltetem nekik, mindig fel van ajánlva, hogy jöjjenek, és azt gondolom, hogy amikor majd ott tartunk, hogy pályaválasztás, hogy én azt szeretném, hogy amit ők valójában szeretnének, de az tény, hogy nehéz lesz mondjuk esetlegesen a kémiát azt a háttérbe szorítani, hiszen a férjem is vegyészmérnök, tehát nálunk ez otthon gyakran az ebédnél is előjönnek ezek a témák.
2: Néhány vegyületet összeöntenek, és lesz belőle paprikás krumpli. Értem, világos. Viszont itt vannak még adatok, hadd szolgáljak ilyenekkel, ami valami lassú változást mégiscsak mutat, tulajdonképpen nem is olyan lassú. 2009-ben 3-4%-a volt csak a mérnök informatikus szakos lányok aránya a fiúkhoz képest, most meg 18-ra már 15, és ez nyilván folyamatosan nő. Ami azt mutatja, hogy közben meg lehet, hogy vannak gátak, blokkok, de azért mégiscsak nyílnak az ajtók.
3: Igen, tehát látszik az elmúlt 10-15 évből, hogy egyértelműen javulás látszik a tendenciákban és a pályaválasztások számában, a lányok területén, de még mindig van mit tenni, mert ha azt nézzük, hogy a 100%-ból a 18 az még mindig kevésnek mondható, de viszont nagyon jó ez az irány, és azt, tehát mi nem vagyunk ezzel elégedettek, csak el akarok kiukadni, hogy most nem az 18%-a 3%-ról is hátradőlhetünk, nem, mi ez egy nagyon jó inspiráció számunkra, hogy jó úton vagyunk, továbbra is lelkesedéssel csináljuk a programjainkat, és reményeink szerint 5-10 év múlva már azt tudjuk mondani, hogy esetleg 40%-ra jutunk, vagy akár még több.
2: Ezen sokat lendített egy jól sikerült Lányok Napja fesztivál, előbb említette, az micsoda?
3: Igen, két fő program van, az egyik a Lányok Napja, a másik pedig a Lányok Napja Fesztivál. A Lányok Napja az tavasszal szokott lenni, általában április második felében, és annak az a különlegessége, hogy különböző kutatóintézetek, egyetemek és cégek csatlakozhatnak a programra, és ők várják a lányokat. Tehát a lányok, a középiskolás lányok választhatnak, hogy melyik céghez szeretnének elmenni, tehát ilyenkor egy területre nyernek bepillantást. A Lányok Napja Fesztiválnak a különbség a kettő között az, hogy az ősszel szokott lenni, most lesz majd október 15-én a Lurdi Ház konferencia termében, és annak az a különlegessége, hogy oda vonulnak ki a cégek, tehát mindenki egy-egy standdal, nagyjából 25-30 cég kutatóintézet vagy egyetem szokott kijönni, és ilyen 500-550 középiskolás lány jelenik meg ezen a programon, és ennek meg az a különlegessége, hogy egyszerre egy nap alatt különböző területekre is bepillantást nyerhetnek a lányok, tehát nem csak a villamosmérnöki pályára például, hanem akár a vegyészmérnökire, vagy az informatikusra, matematikai területre, tehát hogy ott egyszerre több mindenre belelátnak, és a másik, hogy a közösségépítés, tehát úgy próbáljuk menedzselni ezt a nagy mennyiséget, úgymond a nagy számot, tehát egy 500-550 lány, hogy csapatokban vannak osztva, de úgy, hogy direkt, hogy nem ismerik egymást, tehát a különböző iskolákból jövőket tesszük egy csapatban, ilyen játékosan, és akkor forgószínpadszerűen mennek a különböző standokhoz. És közben vannak workshopok is, előadások is, mindig meghívunk inspiráló példaképeket a különböző szakterületekről, van lehetőségük beszélgetni velük, és közelebb kerülni az adott területhez, ami érdekli őket.
2: Ez most mikor lesz? Mert még gondolom idei nem volt ősszel.
3: Igen, ez most lesz október 15-én.
2: Hát jókor is beszélgetünk.
3: Úgyhogy még te abszolút várjuk akár a céges jelentkezőket is, akik még szívesen csatlakoznak, vagy egyetemeket, intézeteket, illetve még a középiskolás lányok jelentkezését.
2: Mennyire kell matek, fizika, kémia zseninek lenni középiskolában, hogy valaki el tudja képzelni magát egy tudományos pályán?
3: Én azt gondolom, hogy nem kell. A lényeg a lelkesedés, és az, hogy belülről érezzük azt a motivációt, hogy igen, ez engem érdekel.
2: Mert ez egy csomószor jöhet, hogy nem vagyok én ehhez elég jó.
3: És pontosan ezt szeretnénk leküzdeni a NATE-val. Tehát, hogy ezeket a negatív érzéseket, tehát, hogy a programoknak köszönhetően szeretném megmutatni, hogy azért, mert valaki mondjuk éppen 4-es volt matematikából, de őt ez érdekli, akkor nyugodtan vegyen részt mondjuk a Smarties programunkon, csatlakozom be, mert majd ennek köszönhetően még motiváltabb lesz, és már a következő évben mondjuk ötös lesz matekból, és ennek köszönhetően visszajön az önbizalma, és majd elmegy abba az irányba. Tehát én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy csak a kitűnő tanulók és csak a zsenik jelentkezzenek, hanem az is, aki nem annyira jó tanuló, viszont van lelkesedése, vagy éppen pont az, hogy egy kicsit bátortalan, de amúgy úgy menne álmodni, de mégsem mer, de akkor eljön egy ilyen programra, kap egy kis inspirációt, és akkor már könnyebben tud elmenni abba az pályaválasztás irányába.
2: Ugye itt van egy másik is, hogyha valakinek ezek a tárgyak nagyon jól mennek, akkor a szülők azt mondják, hogy neked ki van jelölve az utat, tehát neked ezt kell csinálnod, mert ebben vagy jó. És hát abból nem lesz nagy tudományos karrier, hogyha valakinek azt mondták, hogy ezt kell csinálni, és nem akarta.
3: Így van, tehát azt tapasztalatban is tudom mondani, hogy ha ilyen nagyon erőltetünk valamit, akkor az soha nem sül ki jó belőle. Tehát én ezeknek a gyerekeknek is azt mondom, hogy attól jöjjenek el erre a programra, mert lehet, hogy egy kicsit mégis az, tehát a szülők is mondják, hogy kedvet kap, igen, de lehet, hogy egy máshoz kap kedvet, és akkor ha a szülővel együtt jön, akkor egyszerre a szülőt is meg tudjuk győzni, és a diákot is, hogy menjen akkor a másik irányba.
2: Hogy kötődik az egyesület, meg mindaz, amit csinálnak a Nemzeti Tehetségprogramhoz, hát ez a műsor mégiscsak az ő égiszük alatt alig készül, és hát minden, amiről beszél, tulajdonképpen a tehetséggondozásról szól.
3: Így van, tehát az elmúlt években a Nemzeti Tehetségprogramnak folyamatosan voltak pályázatai, tehetségsegítő pályázatai, tehát a különböző tehetségsegítő programokat akár hazai, vagy akár határon túli civil szervezetek pályázhattak erre, és a NATE is évről évre pályázott, és kapott támogatást a tehetségprogramtól. Ez például a Lányok Napja megszervezésére, vagy a Lányok Napja fesztiválra, hogy ugye a Lurdi Ház az egy nagy konferenciaterem, és akkor például ennek a költségeinek a fedezésére, és a különböző workshopok, programok, tehát minden olyan program, amit eleve is csinál a NATE, és hogy ezeket minél gördülékenyebben is, évről évre minél nagyobb számban tudjuk megrendezni.
2: Hogyha jön majd két lány, már pedig jön a műsor folytatásában, akik a nagykövetek. Öntől kérdezem, aztán majd nyilván ők is válaszolnak ugyanerre a kérdésre, hogy mi a dolga egy nagykövetnek? Feltétlenül az, hogy hirdesse az igét?
3: Nem ez a kifejezett, tehát mi azt szeretnénk elérni, vagy hát az a célunk a nagyköveti programmal, hogy ők azok a nagykövetek, tehát azokból lesznek nagykövetek, akik korábban már részt vettek a NATE-nek valamilyen programján. Tehát akár egy Lányok Napján, vagy akár STEM Power program, Smarties program, tehát a matematika-informatikai programokba, vagy akár nyári táborba vettek részt, és a célunk az, hogy ők a saját véleményüket adják tovább. Tehát, hogy a tapasztalataikat, hogy saját kézből tudjanak a fiatalabb generációknak példát mutatni, hogy ők hogy élték meg a NATE programjainból az inspirációt, mit kaptak, mit adott nekik a NATE, és hogy ez hogyan segítette az ő pályaválasztásukat. Tehát, hogy nem az a célunk, hogy ők most direktben menjenek és terjesszék, hanem hogy a saját példájukon, a saját élményeiken keresztül hozzák közelebb a fiatalabbaknak a NATE-t.
2: Két példaképet hozott magával? Úgy beszélgessek velük?
3: Lehet ezt is mondani.
2: Jó, hát meghallgatjuk őket nem sokára. Önnek pedig, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy itt volt, mert ahogy kezdődött ez, és ahogy megkapta a díjat, aztán később ugye ugyanennek az egyesületnek lett az elnöke, dr. Bálint Erika. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a Tehetség útja adását. Az előző részben arról beszélgettünk az egyesület vezetőjével, amely egyesület ugye a fiatalok és főleg és elsősorban a lányok tudományos pályára segítését tűzte ki céljául, ugye ez a NATE tehetséggondozó, hogy, és azt mondta dr. Bálint Erika, hogy elnök

0: egyébként ismeri a két következő szereplőt, a két fiatal hölgyet, és hát nagyon-nagyon nagy tehetségnek látja őket. Ez nyilván teher is, amikor ilyeneket hall az ember ilyen fiatal korban, de akkor én ezt most megismételtem, és rátok helyeztem ezt a terhet. Juhász Kamilla, Zambon Júlia, örülök, hogy itt vagytok. Megbeszéltük, hogy tegezhetlek benneteket.
1: Így van, köszönjük szépen.
0: Köszönöm. Két különböző területről jöttök, ennek ellenére ismertétek már egymást, vagy most találkoztok itt igazából először?
1: Szerencsére volt alkalmunk megismerni egymást, ugye az önkéntesi programban, meg szerintem nagykövetként is elég sok találkozón részt vettünk, és tudtunk eszmét cserélni, illetve a NATE kiváló programokat szervez arra, hogy tényleg így összegyűjjünk, közösséget építsünk, és a különböző STEM-es pályákról, életutakról beszélgessünk.
0: Ugye a STEM-es pályák, ez a matematika, fizika, kémia világa, amit mindig egy kicsit külön világként kezelnek a középiskolások is, meg a középiskolákban is. Tehát aki nagyon jó matekból, meg fizika, az valami csodabogár. Ti ezt meg ugyanígy éltétek meg, vagy pont az ellenkezője történik már veletek, hogy kiváltok a többi közül, mert valamiben nagyon tehetségesek vagytok?
2: Én nem is szedném ennyire külön. Nagyon nehéz szerintem a mai világban egy középiskolásnak egybelátni a képet, és felfogni azt, hogy a STEM az nem annyira szétválasztható, mint azt ők látják tantárgyak szintjén, de sajnos, vagy nem sajnos, ez a sztereotípia az én középiskolás éveimben még nagyon is élt, hogy aki ezeken a területeken volt kiemelkedő, vagy ezeken a területeken teljesített jól, szemben mondjuk egy humán tantárgyal szemben, az jobban beskatujázták ebbe a csodabogárba, főképp, hogyha lány volt.
0: Na igen, hát az Egyesület maga is erről szól, hogy ne kelljen ezt érezni, hogy főként ha lány. Ez miért van? Ti ezen gondolkoztatok már, hogy egy lány miért nem lehet műszaki területen például természetes módon olyan jó, mint egy fiú?
1: Nekem először is nagyon nagy szerencsém volt, mert én az otthoni környezetből tényleg azt hoztam, hogy így bármire képes vagy, bármi lehetsz, és ez nekem nagyon nagy hát pofáncsapás volt, amikor kiértem így a való világba, és tényleg van egy ilyen megkülönböztetésnek, hogy lányként nem lehetek annyira jó mondjuk matekból. Szóval ez nekem egy nagyon nagy felismerés volt. És utána végül is, ha mondjuk történelmileg belegondolunk, azért sokáig csak férfiak járhattak egyetemre, alapvetően nagy tudósok is férfiak. Szóval benne van az emberekben egy ilyen sztereotípia, és szerintem van egy ilyen bizalom kvázi a férfiak irányába, hogy ők biztos okosabbak lesznek. És szerintem most van az az éra, amikor ezt így meg tudjuk változtatni, és tényleg egyenlően tudnak indulni nők is, meg férfiak is műszaki pályákon.
0: Ti nagyköveteként ennek a programnak mit tudtok tenni ezért? Nyilván nem az a megoldás, hogy megragadod a lány karját, és addig magyarázol neki, amíg el nem hiszi, hogy benne is benne van a tehetség, meg tudod csinálni, hanem hogyan lehet ezt?
2: Szerintem azon kívül, hogy bemutatjuk őket azokhoz a már meglévő példaképekhez, akik esetleg már családanyák, és így folytatnak egy tudományos karriert, azon kívül meg tudjuk mutatni, hogy a hozzájuk közelebb esetleg a mi generációnk is már elindult ezen az úton, és esetleg bíztatni őket, hogyha érzik a motivációt, hogy ők is egy úgymond nagykövetévé váljanak, hogy ők is megmutathassák a következő generációnak, hogy ez igenis nem függ a nemtől, hanem az elhivatottság kérdése és a kíváncsiságé.
0: Elnök asszony is mondta, hogy még amikor ő kezdte a pályáját, ez valódi kérdésnek tűnt, hogy lehet-e tudományos pályán előre jutni úgy, hogy közben az ember azon gondolkozik, hogy családot szeretne, hogy gyereket vállalna, és közben mégis tudós ember szeretne maradni. Ez még most nálatok is kérdés? Tehát ebben sem tudtunk igazán előre lépni?
2: Szerintem a hozzáállás megváltozott, tehát most már nem az a kérdés, hogy lehetséges-e, hanem az, hogy hogyan. Tehát szerintem, akik most már tudományos területen dolgoznak, és mégis szeretnének családot alapítani, megtalálták életük párját, ők már nem azt fogják megkérdezni, hogy melyiket válasszam, hanem optimális esetben nem azt kérdezik, hogy melyiket válasszam, hanem azt fogják megkérdezni a párjuktól, hogy hogyan csináljuk. Hogy hogyan tudsz nekem segíteni, én hogyan tudok neked segíteni, és ezt hogyan fogjuk tudni megoldani.
0: Azért ez egy másik minőség.
1: Igen.
0: Tehát az mégiscsak előrelépés akkor.
1: Igen, de visszatérve még egy kicsit az előző kérdésre, hogy nekem például nagyon sokat jelentett az, hogy például Nate szervez egy ilyen lányok napja fesztivált, meg van egy lányok napja is, ahol mondjuk cégekhez tudunk elmenni, és akkor ott bemutatják nekünk, hogy ők mit csinálnak a mindennapokban. És például nekem ez nagyon nagy hatással volt így a pályaválasztásomra, mert tényleg, hogy láttam húsvér embereket, ahogy dolgoznak, hogy nem csak azt láttam, hogy villamosmérnök diploma, és akkor oké, ez valami, amire nincs nagy rálátásod középiskolásként, hanem az, hogy ezt hogyan alkalmazzák a mindennapokba, és ez tök szimpatikus volt, és láttam, hogy igen, ők meg tudták csinálni, és ezzel, hogy így közel került hozzám, én is elhittem magamra, hogy lehet, hogy nekem is menni fog.
0: Te most matematikára koncentrálva tanultál tovább?
1: Én villamosmérnök vagyok, szóval végül is tekintve valamelyest, igen.
0: És merre mennél?
1: Hát pont így a lányok napján voltam például a BlackRocknál, és nagyon tetszett, amit ők csinálnak, illetve engem nagyon érdekel az autóipar. Úgyhogy
0: na, az is egy tipikus női pálya, igen. Ez megint ugyanaz, ami az egész, ugye? Az egész tudományos világ, hogy autóipar, hogy kerül oda egy nő? De hát egyébként egy csomó nő dolgozik az autóipar.
1: Igen, szerintem sokkal nagyobb igény lenne arra, hogy kicsit a nőkre is szabjuk ezeket a modelleket, úgyhogy...
0: Ebben töröd a fejed? Ez izgalmas.
1: Ebben is.
0: És már van is ötleted, hogy igazán min változtatnál női szemmel egy átlagos autón?
1: Ötletek vannak, megvalósítás még várat magára.
0: Nekem múltkor mondta egy nő, hogy próbáljak egyszer tűsarokban autót vezetni, és megtudom, hogy mi a pokol. Na, a tűsaroknak egy luk az autóban, be lehet süllyeszteni.
1: Igen.
0: Na jó, ez egy másik téma. Kamilla?
2: Én most, ahogy így hallgattalak titeket beszélgetni, nekem még egy olyan gondolat jutott eszembe, hogy több tudományos cikket is olvastam róla, ami egyébként ezzel a problémával foglalkozott még az előző kérdésnél, hogy...
0: Azt hittem a tűsarokkal.
2: Erről azért még sok cikket nem olvastam a tűsarkakról, de hogy így tényleg a lányok miért, hogy nem csak a fiúk fejében, de a lányok fejében is a STEM-hez tartozó pályák, azok tipikusan maszkulinok. És erről egy ilyen nagyon szemléletes, aranyos kutatást végeztek, óvodásoknál egyébként, hogy megkérték, hogy rajzoljanak le tűzoltót, rendőrt, egy kutatót, egy mérnököt, és meglepő módon a tanári és csecsemő gondozáson kívül majdnem mindegyiknél férfiakat rajzoltak le. És utána, hogy kicsit ne csak a tudományos adatokat szemléltessék, utána behívtak női tűzoltót, női rendőrt, női kutatót, női mérnököt, és úgymond elkezdték edukálni az új generációt, hogy ez nem csak egy maszkulin közeg, hanem igenis nők is tudnak érvényesülni. Sajnálatos módon ez nem egy magyar kutatás volt, hanem külföldi, de azt hiszem, hogy globális téren is nagyon fontos, hogy elkezdjük érzékenyíteni az generációt.
0: Nyilván. Egyébként, ha belegondoltuk a tűzoltó szemnél is, van egy nő a tűzoltó csapatban, emlékeztek a mesére, úgyhogy végül is nem döngettek zárt kapukat, csak nehezen nyílnak.
1: Igen, de szerintem ez így generációkon át, egy pár generáció múlva már egész jól fog menni, mert igazából szerintem ez gyerekként dől el, és az, hogy mit kapsz a környezetettől. És mondjuk nekem ugyanúgy vettek a szüleim favonatot, meg autókat, és én mindig autóztam, de ismerek olyat, akinek csak Barbie babát vettek, és akkor tessék, neked ez jutott. És szerintem egy kicsit ez van így a szerepekkel is, hogy alapvetően neked így vannak ilyen férfiasabb munkák, meg vannak a nőiesebb munkák, és ezeket kéne szerintem így lebontani.
0: De nagyon fontos, amit mondasz. Én szülőként már ezt értem, amire te utalsz, hogy mennyire fontos az, hogy mennyit mutatunk meg a világból egy gyereknek. Tehát, hogy neki azt kell legondolnia, hogy a tűzoltó az mindig férfi, és azt kell legondolnia, hogy minden egészségügyi dolgozó nő.
1: Igen.
0: Mert nem lát mást, vagy nem akarunk más mutatni neki, mert arra felé akarjuk vinni, amire a többség megy.
1: Igen, meg lehet, hogy amikor mondjuk kisebb még egy gyermek, akkor egyszerűbb elmondani, jaj, ott van a tűzoltó bácsi. És hát akkor igen. Ő ezt úgy fogja onnantól hívni, és tudat alatt ezzel már adott ennek egy szerepet, egy kapcsol hozzá egy kinézetet, egy alkatot, egy bármit.
0: Jó, de hát az nehéz, ott van egy tűzoltó bácsi, de lehetne néni is.
1: Igen, ez nagyon-nagyon nehéz, de valahogy ebbe kell így megtalálni a balanszot. De ahogy szerintem ezeken a pályákon így egyre jobban egalizálódik, szerintem a nemek aránya úgy fog ez változni.
0: Ez változik, persze. Kamilla, azt olvasom, hogy rakétamérnök szeretné lenni. Ez még igaz, vagy már csak az írást őrzi ezt az emléket?
2: Nyomokban tartalmaz igazságot. Volt egy ilyen forgatókönyv a fejemben, amikor még pályaválasztás előtt álltam gimnáziumban. Sajnálatos módon ilyen csak, ami nekem tetszett szakasz Delfti Egyetemen van Hollandiában, és végül úgy alakult, hogy nem tudtam kiutazni, úgyhogy belföldi egyetemnél maradtam, úgyhogy egy fizikusi pályát választottam, és utólag azt mondom, hogy egyáltalán nem bántam meg, sőt, sokkal szélesebb spektrumon mozog, azt hiszem, mert ez egy kutatói szemléletű oktatás, amit én kapok, és ugyanúgy most én egy éve választottam specializációt, ami az asztrofizika és csillagászat, úgyhogy valahogy mégis hazataláltam ezen a pályán.
0: Hát kívánom neked, hogy a rakétát megnézd majd közelről egyszer, hogy hogyan száll fel, vagy akár belülről. Ugye a te szakmád az arra is ad lehetőséget, hogy kutatóként fölrepülj.
2: Így van. Egyébként pont nem olyan régen olvastam erről is, hogy milyen különbség van a között, hogy például az első magyar űrhajósunk Farkas Bertalannál még mennyire előtérbe került az, hogy fizikailag toppon legyenek az asztronautáink, míg a mai világban már sokkal inkább egy belépőszint az, hogy legyen egy tudományos háttere. Nyilvánvalóan külön ellenőrzik az egészségügyi állapotát, és fizikálisan is felkészítik.
0: Hát amikor legutóbb láttam, Kapu Tibor sem volt rottyon.
2: Nem volt rottyon, de hogy ennyi volt egyébként az összehasonlítás lényege, hogy most már az asztronautáknál sokkal jobban előtérbe helyezik, hogy legyen egy tudományos
0: hátterük. Tudományos kutatás van már így a világűrben, van. Nem az a téma, hogy repülni tudunk-e, mert azt már a szerencsések tudnak. Lesz egy fesztivál megint, Lányok Napja Fesztivál, ott nektek van dolgotok? Tudjátok már, ha van, akkor micsoda?
1: Önkéntesként mi nagyon sokat segítünk a háttérmunkában, szóval adatbázisokban meg készítettünk például matricákat, meg különböző ilyen PR anyagokat, amiket mi a saját kezeinkkel dizájnoltuk, úgyhogy mi alapvetően ebbe segítünk, illetve szerintem megpróbálunk részt venni majd a programokban, és belenézni egy kicsit a különböző állomásokba.
2: Ezt meg tudom erősíteni, az előmunkálatok már javában folynak, tehát az adatbázis kezelések és az ilyen adminisztratív előkészületek már javában folynak, a helyszínen pedig mindig éppen ahova kell két segítőkész. Tehát tipikus nehézség szokott lenni a regisztrációs folyamat, amikor egyszerre özönlenek be a résztvevők, illetve a váratlan helyzetek, hogy például egy előadó nem jelent meg, akkor gyorsan valakinek be kell ugrani, ki kell tölteni az adott idősávot, tehát több ilyen is előfordult már, de az évek meg a rutin és a szervezés azért segít.
0: Az évek meg a rutin, jaj nekem. Jó, ezt most ellapozzuk, ezt nem hallottuk. Megvan a fejetekben, hogy hol lesz és melyik nap?
1: A Lourdi házban lesz október 15-én.
2: Igen.
0: Mind nincs meg a ti fejetekben, igaz? Juhász Kamila, Zambó Júlia, köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
0: És remélem, hogy így vagyunk ezzel mindannyian. Ez volt a tehetség.
3: Támogatott tartalmat hallottak.
0: Viszontlátásra.

0: műsor ajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3-4-től, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Kellemes őszi időre számíthatunk. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zala Kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kügerl Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és komoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: A gazdasági magazint hallgatják a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jégon vagyok, Szakár Ezsia szerkesztője. A mai adásnak is MBH prognózisokkal kezdünk. Az MBH elemzési centrum igazgatója Árokszálási Zoltán ugyanis a vonalban. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
8: Vannak friss adatok, ezek a különféle a GDP-vel kapcsolatos, az árfolyammal is kapcsolatos, és hát leginkább az inflációval kapcsolatos adatok. Az árfolyamot most kikapcsoljuk, bár nyilván érdemes lenne azzal is foglalkozni, hogy mennyire befolyásolja a gazdasági esélyeinket ez a mostani árfolyam. De beszéljünk kizárólag arról, hogy az alacsony infláció hogyan hat például a gazdaságra, és hogyan hat aztán a bérekre.
9: Az alacsony infláció alapvetően kedvező, különösen Magyarországon, azt gondolom még a régióban is, hogyha körbenézünk, azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt években Magyarországon több országnál magasabb volt az infláció, és úgy tűnik, hogy ebben van egy pozitív fordulat jelenleg, hogy a nyári hónapokban gyakorlatilag 10 éve nem látott mélységbe estek az inflációs adatok. Nyilvánvalóan, ha kevésbé drágulnak a dolgok, akkor a vásárlóerő az ugye nagyobb tud lenni, vagy pontosabban kevésbé erodálódik el. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon kedvező fejlemény. Azért ezek a 2% alatti számok, amiket az elmúlt hónapokban láttunk, nem biztos, hogy tartósá tudnak válni, arra számítunk azért, hogy a következő hónapokban idővel majd újra 2% fölé kerülünk, de arra már nem számítunk, hogy megint 4-5-6%-os legyen az infláció idehaza.
8: Hogyha ennyi marad az infláció, itt lent marad az infláció, az a bérekre is befolyással lesz nyilván, mert eddig az volt a hivatkozási alap, hogy ilyen magas infláció mellett nyilván rendes, meg kell lökni a béreket. Nos, hogyha egy egész valamennyi az infláció, de mondd, legyen az 2, akkor sem nagyon lehet arra számítani, hogy 10-12%-os béremelésben gondolkozzanak a munkáltatók.
9: Hát sajnos ez pontosan így van. Tehát, hogy ugye ahhoz, hogy ilyen magas béreket, béremelkedést ki lehessen termelni, ahhoz extrém gyors gazdasági növekedésre lenne szükség, és bár látunk pozitív jeleket, tehát idén az elmúlt 4 évnek a legmagasabb gazdasági növekedési adata várható, és jövőre várhatóan egy kicsit még jobban fog gyorsulni, de azért ez messze nem éri el azt a szintet, hogy a termelékenység javulása sem éri el azt a szintet, ahogy ez az említett 10-12%-os bérnövekedés megvalósuljon. Mi arra számítunk, hogy jövőre kicsivel 6% alá fog lassulni a bruttó béreknek az éves emelkedés.
8: Meg az igazság kedvéért azt is hozzá kell tennünk, hogy a reálbér növekedés egyáltalán nem azon múlik, hogy kétszámjegyű-e a béremelkedés, mert amíg mondjuk 5-6%-os infláció mellett volt 10-12%-os a béremelkedés, az pont annyit ért, mint ha azt mondja a munkáltató 1-2%-nál, hogy tudok adni neked 6 hetet.
9: Egyébként ez így is van, igen. Meg azt azért kiemelném, hogy nyilvánvalóan most ilyen úgynevezett nemzetgazdasági átlókról beszélünk, ami ugye senkinek sem a fogyasztói kosara úgymond. Ugye a legtöbbünk azért az élelmiszerárakkal találkozik be, vagy a boltba is azt tekinti referenciának, holott ugye a fogyasztói kosárban benne van az, hogy mondjuk néhány évente az ember, hogyha szerencsés azért tud egy autót venni, akkor annak is van néhány töredék százaléknyi súlya. És ugye erről beszélünk, nyilván a való életben ez más. De hogyha itt tudok mondani egy pozitív hírt, pont az élelmiszereknél láttuk az elmúlt 1/2 évben azt, hogy elég jó folyamatok voltak, és inkább csökkentek az élelmiszerárak. Azt gondolom, hogy ez már ránk is fért, hiszen ugye néhány évvel ezelőtt óriási élelmiszerárugrás volt, most ebből valami minimálisat azért sikerült visszaadni.
8: Na akkor itt viszont visszahozom mégiscsak a forint árfolyamának kérdését, mert idáig az volt az egyik érv, hogy ilyen magas, ilyen drága euró árfolyam mellett persze, hogy emelkedik az élelmiszerek ára. Például ezen a területen most segített valamennyit a stabilizálódott és alacsonyabb értékű 361 néhány forinton lévő euró árfolyam?
9: Hát az erősödő forint mindenképpen segíti az infláció kordában tartását, de én azt gondolom, hogy nem csak az élelmiszeráraknál, sőt nem is talán elsősorban az élelmiszereknél lehet ez fontos, hanem az úgynevezett tartós fogyasztási cikkeknél, a már említett gépjármű, de ugye az emberek mostában is sokszor vesznek kütyüket, telefont, stb. Ezeknek nyilván az árát tudja kordában tartani. Azért ez sem feltétlenül pozitív minden határon túl, hiszen ugye Magyarországon sok exportáló vállalat van, nekik ugye kevesebb forintot jelent ugyanannyi eurós export, hogyha erősödik a forint, úgyhogy ez egy bizonyos szint után azért számukra elég fájdalmas, és egyébként szerintem, ami nyár elején volt, az a 350 környéki szint, az már azért ez volt, tehát azt gondolom, hogy most egy picit már valamivel gyengébb ennél a forint, az a 365 körüli, ez azért inkább van összhangban, úgymond a gazdasági fundamentumokkal.
8: Érdekes most a világgazdasági helyzet. Egyrészt ugye nem számítottunk arra, hogy így alakul az olaj meg a gáz ára, mint ahogy a hormuzi szoros háborúja miatt alakult, tehát az ezévi tervek nyilván felborultak sok helyen. Másfelől meg azért mégiscsak egy gazdasági szakember, hogyha azzal a területtel foglalkozik, mint ön is, akkor csak készít a jövőre nézve valamiféle prognózis. Miből indul ki? Abból, hogy véget ér a hormuzi szorosnál a háború, vagy abból, hogy Trump nem boldogul?
9: Ez az egyik legnehezebb dolog, az energiaáraknak az alakulása. Szerintem klasszikusan még a Magyar Nemzeti Bank is úgy szokta figyelembe venni, hogy megnézi a határidős árak alakulását. Tehát abban a pillanatban mit gondolnak a piaci befektetők arról, hogy majd másfél év múlva mi lesz mondjuk az olajár, és azt építi be az előrejelzésébe. De ezt nagyon nehéz, nagyon sokszor csak spekulálunk, pontosan azonokon, amit szerkesztő úr is mondott az előbb. Én azért azt gondolom, hogy idővel ez a konfliktus, mert ez nagyon sokaknak fájdalmas globálisan, csillapodni fog. De ugye az elmúlt hetek fejleményei nem ebbe az irányba mutatnak egyelőre, tehát azért a következő hónapokban mi arra számítunk, hogy ez a helyzet velünk maradhat, magas energiaárakat okozva, azért a forintnak így a csapkodásához is sajnos hozzájárulhat, és valószínűleg egyébként az MNB-nek a kamatcsökkentési ciklusát is egy időre meg fogja állítani.
8: Ugyanakkor nekünk nagy terveink vannak, euróbevezetés például, meg a hosszú távú gazdasági növekedést is valahogy be kellene indítani, legalább igazán rövid távon, hogy aztán legyen mire támaszkodni. Ezt az esélyt hogy látják?
9: Hát igen, ez is egy kicsit egymásnak ellentmondó dolgok vannak, legalábbis rövid távon, hosszú távon persze nem. Ugye az euróbevezetés az a legkritikusabb dolog, a költségvetési hiányt lecsökkenteni, ugye az infláció az mondjuk kopogjuk le, rendben van, de a hiány az nagyon-nagyon magas. Ugye ezt csökkenteni mindenképpen kelleni fog a következő években, nem is kicsit kell ezt csökkenteni, hiszen idén 7% fölött lehet a hiány, és ugye az úgynevezett Maastricht kritérium az 3% vagy az alatti. Ezt el kellene érni, csak általában, amikor csökkentjük a hiányt, az nem szokott jót tenni gazdasági növekedésnek rövid távon. Ez lehet olyan programot kitalálni, hogy azért ez inkább növekedés barát legyen, de valamivel kevesebb pénz jut ilyenkor a gazdaságba. Ugye úgy kéne ezt csinálni, hogy hosszú távon hozzájáruljon ahhoz, hogy jobban ki tudja bontakozni a magyar gazdaság, rövid távon ez valamennyire fékezni fogja a növekedést, de hogyha jól csinálja a kormány, akkor hosszú távon remélhetőleg hozzá fog járulni a növekedés begyorsulásához.
8: Árok Szálasi Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója. Köszönöm szépen.
9: Köszönöm szépen én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. Dávid Ferenc, a VOSZ korábbi főtitkára, volt országgyűlési képviselő, gazdasági szakember a vonalban, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy miközben korábban nagyon komolyan ágáltak a vállalkozások a kötelező kamarai tagdíj mellett, vagy ellen, azóta azt gondolom egy legyintéssel elintézték már, na erre most eltörli a kormány a kötelező kamarai tagdíjat. Örülünk-e? Dávid Ferenc, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Én azzal kezdeném, hogy én 2012 óta, amióta a kötelező kamarai hozzájárulás fizetése van, folyamatosan és rendíthetetlenül a VOSZ főtitkáraként is, de utána is mindig azt mondtam, hogy a kényszer sorozáson alapuló kamarai rendszer az ellenszembes a magyar vállalkozások számára. A másik, amit nagyon fontosnak tartanék még a beszélgetésünk elején elmondani, hogy kapitány miniszter úr, amikor nyilatkozott most erről az ügyről, nem csak azt mondta, hogy eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulás intézményét, hanem a kamarákról szóló törvény teljes felülvizsgálatát helyezte kilátásba, és ennek én örülök, mert akkor nem csak arról van szó, hogy most egy 5000 forintos történetnél leragadtunk, amit egyébként mindenki utált, hanem arról van szó, hogy akkor ennek egész kamarai struktúrát, egyáltalán a kamarai feladatokat át fogják tekinteni, és végül elérjük azt, amit én mindig szerettem volna mondani, hogy világosan különüljön el az önkéntes vállalkozói érdekképviseletek csoportja, itt mondanám a korábbi munkahelyemet, a VOSZ, de mondhatnám a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségét, amelyek klasszikus érdekképviseletek a maguk feladataival, és váljon el tőlük a gazdasági önkormányzatként létező szolgáltató, itt a nagyon fontos szolgáltató kamara. És most ezzel a változással eldönthetik a vállalkozók, hogy egy harcos érdekképviseletnek akarnak-e tagjai lenni, nem zárja ki a kettő egymás, mind a kettőnek tagjai lehetnek, vagy maradnak önkéntes módon a szolgáltató kamaránál, ahol a kormány világosan, vagy a parlament majd világosan meghatározza, hogy milyen feladatai vannak a kamaráknak, akár a gazdaság, akár az MKIK-nak, tehát a kereskedelmének, akár az agrárnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nyitás.
1: Értem, viszont van egy gyanúm, ugye itt az történt most, hogy 5 területi kamarai elnök lemondásra szólította fel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, nagy eleket, miután a kormány bejelentette az 5000 forintos hozzájárulás eltörlését. Az embernek óhatatlanul, hogy hát nekem eszembe jut, hogy hát itt megvárták a puccs esélyét, és akkor abban a pillanatban, amikor a kormány valamit lép, akkor azt mondják, hogy na ugye, és puccs.
2: Ezt én elképzelhetőnek tartom, bár a részleteit nem ismerem, de azért még egy dologra azért felhívnám a figyelmet. Ugye volt egy nagyon hosszú korszak a kamarában, 2020-tól 24-ig, amíg a Parag László volt a kamara elnöke, ez a kamara, ez nem szolgáltató kamara volt, gyakorlatilag a kormányzati akaratnak a végrehajtója. Na most nagy eleknél is felmerülhet az, ha visszaemlékszik, nem tudom, csak felmerülhet, hogy nagy eleket 2 éve választották meg a kamara elnökének, és tavaly nyáron alapítója volt a korábbi miniszterelnökkel, Rákai Filippel, Dokmennel, a digitális polgári körök egyik alapító tagja volt. Tehát politikailag az előző kormány mellett, hát nem mondom, hogy kiállt, de hát azért exponálta magát. Elképzelhetőnek tartom, hogy a mostani területi vezetők, én nem tudom, melyik megyékből jöttek nem tudom, szerkesztő tudja, én nem tudom, hogy melyik megyékből szólították fel a mostani elnököt. Elképzelhető, hogy kihasználták most ezt a pillanatot, és hogyha úgyis teljes felfordulás van, ha úgyis teljes átalakítás van, és ugye látjuk azt, hogy az agrárkamaráról szóló törvény már meg is változtatta a parlament, akkor azt gondolják, hogy most a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vonatkozásában egy nagyon fontos változásra van szükség. És nagyon fontosnak tartja,
1: mondja, hogy nem, aztán majd még egyet kérdezek én is.
2: Ja, azt is tudjuk már, hogy lesz ideiglenes kamarai biztos. Már
1: na kamarán... erre kérdeztem volna rá, éppen látja.
2: Akkor hallgatom a kérdést.
1: Hát csak annyi, hogy mi dolga van a kamarai biztosnak akkor, hogyha azt feltételezzük, hogy a kereskedelmi és iparkamara gazdálkodása rendben van, működése törvényes.
2: Hát egyáltalán nem, sokan nem így gondolják, hogy törvényes és rendben van. Itt nagyon sokan beszélnek a túlságos reprezentációs költésekről, nem tudom pontosan, de állítólag itt utazási költségekkel való elszámolás van, célzott pénzek, ugye a kamara nem csak abból él, hogy az 5000 forintokat behajtja adószerűen a vállalkozásokon, zárójelben mondom ezt, amit a legjobban utáltak, hogy benne szolgáltatás nélkül fizetni kellett, hanem még az államtól egy csomó olyan célra kapott pénz, aminek a felhasználása pillanatnyilag, én is félve mondom, kétséges. Ezért ideiglenesen kamarai biztos fognak kijelölni. Reméljük, hogy olyan ember, akinek azért van lövése arról, hogy a kamara hogy működik a mai rendszerben, nem olyan egyszerű egyébként, hozzá kell, hogy tegyen, hisz a kamara ellentétben például az én volt korábbi munkahelyemmel, a VOSZ-szal, ugye a jogilag például egy VOSZ volt, a kamarában minden megyei kamara önálló jogi személyiséggel rendelkező egység, és ennek a csúcsszerve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. De itt aztán már, hogy mondjam, komoly hatalmi centrumok vannak egyrészt a megyékben, és egyrészt aztán a fölöttük levő nagykamara, ami az összes pénz egyébként az utóbbi években már ők szedték be a teljes 5000 forintos hozzájárulást, ami ugye az éves szinten 4,5-5 milliárd forint. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy egyszer és mindenkorra tisztázódjon, hogy a kamara az a vállalkozóké, és nem a magyar kormány szolgáló végrehajtója. Ez az elmúlt két évtizedben sajnos ilyen, hát nagyon-nagyon-nagyon ilyen szájízzel közelítettünk hozzá. Gondoljon csak arra, hogy a kamara asszisztálásával likvidálták a katát. Ha visszagondol még régebbre, amikor a vasárnapi zárvatartás intézménye volt, a kamara hátrahúzódott ebbe a kérdésbe, nem állt a vállalkozások mellé. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy definiálják újra a kamarai feladatokat, és ne öltsön magára érdekképviseleti gúnyát, mert a kamara nem érdekképviselet. Ezek nagyon fontos tisztázandó kérdések, és ami nagyon fontos, ha egy vállalkozó úgy jön, hogy tagja egy harcos érdekképviseletnek, és tagja egy szolgáltató kamarának, ám legyen, de ez kötelező jelleggel, ilyen sorozással, igazából azzal vesztette nagyon komolyan, és azért tartom jó lépésnek, amit Magyar Péterék megéreztek, hogy ezt meg kell lépni, mert eddig ilyen sorkatonai szolgálat volt a kamarai tagság. Be kellett fizetni a pénzt, az csönd legyen. Azt a parag majd meg elintézi. De meg azt gondolom, hogy ne így legyen, ha nekem szükségem van szolgáltatásra, gazdaságfejlesztésre, szakképzési ügyekbe, pályázat, piackutatás. Majd én megrendelem a kamarától, és ha tetszik, belépek. Nagyon fontosnak tartom az önkéntesség kérdését, és ezzel a kormány, hogy mondjam, nagyon jó gesztus tett, mert azt üzente a vállalkozói közösségnek, hogy nem a beosztottjaim vagytok, hanem a partnereim.
1: Jogos, és jogos a felvetés is. Egyébként meg az is látszik, hogy a kamarának van pénze, hát ezek szerint ezek az 5000 forintok sokra mentek, mert hogy több milliárd forint elvonásáról beszélt Kapitány István.
2: Tehát én azt gondolom, igen, fel nem használt pénzek, én nekem most tartalmilag pontosan nincs, de a kamarának a költségvetése az jóval 10 milliárd forint feletti, egy nagy közpénzekről van szó, az agrárkamaránál 30 milliárd forintos költségvetésekről beszélünk, itt a címzett pénzek felhasználása, hogy történt, ezt most meg fogják vizsgálni, meg fogjuk tudni, és ami nagyon fontos lesz, szerkesztő úr, hogy amikor letisztul ez a rendszer, jól fogja mutatni, hogy az 1 millió magyar vállalkozásból önkéntes alapon mennyien maradnak a kereskedelmi és iparkamaránál.
1: Köszönöm.
2: Én most azt mondom önnek, hogy a most az eltörlésnek 90%-os támogatottsága van. Az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulásnak, elnézést, hogy ilyen bonyolultan mondom, de nem tagdíj.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ezt most elengedik, ha a kamarát egyébként az állam finanszírozni akarja, ha vannak olyan célok, amit át tud adni, ám tegye. tegye. Én ezt abszolút nem vagyok ellene, de ez szerintem egy hosszabb folyamat lesz, nem véletlen, hogy kamarai biztos jelölte ki, aki áttekinti a mostani működést, leszűri az elmúlt évtizedek tapasztalatait, és azt kell mondanom, létrehoznak egy új, szolgáltató, vonzó kamarát önkéntes alapon.
1: Legyen így, Dávid Ferenc, a VOSZ korábbi főtitkára. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődését.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a 11. kerületben az október 23. utcában a Petőfi híd felé a Fehérvári út után a külső sávban. Baleset nehezíti még a közlekedést a második kerületben a Pasaréti úton a Nagyajtai út közelében. Továbbra is tart a műszaki mentés a 18. kerületben a Baross utcában a Margó-Tivadar utcánál, a 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskör úton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca

0: előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, az Alkotás utcában kifelé a Déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Hát azt nem mondom, hogy újszerű témával fogunk előállni, de itt van velünk elég régóta, és újra elmondják a kereskedelemben szereplők is, hogy az árréstop intézményét ki kellene vezetni a rendszerből. Ezt mondják egyébként a zöldséggyümölcs ágazat képviselői is, itt van Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Gondolom az ezzel foglalkozók kérését tolmácsolva. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Így van, abszolút mi a ágazati szereplők, termelők, termelői szervezetek, kereskedők, feldolgozók érdekeit képviseljük, és a mi érdekünk az, hogy az árréstop a lehető leghamarabb kivezetésre kerül.
2: Na de miért? Hát az ember azt gondolná, hogy önöket olyan nagyon nem érinti ez a fogyasztó és az áruház közötti viszony. De nem.
3: Alapvetően azt lehetne gondolni, így van, hogy mivel ez a kiskereskedelmi láncok árését szabályozó intézkedés, ezért ránk nincs hatással csak az áruházláncokra, illetve a fogyasztói árakra, de nagyon keményen visszahat az ágazatra is. Két területen érzékelünk nagyon komoly gazdasági károkat. Az egyik az, hogy eltorzul a termelés szerkezete, a piac szerkezete. Mondok erre egy szemléletes példát. A paradicsom és a zöld paprika ár és toppos. Ezeknek az ára értelemszerűen csökkent. Viszont mivel az áruházláncok is pénzből élnek, ezért a kieső nyereséget más termékekre, a nem ár és toppos termékekre kellett ráterhelni. Ilyen volt például a színes paprika és a kigyóborka, amelyeknek az ára jelentősen emelkedett. Ha valaminek emelkedik az ára, azzal szemben csökken a kereslet, és ebből kifolyólag a kigyóborka és színes paprika termelők egész évben kínlódtak azzal, hogy el tudják adni a portékájukat a jelentős és mesterségesen generált áremelkedés miatt. Tehát gyakorlatilag színes paprika termelést vagy kigyóborka termelést épített le, vagy termelőket lehetetlenített el ez a mechanizmus. Ez az egyik. A másik az import beözönlésére gyakorolt hatása, amit nyilván megint nehéz megérteni, hogy mi köze ehhez a ár és topnak, de nagyon jelentős köze van.
2: Hát azt nehéz megérteni, hogy miért olcsóbb behozni külföldről hosszú szállítási útvonalon zöldséget, gyümölcsöt, mint megtalálni a hazai termelőt és tőle megvenni. De hogy mitől lesz ez drágább? Ezt nehéz mindig megértenünk.
3: Azt látni kell, hogy a magyar zöldséggyümölcs termelés tud 80-90%-os önellátottságot biztosítani, hogyha átlagos évjáratunk van, de már évek óta nincs jó évjáratunk, elég csak a gyümölcs tavaszi fagykárokra gondolni, ami elviszi a termés 60-70%-át már két éve, és olyan években, amikor a fagykárok vagy az aszálykárok tizedelik a termést, a kieső hazai árulap helyére be kell jönnie az importnak, mert a piac ki akarja szolgálni a fogyasztókat. Tehát ilyen fagy- és aszálykáros években eleve van egy importkényszer a kiskereskedelmi láncokon. De hogy miért hoznak be olcsóbb importot, vagy miért olcsóbb importot behozni nagyobb szállítási távolságokról, azt leginkább azzal tudjuk magyarázni, hogy, és megint csak egy példával, de szinte minden ágazatról lehetne ilyen példát hozni, a lengyelek almából, étkezési almából körülbelül 20-szor, de egyes években 30-szor annyit termelnek, mint mi. És az ő termésük a magyar piac 10-szeresére, vagy 15-szörösére is elég. Tehát ha ők csak a termésük 10%-át hozzák ide. Azzal a teljes magyar piacot beterítették, a termésük 5%-ával a fél magyar piacot, és akinél 5% az a magyar piac, az azt az 5%-ot bármikor ideadja olcsón. Mi is a saját termékeink 5%-át bármikor levezetjük kármentésként olcsón, mert valamit olcsón eladni sokkal jobb, mint sehogy se. És a lényeg az, hogy ha valaki 10-20-szor akkora termelő, mint mi, a termése 10-20%-át bármikor levezeti olcsón piacokon, csak ne maradjon rajta, és ha az itt landol nálunk, akkor az az olcsó termék agyonnyomja a mi árainkat. Tehát abból fakadóan, hogy a konkurencia sokkal nagyobb, mint mi, árakban is le tudnak győzni minket, mert az akciós olcsó tételeket tolják ide, amivel viszont a teljes magyar termelés, illetve termelők árait agyonverik.
2: Viszont annyiból kedvező a helyzetük, hogy van egy kormányzati ígéret, Kálmán András azt mondta, pénzügyminiszter volt már akkor, az áprilisi parlamenti választás után történt, hogy az új kormány ki fogja vezetni az ár és stoppot, ő fokozatosságról beszélt, ahhoz hozzátartozik, hogy egyszer el kell kezdeni. Viszont aztán lett egy másik megszólalás, nem őtől, hanem talán valamelyik államtitkártól, hogy a megszüntetés egyelőre nincs napirenden. Van tehát mit számon kérniük?
3: A háttérben zajlanak az egyeztetések már körülbelül június óta, nem csak a Fruitweb, mint zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet, hanem minden más az ár és stopban érintett szakmai szervezet, illetve az áruházláncokat tömörítő kereskedelmi szövetségek is akarják az ár és stop kivezetését. Mindenki látja, hogy káros, mert eltorzítja mesterségesen a gazdaság szerkezetét, illetve az import nyomás irányába hat és kiszorítja a magyar árut a polcról, és ez senkinek nem jó. Tehát ezt már folyamatosan nyomjuk. De most úgy gondoltuk, több hónap után, úgyhogy nem láttuk azt, hogy jelentős eredményeket tudnánk elérni, hogy ezt most már ki kell kommunikálnunk. Mi azért tettük, mert az ágazatunk szereplői, mint ágazati érdekvédelmi szervezettől elvárják azt, hogy ezért a témáért keményen kiálljunk, és valahogy ki kellett kommunikálnunk, hogy mi ezért küzdünk, dolgozunk rajta. Én most úgy érzékelem egyébként, hogy ez a kommunikáció átütött falat talán a kormányzatban is, a mai kormányinfó már volt erről bejelentés. Úgyhogy bízok benne, hogy független attól, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nem ez volt a kormány legnagyobb problémája, tudtunk ezzel olyan szinten foglalkozni, vagy meg tudtuk annyira értetni a kormány tagjaival ezt a problémát, hogy újra napirendre kerül, és a kivezetése, mint ahogyan azt megígérték, rövid időn belül megtörténik.
2: Kíváncsian várjuk ezt egyébként a kiskereskedelmi cégek és az őket összefoglaló, vagy összefogó szervezetek is kérik szinte gyakorlatilag azóta, hogy bevezették az ár és stopot. Hát ehhez képest nem haladunk, de majd meglátjuk, hogy most megtörténik-e. Apáti Ferencnek köszönöm szépen, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke volt a vonalban.
3: Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Autós ügyekben készült, ugyanis a használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb augusztusi közös statisztikája. Érdekes, ez kísérleti statisztika néven jelent meg a KSH oldalán, de mi nem kísérletezünk, mi most itt a tényekkel fogunk bajlódni. Lőcsei Dániellel, a használtautó.hu márkaigazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Akinek hibridje van, húzza ki magát, az övé a legértékállóbb autó. Nyilván ez ebben a formában így általában igaz csak. Egyes autókra nem feltétlenül, de ezt is majd kibontjuk. Divat lett használt hibridet venni ezek szerint?
2: Alapvetően lehet azt mondani, hogy igen. Egy teljesen jó alternatívának kezd tűnni a hibrid autó a dízelhez képest. Ugye volt egy nagyobb dízelbotrány, még nem is olyan régen, azért még benne van a köztudatban az, hogy a dízelt már annyira nem egy preferált hajtásláncnak tekintik nagyon sokan. Ugye ez a cégekre vonatkozóan is így van. Van rengeteg incentíva cégek felé, hogy inkább ne dízelt választanak, hanem hibridet. Ugye a magánszemélyek is rájöttek, hogy egyébként a hibridek egy teljesen jó alternatíva tud lenni a dízelekhez képest, már csak a fogyasztásba és a hatótávba is, úgyhogy inkább tendál a piac a hibridek felé.
1: Hogyha azt veszük, hogy mely hibridek, akkor lehet általában a hibridekről beszélni, vagy azért miután itt sokféle van a piacon, érdemes nekünk is különbséget tennünk?
2: Hát a három legnépszerűbb az ugye a plug-in hibrid, mild hibrid és az öntöltő hibrid. Itt általában a Toyotákról, hát a Toyota az, ami húzza igazából a hibrid piacot. Tehát van nekünk egy ilyen top 10-es kimutatásunk, néha meg szoktuk nézni azt, hogy a hibridek piaca hogy áll. Az első három az Toyota, ezt megszakítja a Ford Kuga például, ugye, ami egy plug-in hibrid autó, vagy a Volkswagen Passat és BMW sorozat is, ugyanúgy plug-in hibridről beszélünk, viszont folyamatosan Toyoták és egy Lexus van a top listában. Ez pontosan úgy néz ki, hogy RAV4, Corolla, CHR, Yaris, Auris, Prius, és akkor a végén egy Lexus NX, úgyhogy inkább az öntöltő hibrid az, ami nagyon húzza a piacot, ugye a plug-in hibridek viszont elég nagy feltörekvésben vannak épp ma.
1: Az öntöltő hibrid persze egy picikét önbecsapás is, mert hát azért az nem egészen úgy van, hogy csak úgy tölti magát, hanem úgy van, hogy olyankor sokkal többet fogyaszt a hagyományos üzemanyagból.
2: Hát ez így van, de egyébként kombináltan nagyon jó fogyasztás is el lehet érni, ugye ezért is van az, hogy rengeteg taxit látunk például Prius-szal, tehát 5 liter alatt is azért egy ilyen városi ingázást, vagy városban járkálást azt például ki lehet hozni.
1: Olcsó autókra vadásznak nagyon sokan. Egyrészt ez sokféle élethelyzetre megoldás, másrészt ugye nyilván van, akinek eleve nincsen pénze drágább autókra. Mi ma az olcsó autó? Mit tekintünk ma annak? Hol van ennek az értékhatára?
2: Hát ezt így nagyon nehéz meghatározni, ugyanis az olcsó autók már úgy, ahogy nagyon lassan, de kezdenek kikopni, ugye tavalyhoz képest 4% ponttal csökkent mondjuk a 2,5 millió forint alatti autók kínálata. 2,5 és 10 millió forint közötti viszont ugyanennyi százalék ponttal nőtt. Tehát kezd inkább kitolódni az, hogy mi számít olcsó autónak. Ugye embere válogatja, régebben még azt mondtuk, hogy egy olcsó autó az megvan 1 millió forint alatt, viszont annyi drágultak azóta a használt autók például, vagy annyira kiszorultak már ezek a nagyon olcsó autók, hogy már akár azt is mondhatjuk, hogy olcsónak számíthat 2 millió forint. Ugye újra tudom azt mondani, hogy itt embere válogatja.
1: Nyilván, persze, igen. És mi az, ami a drága autó manapság a használt autópiacon 10 millió fölött, vagy még följebb?
2: Hát igen, lehet ezt mondani, hogy 10 millió fölött, ugye a kínálat kvázi 10%-át teszi ki a 10 millió fölötti autóknak a kínálata, minden más pedig ugye a 90%. 10 millió forint felett már lehet azt mondani, hogy drága autónak számít valami, igen.
1: Mi történt a Skoda Octaviával, hogy a legnépszerűbb modellnek tudták kihozni? Hát én még emlékszem arra, amikor mondjuk a Suzuki Swift volt az, aztán emlékszem az Opel Astra korszakra. Most igen. Mi a helyzet a Skoda Octaviával?
2: Na hát igen, nagyon megváltozott azóta a látkép, és igen, a Skoda Octavia, hát egyrészt nagyon sok cég a Skoda Octavia mellett tette le a voksát, ugyanis nagyon jó árérték arányjal rendelkezik az autó, rengeteg hajtáslánccal rendelkezik, benzin, dízzel, ebből is létezik hibrid változat, és ugye ebből kettő kivitel van alapvetően, van egy ferdehátú, viszont ez is nagyon nagy csomagtérrel rendelkezik, és van egy kombi. Úgyhogy kvázi nagyon sok élethelyzetet lefed a Skoda Octavia, mivel a cégek is inkább befelé tendálnak, tehát inkább ezt az autót választják céges autónak, ezért ez folyamatosan rotálódik, és ugye rengeteg céges autó visszakerül a használt piacra, és egész jó áron, ugye mivel nagyon sok Octavia található a használtautó.hu, alapvetően a használt piacon, ezért folyamatos árverseny alakul ki az Octaviák között, és már relatíve kompetitív áron is hozzá lehet jutni egy Octaviához, és ez egy nagyon jó autónak mondható egyébként.
1: Na hát és akkor a végére az az alapkérdés, ami tulajdonképpen szerintem az árfolyamokat ismerve mindenkiben felmerül. Hát ez egyúttal egy naív kérdés is. Olcsóbb lett annyival az autó az elmúlt egy évben, amennyit erősödött a forint árfolyama a euróhoz képest? Tehát megkaptuk azt a 10-15% áresést?
2: Egyelőre még ez nem tapasztalható.
1: Mondom, hogy áll naív kérdés.
2: Hát igen, jó lenne azt mondani, hogy igen, de a válasz most úgy néz ki, hogy egyelőre nem, viszont nagyon reméljük, hogy hamarosan tudunk egy igent mondani.
1: Ebben kifújja a passzát szeret a nagy használt autóval foglalkozó cégek, vagy akár a magánautósok is, akik azt mondják, hogy ha ez ennyi, akkor nekem is legyen annyi. Tehát ki tudja lenyomni az árat igazán?
2: Hát egyelőre ugye inkább a magának, tehát ugye ők vannak többen. Itt ugye alapvetően azt kell tudni, hogy rengeteg autó van még úgymond beragadva készletben, még amiket magasabb euró árfolyamon vásároltak meg, és még ugye nem olyan régen csökkent az euró árfolyam, úgyhogy még ezen az áron nem tornyosult fel akkora készlet, hogy ez le tudja nyomni az átlagárakat.
1: Köszönöm szépen a rendelkezésünkre. Hát Lőcsei Dánielt hallották, a használtautó.hu márka igazgatóját. Köszönöm, és jó hétvégét kívánok önnek.
2: Jó
1: amiként
2: hétvégét,
1: önöknek is, kedves hallgatók, jövünk a jövő héten is, ez volt a Spirit FM-en a mai délutáni több-kevesebb. Ha az ismétlésünket hallgatják, akkor pedig kellemes hetet, hiszen már hétfő délelőtt lesz. Róna Jégont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában. Még bő két hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kügerl Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
9: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Cserdi Zsolt szerkesztésében, Róna Jegon a műsorvezető, és az első vendég Szűcs Apor zeneszerző, karmester, egy egészen különleges zenei csemege és egy különleges élmény előtt két nappal beszélgetünk, mert hogy hát az tényleg különleges, hogy Andrzej Wajda, a híres lengyel filmrendező életművéből, a zenei elemekből készül egy koncert. Szűcs Apor, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
9: Hogy jött ez a gondolat? Egyáltalán mennyire Wajda rajongó ügy önmagában, vagy mennyire kellett most megismerkedni Andrzej Wajda életművével?
10: Érdekes helyzet, mert nekem most kellett elsősorban Andrzej Wajda életművével megismerkednem. Én korábban nagyon kevés dolgot ismertem tőle. Nyilván vannak olyan filmcímek, amelyek hozzám is eljutottak, hát a Katyn nyilván az egyik ilyen emblematikus filmje, vagy a Bosszú, vagy a Szélcsend, ezeket a címeket azért hallottam, de nem ismertem egyébként tüzetesen Wajda filmjeit. Én történetesen pont a zenén keresztül ismertem most meg az ő alkotásait, úgyhogy ez nekem is egy ilyen érdekes, újszerű bejárat, és nekem is egy picit az a célom, vagy nekünk is ezzel a koncerttel egy picit az a célunk, hogy egy újfajta betekintést engedjünk Andrzej Wajda filmjébe.
9: Ráadásul 100 évvel ezelőtt hunyt el, 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 100 évvel ezelőtt született, nem mindegy. Tehát itt tulajdonképpen kettős évfordulóra is alkalom az, hogy most itt beszélünk róla. Érdekes ám nekem, van egy emlékem gyerekkoromból, a Márványemberről, az ő egyik híres filmje. Én nagyon féltem attól a filmtől. És utána egy kicsikét tartózkodva néztem a filmjeit. Egy darabig, amíg rá nem jöttem, hogy fantasztikus. De közben meg a fiatalok szerintem már mit sem tudnak róla.
10: Igen, ez egyébként érdekes dolog, mert egyébként Andrzej Wajda egy szempontból a velünk élő történelem, hiszen az ő neve az gyakorlatilag a legnagyobb filmes legendákkal egyenértékű, tehát Magyarországon is megtalálhatjuk a vele párhuzamosan alkotó művészeket. Másrészt pedig szerintem egy kifejezetten a mai értelemben is kortársnak mondható alkotó, hiszen az a legfőbb téma, ami foglalkoztatja, hogy tulajdonképpen az egyén és a történelem kapcsolata milyen módon keresztezik egymást, amikor egy történetet látunk, és a történelembe hogyan illeszkedik be a magánember életébe, hogyan teszi be a lábát a történelem, és hogy mihez kezdünk aztán ezzel a nemzeti múlttal.
9: Készültek most ennek alkalmából, ennek a koncertnek az apropóján új átiratok ezekhez a művekhez, vagy mert hogy azok azért nagy zenék, tehát viszonylag könnyen lehetne mondani azt, hogy hát akkor lejátsszuk úgy, ahogy ott a Kottában lehetett.
10: Mert ez egy azért érdekes dolog, mert egyébként ugye a filmzenék nem kifejezetten arra készültek, hogy koncertszínpadon megszólaljanak, sőt, vannak kifejezetten olyan filmzenék, amelyek nem is feltétlenül alkalmasak erre, hiszen nem ez a funkciója a filmzenének. A filmzenének kifejezetten az a funkciója, hogy egy olyan plusz adalékot, vagy egy olyan plusz töltetet adjon hozzá a vizuális élményhez, amellyel a vizuális élmény felerősödik, és az a fajta komplexitás, amit a film tud adni minden formájában, annak a zene egy nagyon fontos eleme. Éppen ezért nyilván nagyon óvatosan kell egyébként a zenékhez nyúlni, hiszen nagyon sokszor tudnánk adott esetben olyan zenéket is kiválasztani a filmekből, amelyek önmagában lehet, hogy nem biztos, hogy képesek lennének bizonyos dolgokat megmutatni, mint hogy egyébként, hogyha bizonyos filmekből csak a képet mutatnánk meg, az sem biztos, hogy egyébként kellően hatásos tudna lenni. De egyébként igen, sokszor maguk a zeneszerzők készítettek olyan átiratokat, amelyek kifejezetten koncertszínpadra készültek. Én most ezekben nem nyúltam bele, tehát kifejezetten készanyagokat kaptunk, de más zeneszerzők által kifejezetten koncertszínpadra elkészített szvitteket is fogunk játszani.
9: Bartó Béla, a Nemzeti Hangverseny teremben sokféle koncert volt már. Ezek a filmzene koncertek, ezek mindig azért kérdőjelesek számomra, mert vajon igazából például ebben az esetben Andrzej Wajda a hívószó, a Dohnányi zenekar a hívószó, amit ön vezényel majd, esetleg ön, az ön karmesteri munkája lehet a hívószó, tehát egy filmzene koncert sok mindenért mehet az ember, ez számít igazából?
10: Hát én nagyon remélem, hogy, és tulajdonképpen nem titkolt módon a Budafoki Dohnányi zenekar működésének az egyik célja, hogy ezeket a közönség rétegeket valamilyen módon egybeolvasszuk, hiszen mi mindig is próbáltunk élen járni abban, hogy átjárhatóak legyenek a különféle stílusok, ezért Magyarországon az első között volt mindig is a Dohnányi zenekar, amely filmzenéket koncertszínpadra vitte, még akkor is, hogyha egyébként sokszor a szakma meglehetősen felvont szemöldökkel vagy ferde szemmel nézett ránk emiatt, pedig szerintem bőven bebizonyítottuk, hogy a filmzene az nem egy műfaj, amit le kell nézni, hanem egy funkció, amelyben igenis olyan értékeket és olyan a legmagasabb szintű igényességet lehet felfedezni, mint ahol, mint egyébként Andrzej Wajda filmjeiben is. Nagyon sok fajta, nagyon sokféle zenét fogunk ezen a koncerten játszani, a legkülönfélébb stílusvilággal, a legkülönfélébb karakterrel, és ebből is egyértelműen is jól fog látszódni az, hogy mennyire sokfajta maga a filmművészet és maga Andrzej Wajda filmjeinek és a hozzáírott zenéknek is a karaktere.
9: Ez pedig mind szeptember 20-án vasárnap 19:30-kor a Művészetek Palotájában, tehát Szűcsapor, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, sikeres koncertet kívánok.
10: Köszönöm szépen.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a kultúrát, irány Budapesten a Dob utca. A Dob utca egy, egészen a legeleje. Van ott egy hely, amiről most beszélni fogunk, a Vörös Neon. Ennek az igazgatója Ugrai István. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mesélje nekünk, mi ez a Vörös Neon? Egészen biztató a neve, de mi van a mélyén?
2: A mélyén egy valahogy ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy egy ilyen összművészeti szórakozó hely áll. Egy olyan bár és kabaré színpad, ilyen kis színház, ahol nagyon-nagyon sokféle műfaj tud egymás mellett működni. A színházi előadások, a kabarék, a vetélkedők, a drag show, a karaoke, az értelmiségi beszélgetésektől kezdve a teljesen agyament kvízekig nagyon sok műfajt rakunk egymás mellé, és egy szempontja van ezeknek, hogy érezzük jól magunkat, mind szabadidő tekintetében, mind intellektuális matéria tekintetében, a kettő ugyanis nem feltétlenül zárja ki egymást, tehát hogy gondolat nélkül azt gondolom, hogy nem lehet igazán jól szórakozni, és ez viccelve is igaz.
1: Ha ez kultúra, már pedig ugye arról beszélgetünk, akkor egy állandó vitatéma keveredik elő, hogy mit kell finanszírozni, és mit nem kell finanszírozni, ha én vagyok az állam. Mire adjak, és mire ne adjak. És a Revizoron megjelent írásban, az egy kritikai portál, ha valaki nem olvasna, ajánlom figyelmébe. Szóval a Revizoron megjelent cikkben olvasom, hogy az a kérdés, hogy miért fizessen az állam a színházakért, az most úgy is felmerül, hogy és az igazgatónak adja a pénzt az állam, vagy a produkciónak. És ez egy nagyon valós kérdés, ez Vigyánszky Attila, és egyébként nem csak ő, hanem néhány, kult sztár igazgató személye ugyanúgy kinyitja. Ön mint vélekedik erről?
2: Hát ez igazából... Igen, tehát hogy ez valóban egy nagyon fontos kérdés, és ebben a cikkben, amit én írtam nagyjából két hete, és most jelent meg a Revizoron, ez pont azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy ez egy felületi kérdés. Az államnak ugyanis nem az az elsődleges kérdése, hogy egy színházban milyen előadások vannak, és nem is az, hogy hogy hívják ott az igazgatót. Az állam szemszögéből, az adófizető szemszögéből, a társadalom szemszögéből ez egy sokadlagos kérdés. Természetesen ezen lehet a legtöbbet nyomogni, ebből lehet bulvárt csinálni, de azt hiszem, hogy itt van az a pont, ahol ezt el kéne engedni, túl kéne lépni azon a úgynevezett szakmai konszenzuson, hogy adjon nekünk pénzt az állam, az arról kéne beszélni, hogy valójában mire ad pénzt az állam. És ez, én azt gondolom, hogy ezt ott lehet elkezdeni, az erre való választ, hogy az állam meghatározza azt az intézményrendszert, azt a struktúrát, amire valójában pénzt ad, hogy annak mi a célja, és azt milyen feladatokon keresztül vezeti le. És azt gondolom, hogy el kellene oda jutnunk, hogy a döntéshozók, és itt ezt a politikát értem ez alatt, ő nekik nagyjából ennyi közük van a kulturális intézményekhez, onnantól kezdve a tartalmi részébe nekik beleszólásuk nincs. Itt ugye ezt úgy vezettem le ebben az írásban, hogy mi az a közfeladat, ami közpénzt ér. És egy nagyon meglepő, hogy nagyon sok visszajelzést kaptam erre, ami úgynevezett szakmánkból, egészen a barikád különböző oldalán álló emberektől is kaptam visszajelzést, és mindenki azt mondta, hogy hát milyen érdekes ez, így ebből a szemszögből ezt még így nem is gondoltuk át.
1: De már önmagában az nagy dolog, hogy a barikád mind a két oldala reagált, tehát hogy ha egyszer eljutnánk oda, hogy nem a barikád két oldaláról beszélünk, hanem a problémákról, ugye?
2: Na igen, és természetesen arról, hogyha egy igazgatóról beszélünk, vagy előadásokról beszélünk, akkor ez implikálja azt, hogy a barikádról beszélünk. Nem, ezt el kellene felejteni. Hogyha ez valaha még egyszer egy szakma szeretne lenni, mert szerintem egy jó ideje nem az, mert egész más dolgokról beszélt mindenki, mint amiről kellett volna, fontos dolgokról nem, kevésbé fontos dolgokról meg igen, de ez most egy másik kérdés. Tehát, hogyha ez egy szakma szeretne lenni, akkor pontosan ugyanazt a munkát, amit a filmesek például ebbe beletettek, és egy nagyon, nagyon pontos, nagyon erős koncepcióval elő tudtak állni a kulturális kormányzat felé, amit valaki képviselni is tud. Már most már ugye ennek a hétnek volt a híre, hogy a Petrányi Vikit kinevezték filmbiztosnak. De ez azért van, mert a filmesek gyakorlatilag össze tudtak zárni, és le tudták tenni a szakmai alapokat. A színház ezt nem kezdte el, vagy illetve elkezdték különböző munkacsoportok, különböző irányokban, de én szerintem ezt egészen ide kellene visszabontani, amiről az én cikkem szól, hogy mi az, amire közpénzt ad az állam, mi az a struktúra, mi az a rendszer, ami ezt megérte.
1: Ráadásul ugye van egy megállapítás, ami időről időre előkerül, csak aztán kifejtésre nem végül, hogy nem a pénz kevés, ami a kultúrában van, mert az tulajdonképpen persze lehetne sokkal több is, de lehetne ezzel jól gazdálkodni, hanem annak az elosztása. Ahogyan elosztják és amire adják, az az átgondolatlan, vagy éppen az aránytalan.
2: Ez egészen pontosan így van, tehát hogy ugye ebben a cikkben is fölteszem azokat, ezek teljesen nyilvánvaló kérdések, mondja meg nekem valaki azt, hogy miért kell három, de tovább is mehetek, 3,5 vagy 4 zenész színházat eltartania a magyar államnak Budapest fővárosban.
1: Ugye operaház, operett színház, madács színház, Erkel színház?
2: Az operett, a madács, az Erkel, ez ugye 3 ugyanolyan műfajban működő színház, és ezen kívül van a Magyar Színház, amelyik félig ennek tekinthető, meg a József Attila Színház is, és még ezen kívül is vannak olyan színházak, amelyek ilyen műfajú előadásokat játszanak. Miért adunk erre közpénzt? Most, tehát erre lehet, hogy van válasz, csak én nem tudom, tehát hogy én nem megkérdőjelezni akarom, tehát hogy ez most nem úgy tűnjön, hogy én valamelyik intézményt, vagy ezt a 3 intézményt, vagy 5-öt, aki akarom pécézni, szó nincs róla. Valaki mondja meg nekem, hogy Budapesten, Magyarországon az államnak miért kell támogatni a 3 darab pontosan ugyanolyan műfajú színházat, vagy tovább megyek. Ott van egymástól 2 sarokra a Centrál Színház és a Thália Színház. Mind a 2 szórakoztató intézmény. Miért működik az egyik fele annyiból, vagy negyed annyiból, mint a másik?
1: Igen.
2: És miért, tehát hogy, és tehát hogy? Mert ugye a Centrál az félig egy ilyen magán dologban van, de csak félig, a másik egészen állami, illetve fővárosi, amit átadott az állam. Ez az egész úgy katyvasz, ahogy van.
1: A zenész színházra ugye van egy válasz, és ez egy nagyon furcsa dolog, mert egy önleleplező válasz. Azt szokták mondani, hogy azért, mert erre van igény. Aha, de ha erre van igény, akkor a közösség el is tudja tartani, nem?
2: Akkor ez egy piaci dolog, pontosan erről beszélünk. És ez nem azt jelenti, félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, ez van a cikkben is leírva, hogy a populáris kultúra ne érdemelhetne támogatást, természetesen igen, hiszen ehhez is kapcsolódnak felvilágosító programok, társadalomjobbító programok, ehhez is kapcsolódhat nagyon sok a társadalomnak hasznos dolog, ráadásul már csak azért is érdemes támogatni, mert a kreatív iparról ugye tudjuk, hogy elég jelentős bevételt hoz az államnak, és a színház az ebben nagyon-nagyon élen jár. Tehát a ráfordított pénz az megtérül, sőt nem hogy megtérül, hanem hasznot is hajt. De ez, hogy erre van igény, nagyon pontosan leleplezi azt a helyzetet, hogy akkor az, hogy ezt mind a 3-at az állam tartsa fenn közpénzből, ez így egész biztos, hogy nincs jól.
1: Egyébként a legnagyobb tételek ott vannak, ezt azért ezúttal jelezni is érdemes, hogy itt ennél néhány színháznál több milliárd forintról beszélünk összességében.
2: Hát így van, és és egyébként ez több milliárdot is hoz, ugye egy bevételből, de ez a dolog, ez ugye föl is borítja ezt az úgynevezett piacot, meg ugye azok a támogatások, amelyeket mondjuk úgy, hogy kevésbé látogatott kulturális intézmények kapnak, a támogatások, a nagy mértékű támogatások révén ők lent tudják tartani a jegyárakat. míg más színházak kénytelenek megemelni a jegyáraikat, ez úgy eltorzítja a valós versenyt, hogy nem beszélhetünk valós piacról. És pontosan ezért kéne egy tiszta és világos struktúrát létrehozni, amiben az állam tudja, hogy az intézményeinek milyen feladatot és milyen cél szán, melyiket adja át esetleg piaci célú működésre, és a cikkben kitérek arra, hogy természetesen nagyon fontos feladata lenne az államnak például a szponzorációnak a megteremtése, tehát ennek az ösztönzése. Nagyon fontos lenne egy olyan pályázati rendszer, mert ezek az elmúlt 16 évből, egyébként leginkább az utolsó 8-10 évben, ezek totálisan leépültek, ugye az egész kulturális rendszer az állam vazallusává vált, és ilyen értelemben ideológiai kiszolgáltatottság volt a rendszerben, és egy végtelenül torzított piac. Ennek kellene elejét venni, vagy véget vetni egész pontosan most. És már most is késő van hozzá.
1: De annyiból meg idő van rá éppen, hogy most kell újra gondolni például azt, hogy a 2027-es támogatások hogyan legyenek, mert erről egyelőre semmi hír nincsen. Egyfelől ez nyilván gond a színházak számára, másrészt pedig 2027-es támogatások hogyan legyenek, mert erről egyelőre semmi

0: az egy egészen másik hangulat, egy másik világ, az másról szól.
1: Ez teljesen így van, persze, tehát hogy ilyen értelemben a Vörös Neon az pont az a része ennek a dolognak, ami egy-egy programban tud támogatást kapni, de itt nem, ez a hely, ez nem arra van, hogy ez pont annak a piaci dolognak a része kell, hogy legyen, ami felvállal közfeladatokat is, de egyébként egy szórakoztató funkciójú intézmény. Mi próbáltunk ebben előre menekülni, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, ami ilyen értelemben is az európai standardeknek megfelelő.
0: Köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk. Ugrai Istvánt hallották.
1: Én is örülök, köszönöm.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Nem sokára kitör a zene világnapja, úgyhogy muzsika mindenfelé, és nem is akármilyen, például szerintem az ország egyik legjobb énekesnője, Tóth Vera költözik be a zeneházába, mondjuk az önmagában sem akármilyen hely, hogy megünnepelje a zene világnapját. Tóth Vera a vonalban, szia!
2: Szia, üdvözlöm a hangzatókat is.
1: Ez ilyenkor egy ünnepi koncert, vagy olyan, mint a többi, csak ráaggatjuk, hogy na, hát ez itt a zene világnapja, kérem.
2: Hát mondhatjuk, hogy ünnepi koncert, hát ez a zene világnapja, ez nagyon érint minket, ugye? Zenét lelkű emberek vagyunk, és ezt a mesterséget folytatjuk, így mondhatjuk azt, hogy ez egy ünnepnap, vagy így legalábbis mi jó magyar módjára ráfoghatjuk, hogy ígyunk egy jó pohár bort valami miatt, mondjuk így hétköznap este, vagy nem tudom milyen estére, például a hétvégére esik.
1: Az péntek, okay, az jó lesz.
2: De igen, de hogy úgy lehet ráfogni, hogy egy pohár bort azért iszunk a zene egészségére, úgymond, hiszen a zene az egy fontos dolog az életünkben, na, hát valljuk be.
1: Van neked egy zenekarod, velük fogsz muzsikálni, lesznek vendégeid?
2: Most nem lesz vendégem, hanem ilyenkor mindig szoktam olyanokat csinálni, hogy akár a vokalisták énekelnek, vagy egy kicsit jobban előre behelyezem előre, mondjuk van egy roma prímásom, a Duka Laci, egy picit előre rakom, hogy szólózzon valami gyönyörűt. Én azt gondolom, hogy én azt is nagyon szeretem, amikor van vendég, mert azt is nagyon szeretem, amikor nincs, mert akkor tényleg szabadon játszhatok a témákkal, az idővel. Nem úgy, mint tehát, hogy ugyanakkor, amikor van vendégem, akkor is, csak akkor egy más energia van, és én nagyon szeretem ezt az ilyen bensőséges energiát, amit akár a zeneháza is adhat, hiszen ez egy nem egy olyan óriási nagy hely, egy ilyen elég jó intimitást ki lehet alakítani a közönséggel, tehát egy ilyen bensőséges viszonyt, és ezt én nagyon szeretem. És ha nincs vendég, akkor ezt sokkal-sokkal intenzívebben lehet csinálni. Na, de az is jó, ha van. Na.
1: Igen, így is jó. Figyú, az mennyit számít, hogy milyen helyen zenész? És azért kérdezem, mert a zeneházára azt szokták mondani a muzsikusok, hogy ha valami jól sikerült, akkor a zeneháza akusztikája. Tehát, hogy az nektek a színpadon is ugyanolyan jó, mint nekünk, akik hallgatjuk?
2: Igen, én tudok egy példát mondani. Volt egy Gregory Porter koncert pár évvel ezelőtt Budapesten, és érezhető volt, hogy nem érzi jól magát. Nem a zeneházában volt, nem mondom meg, hogy hol volt, de egy olyan helyen volt, ahol nem olyan jó az akusztika. És én mint zenész, ember, zenész lelkületű ember, éreztem rajta, hogy nem stimmel valami, és aztán utána le is nyilatkozta, hogy annyira nem tetszett neki az akusztika, mert ez nagyon fontos. Tehát ez nagyon fontos, hogy a zenész komfortosan érezze magát. Ezért van a hangbeállás, ezért van kettő darab technikus, aki az egyik a monitorládákat, a másik a térhangzást figyeli, hogy amit ugye a közönség szemszögéből hallunk. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog. Az egyik, sőt, ez a lelke. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor szerintem az el is tudja rontani a koncertet, úgyhogy én nagyon várom egyébként a zeneházában való zenélést, mert én ugyan énekeltem már ott, de még csak akusztikusan, tehát nagy zenekarral, nem, egyszerűen nagy zenekarral így, de nagyon jól éreztem magam, olyan jó az atmoszférája, jó az egész, és igen, ilyen nagy zenekarra, hogy vokalisták, meg ilyesmi nem volt. Úgyhogy én nagyon várom, és remélem, hogy sokan eljönnek, és élvezik ezt a koncertet majd.
1: És egyébként meg hogy vagy? Hogy vagy úgy, hogy azért te ritkán, de akkor erősen szoktál megszólalni, ha legyen az közélet, legyen az kultúra, legyen az maga a zene. Tehát, hogy az ember általában érzi, követi azt, hogy milyen a hangulatod. Most milyen?
2: Én nekem akkor is jó a hangulatom, ha leírom ezeket, csak én felismertem azt, hogy egy ismertebb ember, akinek van hírneve, akit sokan figyelnek, sokan követnek, arra sokkal jobban sokkal több mindent el tud érni, akár globális szinten is, hogyha megszólal valamilyen ügyben. És én akkor is nagyon nyugodtan írok, tehát azért van egy kicsit ilyen, tényleg érezni talán a soraimban, hogy nyugodtak, mert én csak egy jelentet, hogy akár egy problémát, akár egy jelenséget, egy társadalmi problémát, vagy egy bármilyen olyan érzelmi, morális problémát szoktam, most azért kettő ilyen volt az elmúlt időszakban, szoktam akár véleményt alkotni, vagy egy ilyen, hogy mondjam, tehát megosztom, és akkor hát, ha valaki hozzászól valami okosat, amitől én is okosabb leszek, vagy akár, mit tudom én, kormány szinten észreveszik, hogy igen, itt azért tenni kéne valamit, akár a vendéglátói szférába, vagy a vállalkozói szférába, de én ezeket mind nyugodtan teszem, úgyhogy egyébként közben én jól vagyok, tehát, hogy csak felszólalok, mert tudom, hogy sokan figyelnek rám, és sokak hangját hallatom. Tehát, hogy nagyon rengeteg ember, például a vendéglátós posztom után rengeteg ember feljött, hogy vendéglátós nem meghatározó arcok egyébként, hogy figyelj, nem tudtuk eddig megfogalmazni, de te megfogalmaztad helyettünk. Tehát, hogy ez egy tök jó leső érzés, hogy valahol az ember mond valami olyat, amiben nagyon sokan tudnak azonosulni. Ez egyfelől nagyon jó, egyfelől meg nem jó, mert egy problémával azonosulnak, ami hát az nem olyan jó, de nem baj, mert tudom, hogy erre lesz megoldás, meg találunk megoldást.
1: Amikor az NK a botrány kitört, akkor is megosztottad a véleményed, akkor is sokan reagáltak neked vissza a szakmából? Mert az egy fura helyzet, ott nagyon sokan benne vannak, nyakig a slamasztikában.
2: Hó, igen, én úgy mondjam, egyszerűen a bőrömön érzem ennek az egész témának a súlyát, tehát hogy most azokat, akiket meghúzolnak, van egy ilyen érdekes Stockholm-szindrómája az embernek, hogy valahol elkezd együtt érezni azokkal, akiket ugye meghúzolnak, de közben meg igazából az ember egy kicsit visszateszi magát a földre, és azt mondja, hogy figyú, nem szabadott volna ebbe senkinek belemenni, sem szabadott volna ebbe senkinek úgy érezni, hogy több a másiknál, vagy egy picit. Tehát én mindig ilyen csapatmunkában gondolkodom, mindig csoportos szellemben gondolkodom, tehát a zenei szakma egy is tök széthúz, ez meg nem tesz jót neki. Tehát ha csak a morális részéről beszélgetünk, azt mondjuk, hogy a kultúrára fordított pénzek, meg az anyagi része, ez meg egy megint egy másik kérdés. Ezért is vezettem le egyébként akkor, amikor ez erről szó volt, hogy mennyi tételesen egy koncertet megszervezni, úgyhogy az ember gazdasági alapon küzd, és volt már mostanában olyan, nem nevezem meg, nem feltétlenül zenei kollega, de vállalkozó kollega, akit hallottam sírni, hogy neki most meg kell élni a piacról, és hát majdnem elmorzoltam egy könycseppet a szemem sarkában érte, elmondtam, hogy welcome, tehát mi ezt csináljuk már 20 éve, tehát valahol egyébként nem tudom, egyébként bizonyos emberek, vagy bizonyos vállalkozók miért gondolják azt, hogy ezt a végletekig lehet csinálni, úgyhogy nem érje utol őket a sorsuk. Tehát, hogy ezt nem tudom.
1: Annyi ideig tartott ez így, hogy valószínűleg elhitték, hogy ez így lesz mindig is már.
2: Igen, a hatalom és a pénz az egy, hogy mondjam, tehát hogyha csak abból a szemszögből, vagy abból a, tehát hogyha a pénz beszél, meg a hatalom beszél, akkor sajnos ez tudja torzítani a valóságot. És én ezért örülök annak, hogy én például, én azt mondom, hogy tehát eleve az kínál ilyet, aki szerintem nem hisz önmagában első körben, hogy a saját tehetségében, hogy mindig úgy érzi, hogy kell a külső megerősítés, tehát akár anyagilag egy állami támogatás, nem tudom, ahhoz, hogy az ő projektje működjön. Ez az egyik dolog. Szerintem ez az egyik fontos része, hogy ez ilyen önismereti dolog. Itt valahol a lelki oldalánál kell, vagy a mentális oldalánál elkezdeni ezt a kérdést feszegetni, mert minden indul. Neveltetés, a többi, anyagi helyzet, hogyan nőttem fel, mitől. Tehát, hogy minél rosszabbul bánunk a pénzre, és nem tanítja meg az anyánk és az apánk, hogyan kell ez, vagy nem próbálunk legalábbis törekedni arra, hogy valahogy jól kezeljük a pénzt az életünkbe, ha már anyánk meg apánk nem kezelte jól, mondjuk, akkor egyre tehát szerintem az, aki ezt nem tanulja meg, az rosszul fogja ezeket a helyzeteket kezelni, hogyha ekkora pénzhez jut, akkor nem biztos, hogy olyan jól fog vele bánni, és egy idő után nem is néz körül.
1: Hát ugye, hogy torzították ezek a pénzek a piacot, azt igazából ti tudjátok, akik a szakmában benne vagytok, de hát az tényszerű, hogy egy nagyobb koncert 10-20 millió, egy nagy aréna koncert, az akár 100 millió forintos költség is lehet.
2: Igen.
1: Attól függően, hogy mit tesznek bele. Na de annak a reményében születnek meg ezek a koncertek, hogy ennek az ára valahogy bejön. Ez csak támogatással tud bejönni? A piacról nem?
2: Az ember ügyesen gazdálkodik, meg, meg azért az ember meg kell tanulni a gazdálkodni az életében, akkor be tud belőle jönni, tehát nem panaszkodhatok. De ha itt az adózás és az egyéb témákat végignézem, akkor lehet, hogy nullára jövök ki. De az már egy jó dolog, mert ezek a nagy koncertek, egyébként ez is az a baj, hogy már ezen szocializálódtunk, hogy a nagy koncert ez mindig egy befektetés, tehát hogy ha nem keresel belőle, akkor az nem baj, mert hogy valahol majd szülni fog ilyen-olyan nagy koncerteket még pluszban az életedben, vagy jön egy szponzor, és akkor hú, ez nekem bejön. Hát egyre kevesebb ember tesz bele pénzt a kultúrába, tehát ez nem jön vissza, tehát az nem úgy van, mint a 90-es években, hogy a Zámbó Jimmy kiadott egy lemezt, és akkor abból mi csilliárdok születtek, és akkor ahhoz a mögé beállt ez meg az meg amaz. Ma már ez inkább ilyen sik lett, hogy egy zenész mögé beállunk, és akkor mondjuk, hogyha az egy ma jól futó fesztivál sztár, vagy mit tudom én, több 10 000 embert mozgató sztár, akkor a mögé beáll egy szponzor, de hát ez üzlet, ez soha senki lelki okon nem csinálta. A másik meg mondjuk, ha van egy, egyébként de, mert hogyha meg mondjuk van egy nagy vállalkozó, aki meg mondjuk nem egy multi cége van, de van egy nagy cége, és azt mondja, én szeretem a, mit tudom én, a Kökény Attilát, neki adok 2 millió forintot a koncertjére, azt valószínűleg szerelemből fogja adni, meg azért a jó helyért, amit megkap a koncerten. Tehát, hogy ezek ilyen szubjektív dolgok, de azt látom, hogy a nagy vállalatok jelen pillanatban nagyon kevés pénzt fektetnek bele a kultúrába, tehát a zenébe, a festészetbe, a mindenbe. Én ismertem olyat, aki ismerek olyat, aki kint volt a Biennálén, a világ egyik legnemesebb, vagy legrangosabb képzőművészeti kiállítása. Arra is Magyarországon alig lehetett találni szponzort, pedig aztán ez magyarként kijutni oda, az egy nagy dolog, nekem egy barátom kint volt, és tudom, hogy ezek baromi nehéz dolgok. Én nem is támaszkodom erre a fajta, tehát ezekre a támogatásokra, és bevallom őszintén, sosem mertem kérni állami szinten támogatást. Tehát, hogy én ettől mindig féltem, mert az embernek a politikával kezdik el a nevét keverni, és onnantól kezdve meg, ha tényleg minden úgy ment, ahogyan a könyvbe meg van írva, és le van számlázva, és nem tudom, és semmi bingy nincs, még akkor is meggyanúsítják az embert, hogy te oda tartozol, vagy nem tudom.
1: Szóval nem jó, véletlenül kaptad meg azt a támogatást. Ugye? Ez ennyi. Tehát mindegy, hogy rendben igen. Van, nincs rendben, művészi teljesítmény vagy sem, mögé képzelik az emberek azt, hogy vajon hogy érhetted azt el?
2: Igen, és végtelen frusztráltatom.
1: De ez mekkora baj? De Vera, gondolj bele, ez mekkora gáz, hogy eleve abból indulunk ki, hogy valami mutyi van?
2: Igen, mert sajnos volt egy kompánia, ami ezt úgymond legalizálta, tehát a szemünk előtt zajlott ez, és a nép döntött április 12-én, hogy ez neki nem kell, és tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy a közönséget soha nem szabad hülyének nézni, és itt évek óta szerintem ez ment, és hát láthatjuk a sok ember dühét, a morális, azt a mélységet, amit megélünk most pszichológiai szinten, vagy lelki szinten, az a kollektív lelki állapot, ami van az országban, az mind-mind annak köszönhető, hogy szépen lassan lecsofasztották az emberek számláját, a gazdaságot tönkretették, az elitnek volt jó, ami volt, ezért elit gyűlölet van, és az, aki az elitbe tartozik, és mondjuk nem abból nyerte a pénzét, még azt is gyűlölik. Tehát ugye rengeteg arisztokrata barátom van, akinek a családi szinten van generációs vagyona, nem tudom, és egyszerűen olyan szint, tehát hogy azokat az embereket, akik egyébként tisztességesen szerezték a vagyonukat, még azt is gyűlölik. Eleve azt gyűlölök, akinek egyáltalán van még egy kocsira pénze. Tehát, hogy olyan szinten sok-sok olyan szintű úgy gyűlölet van az emberekben, és frusztráció. És egyébként a vendéglátós posztom előtt, vagy után írtam egy másikat, ami a tényleg elő morális lelki szintről szól, és az, hogy az embernek a méltóságát mennyire veszik el, akár ugye hugomnál meddig lehet elmenni gyűlölködésbe, stb. Erről szólt, és én...
1: Mennyi gyűlölködést kaptál rá?
2: Én nem engedtem gyűlölni, én lekapcsoltam a hozzászólást.
1: Hát úgy könnyű, igen, igen.
2: Igen, mert én nem akartam moderálni az oldalamról az embereket, mert nagyon sok helyen egyébként tovább osztották, és ott ilyen nem tetszésüket nyilvánították ki, és én azt gondolom, hogy ha tovább visszük ezt a lelkiséget, vagy ezt a lelkületet, ezt a gyűlölködést úgymond, akkor abból sajnos nem fogunk épülni. Nekem ez erről szólt. És ezt kell valahol elkezdeni gyógyulni az embereknek, hogy igenis lehet jobb, és nekem is lehet jobb. És
1: nem is tudtam, hogy egy társadalom pszichológussal fogok a végén beszélgetni.
2: Nem.
1: Figyelj, az érdekes ebben, hogy te a színpadról látod a közönség arcát. Látod, hogy milyen állapotban igen. ülnek be, és látod, hogy hogy mennek el, és az a te kezedben van az a lehetőség, hogy egy borús igen. arcú ember a végére másfél-két órával később mosolyogva menjen ki. Ez az igazi művészet tulajdonképpen.
2: Igazából ezért, én azt gondolom, hogy ezért jövünk mi a világra, azért leszünk művészek. Ez az egyik legfontosabb része. Én látom az embereknek, mekkora szüksége van ezekre a koncertekre, de a koncerteket sajnos nagyon drágán lehet most beülni egy koncertre, és ennek ellenére mégiscsak hatalmas szüksége lenne mindenkinek egyébként arra, hogy beülhessen egy koncertre. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, hogy most nem mindenki teheti ezt.
1: Na most megnézem, várj, csak azt igen. mondja, hogy művészetek. Nem, zeneháza, nem azt kell keresni, zeneháza, így zeneháza. Is van. Így is igen. van. Péntek, október 2-a, 19.30, 11.000. Ez soknak számít?
2: Igen, szerintem igen, hogyha egy 4 tagú család, vagy mit tudom én, már ketten el akarnak jönni, az 22.000 forint egy koncertre, szerintem sok.
1: Na de közben meg de vegyük nem, azt, hogy ez a zeneháza, te meg a Tóth Vera vagy.
2: Így van, egyébként így van. Csak egy kicsit már egy ilyen lélektani határ fölött érzem a jegyárakat ilyenkor. Tehát, hogy mit tudom én, itt aztán lehetne mindent elővenni, hogy mikor van fizetése az embereknek, stb. Tehát az emberek nagyon, tehát ugye kevesen maradtak azok, akik az igény, tehát úgymond az ilyen magas minőségű zene után mennek, akár egy jazz koncertre, jazzklubokba járnak, nem tudom. Na most nekünk meg kell az ő kegyeikért harcolni, és iszonyú telített a piac, úgyhogy nagyon nehéz ma egyébként teltházakat csinálni úgy, hogy közben nincsen olyan fajta hátszeled, amiről ugye az elmúlt percekben beszélgettünk.
1: Na én neked viszont erre a koncertre teltházat kívánok, a közönségnek köszönöm. Pedig jó szórakozást, hogy bármilyen a kedvük, a végén mosolyogva menjenek ki.
2: Úgy lesz.
1: Úgy legyen. Lesz. Október 2-a, és akkor megbeszéltük, zeneháza, 19.30 a Tóth Vera Band koncertje várja önöket.
2: Így van.
1: Vera, köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Szép ja. napot kívánok önöknek is, mint ahogy Verának is, és azt kívánom, hogy töltsék kellemesen a hétvégét, és hasznosan legyenek kulturális élményeik, minél több, annál jobb. Jövő héten újra jövünk a kultúrába. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai Trónai Egon vagyok. Viszonthallásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, megint fáj a hasam.
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
7: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Kellemes őszi időre számíthatunk. Azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Még bő 2 hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől, és közölte. A kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A Központi Választási Bizottság szerint kora délután a részvételi arány meghaladta a 10%-ot. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. Az Unió emellett a nemzetközi jogot sértőnek tartja az Ukrajna ideiglenes megszállt területein megrendezett választásokat, és nem ismeri el az ottani eredményeket. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális Jablokó párt szövetségi listáját. A vízimalmairól híres Pápa teszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
7: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
9: És akkor két gyors filmajánlóval vezetném fel az utolsó etapunkat itt a keddi napon. A film, amit említettem az előző kis részünkben, az a Soha néha ritkán mindig, Never Rarely Sometimes Always, 2020-as Autumn egy pennsylvániai tinédzser lány nem kíván terhességgel szembesül, mivel a saját államában nem kaphat ellátást, akkor amiatt a szülei tudta nélkül, unokatestvérével Skylerrel buszra szállnak és New Yorkba utaznak. Érzékeny, szikár megrázó dráma, a berlini filmfesztiválon és a Sundance-en is komoly elismeréseket kapott. Engem nagyon megérintett, mert nem így az arcunkba fröccsentik, hogy akkor mit kell gondolnunk, hanem maga a cím az, amikor kikérdezik végre ezen a klinikán, és akkor ott derül ki, hogy valószínűleg erőszak miatt, tehát erőszak áldozata lett, és ezért akarja elvetetni a gyermeket. De ezt is hihetetlen érzékenységgel közelíti meg a rendező. A másik pedig az az egyházakról, és nem azért hozom fel, mert hogy a katolikus egyház környékén csak ilyen ügyek vannak, szó sincs erről, csak hogy milyen szintű hallgatás vette körül a legsúlyosabb bűnöket. Ezek a Magdolna mosodák Írországban hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a 18. század végétől működtek, és kezdetben a társadalom által megbélyegzett bűnös nők megmentésének és megtisztításának céljából, ám a 20. századra zárt büntető jellegű munkatáborokká és intézményekké alakultak. Erről forgattak egy filmet, Cillian Murphy alakít benne. Nagyon-nagyon szeretem őt, mert nagyon sok ilyen kis független filmet is vállal, tehát nem csak a Oppenheimer, vagy éppen a Batmanben, vagy nem tudom, ehhez hasonló nagy alkotásokban, hanem ilyen egészen picikben. És ő ott Bill Furlongot alakítja 1980-as években, aki meglát egy lányt egy írországi faluban, ahol működik egy ilyen mosoda, hogy éppen oda elviszik a szülei ezt a lányt, mert valószínűleg tisztátalan körülmények között fogant gyermeke. És tehát olyan lányokat vittek oda a szülők, akik vagy még nem töltötték be a 18-at, vagy pedig a szülők úgy ítélték meg, mert mélyen vallásosak voltak, hogy hát ilyesmi nem fordulhat elő ugye házasság előtt. És oda vitték a gyermekeket, ott mindenféle pszichológiai és testi fenyítés, kegyetlenség, amit az ott lakó nővérek ezekkel a lányokkal csináltak, és megszülték a gyermekét, aztán elválasztották a gyermeket, és soha többet nem láthatta a gyermekét, és utána is még kínozták őket. És azért kerestem erre rá, és azért is hoztam be, mert hogy az utolsó ilyen jellegű intézményt 1998-ban zárták be.
10: Hol?
9: Írországban.
10: Azt.
9: 98-ban. Egy botrány okán lett ebből nagy sztori, 93-ban robbant ki, és az ír állam 2013-ban kért hivatalosan bocsánatot a történtekért, és kártérítési alapot hozott létre. 21-ben zárult le anya és csecsemő otthonok halálozási rátáit feltáró átfogó vizsgálat. 9000 gyermek halt meg ezekben. És amitől fantasztikus maga a film, ennek most a címét gyorsan kikutatom, mert már csak azt nem mondtam el. Az amiatt érdekes, mert hogy arról szól az egész, hogy ezt a lányt egyébként kiszabadítja onnan Cillian Murphy, aki egy ilyen megbecsült családapa, ami szénbányász ott a környéken, és az egész falu közösség tudott ezekről, és mélyen megvetik, leköbdösik az ablakaikat, utána bedobálják, mert hogy mindenki tud ezekről, mi nekünk sem tetszik, hogy ott gyerekeket kínoznak, és elválasztják a csecsemőket az anyáktól, de erről hallgatunk. Ez gyönyörű látlelete annak, gyönyörű idézőjelben gyönyörű látlelete annak, hogy miben élünk, és akkor mindjárt mondom a címét, aztán adom már nektek a szót, mert az alkotmánybírákról beszélnénk. A film címe pedig Ilyen apróságok, Small Things Like This.
11: Hát ez a szembenézés, ami Magyarországon hiányzik, lásd második világháború, ugye ez a például a német emlékmű a szabadságtéren. Tehát, hogy így tud előre jutni egy társadalom, ha szembet tud nézni a saját bűneivel.
9: Igen, és a német társadalom ez ügyben komoly lépéseket tett, például a kultúráján, a művészetén, akár a filmművészetén keresztül, ugye nagyon komoly alkotások születtek, Magyarországon ez még nem történt meg.
10: Hát sőt, milyen alkotások születtek? Tehát pont a...
11: Magyarországon is azért születtek alkotások.
10: A NER alatt.
11: Hát ugye...
10: NER alatt a történelmi szembenézés.
11: A Saul.
9: Ja, Hunyadi sorozat? Vagy most
11: ne, hát a Saul fiára gondoltam. Hát,
9: az semmiféle szembenézés.
11: De szembenézés nem szembenézés. Volt. Tehát, hogy igen.
10: De az, hogy valamit kezdeni a történelmünk, ehelyett lett ugye a szabadságtéri szobor.
9: Terrorháza.
10: Meg lettek olyan filmek, amelyek nagyon gyönyörű rózsaszín képet festnek a magyar történelmről. Ma jutott eszembe, hogy én egész nap néztem a műsor folyamot, valamiért ott ragadtam, pedig nem tudom. És,
11: az az 1526 azért az, hogy beleég az
10: igen.
11: És
10: érdekelt, eleinte, mondom, baromi hosszú ez a mised, miért ilyen hosszú, és akkor utána jöttem rá, hogy ja, hát itt most eltemetik a maradványokat, tehát ez egy gyászmise méghozzá, nem is akármilyen, de jó, hát nem készültem előre, de utána már szép lassan felvettem a fonalat, és hogy csak Mohácssal kapcsolatban mennyi hülyeséget tanítottak az embernek, és mennyi hülyeség van benne a köztudatban, ez elképesztő tényleg.
11: És mennyi hülyeséget tanultunk.
10: És ugye ez távol van a jelentől, tehát nem annyira nem érzékeny téma, úgymond, mint mondjuk a közelmúltnak a történelme. Tehát milyen jó lenne tisztán látni és tisztázni dolgokat. akár a második világháborús szerepállás, de egyébként Trianont is, hogy mi, és ezek egyelőre szerintem ilyen szenttehén témák, tehát nem lehet még csak és arra se gondolni, hogy, hogy bármiféle...
11: Most ebből a szempontból jó, hogy azért van egy ügynök törvény, akkor egy kicsit jobban feltárják.
10: Egy hónap.
11: Igen, és szerintem 56 kapcsán, ugye most jön az évforduló 70 év, és én magam is szervezek programot, az 56-os perekről fogunk beszélgetni Hoffmann Tamással a Dugattyúsban. Wow. Most reklámoztam.
12: Mikor?
11: Október 13. Jó, szóval egyébként ingyenes a program, szóval.
12: Ó, de kár. Már hétlős lett volna, kértem volna most ilyet.
10: Tanulhatnál Rákai Filiptől. Ingyenes program.
12: Van VIP kaviár, persze, szendvicsen.
11: Téged az első sorba várunk.
12: Köszönöm.
10: Azt hittem, hogy, azt hiszem, hogy wifi.
12: Legalább a netet hadd lopjam, ha más nem sikerült így a NER alatt. Na, alkotmánybírák, új alkotmánybírákat választanak.
11: Igen.
12: Testületet újra pozícionálják, és meghallgatták a jelölteket. Itt igazából rád számítok, mint szakértőre, hogy elmond, hogy,
11: igen.
12: Ugye hogy miért ne Ligeti Miklós legyen. Vagy miért?
11: Igen.
10: Mentsük
11: igen.
10: meg szóval a korrupcióellenes küzdelemnek.
11: Igen, nem lehet nem belelátni ezt a konteót, hogy ugye Bak András még nem nevezte meg a legfőbb ügyész személyét, és az ügyészek állítólag azért ettől egy kicsit tartottak, hogy nehogy Ligeti Miklós legyen, mert akkor elindul az ügyészségen is a számonkérés, szóval jobb, ha egy belső embert neveznek ki, aki ott dolgozott korábban. Meglátjuk, várjuk nagyon ugye a köztársasági elnök úrnak a jelölését. Alapvetően azt látjuk az öt alkotmánybíró jelölésnél, hogy jogágak alapján kerestek szakembereket. Tehát az igazi alkotmányjogász az Kronovszki Nóra. Nekem hiányzott a névsorból a már korábban emlékeztetett Tóth Gábor Attila, mert ő egy olyan könyvet írt Nem demokrácia néven az egész magyar jogállamnak a lebontására is, hogy hogyan lehetne ezt helyreállítani, ami szerintem alapmű. Ugye büntetőjog kapcsán ugye ott van Szomora Zsolt Szegedről, kiváló, ott van közigazgatási jogszakértőként Kovács András György, kiváló, ugye ott van a polgári jogászként az orosz Árpád Gábor, ott nekem egy kicsit kakukktojás, hogy hát ő 68 éves, azt hiszem, tehát hogy 12 ére hogy választják meg, amikor két év múlva hát nyugdíjba megy.
10: Így.
11: Ott azért én várta volna...
10: Egy gyönyörű levezetés.
11: Valaki. Igen, tehát hogy ez egy jutalom, oké, de hogy akkor, ha már egyszer behoztuk ezt a 12 évet, akkor talán olyan vas, kit kellene választani, aki kitölti a mandátumát, nem? Ez nekem egy kicsit fura. És akkor ott van Ligeti Miklós, akivel kapcsolatban ugye elfogult vagyok, ezt a korábbi részben is említettem, úgyhogy ő alkalmas természetesen mindennek is, de alapvetően inkább a korrupció elleni harcban gondolkodtak az emberek, hogy őt látják majd, és nyilván alkotmánybírónak is jó lesz, csak ez egy kicsit úgymond furcsa, hogy őt most oda jelölték, egy kicsit olyan, hogy ezt most a Tiza-szigetek népének adjuk
10: hüteni
11: meg
10: kell
11: ezt
10: a turbót,
11: a...
10: Hüteni kell a turbót, mert túl sokat mentek.
11: Az ajándékot, mert tényleg egy Ligeti Miklós egy brand lett. És azért Unger Anna védelmében tegyük hozzá, hogy tényleg most kezdi el az egész szervezetnek a felépítését, tehát adjuk meg neki a lehetőséget, hogy jól fogja csinálni, tehát azt azért nem tettem hozzá az előbbi alkalommal, hogy nekem amúgy semmi bajom nincs Unger Anna Rózával, lássuk meg, hogy de sajnos a realitás az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez egy ilyen sikersztori lesz.
10: Kérdezhetek?
12: Én is akarok.
10: Mert mint mindig minden aktuális témában, most épp ugye a 10 millió alkotmányjogász országa lettünk, meg az önkény, mindent értünk most, mert mi az önkény, mi nem is. Hogy mitől lesz valaki alkotmányjogász?
11: Hát onnan például...
10: Azt tudom, hogy bugyutának tűnik, de mindenki dobálózik ezzel.
11: Például a parlament működését, a parlament szervezeti rendszerét, a jogalkotás szervezeti rendszerét ismeri. Tehát, és ez nagyon-nagyon hiányzik a mostani társaságban, hogy többen legyenek, hogy ne csak Kronowski Nóra, hanem lehetett volna, még mondom, Drinóci Tímea, vagy a fiatalok közül Kazai Viktor, vagy ott volt az a több tucat alkotmányjogász, akik egyébként tiltakoztak azzal kapcsolatban, hogy Súlyog Tamás maradjon a köztársasági elnök, és ezt meg is indokolták, de azt is elmondták, hogy azért ne legyen egy ilyen látszat jogalkotás ezzel kapcsolatban, úgyhogy hogy kerüljük a trükközést. Tehát vannak valódi alkotmányjogászok, akik egyébként ismerik a nemzetközi szabályokat. Tehát például, ha már Kazai Viktort említettem, ő arról írt egy nagyon komoly tanulmányt, hogy a parlamenti jogalkotás mikor érvénytelen, és ő összehasonlította az összes alkotmányt a világon, tehát több mint 100 alkotmányt.
12: Ugandait is?
11: Arra, mindent, még Kolumbiában is meghívták előadni, és arra jutott egyébként az a vicc, hogy egy alkotmány átlagosan nem él 15 évnél tovább. Tehát, hogy ez a NER rendszer, ez tulajdonképpen hozta a világ átlagát.
10: Még nincs kész.
11: Angolul elérhető egyébként.
12: Mert ez a mai világban ChatGPT.
11: Jó, oké.
12: Tehát, hogy megvan fél óra alatt szegény.
11: Én most nem azt mondtam, hogy
12: eljárt a világban kezdtem.
10: Kérlek, hasonlítsd össze a világ összes alkotmányát.
12: Miért nem vártam?
11: De mennyit kamuzik a ChatGPT, azért azt ne felejtsük el. Hát, jó, szóval, hogy vannak igazi alkotmányjogászok, ugye azt várom egyébként, hogy nyilván nem véletlenül Zone Wendt-Pált nevezték meg először, is jelölték és szavazta meg a parlament új AB-tagnak, tehát hogyha most fogadnom kellene, és lehetne fogadni egy brit bookmaker irodában, hogy ki lesz az új alkotmánybíróság elnöke.
10: Szerintem keres rá, mert lehet, hogy lehet. Minden őrültségre lehet.
11: És egyébként az öt alkotmánybíró mellett még lesz egy új idén, mert hogy Cine Ágnes is, ha jól tudom, akkor betölti azt a 12 évet, amit maximálisan betölthetett egy alkotmánybíró a rendszeren belül.
12: Olyan világba érkeztünk meg, hogy ezek a nevek, akiket említettünk, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, életünkben nem hallottunk róla.
11: Jó, voltam előadásukon.
12: Persze, de itt jön a de, hogy lassan ők is már akár ilyen sztárokká válhatnak Magyarországon. Ha olyat mondanak, ha bekerülnek a hírekbe, ha meghívják őket, akkor megnézik a videóikat több tízezeres tömegben. Rátérnék a kérdésemre. Azt mondta Ligeti Miklós, hogy az AB az elmúlt időszakban nem jogállami irányban gyenge érveléssel, és nem a kiszolgáltatottak oldalán működött. Azért ez egy elég kemény állítás. Én ilyenkor elvárnám tőle, vagy akár később az alkotmánybíróságtól, hogy akkor szeretnék látni konkrét ügyeket, hogy hány olyan ügy volt, amikor nem a kiszolgáltatottak oldalán működött, vagy amikor cserben hagyott embereket, mondjuk akár politikai alapon. Tehát értem, és hajlamos vagyok elhinni, hogy ez így működött, de van erre valami bizonyíték? Vagy fel lehet tárni ügyeket?
11: Persze, hát ott van a hajléktalan ellenes törvény. Emlékezzünk vissza, hogy azt konkrétan az Alkotmánybíróság visszadobta, hogy alkotmányellenes büntetni a hajléktalanokat, mert hogy az utcán élő tartózkodás, ezt egy szabálysértéssé nyilvánították, hogy az életvitelszerű tartózkodását az utcán. És ezek után, ugye mit csinált az Orbán kormány, vagy az Orbán Viktor által vezetett parlament, alaptörvénybe foglalta, és mi volt erre az alkotmánybíróság válasza? Széttárta a kezét, és hát, ha alaptörvény van, akkor azt nem vizsgálhatjuk. Uh-huh. Ugye, mert ez volt a jogszabályban. Tehát, hogy nem láttuk azt a tiltakozást a korábbi alkotmánybíróságtól, vagy a Súlyog Tamás féle alkotmánybíróságtól, vagy akár most a Pólt Pétert hagyjuk, hogy felszólaltak volna, hogy hát gyerekek, erről mondtuk azt, hogy alkotmányellenes, akkor most ezt bélalapon raktátok be az alaptörvénybe. Semmilyen szinten politikailag nem álltak ellen a jogállam lebontásának. A 15 darab alkotmánymódosítás, vagy alaptörvénymódosítás úgy ment végig, hogy az AB egyszer se tette fel a kezét, hogy hú, gyerekek, ezt az énre. Tehát valójában akkor mondták csak azt ki, hogy érvénytelen, azt hiszem egy-két alkalommal, amikor kiderült, hogy utolsó pillanatban belecsempésztek valami módosítást, amit meg se tárgyalt a parlament, vagy nem volt meg mégse a kétharmad, mert elszávolták.
10: De kell, hogy legyen ilyen szerepe egyébként egy alkotmánybíróságnak, vagy csak speciálisan a kétharmadnál kell, hogy legyen ugye ilyen nekünk szerepe? Mert politikailag teljesen abszolút egyetértek veled, hogy ugye ez a második Orbán kormánynak az első intézkedése volt kvázi, hogy akkor az alkotmánybírósággal úgymond szemben is az alkotmányság csorbítására tett, de innentől kell egy ilyen politikai szerepet vállalni az alkotmánybíróságnak, vagy hát az van, hogy jogilag rendben van a dolog, mert nem tehetünk, széttárjuk a kezünket.
11: Igen, de visszatérhetünk Sólyom Lászlóhoz, ugye, aki a 89-es rendszerváltozás után vezette az alkotmánybíróságot, és ő visszavezette egy ilyen történeti alkotmánya, hogy ő igenis alakította az egész rendszert az alkotmánybírókkal együtt. Most tanáraim voltak a Pázmányon, úgyhogy végig tudom sorolni, de most nem akarom, de Zlinszky János, Kilényi Géza, Lábadi Tamás, most sorolhatnám, de hogy ők valóban alakították, de miért? Mert hogy megvolt a lehetőségük az Akció Populáris alapján, hogy bárki fordulhatott az alkotmánybírósághoz, és Magyarország az egyik legfejlettebb rendszerrel alkotmányjogi értelemben működött, hiszen ilyen Európában is egyedülálló módon ha valami problémát észlelt egy törvénye, akkor bárki fordulhatott a bírósághoz, jó sokáig tartott, mire döntöttek, az összes ügyet összevották, tehát őrült munkát végeztek, és ezt kierélte idézőjelbe az Orbán kormány azzal, hogy ezt megszüntette, a korábbi döntések azok nem kötelezőek, az alaptörvényt nem vizsgálhatták, és illetől kezdve kiírták az alkotmánybíróságot, mint jogformáló tényező. És ezért mondja azt Ligeti Miklós, hogy hát vissza kéne térni a Sólyomféle modellre, ha már rendszerváltozásról beszélünk, akkor az alkotmánybíróságnak is adjunk nagyobb jogkört.
12: Kovács András György is ezt mondja.
10: Vajon a népszavazás intézménye visszakapja olyan?
11: A népszavazásról nem is beszélve, hát azt minden népszavazás.
10: Erről a kiherélésre jutott eszembe, hogy
12: az alkotmányozást ezzel akarja lezárni a Tisza majd.
11: Igen, és akkor utána jön majd a választási
12: törvény, ami szerintem bölcs. Ezt a sorrendet tartják.
11: Igen, de akkor...
12: Csak legyen meg minden.
11: Meg hogy legyen az alkotmányozás, ez egy olyan folyamat, amiben valóban beleszólhatnak az emberek, mert erre van óriási igény, hogy akkor tényleg kérdezzük meg a társadalmat. És
12: hát csak úgy kérdezzük akkor meg.
11: Hogy igen.
10: Mint egy nemzeti konzultáció.
11: De úgy kérdezzük meg, hogy lehetőleg azért szakértőket is kérdezzünk meg.
10: Ön szerint jó-e az az elképzelés, amely szerintünk nagyon hasznos, hogy vagy legyen inkább az a borzalmas hülyeség.
12: Köztársasági elnöknél is ez volt, hogy oké, szavazzon mindenki, meg a kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére. Én egyébként őt választanám.
11: Jó, én egyébként egy olyan alaptörvényt képzelek el, vagy alkotmány, beszélünk alkotmányról, amit úgy tudnak a jogászok, mint a magyar emberek a himnuszt. Tehát, hogy fejből tudjam, az alapvető jogokat tartalmazza, ne ez a káosz legyen, hogy azt se tudom, hogy merre, hol nézek, tehát egy csomó felesleges dolog van az alaptörvényben, amit ki kéne szórni, és a legfőképpen arra kéne koncentrálni, hogyan védjük meg az állampolgárokat az állam túlhatalmával szemben.
12: Amen.
10: Amen.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Itt vagyunk az utolsó etappal, és fiatalokról, social médiáról fogunk beszélni, mint eddig. Csak éppen behozom gyorsan Lannert Juditot, aztán nyugodtan kószáljatok el, már akartok. Majd, hogy maradjatok a stúdióban, csak gondolatban. Szóval a PISA eredmények romlása mögött a legtehetősebb családok gyerekei körében is a közösségi média áll, állítja Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Hozzátéve, hogy a kütyük digitális babysitterként való használata már a osztálytól függetlenül lebutítja a fiatalokat, és akkor erre kéne egy provokatív állítás, amivel István készült, parancsolj.
2: Ó, tényleg? Nem is tudtam. Lanner Judit lenézi a magyar fiatalokat.
1: Ennyi?
2: Nem elég.
1: Megástam
2: életem végéig a karrierem.
3: Jó, de nem csak Lanner Judit, hanem te is lenézed a fiatalokat, még az előző blokkra.
2: Egyébként ezért mondtam ezt, hogy így át tudjuk.
3: Igen. Mert oké, volt FOMO hatás, oké, volt ebben egy ilyen hype, de azért ott tudom cáfolni a te érvelésedet, hogy nagyon sok neres stáb volt kint, például a Hősök terén, és nem tudtak olyan anyagot összeállítani, amiben össze-vissza hadováltak volna a gyerekek, pedig
1: volt ilyen,
3: sok ittas állapotban volt.
1: Volt ilyen, és gyalázat, mert...
3: Volt nagyon kevés, de hogy igazából nagyon kevés anyagot volt, tudtak. Hát a Lentulai számolt be arról, hogy ők kim voltak egy stábbal, és hogy a legjobban berugott srác is el tudta mondani, hogy mi a baj a neherre. Ami egy ilyen tömeg esetében, pláne amikor utazol arra, hogy jó mondatokat lőjél, amiket föl tudsz használni, az nagyon nagy dolog. Tehát oké, nyilván ez nem egy kialakult ideológiai ellenállás volt a fiatalok részéről, de hogy a dolognak az atmoszféráját, már mint a NER-nek, ennek az egész rendszernek, az atmoszféráját elutasították, és egy ilyen brezsnyevi pangásnak érezték, amit el kell törölni.
1: Ebben teljesen igazad van.
3: Ez benne volt, és most eltörölték. És azt mondom csalódásképpen, ha ez az eltörlés nem végleges, vagy valami visszajön belőle, vagy azt érzik, hogy ez egész fölösleges volt, az hosszú távon nagyon-nagyon...
1: Ez rohadt lassan alakul.
2: Figyelj, de ez
1: a pangás, tudod, ez nem egy olyan, hogy van egy bűne egy rendszernek, amire egy rámutatnak, és ha azt újból persze látják, akkor azon reagálnak, hanem ez maga az a pang, ami szerint minden fiatalhoz eljutott, az a pangás rész, az nagyon lassan túl. Tehát vagy nem volt kiszellőztetve a szóval.
3: Történelmi szempontból nem. 16 év történelmi szempontból nagyon kevés. És ezt
1: az
3: a
1: brezsnyevi
3: pangást... Hát igen, persze. Ők ebben születtek be.
2: De ezen vitatkoztunk már akkoriban is elég sokszor, mert hogy közben tudom, hogy ez nagyon-nagyon kis csoportos közvéleménykutatás, hogy én azt pont azt tapasztaltam, amit egyébként a neres tábok is úgy mond, hogy tök tudatosan mentek bele a válaszok. Nyilván nem mindenki.
1: Ennyi.
2: Nem.
1: Őt nem.
3: Ők a barátaim.
2: Nem.
3: Ő fideszes.
2: Nem. És ugye akkor

0: Arról is vitatkoztunk még ott a kampányidőszakban, hogy például mit jelent nekik az, hogy a demokrácia így, meg a izé, meg Moszkva, meg izé, és megmondtam, hogy hát úgy tűnik, hogy nekik igenis sokat jelent, de ezt mi nem tudjuk most eldönteni, igen, ezt majd az idő fog, tényleg az idő fogja eldönteni.
1: Jó, de még
0: ha megtörténik az a valami, akkor akár pozitív, akár negatív irányba, akkor majd látjuk, hogy az a generáció, meg ez a tömeg hogy
1: viselkedik. De biztos, vagy megszületett
0: egy új kultúra. Hogy persze az is benne van, amit mondtál, és még az jutott eszembe erről, hogy ugye a Lentuai Krisztián is arról beszélt, hogy próbáltak, de nem még a legrészegebb fiatalok is tök jól el tudták mondani, mi a bajukon erre, hogy egyébként ez egy jó módszer egy pártnak, fogom, felkészítem a aktivistákat, jól berúgatom őket, és keringetem őket az ellenoldal médiája környékén, és akkor tudod, megkérdezik őket, és így tolja az pártprogramon.
1: De az a vicc, hogy egyébként ez megtörtént, tehát az, hogy azt mondtad, hogy kis kockázattal kell forradalmat csinálni, itt azért az is benne volt, hogy nagyon sok energia, nagyon sok fiatal, ráadásul sok 18 év alatti, aki még csak nem is szavazhatott, részt vett a kampányban. Én láttam ilyen táblákkal rohangászni őket. Tehát, hogy mármint rendes aktivista munkát végeztek. Tehát talpaltak ezért.
0: Mind a ketten a kis kockázatot mondjátok, de azért most nem tudjuk ezt
1: ahhoz nyilván képest, egyére. Ha egy forradalmat indítasz, ahhoz képest
0: nem, én azt gondolom, hogy ezt a kis kockázatot most a Tisza győzelme után tudjuk már így mondani. Fogalmunk nincs, hogy ezek a kis kockázatok mekkorák lettek volna egyénre szabva, hogyha a Fidesz nyer. És hogy milyen irányba indul el a Fidesz.
2: Azért Magyar Péter azt módszeresen csinálta a nulladik kilométertől, hogy a Fideszre ráolvasott, vagy a NER-re ráolvasott bűnöket majdnem minden interjúban és beszédében elmondja, és még soha magyar politikus nem beszélt ennyit, mint ő. Tehát, hogy ezek az érverendszerek azért beépültek. És nem azt mondom, hogy ez nem egy mély megélés volt, és mindegyik hamis volt, ami a fiatalokban, szó sem, nem erről beszélek, csak az elsődleges motiváció szerintem sokak számára az volt, ami miatt leváltották ezt a rendszert, hogy egyszerűen jobban akarunk élni. Jobban akarunk élni, mint most.
1: De ennél a generációnál?
0: Volt benne.
2: Akár a generációnak jobb kilátásokat akarunk, jobb életet akarunk.
1: A középosztálynál biztos, hogy ez volt.
2: Olcsóbb albérleteket akarunk.
0: Sem gondolom.
2: És nekem, tehát ezek viszont kevésbé vállalható motivációk, mint az, ha elmondja, hogy amúgy 60 puszta. Amihez nincsen viszonya. Vagy
0: Tomi, ez már megint ugyanaz, amiről
1: sokat
0: vitatkoztunk, szerintem meg nem. Tehát, hogy én meg azt gondolom, hogy igenis benne volt.
2: Jó, valami mit tógom az Istvánra?
0: És
2: tényleg így jobb.
0: 13 perc múlva úgyis megtörténik. Hogy igenis fontosak voltak. És az hogy tehát azért az a fiatal tömeg, aki most itt feltűnt, akár aktivistaként, akár első, vagy akár új választóként, új belépőként a politikában, az nem a semmiből jött, már úgy értem, hogy nekik kellett valami... kellett valamilyen politikai identitás háttér ahhoz, hogy ők egyáltalán elkezdjenek ezzel foglalkozni.
2: Hát, vagy a
0: és nem az, hogy olcsóbb lesz az albérlet. Az is egy háttér.
1: Nagyon sok esetben pont a szülőkkel való szembenállás. Tehát,
0: és meg az a másik.
1: Főleg a nagyszülőkkel való szembenállás az, ami meghatározta őket.
0: Az is.
1: És az, hogy szerintem az, hogy megszületett ez a pangás, ez az elsőprendő pangás atmoszféra ebben a generációban, ahhoz hozzájárult az, amiről tegnap beszéltünk, hogy ugye a Fidesz félig meddig fölrúgta azt a társadalmi kompromisszumot, hogy ti éljétek az életeteket, és mi meg igazgatjuk az országot, mert alapvetően ez volt a deal egyébként a NER-ben is, egy paternalista hozzáállás volt, ugye ha emelkedtek a benzinárak, nektek ezzel nem kell foglalkozni, éljétek az életeteket, sapkát rakunk rá, mi megoldjuk. Ugye mi a Magyar Péter féle megoldás? De van dolgotok, kapcsoljátok le 5-től 9-ig vagy 10-ig. Tehát egészen más hozzáállás, de ami a lényeg, hogy úgy rúgta föl, hogy beleszólt a magánéletbe már. Elmondta, vagy megpróbálta megmondani a gyerekeknek, hogy kéne élni, megpróbálta egy ponton megmondani, hogy vasárnap mit kéne csinálni, vásárolni, vagy templomba menni, egy ponton be akarta vezetni a netadót, megadóz, ami egy szimbolikus dolog, nem is a netet akarta.
0: Ja,
1: de a gyerekek úgy kódolták. Tehát, hogy egy csomó olyanba gyalogoltak bele, amiről már a kölykök azt gondolják, hogy ez a mi dolgunk. Uh-huh. Mindig is a mi dolgunk volt, ne ugassatok bele. Ugye? És ez az alapvető érzés, és az, hogy de mégis meg akarják nekünk föntről mondani, egyrészt a politikum, másrészt a nagyszüleink, hogy hogyan kellene élni az életünket, ez erőteljesen hozzá járult ahhoz az atmoszférához, amit így el akartak söpörni.
0: Szerintem is a Fidesz az irgalmatlan hatékonysággal húzta magára a fiatalokat, mármint hogy ilyen értelemben, hogy ellenében, a Fidesz ellenében húzta magára.
2: Hát de minden itt már volt egy olyan lépésük az. Igen,
0: de abszolút, de olyan hatékonyan csinálták, hogy az ember.
1: De például én a gender...
0: De már csak kellett egy ember, aki ezt ki tudja használni, ez Magyar Péter lett. Egyébként az ellenzék nem tudta volna kihasználni, hiába nem. Volt meg az, hogy a Fidesz ilyen kamikazeként foglalkozik a fiatalokkal.
1: Igen, én volt egyébként a gender propaganda is, vagy hogy mondjam, a gender tematika is, tehát ők egészen másképpen gondolkodnak erről, és mindenfajta ilyen buzizás, az számukra a saját szabadságban azt gondolják, hogy ez alapvetően a saját életük, tehát ez a magánélet kérdése. Olyan kulturális termékeket fogyasztanak, amikben ez természetes. Nem kérdés, hogy most ha valaki másképp éli a szexuális életét, mint a többség, az ugyanúgy normális, mint a többséghez tartozna. Így gondolkodnak erről, és ha valaki más mond, az valami nagyon büdös, nagyon atavisztikus, hát nagyon áporodott dolognak.
0: De ez egy áporodott Fidesz bűz, ez mindent bejárt. Tehát nem csak ezt a részét.
1: Persze, csak majd ez is egy példa. Is
0: erről, hogy ez így tényleg, ez a mi a bánat. Tele annyiszor kérdezték, és nem csak a gyermekeim, hanem a gyermekeim ismerősei is, hogy néha azt tapasztaltam, hogy úgy néznek ránk, mármint a generációnkra, mint valami elmebetegekre, hogy ez hogy lehet benyelni.
1: Igen.
0: Hogy lehet ezt az egészet elhinni? Hát nem látjátok, hogy mint hogyha tényleg egy más, ők egy abszolút filmszínházat néztek, ami mi generáció, meg nem, csak ugye, amikor ránéztek egy ilyen véletlenre, akkor mindenki tudja oda. Hú, az de jó, az első részt a minap láttam, ha annál lassúbb krimit, szerintem a világ még nem
2: gyártott.
0: Derik legelső rész, elképesztő.
1: Na megnézem.
2: Nagyon meg jó. A Gálhölgyi volt abban szinkronhang?
0: Aha, hát ő volt a három.
2: Ő végül volt.
0: Szerintem, hát ezt most igen, nem tudom mondani, valószínűleg igen.
2: És egy quiz kérdés volt.
0: Na, tehát Lanner Judit.
2: Igen. És a social médiára, hogy szerintetek a mai aktuálban, ne, úristen, de úgyis a tegnapi aktuálban az volt a kérdés Jézusom. Ez az időutazás, ez teljesen megborítja.
0: Nem egyszerű, és csak egy napokat ugrunk, gondolj bele, hogyha
2: van durván. A DeLorean itt áll kinn a stúdió előtt, csak fluxus kondenzátor az elszállt. Szóval szerintetek az államnak kell beavatkoznia, akár mondjuk EU-s nyomásra, vagy pedig a szülőknek kell korlátozni a gyerek social media fogyasztását? Mert ez a tegnapi aktuál nap kérdése.
1: Egyik sem működik.
2: Találtam ki.
1: Egyik sem működik. De mind a kettőre...
2: Köszönjük rá, az egyik.
1: Mind a kettőt meg kell próbálni.
2: Szerintem sem működik egyik sem.
1: Tehát a nyilvánvalóan a szülőknek többet kell foglalkozni a gyerekekkel, nem fognak, és az államnak többet kéne foglalkozni azzal, hogy hogyan korlátozza, vagy hogyan néz rá ezekre az algoritmusokra, csak ez nagyon nehéz, mert ezt igazából minimum uniós szinten kellene megpróbálni. Tehát az hogy az algoritmusok működése legalábbis, ha nem is nyilvános, de átlátható, vizsgálható legyen hatóságok által, azt szerintem a kulcs motivuma ennek. Lannertnek a legtöbb meglátásával egyébként, amit az oktatásról mond, én egyetértek. Az, hogy ezt kiemelte, hozzáteszem, hogy itt a szalagcímek sarkítják csak ennyire ki. Ő azért hozzátesz legalább 6 tényezőt, okoz a gyerekeknél, és abból csak egy a közösségi média, de valóban, ha a másik 6 tényező is fennáll, és a közösségi média is túl van húzva a gyerekeknél, akkor valóban okoz problémát. Tenni kell érte, gondolkodni kell rajta, hogy lehet ezt megoldani, de azt hiszem, hogy ez hasonlóan ahhoz, hogy hogyan mérgezi meg mondjuk a mindennapjainkat, mondjuk a politikai hirdetés, ami a Bogyó és Babóca közben is megjelenik, ezt is uniós szinten oldották meg. Azt gondolom, hogy az algoritmusok mondjuk addiktív jellegére, vagy egyéb benne kódolt ilyen ki nem mondott szándékokra rá kell tudni nézni, és hogy mondjam, megállt kell tudni parancsolni ezeknek a tech cégeknek, és nem csak a Facebook játszik itt, a TikTok legalább ennyire fontos, pláne ennél a generációnál, és az összes többi is, tehát itt az átláthatóság, és az, hogy európai hatóságok is beleláthassanak a Facebook algoritmusaiba, és ott hogy mondjam, bányázhassanak, megnézhessék, hogy mi itt a valódi szándék. Mert a buborék hatás is. Igen, de hogy érik el? Hogy kell?
2: De még ezt is tudjuk.
0: De még ezt
2: tudom, hogy ez nincs de algoritmikusan levezet, tehát nincs...
0: De most volt, gondolunk valamit, hogy tudjuk, de ugye most volt az Amerikai Egyesült Államokban 2 vagy 3 hónappal ezelőtt egy majdnem per, amikor az egyik állam majdnem beperelte, vagy elvitte odáig, hogy per legyen belőle ugye a metát, és ott pont ez volt a kérdés, vagy a felvetés, hogy ugye azt mondta a felperes, hogy már pedig a Facebook, vagy a meta algoritmusai, azok függőséget okoznak ezeknél, és a gyerekeknél meg direkt úgy vannak megírva, hogy náluk még inkább függőséget okozzanak. És hogyha ezt be tudták volna bizonyítani, akkor hát az giga meg a bukta, mert akkor az lett volna a metánál, hogy egyrészt nyilvánosságra kell hozni, át kell írni, gyermekvédelmi részt kell belerakni, minden kiderült volna, és miközben a konkurencia meg ugye nem volt érintve ebben a perben, mondjuk erre azt mondták az amerikaiak, hogy még, de majd perelünk, de most gondoljunk bele, hogy mondjuk a metának az eddigi működése, erre azt mondják, hogy nem, és itt radikális visszafogásra és változásra van szükség, közben a Google-nak a cuccai például ugyanúgy még mehetnek tovább, mert őket még nem perelték be, az valószínűleg az előbb vagy utóbb azt hozta volna, hogy a Facebook elhassa. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos, de azt még Amerikában sem sikerült
1: de nem perelni megoldani. Kell. Az a baj, hogy itt egy megaper volt, ahol pénzt akartak elsősorban. Itt az uniónak nem arra kell rámennie, hogy most akkor megfogjuk.
2: Nem, az állam nem, azt mondja,
0: pénzben állapodtak meg, de alapvetően nem azt akarták.
1: Hát, jól, ugye,
0: minden, az lett belőle.
1: Minden hír azt hozta, hogy mennyire perelik, és ezt a hát, ez csatlakozott a még 22 igen. darab állam, tehát olyan megaper lett volna.
0: De belőle, bocsánat, csak még annyit, hogy fú, én amikor nagyon-nagyon régen, még a Facebook még épp csak átvette az IVIV szerepét Magyarországon is.
1: Akkor szép
0: még...
1: idők volt.
0: Á, igen. És aztán elkezdett nagyon nagyján nőni, aztán azt láttuk, hogy tulajdonképpen a politikát is már befolyásolja, de még ez nem is a Magyar Péter, hanem amikor Orbán Viktor hirtelen felismerte, hogy itt az ideje, hogy beszálljon a Facebookba. hogy én akkor azt mondtam, vagy azt gondoltam, hogy ez egy civil, ez egy evolúciós lépcsőfok kell legyen az emberiségnek, hogy ezt majd valahogy meg tanuljuk kezelni. Nem tudsz ezzel mit kezdeni, globális, túlerős, és a többi, és a többi. És igenis, most a társadalmaknak, magának az emberiségnek kell lépnie egyet, és odaérni a technológia mellé, és akkor majd így elsimulnak a dolgok. Hát ez tök nagy marhaság volt, amit gondoltam. Akkor,
1: de jó gondoltad szerintem.
0: Jó gondoltam, csak nem ez történt. De nem történt meg az evolúciós lépcsőfok, vagy lépés, és nem is fog megtörténni. Most már egyre inkább nyílik az olló a technológia meg a emberiség között, mint felhasználók vagy között, és ezért itt kell majd beavatkozni. Az, hogy az államnak vagy a szülőknek, hát mind a kettőnek, meg ahogy mondtátok, igen, de egyik sem lesz hatékony, de alapvetően a szülői felelősség és szerintem a szülői lehetőség nagyobb.
1: Csak az a baj, hogy itt a szülő a nagyobb nagyobb bajban van, mint a gyerek.
0: Nagyon függő.
1: Nagyon függő. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon lesz leszoktatni a gyerekeket.
0: Figyelj, kisfiam, tedd le a telefont majd, ha nem posztolod Magyar Péter posztját 46-szor újra, akkor én is leteszem.
1: Tehát azt gondolom, nem azért kell perelni, hogy itt giga pénzeket behúzzunk, akár az amerikai vonalon, akár az Európa. Európában egyértelműen azért kell perelni, hogy ellenőrizhetővé váljanak a mechanizmusok, az algoritmusok. Ezek ráadásul most már nem is olyan nehezen ellenőrizhetőek, mi itt is hadrendbe lehet állítani az AI-t. Gyakorlatilag az algoritmus is egy fékezett, egy lehatárolt AI, mert az is egy tanuló mechanizmus. Tehát a lényeg az, hogy megvan a technológiai eszközrendszer, ami viszonylag olcsón rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy ellenőrzést, egy átvizsgálást, egy felderítést végigcsináljunk, szabad hozzáférést kell kieszközölni. És ez nem lesz könnyű, mert természetesen itt a zsarolási potenciál erős az uniós oldaláról, unió oldaláról, de ez egy kettős függés. Nem kapcsolhatjuk le a Facebookot, mert föllázad a nép. Nem kapcsolhatjuk le a TikTokot, mert föllázadnak a kölyköt. Tehát, hogy itt
0: Ráadásul szerintem, hogy a Facebookon már annyi nem csak ilyen sima tartalmi fogyasztás, vagy tartalmi feltöltés történik, hogy gazdaságilag is ütne.
1: Gazdaság is, de oké, de itt azért ez mégiscsak egy chicken game. Meg kell lépni. Tehát nincs más. Jól mondtad, ez egy civilizációs lépcső, meg kell lépnünk, ha nem tesszük, akkor gyakorlatilag kiengedjük a kontrollt a társadalmi folyamatok fölül, és innentől fogva, miközben azt gondoltuk, szerintem, hogy demokratizáljuk az egész véleményipart, azzal, hogy belépnek a közösségi médiumok, valójában a buborékhatás miatt tönkretettük ezt a nyilvánosságot.
0: Abszolút. És ez csak... volt a másik nagy tévedés. Ó, majd mennyivel jobb lesz.
1: Oh. És csak akkor lehet ezt, hogyha kontrollt vezetünk be.
2: Na, utolsó egy perc az enyém.
0: Oké.
2: Okay. 2020-ban már egy Társadalmi Dilemma című dokumentumfilm kijött, amiben olyan programozók is megszólaltak, akik részt vettek ebben a játékban. Minden elhangzik abban a filmben, ajánlom minden. Azt hiszem díjnyertes, és talán Oscart is kapott. Tehát abban minden benne van, hogy hogyan manipulálnak minket. 2024 az Amazonon láttam a vásárlás függőség kialakítására létrehozott nagyobb tech cégek, vagy ilyen alapon működő tech cégek, mint az Amazon. Korábbi amazonosok nem értettek egyet ezzel a fajta eljárással, ahogy ott az embereket próbálják manipulálni. Kiléptek sokan, nyilatkoztak, csináltak róla a filmet. Mindent tudunk a dologról. Az a baj, hogy ez már a too big to fail, ami tudom, hogy nem ehhez kapcsolódó közgazdasági kifejezés, de egyszerűen akkorára nőtt már maga ez a Facebook, mint az életünket ott szervezzük, a cégek ott léteznek, politikusok ott léteznek, hogy már tényleg nagyon nehéz ebből kilépni. Ez egy, a másik meg, az a addiktívvá tétel, a manipuláció, az most már a politikai kultúrának is szerves része, abba, hogy nyúlsz bele. Most mondok egy egyszerű példát, az, hogy egy bevásárlóközpontba belépsz, és a polcrendszerek hogyan vannak kialakítva, maximálisan erre játszik rá, hogy a gyerek azt vegye észre, és te minél többet vásárolj, az egész világ sajnos arról szól, hogy minket átverjenek, és kicsalják a pénzt a zsebünkből. Ennek a szabályozását kialakítani szerintem lehetetlen, vagy a következő 20-30...
1: De nem is kell, mert azt a részét azt hagyni kell, hogy a zsebünkben turkáljanak, a lelkünkben, meg a fejünkben nem szabad, tehát a közéleti részét kell, az tényleg
2: az,
1: nem lehet...
2: De az egyéni munka.
1: Az nem, egyéni munka. Nem, a közéleti... hatalmas lépés volt, hogy betiltottuk a politikai reklámot. Ilyenekről beszélek. Az, hogyha megtiltjuk azt, hogy a buborékhatást olyan eszközökkel erősítsd, hogy bedobsz a másik oldalról radikális véleményeket, hogy még jobban betolja. Tehát ilyen trükköket kell megszüntetni, ettől még a modell fog működni.
2: Minden ügy, amit a politika nyugodtan szájára vesz, akár a gyermekvédelem, az arról szól, hogy jó 1G.
1: Rendben van. Itt az a lényeg, hogy a reguláció az úgy legyen, hogy maga a Facebook, meg ezeknek a csatornáknak, felületeknek a piaci logikája ne sérüljön, de a közéleti szabadságot újra visszaadjuk ezekre. Mert nincs meg.
2: Értem, csak még kifinomultabb eszközöket fognak találni. Köszönjük szépen, ez volt mára a provokatőr. Jövünk jövő héten, és remélem élvezték ezt az adást. István mindenképpen.
0: Egyébként igen.
2: Egyébként én is, persze. Köszönjük.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől, és közölte, a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. Az Unió emellett a nemzetközi jogot sértőnek tartja az Ukrajna ideiglenes megszállt területein megrendezett választásokat, és nem ismeri el az ottani eredményeket. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális Jablokó párt szövetségi listáját. A vízimalmairól híres Pápa Teszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Még bő 2 héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható, fátyol és komoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A borműsort hallják itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, minden héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk, remélem már hozzászoktak az elmúlt 1-2 évben. Somodi Sörmös Eszter ennek a műsornak az állandó szerkesztője, én pedig Róna Jegon vagyok. Jó napot kívánok még egyszer, és megyünk körbe az országban bemutatva borászatokat és borászokat, és néha a kettő és igen gyakran egyezik is, mert most például Homoki Dorka borásszal fogunk beszélgetni a Homoki Dorka borokról. Jó napot kívánok!
3: Jó napot!
2: Az, hogy a teljes és saját nevét használja a borok megkülönböztetéséhez is az összes többitől. Az egy családi döntés volt, vagy az eleve így volt a fejében?
3: Valójában mindkettő. Praktikus okai is voltak, mivel a családi pincészet az homoki pincészet, és lényegében amikor kezdtem, akkor ezen belül én egy ilyen kis mikroprojektet hoztam létre, aminek a saját nevemet adtam, hogy így is el lehessen különíteni a családi borászattól, de alapvetően a kapcsolat az megmaradhasson.
2: Világos. Az, hogy elkezdhette, és hogy egy saját projekttel kezdte, az egy nagyon fiatalkori döntés volt ezek szerint?
3: Igen, ez 20-as éveim elején volt.
2: A fiatal borász, igaz? De mi volt Igen. Az a mikroprojekt? Mi volt más, mint ahogy látta, ahogy olvasom az oldalán, szüleitől, nagyszüleitől, vagy ahogy mesélték, akár a dédszülőkről?
3: Összességében én egy picit jobban szerettem volna koncentrálni a dűlős borokra, és ez az, ami akkoriban azért még viszonylag fiatal, vagy hát ilyen új cipőben jártok a hegy alján, tehát egyes területeken és egyes borászatoknál készültek már dűlőszelektált borok, de például itt táján, hol dolgozom, itt még nem, és a családomnak nagyon jó területei vannak, nagyon jó dűlőkben, és én arra voltam kíváncsi, hogy ezek a dűlők önállóan mit tudnak mutatni, úgyhogy én ezen az úton indultam el.
2: Ez izgalmas út, és olvasom a dűlők nevét, én ezeket annyira szeretem, nem csak itt az ön esetében, mert hogy annyira kifejező neveket adtak a Hajdanában ezeknek a dűlőknek, a kővágó, a dongó, a görbe, sas alja, nyergesek. Szóval ezek valamit jelentettek, amik nem feltétlenül a borászattal kapcsolatosak. Viszont ha borászati szempontból nézzük, tényleg ekkorák a különbségek a dűlők között?
3: Igen, hatalmas. Ezt onnan lehet a leg... Tehát azért is egyszerű így Topajhegy alján ezt értelmezni, mert a fajta, amivel dolgozunk, az ugyanaz. Tehát ugye főleg furmint, kisebb mértékben házlevelű. Így rögtön, vagy tehát abszolút észrevehető az, hogyha két dűlő között különbség van, hiszen a fajta ugyanaz, mégis a bor az különbözik, és hogyha évről évre megismerünk egy dűlőt, és kóstoljuk azonnal jövő bort, akkor megértjük, hogy mi az a rájellemző karakter, melyik évjáratban hogyan viselkedik, úgyhogy tulajdonképpen az egész formája azonnal elkészülő bort.
2: Ez sosem csalja meg az embert? Tehát azonos dűlőről ugyanúgy megkülönböztethető bor születik, függetlenül attól, hogy a másik évjárat, milyen volt az időjárás, milyen gondokkal küzdött a borász?
3: Nem, természetesen az évjárat is befolyásolja mindig. Tehát ez a terroir szemléletnek ugye az évjárat is ugyanúgy része, ahogy a dűlőben dolgozó ember, a dűlőnek a talaja, kitettsége, tengerszint feletti magassága, de ha megkóstoljuk egymás mellett mondjuk egy dűlőnek különböző évjáratait, akkor fel lehet benne fedezni azt, hogy mi az, amit a dűlő ad a bornak, mi az a karakter, ami összeköti őket.
2: Most már azért van egy évtizedes tapasztalata háta mögött. Az, hogy más úton indult el, mint a szülei, az ősei, az bejött? Tehát ez a szelektálás, ez olyan módon, ahogy elképzelte, működik?
3: Igen. Családfelől is mindig támogatást kaptam ebbe az irányba, illetve nagyon izgalmas területek vannak itt táján, úgyhogy szerintem ez bemutatni eleve egy érték, illetve szerencsére a közönség és a Tokaj szeretők, vagy a Tokajt éppen megismerni vágyók is, és abszolút értékelik, hogy ennyire izgalmas világot lehet itt megismerni, és ilyen sokféle bort tudnak kóstolni.
2: Hogyha végig gondolja az elmúlt utat, azt a 11 néhány évet, amióta azt tudja mondani, hogy borászattal foglalkozik. Sosem volt úgy, hogy úgy elgondolkozott rajta, hogy azért ez egy nehéz pálya. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez csak annyi, hogy az ember ül a présházban és várja, hogy legyen jó bora, akkor ebben biztosan nagyon téved. De miután látta a családtagjaitól, nyilván volt egy elkötelezettsége. Mégis sosem gondolta azt, hogy hát valami könnyebbet vagy mást kéne kipróbálni?
3: Szerintem soha nem ez jött át nekem gyerekként, meg később sem a család felől. Nehézségek minden területen vannak, minden szakmában, úgyhogy ami esetleg ilyen szempontból átjött, az valószínűleg az élet természetes része volt. Én sokkal inkább arra emlékszem vissza, illetve azt tanultam meg, hogy szeptemberben kimegyünk szüretelni, és családi szüreteket szervezünk, amikor akár unokatestvérek is jönnek, és kint főzünk egyet a szőlőben, vagy amikor a pincébe lementünk, és apa megtanította, hogy hogyan kell lopót használni. Úgyhogy aztán csak az évekkel ezek mind-mind megszépülnek, és a nehéz része az feledésbe merült, és így vágtam bele. De nem ez volt a fő üzenet soha.
2: Ez jó, és az is jó, hogy ugye most már van befektetőtársa is, legalábbis úgy volt, és gondolom még úgy van, hogy Balogh Levente beszállt, és most egy nagyobb birtok építésén dolgoznak.
3: Nem, a nagyobb birtok az nem valósult meg, és nem is dolgozunk rajta. Voltak tervek, de aztán az még a Covid idején, illetve a pályázati lehetőségeknek a eltűnésével valójában úgy döntöttünk, hogy ezt most még így nem valósítjuk meg, viszont a befektetés, illetve a közös munka az azóta is tart, az pedig a saját, vagy hát a közös cégünk és az én borászatom lényegében borairól szól.
2: Hát ehhez hozzá tudunk járulni annyival, hogy most beszéltünk róla, és ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe a homoki dorkaborokat. Így keressék őket, akkor ennyit megtehetünk igazán ennek a célnak az érdekében. Igaz?
3: Igen, köszönöm.
2: Én is köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk, Dorka. Minden jót
3: köszönöm
2: kívánok.
3: Köszönöm szépen, én is viszont.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy kicsit olyan lesz ez most, mint amikor a magyar foci válogatottba igazolunk egy külföldit és honosítjuk. Most mi büszkélkedünk az első magyar Master of Wine-nal, aki Sue Tolson. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És hát gratulálok ehhez az elnyert címhez, amiért hát nyilván sokat kell tenni, ezt nem adják ingyen, és hát nem tudom, hogy mit szól ez a hasonlathoz, amivel én kezdtem.
2: Bocsánat, megérte?
1: Hát, hogy olyan, mint amikor honosítunk egy játékost a válogatottba. Nekünk.
2: Hát igen, nem vagyok magyar, de tényleg elég régóta most Magyarországon. És az volt az öröm, amikor megkaptam egy címet, hogy mindenki az országban, pontosan amit mondta, hogy annyira örült mindenki, hogy nem tudtam elhinni, hogy egy olyan minden szupersztár lettem egy fél pár óra alatt, és több száz ember gratulált engem mindenhonnan, nem csak Magyarországról, de külön öröm volt a magyarok.
1: Ezek szerint szeretik és büszkélkednek. Hogy került Magyarországra, és miért hozta a bor éppen ide?
2: Hát először voltam Magyarországon a 90-es évek végén, és jöttem tanítani angolul, üzleti angol, és elmentem egy ideig, de nagyon-nagyon tetszett Magyarország, és akartam visszajönni, vettem egy lakos 2003 vagy 2004-ben, és mindig akartam teljesen visszajönni, mindig tetszett a boly, és ha eredetileg nyelvi vagyok, és a business English tanítottam, meg fordítottam, és kezdtem csinálni olyan research tanfolyamot, és annyira jobban beleestem a boly szeretetben, mert annyira érdekes volt az egész.
1: Nehéz mondjuk borversenyeken bírálni? Nehéz úgy szerepelni, úgy viselkedni, hogy ne derüljön ki, hogy mi a kedvence?
2: Hát az a dolog, hogy nagyon objektív kell lenni, hát, mert nagyon sok bort kell kóstolni is egy nap alatt, 50, 60, 70, néha 100, és persze köpni kell, hanem akkor nagyon hamar részegednél. És igen, nehéz lesz néha, mert vannak borok, amik persze egy ember jobban kedvel, ilyen stílusú, de teljesen objektív kell lenni, hogy milyen minőségű, milyen tetszető, milyen jó az aromák, az egyensúly. De az, ami nehéz, hogy az egész nap sokszor kell koncentrálni, az egész nap kell kóstolni, és kifarad a száj, és kifarad egy idő után.
1: De azért szereti? Tehát ez egy elhivatottság, egy hivatás?
2: Hát szerintem most egy kicsit így lett. Régen nem volt, mert olyan jobb voltam, de mondtam valahogyan, minél többet tudtam a borokról, minél többet eszrevettem, és keveset tudok, és sok nagyon-nagyon érdekes világ volt. Az embereknek tetszik, a boroknak tetszik, a borvidékek is tetszik.
1: Ismeri a világ borait, ugye nyilván egyrészt otthonról, másrészt járatos, amennyire tudom, az életét az olasz nyelvterületen is, hát az olasz borok között. Milyenek a magyar borok ezekhez képest?
2: Hát szerintem a magyar borok nagyon érdekes borok vannak, mert ugye, hogy itt, ha összehasonlít mondjuk Olaszországnak is van nagyon sok helyi folyta, szóval nem főleg a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és ilyesmi, megismert inkább a helyi folyta, mint a Sangiovese, a Nebbiolo. És ha nézzünk a magyar bor most, persze nagyon javult a helyzet az utolsó 20 év alatt, mert sokkal tapasztalatot lettek a borászatok, a technológia is jobb lett. De ami érdekes a magyar borvilágban is hasonlító az olasz is, hogy ezek a helyi folytak, ezek a helyi stílus. Hogy van Magyarországnak és közel-kelet Európa olyan különböző folyta, ami nincs máshol. És szerintem ezek érdekes a nagy világnak, hogy ilyesmi, mint kék frankos, a kadark, a olasz riesling, furmint. És szerintem ezek, ami legjobban tud mutatni a magyar bor a világnak.
1: Ez hogy kezdődött? Úgy, hogy elment egy tanfolyamra, és belekóstolt abba, hogy milyen a borvilága, nem is a borba, hanem a világába.
2: Hát amikor kezdtem, akkor ma nagyon tetszett nekem a bor, akkor sok bort ittam előtte is.
1: Ez mondjuk egy jó belépő.
2: Igen, jó belépő, meg az apamnak is nagyon-nagyon szerette a bort. De kezdtem olyan, van egy olyan londoni Wines and Spirit Education Trust, és van egy olyan sorozott tanfolyamot, és ezek kezdtem. És ezek csináltam itt, magyarul is, elképzelni. És amikor eltem a negyedik szinten, az a diploma, akkor Londonba mentem, és csináltam angolul. És valahogyan, ahogyan mentem tovább, akkor volt ezek a tanfolyamot, és mindig jártam kóstolókhoz, mindig jártam olyan szakmai bemutatóknak, mentem a bóvideknek, és csak így bóvult az egész nekem.
1: Egy nagyon érdekes cikket találtam, és ez teljesen jellemző. Most, ahogy itt keresgélek, ahogy hallgatom önt. A következőképpen szól, remélem jól fogja érteni. Most már Magyarországnak is van, és innen jön ön, a Master of Wine-ja. Tehát... Mint hogyha tényleg a miénk lenne, és akkor ne csodálkozzon rajta, hogy rengetegen gratulálnak.
2: Igen, igen.
1: Tehát eleve egy cikk már így fogalmaz. Az, hogy Master of Wine valaki, az mivel jár, mit kell csinálnia, és mit kell tudnia?
2: Hát elég sok kell tudni, mert tudja, hogy minden terület a borvilágban kell tudni valamit, akkor a borászati rész, a szőlőtetti rész, az üzleti rész, az olyan mai napi témák, vannak olyan elemi vizsgák, és van is vizsgák, ami kóstolni kell, a fehérbork, a vörösbork, meg édes, a pezsgő, erősített borok, és tudni kell minősülni ezek a borok, és sokat mondni, hogy hogyan kell elállni, honnan jönnek, milyen folyta lehetne. De nem így van, hogy valami amikor MW volt csak úgy volt, hogy egy tag egy intézetben Londonban, és rész volt egy nagyon jó közösség az egész világban, ahol most körülbelül 430 ember van, azt hiszem, aki a legfönti részek vannak a borvilágban, és az szuper közönség, sok minden lehetne tanulni mindenkitől, és szerintem az, ami jó, és elvannak tőlünk, hogy mi leszünk olyan ambassador, olyan bor ambassador.
1: Nagykövetei. Ha igazi született magyar lenne, akkor se biztos, hogy az emberek mindig a szó eszébe jut. 30 ország volt a világban, ahonnan származott a 427 aktív master, se biztos, hogy az emberek mindig a szó eszébe jut. 30 ország volt a

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: looking at your dog.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Hát ez bizonyos szempontból fura adás, tehát igazán persze ez nem nagy furcsaság. Két borász hölgyel beszélgetek a mai műsorban az elején meg a legvégén, mindketten fiatalok, mindketten D-betűs névvel bírnak, ugye Homoki Dorkával kezdtük, és most Fodor Dorinával folytatjuk, aki hát szintén ugyanúgy, mint az előző hölgy, hát belenőtt ebbe a borász szakmába, ha jól gondolom. Igaz, Dorina? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ezt lehet mondani, hogy születésünktől kezdve nekünk ez volt a testvéremmel a természetes, úgyhogy ugyan nagyon ágáltunk ellene az elején, hiszen akár a tavaszi szünetekre, hogyha gondolok, hogy mindig kijártunk ugye kötözni, vagy ilyenkor ősszel ugye a szüreti időszakban már nagyon korán, akár iskolából is kivettek, hogyha arról volt szó, hogy segíteni kellett, és hát ugye sokáig úgy gondoltuk, hogy na borral mi, és szőlővel biztos nem fogunk foglalkozni, de hát aztán ugye szép lassan felnőttünk, és mi is megváltoztunk kicsit.
1: Ez egy kicsit úgy van, hogy mindegy, hogy merre megy az ember, végül aztán mégiscsak ott találja magát?
2: Én egy kicsit így éreztem, amikor tovább tanultam, hogy lehet, hogy valami teljesen mást választottam volna gimi után, de utána visszataláltam volna, és én végül elsőnek szőlészborászmérnöknek tanultam, ugye a volt kertészeti egyetemen, és utána még egy kicsit szerettem volna továbbképezni magam, és akkor így pedig kereskedelem marketinget, hiszen el is kell adni a Corvinus Egyetemen.
1: Hát az egy külön tudomány eladni, bármilyen jó is az a bor, és hát hogyha ezzel foglalkozik, akkor ezt ma már igazán jól tudja. Azt mondta nekem Dorka az adás elején, hogy ő soha nem bánta meg, hogy ezt a szakmát választotta, bár neki is volt a fejében más. Ön hogy van ezzel?
2: Én sem bántam meg abszolút. Úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok, és amikor véletlenül, hát azért családi viták, mivel nálunk mindenki borász, azért azok sűrűn előfordulnak, de nem tudom magam máshol elképzelni, mert azt gondolom, hogy ez már annyira az életem része, hogy ezt tovább kell vinni, ezt az örökséget, amit ugye most már, ugye mi vagyunk a hatodik generáció, és ez egy fontos szempont a jövőben is.
1: Ugyanazon a földön, ugyanabban a pincében tudnak dolgozni, mint ahogy hat generációval ezelőtt elkezdték?
2: Nem teljesen, hiszen van egy ősi pincénk, ugye egy műemlékpince, ami 1858-ban épült. Ezt jelenleg nem használjuk szőlőfeldolgozásra és borkészítésre, hanem Szembékállán a Káli-medencében építettünk mi egy úgynevezett birtokközpontot. Úgyhogy így a két borvidéken, a Füred-Csopaki, ahova édesapám való, és a Balaton-felvidéki, ahova pedig édesanyám, szerencsére mindkét borvidéken tudunk dolgozni.
1: Ez a családi béketitka, mindenkinek megvan a sajátja, igaz?
2: Igen, és ráadásul helyet is cseréltek, mert édesapám dolgozik a pincében és Szemvékállán, édesanyám pedig az értékesítésben velem ugye a szófőn, úgyhogy...
1: Van saját bora? Ugye mondja, hogy mindenki borász, és hát persze kiválóakat lehet így vitatkozni, de hát egy borásznak legyen saját bora, van?
2: Hát, hogyha meg kéne nevezni, amiben igazán a szívem, lelkem és az általam hozott tudás benne van, akkor a batanás típusú termékeinket mondanám, hiszen ebből írtam a szakdolgozatomat anno, és előtte nem voltak ilyen boraink, ugye ez egy hordós érlelésű termék, ahol nagyon fontos, hogy a finom seprőt időről időre felkeverjük, és ettől válik egy kicsit telté, krémessé és komplexé a bor, és nagyon szép eredményeket értünk el a batanás sardonnéval az elmúlt években.
1: Ahhoz gratulálok, azt el kell dönteni, hát és kereskedelmi vezetője a cégnek, ugye, tehát akkor jótól kérdezem, hogy drágább borok felé mennek, tehát azt mondják, hogy a felső polcokat célozzuk, vagy az olcsó borokat is bevállalják, amiket leszoktak nézni a borászok, de hát abból lehet mennyiséget eladni.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, főleg ugye a mai piaci viszonyok között, de én azt gondolom, hogy valamennyire azért a piachoz kell igazodni, és például ugye az Irsai Olivér ugye a borászok körébe talán azt lehet mondani, hogy nem egy kedvenc, hiszen ez egy nagyon illatos, könnyed bor, de viszont a fogyasztók hát imádják, ugye manapság egy nagyon népszerű borról van szó, és azt gondolom, hogy nekünk is az egy fontos terméke a portfóliónknak.
1: Hogyan lehet tovább lépni? Mit lát? Ugye a Balaton felvidék ebből a szempontból most egy eléggé felkapott terület, tehát azt lehet mondani, hogy hát jó helyen vannak. Milyen lehetőségeket lát?
2: Persze, az nagyon fontos, hogy jó helyen vagyunk, de sokszor ebbe bele is kényelmesednek ugye a borászok, és ez igaz a Balatonfüred-Csopaki borvidékre, hogy nagyon sokáig nem foglalkoztak a marketinggel, mert úgy gondolták, hogy jönnek a turisták, de hál' Istennek az elmúlt 10 évben ez azért megváltozott. Ugye létrehoztuk a Riesling generációt, egy egyesületet, ahol próbáltuk igenis a helyi borokra felhívni a figyelmet, és sokat járunk össze, sokat kóstolunk, hogy szakmailag is tudjunk fejlődni, úgyhogy ezt mindenképp nagyon fontosnak tartom, és most már elindult egy borbusz is itt, hogy lehet járni a vidéket. Tehát azért vannak lehetőségek, ugye a Balatonfüredi borhetek is egy nagyon jó megjelenési lehetőség, tehát azért dolgozni kell nagyon sokat azért, hogy ide találjanak a turisták, és ne csak a Balaton miatt érkezzenek.
1: Na nézzük, hogy hova is, ugye ez a Fodor borbirtok merre vannak?
2: Hát egy kettősség, ugye, amit említettem, hogy az értékesítési központunk az itt van a Szófőn, ugye ez a 71-es főútvonal mellett, Tihany és Balatonfüred szomszédságában, tehát a lokáció egyébként nagyon jó, és mi, mivel hogy ez a bolt, ez ugye egész évben működik, ezért kicsit a borválasztékot is ennek megfelelően építettük föl, hogy viszonylag széles a borválaszték, hogy megtalálják nálunk-e a kedvezőbb áru termékeket is, és vannak nagyon szép dűlős érleltételeink is.
1: Hát igen, de hát ez az, amiről beszéltünk az előbb, hogy hát mindenkinek meg kell adni a magáét, és hát ebből a szempontból ez a piac most valóban meglehetősen izgalmas. No, hát akkor jól hallom, akkor ön is megtalálta a pályáját, tehát marad a borászat, bárhogyan is ágált ellene kiskorában.
2: Így van, azt hiszem, hogy ez nem kérdés már mostanra.
1: Jó borokat kívánok önöknek is, akik készítik nekünk, és nekünk, akik fogyasztjuk.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen. Jó. Fodor Dorinával beszélgettünk, a Fodor borbirtok szőlész borászával, aki ugye kereskedelmi vezetője is, mindennek hallhatták az imént. Ha arrafelé járnak, a Szófő környékén látogassák meg őket. Köszönjük a figyelmet, ez volt már a borműsor itt a Spirit FM-en. Kedves egészségükre!
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, felmondja a kormány a korábban kötött autópálya koncessziós szerződést. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, mondta a közoktatásért felelős államtitkár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. A nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közötti szakaszán. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. A műsor szakmai együttműködő partnere a VHC. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Felvéve következő adása, és a mai napon a nyugdíjasokról fogunk beszélgetni, és hogy miért is mondom ezt, azért, mert az ő helyzetük kifejezetten érdekes tud lenni, mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról, hiszen oly sokat hallunk arról, hogy munkaerőhiány van, ahogy arról is sokat szoktunk hallani az utcán sétálva, hogy a nyugdíjasok között szép számmal akadnak, akik bizonyos okoknál fogva szívesen vállalnának munkát. Ezekről az okokról, indokokról, lehetőségekről fogok beszélgetni a következő percekben vendégeimmel, és hát én ehhez a témához, ahogy szoktam mondani, kevés lennék, de itt ül két olyan vendég, akivel ezt jól át tudjuk beszélni. Margitics Ákos, a VHC-i szövetkezeti üzletágának vezetője, üdvözöllek!
3: Jó napot kívánok, szia!
2: És itt van velünk Lonka Júlia, a Mitsuba Automotive általános igazgatója. Szervusz!
4: Jó napot kívánok, szia!
2: Ahogy a felvezetőmben említettem, a nyugdíjasokról beszélgetünk, hiszen szerintem az egy fontos kérdés tisztázni, hogy nézzük munkavállalói oldalról, miért térnek vissza a nyugdíjasok, milyen okok azok, amiket tapasztalhattok, mint munkáltatók vagy szolgáltatók. Ákos?
3: Ha megengeded, egy picit távolabbról kezdeném, hogy kontextusba helyezzem a jelenlegi munkaerőpiacot nyugdíjas szempontból. Tehát ha azt nézzük, hogy 1990-ben a nyugdíjasok teljes népességre vetített aránya 13% volt, ez 2021-ben már 20%, és a mai napig ez folyamatosan nő. Tehát jelenleg ott tart a magyar munkaerőpiac, hogy nagyságrendileg 40-50 ezer emberrel több hagyja el azt, mint amennyi az iskolapadból kikerül. Ez ugye köszönhető egyrészt a korfának, másrészt pedig annak, hogy sajnos a magyar fiatalok nagyon könnyen úgy döntenek, hogy külföldön próbálják meg a munkás életüket elkezdeni. Ezért nagyon-nagyon fontos téma ez, és ezért nagyon fontos az, hogy minél több nyugdíjast vissza tudjunk vonzani a munkaerőpiacra.
2: És hát akkor, ha már a visszavonzásról van szó, mi az, amiért viszont ők szeretnének visszatérni, mi a tapasztalat?
3: Nyugdíjas szövetkezetet üzemeltetve azt tudom elmondani, hogy többnyire háromféle motivációja van a visszatérő nyugdíjasoknak. A legnagyobb volumenben, illetve a legerősebb motiváció talán az, hogy nagyon kevés a nyugdíjuk, és ezt szeretnék valamilyen úton módon kiegészíteni. A másik az, akik egyedül maradtak, a gyerekek külföldön vannak, vagy távol Magyarországon új életet kezdtek, ezért szeretnének újra egy közösséghez tartozni. Illetve van a harmadik csoport, akik egyszerűen nem tudnak leállni. Tehát van olyan 80 éves nénike, aki bejön az irodánkba, és mondja, hogy hát adjatok valami munkát, mert egyszerűen akkor érzi hasznosnak magát, hogyha csinálhat valamit.
2: A nagyszülémék tipikusan olyanok, akik nem tudnak egy helyben ülni, és ők is keresik a munkát és a lehetőséget. Júlia, hozzád fordulok, mert a munkáltatói oldalról viszont szintén egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért lehet jó és hasznos a nyugdíjasokat visszafoglalkoztatni, foglalkoztatni, milyen szempontból lehet egy cégnek kifejezetten előnyös.
4: Én Ákossal egyébként abszolút egyetértek abban, amit elmondott, és az, hogy miért előnyös ez egy cég számára, én azt gondolom, hogy azért a tudásért, azért az élettapasztalatért, amit ezek a nyugdíjasok magukkal hoznak a szervezetbe. Most jelenleg a szervezetekben nagyon sokféle generáció megfordulhat, viszont az ő hozzáállásuk, az ő munkatapasztalatuk, én azt tapasztalom a mindennapokban, hogy abszolút jótékony hatással van mondjuk a fiatalabb generációknak a hozzáállására, ami a szervezet számára szerintem egy óriási előnyt fog tudni jelenteni.
2: És hát, hogyha az az igény megteremtődik, hogy mondjuk van egy munkáltató, aki szívesen foglalkoztat nyugdíjaskorút, és a nyugdíjaskorú is szeretne dolgozni, akkor hogy képzeljük el, milyen lehetőségek vannak a nyugdíjasok számára, hogyan tudnak munkába állni, Ákos, milyen alternatívák közül lehet választani?
3: Hát azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon még mindig munkaviszonyban dolgozik a legtöbb nyugdíjas. Ha a számok fontosak, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy jelenleg Magyarországon 2,4 millió nyugdíjas van, abból 2 millió öregségi nyugdíjas, és és hazai felmérés szerint nagyságrendileg 140 ezer fő dolgozik már nyugdíj mellett, illetve itt jön képbe a nyugdíjas szövetkezet, ami egy lényegesen rugalmasabb foglalkoztatást biztosít a nyugdíjasok számára, és ez az, amit azt gondolom, hogy ez a legnagyobb feladat számunkra, hogy ezt eljuttassuk mind a munkaadóknak, mind pedig a munkavállalóknak. Ugye a nyugdíjas szövetkezet 2017 óta alapítható. Én szerintem azért ez az időpont, mert a Ratkó korszak szülöttjei nagyjából 2015 és 21 között mentek nyugdíjba, és az jelentősen meglátszott a magyar munkaerőpiacon. Ezért az akkori kormány igyekezett olyan alternatív megoldást találni, amivel valamilyen szinten rugalmasabban vissza lehet csábítani a nyugdíjasokat a munkaerőpiacra. Ezért 2017-ben olyan adókedvezményekkel lehetett nyugdíjas szövetkezetet alapítani, hogy kizárólag a 15% SZI-ját kellett megfizetni a nyugdíjasoknak a munkavállalás után. Viszont a 2019. január 1-én ezt alanyi jogon az összes cég megkapta, tehát akkor azt gondoltuk, hogy akkor itt befejeztük a nyugdíjas szövetkezetesdit, de nem így történt, mert a piac megmutatta azt, hogy az a fajta rugalmasság, amit mi egy nyugdíjas, illetve bármelyik nyugdíjas szövetkezet képvisel, az nagyon sokszor előny. Tehát, hogy egy nagyvállalatnak azt gondolom, hogy nem megoldás az, hogy akár ilyen projektjellegű munkára, vagy akár felfutások idején ő elkezd hirdetgetni, elkezd toborozni, nem biztos, hogy a nyugdíjasok egy ledolgozott élet után újra 40 órát akarnak hetente dolgozni, és mi ezzel szemben mögé teszünk egy olyan szolgáltatást, hogy például megkapunk egy igényt, hogy nem mondok valamit, műszakonként 5 főre lenne szükség, az ugye napi 15 fő, lehet, hogy ezt 30 főből oldjuk meg, de hogy itt a nyugdíjas is el tudja dönteni, hogy hány napot akar dolgozni, melyik nap akar dolgozni, mikor akarja befejezni a munkát egyik pillanatra a másikra. Tehát maga a szolgáltatás, ami mögötte van, azt teszi lehetővé ennek a rugalmasságnak a működését.
2: Azt gondolom, egy cég életében kifejezetten fontos tényező, hogy valami rugalmas, mert a nyugdíjasnak is nagyon jó lehet, hogy annyit vállal, amennyit tud, hiszen ne felejtsük el, hogy tényleg nem mindenki vágyik arra, hogy ő újra 40 munkaórát dolgozzon le. Ugyanakkor a munkáltatónak is egy lehetőség, hogy akkor alkalmazza, foglalkoztassa vissza a nyugdíjast, amikor mondjuk a termelés úgy áll. Mi a tapasztalat, Júlia, hogy milyen példák szimbolizálhatják azt, hogy mikor tud kifejezetten előnyös lenni, hogy ez a szövetkezeti visszafoglalkoztatás rugalmas?
4: Én azt gondolom, hogy az autóiparban abszolút. Ugyanis az autóiparnak van egy olyan sajátossága, ahonnan én jövök, hogy nagyon gyorsan tud változni. A vevői előrejelzések nagyon gyorsan tudnak emelkedni, és nagyon gyorsan tudnak csökkenni is. Na most egy normál, saját állományos toborzással ezt lefedni egyrészt nem lehet gyorsan is jól, másrészt meg rettenetesen nagy extra költségeket tudok vele generálni, ami egy profitorientált szervezetben nem tartható. Tehát egy nyugdíjas foglalkoztatás, én azt gondolom, ahogy a Ákos is említette, pont azokra a helyzetekre nagyon tökéletes, amikor van egy gyors felfutásom, gyorsan hirtelen le kell fednem, van egy szabadságolási időszakom a nyári időszakban például, vagy amikor az iskolában szünet van, vagy kezdődik például az iskola. Tehát tipikusan mondjuk szeptember 1-én nagyon sok hiányzóm szokott lenni. Ez nagyon jó megoldás arra, hogy könnyen, rugalmasan le tudjam ezt a hiányt fedni. De emellett ennek van egy másik, nagyon fontos, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb része, hogy például jellemzően nálunk azok a nyugdíjasok is előfordulnak, akik egyébként korábban nálunk voltak munkavállalók. De ő már azt a fajta kötöttséget, ami egy normál munkaviszony, vagy amit egy normál munkaviszony megkövetel, azt nem tudja vállalni, és nem is szeretni, hiszen azért ő már ebből az életkorból, vagy életszakaszból kifutott. De mondjuk egy szövetkezeti foglalkoztatási formában felajánlva neki azt a lehetőséget, hogy mi szólunk, amikor van lehetőség, és akkor lehet jönni, és tehát, hogy heti 2-3-4 napot jössz, az egy sokkal jobb opció számára is, és a cég számára is egy sokkal költséghatékonyabb megoldás. Ráadásul adunk egy, hogy mondjam, egy újabb feladatot, és nem az van, hogy akkor elmentél nyugdíjba, és innentől kezdve rád nem számítunk, a tudáson nem veszik el, és kapcsolatban maradunk egymással.
2: És ne felejtsük el, hogy a tapasztalata is ott van.
4: Igen, abszolút.
2: Meg aztán az ott dolgozóknak nagyon hasznos. Ákos, mi a tapasztalat abban a tekintetben, hogy itt most Júlia említett egy példát, hogy a korábban náluk dolgozó nyugdíjast így a szövetkezeti visszafoglalkoztatással tudják bizonyos időszakokba foglalkoztatni. De azért ne felejtsük el, hogy biztos vannak olyanok, akik viszont nyugdíjasok, munkát keresnek, és nem feltétlenül ott, ahonnan nyugdíjba vonultak. Jól gondolom, van ez a verzió is. Ő nekik mi az útjuk, módjuk ahhoz, hogy munkát találjanak?
3: Az első verzió az, abban nem nagyon szoktunk mi, nem is azt mondom, hogy beleszólni, hanem hogy nem tesszük át szövetkezeti foglalkoztatásba elsősorban azokat a nyugdíjasokat, akik ugyanazon a munkahelyen ugyanúgy szeretnék tovább folytatni a munkaviszonyukat. Azért nem, mert el kell mondanom, hogy van egyetlen egy olyan hátránya a szövetkezeti foglalkoztatásnak, hogy ott csak a ledolgozott óra után jár bér. Tehát itt nincs táppénz már a munkaviszonyban sincs, nincs betegszabadság, nincs szabadság, de egyébként ezeket, hogyha olyan kapcsolatunk van a partnerünkkel, ezeket beszoktuk építeni az órabérbe, pont azért, hogy ne sérüljenek a nyugdíjasok. És amit te említettél, hogy aki nem tud visszamenni oda, ahol korábban dolgozott, hát itt jön a mi szerepünk. Ugye mi nagyon sok, tehát VHC szinten nagyon sok magyarországi partnerrel kapcsolatban állunk, abszolút ismerjük a magyar munkaerőpiacot, ismerjük a partnereinknél lévő lehetőségeket, és igyekszünk őket elhelyezni, akik nálunk jelentkeznek, és nem mondom, hogy könnyű, mert a munkáltatóknál a bizalmat nem egyszerű kiépíteni, ahogy nem egyszerű kiépíteni a nyugdíjasoknál sem, tehát meghallják, hogy szövetkezett, és ugye a régi
2: rossz beidegződések
3: is jön elő, de aztán egy idő után abszolút bíznak bennünk, és pont ez az üzletág az, ami szájhagyomány útján tud nagyon erősen, organikusan terjedni, tehát hogy folyamatosan jönnek be az érdeklődők. De hadd mondjak el egy nagyon jó példát arra, hogy ahol viszont sikerül őket beállítani, tudnunk el azt, hogy milyen feladatokat végeznek el, tehát nehéz fizikai munkára nem vállalkozunk nyugdíjas szövetkezettel, éjszakai munkára többnyire nem vállalkozunk, de ha találunk olyan feladatot, ülő munkát, könnyű fizikai munkát, akkor nem tudok olyanról beszámolni, hogy valamelyik partnerünk azt mondta volna, hogy köszönöm, de nem azt hozták, amit vártunk. Sőt, vannak olyan partnereink, ahol ugye a munkaerőkölcsönzés, a felnőtt munkaerőkölcsönzés produkált olyan fluktuációt, hogy abszolút hatékonytalanná tette az egészet, és ott mondtuk, hogy hát próbáljuk már meg nyugdíjasokkal, és megváltást hoztak, megszűnt a fluktuáció, abszolút be tudtak illeszkedni, és talán azóta is folyamatosan. Tehát ez nem is ilyen időszakos munka, hanem azóta is folyamatosan délelőttös műszakban 10-20-30-an dolgoznak.
2: Hát igen, ez egy jó lehetőség, és akkor ezek szerint lehet keresni is, és lehet visszafoglalkoztatni úgy, hogy ott...
4: Nálunk mind a kettő jellemző. És meg tudom erősíteni, amit Ákos mondott, hogy ez egy nagyon stabil munkaerő állomány. Tehát nálunk állandó nyugdíjasok vannak, hosszú évek óta ők járnak hozzánk vissza, és az is előfordul, igen, hogy már 80. életévét betöltött, és már mi kérdezzük meg, hogy biztos, hogy még mindig szeretne? És tele van energiával és élettel is, és látszik, hogy neki ez kell, ez a feladat. Tehát egy nagyon jó, nagyon stabil munkaerő állomány, nagyon jó tudással, és nagyon jó hozzáállással.
2: Ilyenkor mindig el szoktuk azt is mondani, mert a hallgatók ilyenkor van, hogy felszisztennek, és elmondjuk, hogy ez mind egyén függő, és minden egyén maga dönt. Tehát amikor azt mondjuk például, hogy a 80 év fölött valaki szeret dolgozni, azért mert ő olyan típus, ő valószínűleg ez világ életében. Így van. Így van. Viszont arról is fontos beszélni, hogy egy szervezetet fel kell-e, és ha igen, akkor hogyan készíteni, hogy érkezik egy nyugdíjas munkavállaló. Ugye említetted, hogy nem feltétlenül olyan nyugdíjas dolgozik a cégnél, aki korábban is ott volt, hanem mondjuk a visszafoglalkoztatás keretében érkezett. Nyilván neki sok minden új, ugye ez hátrány, annak előny, aki már ugye úgy érkezik nyugdíjasként visszadolgozni, hogy ott volt, mert ő mindent ismer. Hogy lehet a szervezetet felkészíteni erre?
4: Nehéz már erről beszélnem, hiszen mi már ezt hosszú évek óta csináljuk így közösen. Tehát ahogy mondtam, nekünk már állandó nyugdíjasaink vannak, de egyébként ugyanazt az oktatást kapják meg, ugyanazt a beillesztési folyamatot, ahogy egyébként egy saját munkavállalónk is beérkezik a szervezetbe. És egyébként nagyon nyitottak ők maguk. Tehát az a korosztály, akiknek nem kell odavinni a tudást, ő fog elmenni érte, és ő fog kérdezni. És ezáltal nagyon-nagyon gyorsan beilleszthetőek. Szerencsére a mi szervezetünk nagyon nyitott irányukba. Amitől én az elején nagyon féltem, és abszolút ez lett a legjobb tapasztalatom, hogy vajon majd a nagyon fiatal generáció hogyan fogadja azt el, hogy akár egy nagyszülőtől is idősebb kollégával kell együtt dolgozni. És azt látom, hogy ezek a kapcsolódások működnek a legjobban. Mert hogy a fiatalok egyébként nagyon vágyják azt a fajta törődést, amit az idősebb kollégák meg tudnak adni, és mesélnek nekik akár arról, hogy régen hogy volt, és hogy most hogy van. És ez egy tök jó tapasztalatcsere, illetve ez fordítva is megvan. Tehát a fiatalok is tanítanak az idősebbeknek, akár azt, hogy a social médiát hogyan kell használni. Tehát, hogy így tökre benne maradnak ezáltal ők is a körforgásban, és van egy állandó kapcsolatuk a világgal.
2: Most, ha tévedek, javítsatok ki, de erre egy tök jó tabu döngető film a kezdő, a Robert De Niro, igen. És hát ő azt hiszem a két főszereplőt is jól mondtam.
4: Amikor gyakorlat.
2: Így van. És ott is milyen szépen a film végére kijött az, hogy mindenki tudott tanulni ebből a kapcsolatból.
4: Igen, és például pont ott van az, abban a filmben, amikor egy fiatal srác, aki nem tud otthonról leválni, és már nem tudom, hanyadszor rakják ki a szülők, és végül az idős kolléga fogadja be, és tanítja meg, hogy mi az, hogy időbe felkelni, és felelősséget vállalni. Igen, mert hogy egyébként én is ezt látom, egyáltalán nem rosszak, vagy nem akarom a fiatalokat minősíteni, meg bélyegezni, mert teljesen más minden korosztály, de pontosan ez a fajta felelősségvállalás, ami az idősebb generációban megvan, hogy neki a nap elején elég egyszer elmondani, hogy ma ez lesz a feladatod, és eddig kell eljutnod, akkor én abban biztos vagyok, hogy ő 100%-ban el fogod eljutni. Bármilyen módon is kell neki ezt végrehajtania, és nem fogja feladni. És ezt látja egy fiatal, akkor ebből tanul, mert hogy a tanulás az nem az, hogy mindig mondom, hanem amit lát. És ez a fajta tapasztalati tanulás, ez nagyon jól működik visszafelé tőlük.
2: Ákos, gondolom, hasonló példákat tudsz a többiektől is mesélni.
3: Abszolút egyetértek Júliával. A vállalati oldalt én annyira nem ismerem, ugye mi a szolgáltatói oldalról veszünk részt ebben az egészben, de vannak olyan tapasztalásaim, hogyha például, hogyha nem teszik külön az idősebb munkavállalókat a fiatalabbaktól, tehát nem alakulnak ilyen osztályok, vagy úgy tetszik silók, akkor egy kulcsfontosságú projekt esetén a közösen oldanak meg egy problémát, én szerintem az nagyon sokat segít abban, hogy eltüntesse ezt a korosztályok között lévő szakadékot, illetve, hogy Júlia mondta, szerintem a kölcsönös mentorálás az is nagyon fontos tényező lehet ebben, míg az idősebbek átadják azt az élettapasztalatot, szakmai tapasztalatot, stratégiai látásmódot, kapcsolatrendszert, ami nekik van, addig pedig a fiatalok tudnak abban segíteni, hogy bizonyos digitális platformokon jobban el tudjanak az idősebbek igazodni.
2: Fontos arról is beszélni, mert említetted, Ákos, lehet nem szó szerint idézlek, hogy kicsit óckodnak a szövetkezeti foglalkoztatásra, mert ugye régi beidegződést kapcsol az ember. Mi a tapasztalata? A nyugdíjasok azok, akik nem tudnak eléggé a lehetőségről, vagy a munkáltatói oldal, vagy mind a két oldalon van tennivaló, hogy ezt a lehetőséget is megismerjék?
3: Mind a két oldalon van nagyon-nagyon sok tennivaló. Én szerintem a legjobb út ezzel kapcsolatban az lenne, hogyha már azelőtt elkezdenénk tájékoztatni a munkavállalókat, mielőtt nyugdíjba mennek, nem csak akkor, amikor már ők a megérdemelt pihenésüket töltik. Hát a partnereinket, illetve a leendő partnereinket, őket folyamatosan igyekszünk edukálni, meg tájékoztatni ezzel kapcsolatban, de hogy el fog jutni a magyar munkaerőpiac a jelenlegi helyzetében arra a szintre, hogy ők fognak minket felkeresni, hogy akkor kezdjük el.
2: Júlia, mit tapasztaltok egyébként? Edukáljátok a nyugdíjba vonulókat, vagy egyébként tájékozottak, és határozottan tudják a lehetőségeiket meg, hogy ők mit szeretnének? Vagy például ti kifejezetten figyeltek arra, hogy már mielőtt elbúcsúztak egymástól, mondjátok a lehetőségeket, hogyha és amennyiben később úgy érezni, akkor tudja, hogy mivel kereshettitek.
4: Nálunk már a nyugdíjba vonuló kollégákat azért nem kell tájékoztatni erről, mert ők látják.
2: Ja, ott van.
4: Tehát, hogy ők látják, hogy ott vannak a nyugdíjas kollégák a szövetkezeten keresztül, és ők tudják ezt a lehetőséget. Én a másik oldalát közelíteném ennek meg, amiért ez el fog terjedni azzal, ahogyan nő a nyugdíjasok száma, az pedig az, hogy tipikusan ez az az életszakasz szerintem egy ember életében, amikor úgy nem tudja, hogy mi lesz vele tovább. Tehát, hogy olyan szinten megváltozik az élete a nyugdíjba vonulással, én azt tapasztalom és azt látom közvetlen környezetemben is és a munkahelyemen is, hogy mindenki nagyon várja azt, hogy elérje ezt, hiszen ezt várja mindenki, hogy végre ne kelljen kelni, és ne legyen az, hogy nekem mindig ott kell lenni. Ugyanakkor, amikor ez a pont megérkezik, előtte szorongás, és úristen, mi lesz velem? És már nem fogok minden nap ide tartozni, persze ez már fárasztó, de a valahova tartozás érzése, az szerintem nagyon fontos. És ugye nagyon sokan élnek ráadásul egyedül. Ott ez még fokozottabb. Úgyhogy én például, amikor beszélgetek egy nyugdíjba vonuló kollégával, mindig elmondom, és ez abszolút nem egy kényszer, de hogyha azt érzed, hogy már kipihented magad, és egyébként vágynál közénk újra, akkor ahogyan te szeretnél, ha csak egy heti, egy nap, két nap jössz el, de akkor tudunk neked szólni, és vissza tudsz jönni. És ez egy, de nagyon fontos az, hogy ez nem szabad, hogy egy kényszeres érzést, hogy mindenképp, mert csak te tudod megcsinálni, és tényleg inkább ez az emberi oldala, hogy ez az egyedül lét, ez egy óriási váltás az ember életében. Én még ugyan nem tudom, de azért úgy látom, hogy nagyon-nagyon nehezen mennek ezen át. Szerintem ez a megoldás egyébként nagyon jól tud ebben segíteni, mert társaságban marad, mert minden nap van kivel beszélni, és nem csak a postást várni, hogy mikor jön már. Tehát szerintem erre ez egy zseniális megoldás.
2: És hát a munkaerőpiac is azt mutatja, hogy kihagyhatatlan, hogy a nyugdíjasokkal foglalkozzunk, és hogyha lehet, akkor foglalkoztassuk is. Mi a tapasztalat, mely területen tevékenykedő cégek tudják a leginkább ezt a nyugdíjas visszafoglalkoztatást alkalmazni? Ezért is kérdezem, hogy nyilván vannak olyan munkák, ahol a mindennapi jelenlét egy adott munkakörben fontos. De vajon minden cég életében lehet olyan pontokat találni, ahol a nyugdíjasok segítségként érkezhetnek akár egy-két napra?
3: Szerintem igen. Itt is külön választanám azt a fajta nyugdíjas munkavégzést, amikor mentorál egy idősebb kolléga fiatalabbakat. Ugye itt inkább fehér galléros pozíciókról tudunk beszélni, gyógyszeriparban, vegyészmérnökök, laboratóriumi technikusok, karbantartó mérnökök. Tehát, hogy az ő visszafoglalkoztatásuk azért létfontosságú egy ilyen cég számára, hiszen ott helyben át tudják adni azt az évtizedes tudást, akár a pályakezdőknek, akár a fiatal mérnököknek, ami náluk van, és így a cégházon belül tudja tartani azt a kritikus technológiai tudást, amit tulajdonképpen közösen építettek fel a nyugdíjas munkavállalókkal. A másik része, ugye az a könnyebb fizikai munka, amit említettem, ott rengeteg szegmensben dolgozunk a kereskedelemben, ugye az autóipar jelentős felvevő, még a maga hektikusságával, tehát hogy azt gondolom talán oda a legnehezebb emiatt toborozni, takarítási munkák, vagyonvédelem, portások, tehát mind ami olyan feladat, amire nyugodt szívvel azt tudjuk mondani, hogy egy ember egy ledolgozott élet után még könnyen el tud látni.
2: Érdemes volt szerintem velünk tartani az elmúlt percekben, mert sok információhoz juthattak azok, akik a lehetőséget keresik, és ne felejtsük el, hogy egyébként tájékoztathatjuk is az idősebb generációt, ha még nálunk ez nem aktuális, de elszaladt a műsoridőnk. Glonka Juliának, a Mitsuba Automotive általános igazgatójának köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Margiti Csákosnak, a VHC szövetkezeti üzletágának vezetőjének szintén köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Ez volt már a Felvéve, de a kedves hallgatók és a nézők most már tudhatják, hogy minden héten érdemes velünk tartani, hiszen újabb témák, újabb vendégek és sok-sok hasznos információval készülünk. Viszont hallásra, látásra.
0: A műsort támogatta a VHC. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en, Steyer József. Állandó szakértőnk, klíma kutató, vezérigazgató, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljössz, és elmondod nekünk, hogy mi történik múltkor, amikor itt voltál, utána két napra elmenti az egyenes beszédbe, és hihetetlen sok hívást kaptunk, hogy oh my god, tudja az ember a megoldást, egy csomó mindenre, szóval nagyon szerették a nézők, és köszönöm, hogy eljöttél ide a podcastre is. Figyelj, beszéljünk arról, hogy Paks, fenékküszöb, de most volt egy kis eső, pár 10 centit emelkedett is a Duna vízállása. Kezdjük a szakértői véleményeddel. Hasznos a fenékküszöb? Jó megoldás?
2: Mindenképpen egyrészt nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ismét csak. Nagyon hasznos a kárenyhítésben és Paks működőképességének a fenntartásában a fenékküszöb a jelenlegi körülmények között, amikor a Dunának a vízhozama rendkívül korlátos. Alig 600, tehát a normálisnak egyharmada körülbelül, az ilyenkor szokásosnak normális, egyharmada körülbelül az a vízhozam, az a vízmennyiség, amiből a hűtést meg kell oldani. Ezért a fenékküszöb, ami körülbelül egy olyan másfél méter magas kőépítmény, a pontos karakterisztikáját természetesen még nem tudjuk, de elkészült, keresztezi a Dunát, és körülbelül a vízügynek, az OVF-nek a szeptemberi eleji jelentése szerint egy fél métert tudott emelni, ilyen vízügyi körülmények között is a vízszinten. Ez pedig bőven elég ahhoz, hogy Paks, amelyik olyan 100 köbméter per szekundumot vesz ki a hűtéshez, az működni tudjon. Viszont értelemszerűen folyamatos gondot okoz az, hogy a hajózásnak a feltételeit nyilván ez a műtárgy, ez akadályozni fogja. Tehát hosszabb távon ehelyett valami más megoldást kell keresni, és ez az, amit én többször előhoztam többféle szakcikkben, hogy akár a hűtőtornyok kérdését, akár pedig Dunakilitinek, a nagy víztározónak az üzembe helyezését. Érdekes módon a szlovákokkal közösen azt újra kellene gondolni. Mert a klímaváltozás sajnos kilépett a lokális környezetből, sőt az európaiból is, és ez azt jelenti, hogy akár mennyire imádkozunk, sokkal több víz csak ritkán, kiszámíthatatlanul lesz a Dunába, akkor pedig muszáj a tározókra appellálni, vagy a tározóra.
1: Amikor megkérdezték Magyar Péter miniszterelnököt, hogy lesz-e vízlépcső a Dunán, határozottan azt mondta, hogy nem. Én civilként és laikusként azt kérdezném, hogy miért? Hát ha annyira jól működik Bős-Nagymaros a szlovákoknak, akkor mi miért nem szeretnénk vízlépcsőt építeni? Mi erről a szakmai véleményed?
2: Két véleményem van, egyszer egy emberi véleményem.
1: Igen.
2: Olyan szempontból, hogy nem szeretek a fóbiáknak felülni, és az ilyen dogmatizált dolgoknak sem, mint ami a Gabcsikovó Nagymaros vízlépcsőrendszer, és egyáltalán a magyar Dunai vízlépcsők környezetében van. Magyarországon hihetetlen jól bizonyított, ha visszaemlékszünk az iskolai tanulmányainkra, az első tiszai vízlépcső Tiszalök. Aztán megépült a Tisza 2, és ma milyen büszkék vagyunk arra a tóra, a Tisza tóra, ami ugye idén szintén kevés vízzel, de mégiscsak működteti azt a vízrendszert, meg a hozzácsatolt öntöző csatornákat. Uh-huh. Tehát tessék már a jó példákat sokszorozni, és elfelejteni azokat a dogmákat, amiket különböző szervezetek általában egyoldalú megfontolásból tesznek. Egy vízlépcsőnek, és ezt az osztrákok bizonyították, de nem csak Európában, hanem világ számos országában igaz, a vízlépcsőnek számos olyan értékteremtő tulajdonsága van, amit Magyarország hosszú távú hatékonysága, életminősége, környezeti stabilitása mellett nem engedhet el, nem tud helyettesíteni. Előbb kezdtem el mondani, hogy Magyarországon gyakorlatilag a hőkupola kialakulása miatt, és a jövőben egyre több hőkupolával

0: számolunk, tulajdonképpen több víz nem lesz, ha csak nem tudjuk nagyban megtartani a vizet. Hozzátartozik, hogy nagyban megtartani a vizet nem ezek a kisebb vízlépcsők fogják, hanem például az a Dunakiliti tározó, amit eleve úgy terveztek a gabcsikovói erőművel szinkronba, hogy 200 millió köbméter vizet képes visszatartani. Ezt pedig kimutattam az egyik ilyen hozzászólásban, hogy 21 napi víztartalékot jelenthet Paksnak, tehát ezek már komolyabb gondolatok. De nagyon fontos az, hogy a hordalék viszonyokat a Dunán kezelni tudjuk, és azt is, hogy a meder mélyülés az a közlekedő edények révén kiszippantja a talajvizet. Tehát az, hogy Magyarországon 2 évnyi vízmennyiség, csapadékmennyiség hiányzik a talajból. Annak az egyik összefüggése többek között az, hogy a folyóink nagyon beágyazódtak, és gyakorlatilag ez a mélyülő mederfenék, ez szívja kifelé azt a kis vizet, ami az egyébként csökkenő csapadékmennyiség mellett rendelkezésünkre áll.
1: A hordalék az azt jelenti, hogy folyamatosan viszi a hordalékot, mélyül a folyó, a mélyülő folyónak a legalsó pontjához pedig az a tőle pár kilométerre lévő vízegységek a talajban behúzza, tehát tulajdonképpen a közlekedés így igen, behúzza a folyóba, és akkor kiveszi. Tehát magyarul meg kéne akadályozni, hogy ne mélyüljön a Duna például.
0: Így
1: hogyan?
0: Így van. Nagyon érdekes a dolog, mert amikor tervezték a nagymarosi vízlépcsőt, illetve aztán megépítették a szlovákok az elkerülő csatornát, akkor a vízlépcsők mellé általában oldalcsatornákat építenek, és ahogy megemelkedik a vízszint, akkor gyakorlatilag ez a vízszint elkezdi föltölteni
1: a csatornákat
0: és a területeket is. Tehát a talajban a különböző rétegek mentén víz áramok alakulnak, uh-huh, és visszatöltik a talajt. Tehát ez egy lassú folyamat, de nagyon fontos, hogy a víz egyensúly azért meglegyen.
1: Akkor még egyszer megkérdezem, szóval kellenének vízlépcsők, jól értem, csak ne egy igennel válaszolj, vagy nem, szóval kellenének. Hányat lehetne egyébként a Dunára tenni?
0: Én azt mondom, hogy nem kell túlzásokba esni, és azt is kompromisszumként el tudom fogadni, hogy Nagymarost felejtsük el, ahol már egyszer rehabilitáltuk a tájat, de az, hogy Budapest alatt 2 darab vízlépcsőre minimum szükség van, és most felejtsük el, hogy ez Paks miatt vagy nem, aha, Paks miatt van, vegyük a közlekedő edények rendszerét, és azt, hogy Magyarországot öntözni kell, Magyarország vízháztartását globálisan rendbe kell tennünk. Ehhez pedig az egész vízgazdálkodásunkban reformokra van szükség, a csongrádi vízlépcsőt is meg kell építenünk, mert az se állandó megoldás, hogy majd a románok veszünk vizet, mert ők speciál tárolnak, meg elkezdték a régi kommunista időkbe kiépített alrendszereiket újra tisztítani, újra üzembe helyezni. Hozzáteszem, hogy a csatorna, öntöző csatornák rendbetétele, és azoknak a jogi helyzetének a tisztázása Magyarországon több évtizedes probléma és hiányosság.
1: Jól tudom, hogy a vízlépcsőknél áramot is lehet termelni, ugye? Tehát, hogy akkor lehet turbinákon átfolyatni a vizet.
0: Igen, de még egyszer hangsúlyoznám, mert az az érzésem, hogy nagyon sok civil szervezet vagy a dogmákat erősítő magát szakembernek valló valaki, aki persze a holisztikus, aha, látásmódtól távol van, próbálja eladni azt a dolgot, hogy erre az erőművi tevékenységre, tehát energetikai tevékenységre nincs szükség. Szükség van, de nem ez az elsődleges. Olyan szempontból érdekes ez, hogy a Dunán már meglévő 11 erőművet gyakorlatilag már összehangolták, vagy lehet úgy kaszkádba működtetni, ezt úgy mondjuk, hogy egymással összefüggésben működtetni, hogy a különböző csúcsidőket, amikor a legdrágább az áram, és a legtöbbet fizetjük, ha vételeznünk kell, uh-huh, ezeket az erőműveket akkor járatjuk a maximumra. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ezek az erőművek valamennyi energiatermelésre jók, de mondok egy kifejezetten érdekeset, és hogy miért hagyhatnám el tiszta szívemből Nagymarost. Vizsgáltuk a dunakiliti újra üzembe helyezhetőségét, ennek az óriás tározónak a beüzemelését, és azt hozta ki a mesterséges intelligencia, hogy miért nem teszünk a 60 négyzetkilométeres vízfelületre úszó napelemeket. Kaliforniától Kínáig nagyon sok helyen működnek az úszó napelemek, méghozzá két funkcióba. Nem elsődleges az, hogy napelemmel áramot termeljünk, hanem lecsökkentem a párolgást. Körülbelül 50-70%-kal tudom. Mert be van fedve, és most jön a lényeg, hogy a felületnek, ha a 20-30%-át lefedem Dunakilitinél, akkor majdnem annyi áramot termelek, mint a gabcsikovói erőműnél. Uh-huh. És innentől kezdve egálba vagyunk a szlovákokkal, összetudunk dolgozni, van egy vízszabályozási rendszerünk, és Magyarország még csak vízlépcsőt se épített, de már is elkezdett a modern hidrikus rendszerbe gondolkodni.
1: Képzeld el, januárban voltam Las Vegasban, Arizonába is átmentünk, és láttuk a Hoover gátat, ami azt a mekkora vízlépcső, tudom, hogy ilyet nem lehet, ez kell egy Grand Canyon. Tehát, hogy egy ilyet építeni, de fantasztikus ott. Energetikailag kérdezem, ha van egy ilyen nagyon széles folyónk, amelyben évig 11 hónapig iszonyú mennyiségű víz megy, én nem tudom a mennyiséget, a sebességét tudom, 9 méter per szekundum, az 33 km per óra, ami iszonyú gyors. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen turbinát, ami olyan, mint egy hajólapát, csak pont fordítva van, beleteszel, az, mint egy generátor, tulajdonképpen non-stop áramot termelne. Ezt miért nem csináljuk? Lehet, hogy nagyon laikus a kérdés, de annyira nekem innen nézve, annyira logikusnak tűnik, hogy bármennyi turbinát teszünk, az csak pozitívan jön ki, és csak áramot termel, és az se számít, hogy éjszaka van, vagy felhős az ég, vagy nincsen szél. Nem jó az ötlet?
0: András, az ötlet az zseniális, de rögtön hozok egy párhuzamot.
1: Mondja ellenpéldát, hogy miért nem szakértői, de miért nem szakszerű, amit kérdezek?
0: Majdnem, hogy szakszerű, amit kérdezel, ezzel nincs is probléma. A magyar gondolkodással, a magyar politikai mentalitással van egy rettentő nagy probléma. Én 20 éve küzdök, mint energetikus azért, hogy végre Magyarországon működjön már egy optimált energiamix. Iszonyú furcsa volt az, hogy most hirtelen engedélyezték a 700 megawattnyi szélkereket. Korábban pedig 10 évekre ugye visszavontunk egy nagy tendert, és elmaradtunk a szélkerék beruházásoktól, 300 megawatttal killódtunk, miközben a szélpotenciálunk körülbelül 2000 megawatt.
1: Tehát az ország fele.
0: Így van, tehát azt kell, hogy mondjam.
1: Egyik fele meg lenne Paksból, a másik meg lenne szélenergiából.
0: Például. Ezzel szemben túlkapásba elrohantunk a napelemekkel, amiknek meg nincs kiszabályozási mechanizmusa. Nem épültek meg akkumulátorok se, a lakossági akkumulátorpályázatot visszafogtuk, és nem épült meg az a 3 gáz erőmű, ami a sötét időszakban, tehát amikor vagy szürkületben nem működnek a napelemek, vagy már sötét van, de csúcsidő van, ugye, akkor tudnák helyettesíteni
1: ez
0: a dolgot.
1: Este 5-től este 9-ig vagy 10-ig ez
0: így
1: a csúcsidő.
0: Van, így van. Úgyhogy a kérdésednek a lényege az, hogy újra kellene már végre gondolni, hiszen szakemberek ülnek bizonyos helyeken ezt az energiamixet, a magyar optimált energiamixet, és könyörgöm, jelentős mértékben több milliárd köbméterre lehetne csökkenteni a földgáz importot, csak abból, hogy becsatornáznánk a rendelkezésünkre álló potenciált, feloldanánk a szűk keresztmetszeteket, amik most blokkolják a meglévő kapacitás érvényesülését, és innentől kezdve szágulthatnánk, mert az energia hatékonyság az a nemzetgazdasági hatékonyság alapja. És még egy, akkor lehetne árakat csökkenteni, most viszont az árakba, a villanyárom árában is megfizetjük azt a veszteséget, azt a trehány pazarlást, ami sajnos Magyarországra évtizedek óta jellemző.
1: Tehát akkor még óriási potenciál lenne, most akkor jó a 700 megawattnyi szélkerék, vagy nem, vagy szélturbina? Szélkerék? Minek hívjuk ennek? Mi a pontos neve?
0: A népi elnevezése a szélkerék, ugye? Igen. A régi szélmalomból kiindulva, de szakmai elnevezése egyértelműen szélturbina, hiszen a méretei, a sebessége.
1: Ezek a hatalmas nagy fehér turbinák, azok. Amiből, hogyha megyünk az M1-esen, akkor látunk 10-et, de ha átmegyünk Ausztriába, akkor látunk 300-at.
0: Pontosan, mondom? Pontosan.
1: És akkor mindig azt teszem, hogy ott jobban fúj a szél, pedig hát egy 2 kilométer van.
0: Nem, ugyanabban a szélcsatornában vagyunk ott fönn.
1: Jó ez a 700 megawattnyi szélkerék? Tehát ez egy jó döntés?
0: Ezt el tudom fogadni, ez régebben is be volt tervezve, hogy egy nagyjából olyan 1000 megawatt körüli összpotenciálnak szerepe van a magyar energiamixben, optimáló szerepe, mert hogy a szél elvileg, és ezt hangsúlyozom elvileg, mert most a klímaváltozás nagyon sok mindent felülír, meg a hőkupola különösen, de ha van szél, akkor az pont akkor tudja kiegyensúlyozni, pótolni a napelemeknek az éppen leálló termelését. Viszont itt már hallottál olyan hangokat, hogy tulajdonképpen fölmegyünk 4000 megawattig, hogy 4000 megawattnyi szélkerék lesz. Ettől nagyon óva intenék mindenkit.
1: Miért?
0: Kapitány úrnak, miniszterünknek ez volt az egyik kijelentése, hogyha befektetők jönnek, és ők megcsinálnák a 4000 megawattot, akkor a 4000 megawattnak is ad abszurdum helye lenne. A 700-ból fölmennénk 1000-re, és utána akár 4000-re. Erre írtam én az egyik ilyen észrevételemet, hogy ugyan már tegyük ki az 1000 megawatt fölötti részt, tegyük ki Horvátországba, a tengerre, és próbáljuk már meg azokat a hőáramokat egy kicsit a óriási szélkerekek által keltett páratömeggel kezelni, azoknak az erejét csökkenteni, még akkor is, ha csak ezzel a dinári hegységet öntözzük délen, ott, ahol a tüzek voltak, a bozótüzek voltak. Az energia akkor is bejön, és a horvátok tulajdonképpen hálásak lehetnek akkor, hogyha ezt a nemzetközi kooperációt oda tettük.
1: Milyen energetikai döntések tetszenek a jelenlegi kormányon, és mi az, ami nem tetszik? Mondanál véleményt?
0: Roppant nehéz pillanatnyilag véleményt mondani, mert nagyon sok olyan hirtelen helyzet van, ami úgy következik be, hogy nem látom az előkészületet, a felkészülést hozzá. Mondok egy konkrét példát, ugye most borzolta a diplomáciai kapcsolatokat, az orosz-magyar diplomáciai kapcsolatokat, a diplomaták kiutasítása. Igen. Én rögtön rákérdeztem a megfelelő csatornákon keresztül, hogy tessék mondani, ha korlátozzák a földgázt, mert hogy még egy évig importálhatunk csővezetékes orosz földgázt, akkor azt mivel helyettesítjük? Hát erre csak egy olyan válasz jött, hogy lehet, hogy nehéz időszak következik, és viszont be is következett az, hogy az oroszok azonnal visszafogták nagyjából 50%-kal az ő általuk biztosított gázmennyiséget. Tehát azt kell, hogy végre elfogadjuk, hogy a rövid távú prompt döntések mellett a hosszabb távú, közép és hosszabb távú megoldások is kezdenek kibontakozni. Amit jónak értékelek, és hogy ne azzal zárjam, hogy a rossz, zárjam azzal, hogy mi a jó, az az, hogy a hálózatfejlesztésbe kaptunk pénzt az Uniótól, és nem csak maga a hálózatfejlesztés, tehát a szűk keresztmetszeteknek feladó transformátorállomásoknak a feloldása történik meg viszonylag rövid távon, hanem az úgynevezett BESZ rendszereknek, az akkumulátoros tározóknak is a rendszerbe illesztése. Ennek a pozitívuma az, hogy ez a leggyorsabb, és annak a jelenleg kihasználatlan, elvesző napelem kapacitásnak az integrációját, a rendszer integrációját biztosítja, amivel egyébként ki lehetett volna küszöbölni a paksi visszafogás, leszabályozás időszakába a rendkívül drága, aranyáron történt áramimportot.
1: Mi a véleményed, térjünk vissza, itt is elmondtad nálam, meg beszéltetek az egyenes beszédben is a Balaton helyzetéről, na hát azóta sem javult, egy kedves barátom rendszeresen jár le szörfözni, és azt mondja, hogy 150 méter gyalogol be, és cipeli be a szörföt száraz lábbal.
0: A déli parton.
1: Déli parton, igen. vannak-e megoldás, látod-e a szakemberekben a megoldás keresést, vagy azt mondják, hogy amíg nincs eső, meg nem ömlik a víz mindenhonnan, addig tulajdonképpen így marad a Balaton. Neked volt egy elképzelésed, talán a Rába folyót, ugye, jól mondtam?
0: Így van.
1: A Rába folyó elképzelés, azt röviden összefoglalod, és utána elemzed a jelenlegi helyzeted, vagy a jövőjét a Balatonnak?
0: Szívesen megteszem, annál is inkább, mert ezt nem szeretném elengedni, hiszen van egy elsődleges szívügyem, ez a Velencei tónak a revitalizációja, mert most már arról beszélünk, hogy a megmentésbe elkéstünk, és ez botrányos, hogy április óta képtelen az élhető környezetért minisztérium megfelelő intézkedéseket hozni a Velencei tó megmentésére. Most alakítottunk egy csapatot a Gárdonyi polgármester vezetésével, és kiderült, hogy az állami vízművek is szabotálják szó szerint a Velencei tó megsegítését, miközben lenne elegendő víz, elegendő kút, meg egyéb.
1: Ezt hogy érted, hogy szabotálják?
0: Azzal szórakoznak, hogy olyan árakon adnák a köbméterét a víznek, tehát nem arról szól a helyzet, hogy vészhelyzet van, ökológiai veszélyhelyzet van, segítsük meg a tavat, és ilyenkor még azt mondom, hogy még saját veszteséget is fölvállalok, hogy adakozzak, hogy segítsek, vagy saját költséget fölvállalok. Itt szó nincs erről, itt három állami igazgatás alá tartozó vízügyi szervezet azzal szórakozik, hogy kutakat zártak be, hogy 500 forinti adnák köbméterét, meg hogy most ez a csatorna így működik, vagy nem működik. Tehát ilyet nem lehet csinálni egy jól működő, jól szervezett országba, ahol egyébként megmutattuk pont Paksnál, hogy lehetnek nagyon praktikus, gyors döntések, és kellenek ilyenek. De térjünk vissza a Rábára. Én szerencsére 10 éve együtt dolgozom egy zalai kisközséggel, Nagy Pálival, amelyik a Rurenernek, az Európai Zöld Közösségeknek alapító tagja, és most velük egyeztettünk egy olyat, hogy összehívjuk a Rába Kis-Balaton nyomvonalon lévő önkormányzatokat, és elővesszük azokat a korábbi vízügyi terveket, amik különböző rossz hipotézisek miatt tulajdonképpen elfeküdtek, nem valósultak meg.
1: Mi lenne ez a terv? Hogyan lehetne megmenteni így a Balatont?
0: A szenzációs az, hogy a Rábának a magyarországi befolyás az körülbelül 67 méterrel följebb van, mint a Balaton vízszintje. Tehát van egy gravitációs csatorna lehetőség, szűrőfelületeket, bioszűrőfelületeket kell kialakítanunk, hogy amit esetleg a Rábába az osztrákok bepakolnak, különböző koaguláló szereket, ezek ilyen habmentesítő és egyéb, ezeket mind leszűrjük, és a Balatonba egyelő tisztított, jó minőségű plusz víz kerüljön. És akkor ezt hoznánk át ezen a Canal du Velencén, mert fél méter még a Balaton és a Velencei tó szint különbsége is, ezen hoznánk át a Velencei tóba, és így lenne egy olyan önfenntartó ökológiai rendszerünk, ami a sporttól kezdve a klímáig, a halállomány védelméig mindent támogat. Hagy mondjam el, hogy az ökológiai katasztrófának a Velencei tavon egy nagyon tanulságos dolga van, amit remélem, hogy majd a sajtóba feldolgoznak, az pedig az, hogy a Magyar Halászati Egyesület a Pocsolyákba állománymérést végzett, és kiderült, hogy az ott talált, ott maradt, ott ragadt halak 70%-a inváziós faj. Tehát azok túlélik ezt a stresszt helyzetet, az őshonos igazi halfajták, amiből éltünk, amiből a Velencei tó partján is halászik. Igen, ezek gyakorlatilag nagyon gyorsan kipusztulnak az oxigén és vízhiány miatt.
1: Ettől függetlenül azért nagyon sok mindent megtudtuk, lejárt az időnként, nagyon szeretném, hogy gyere máskor is, Teljer Józsefet hallottuk. Klímaszakértőn, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók, felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóra tekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térképraktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyeket is létrehoztak. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Kiszivárgott Orbán Viktor teljes köcsei beszéde, amelyben a volt miniszterelnök földrengésszerű vereséget emlegetett. Szakértők szerint áprilisban egyértelművé vált, hogy a továbbiakban működésképtelen a centrális erőtér politikai stratégiája, amit 2009-ben éppen Köcsén vázolt először Orbán Viktor. Hogy miként emelkedett fel a 2010-es években a Fidesz, és aztán mi vezetett a bukásához, arról Csizmadia Ervinnel beszélgetünk. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt, miután hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett az ügyben a Transparency International. A 2017-ben megszüntetett letelepedési kötvényprogram keretében 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A Transparency szerint a program lebonyolítását ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták. Martin József Pétert kérdezzük. Felmondja a kormány a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncesziós szerződést, jelentette be Magyar Péter és Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón. A 23 ezer milliárd forint értékű szerződést még az Orbán kormány kötötte a Mészáros Lőrinc és Színy László érdekeltségébe tartozó cégcsoporttal. A stúdióban Vitézi Dávid. Az eddigi egyik legfontosabb sajtótájékoztatóként harangozta be Magyar Péter a mai kormány szóvivői tájékoztatót, ahol több bejelentést is tett. Az autópálya koncesziós szerződéseket érintő döntésen túl azt ígérte, hogy átalakítják a sport és a politika kapcsolatát, valamint felállítanak egy új országos zöld hatóságot. Az elhangzottakat Virág Andreával és Szakonyi Péterrel értékeljük.
3: Ezen a héten az utolsó egyenes beszéd. Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Csizmadia Ervin, régi ismerősünk, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Jó estét kívánok.
4: Jó estét.
3: És hát régóta követi a politikát itt Magyarországon, meg hát történelmi léptékekben is igencsak járatos a politika történetében. Az, amiről mi most beszélgetünk, vagy ahonnan kiindulunk, azért még nem teljesen, de már lassan történelmi lépték. 2009, ugye most emlékszünk a 2006-os eseményekre, itt van az évforduló, de 2009 is fontos volt, mert ott látszott igazán először, hogy meg lehet a Fidesznek a kétharmada, akár egy év múlva is. És Orbán Viktor meg is előlegezte magának, maguknak ezt a köcsei beszédében. 2009-ben is volt már köcsei beszéd, mint ahogy most a múlt hétvégén. Mi van abban a beszédben?
4: Rengeteg minden, és akkor talán hadd kezdjem onnan, hogy mostanában, az elmúlt napokban ugye sokat szóba került az öszödi szindróma, de az öszöd mellett volt egy másik fontos esemény sorozat is azon a nyáron, nevezetesen Orbán Viktornak a cikk sorozata. 2006 nyarán a Magyar Nemzetben ő cikk sorozatot írt, és milyen érdekes, ebben a cikk sorozatban az fogalmazódott meg, hogy Magyarországon a diktatúra és a demokrácia között jött létre valamilyen rendszer. Tehát tulajdonképpen még nem diktatúra, de már nem is demokrácia.
3: Ezt látta az akkori Gyurcsányi kormányzásban?
4: Lényegében igen, és ezt csak azért hozom szóba, mert ugye most is az elmúlt időszakban a Fidesz 16 éve alatt mi volt az egyik legfontosabb dolog. Talán a diktatúrát itt se használták, de az egyértelmű volt, hogy tehát nem demokrácia, ugye autokráciának nevezték a Fidesz 16 évét. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy mi itt egy elég régi problémával nézünk szembe Magyarországon. Nagyjából úgy mondanám, hogy a 90-es évektől, hogy még visszább menjek, állandóan fölmerül az, hogy rendszerváltásra van szükség Magyarországon, hiszen gondoljunk bele, hogy 98-ban, amikor a Fidesz először hatalomra került, akkor is azt mondta, hogy többre van szükség, mint kormányváltás, kevesebbre, mint rendszerváltás. Azaz, a 36 évből körülbelül 32-t azzal töltünk el, hogy nem tudunk kitalálni egy olyan időszakot, egy olyan választást, amikor kormányváltás, normális kormányváltás lehetne. Ez szerintem probléma. Most tudom, hogy a nézők persze azt mondják, hogy na de különbség van a különböző korszakok között, és igen,
3: tényleg van, persze.
4: Így van, de a végeredmény szempontjából, hogy tehát nem jutunk egyről kettőre, nem tudunk oda eljutni, hogy szokásszerű kormányváltások keletkeznek.
3: Az elmúlt 16 évben nem volt rendszerváltás, de volt kormányváltás, de igazán kormányváltás sem volt, mert volt, amikor úgy maradt, ahogy volt, volt, amikor Orbán Viktor úgy döntött, hogy lecserél egy-két embert a kormányból, de általában minden ment tovább, mint ami sem történne. Tehát, és valahogy nem is volt ilyen típusú hiányérzetünk, és most megint rendszerváltás van, megint azt mondjuk, hogy miközben talán ez megint egy túlzó jelző.
4: Hát igen, és ha már itt fölmerül az, hogy ez a legújabb rendszerváltás milyen, itt szerintem az az érdekes kérdés merül fel, hogy ugye ez az új kormány, illetve az új párt ígért egy csomó mindent a választás előtt. És egyáltalán, hogy ígéretei vannak. Szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, mert van egy félreértés Magyarországon, hogy a politikus és egy párt ne ígérjen. Ez szerintem tévedés. Ezt az én szakmámban zajló kutatások bebizonyítják, hogy az emberek nagyon is várnak ígéretekre. És olvasom, hogy a Tisza párt már most mondja, hogy az elmúlt 3-4 hónap alatt, vagy 5 hónap alatt az 1000-valahány száz ígéretéből már kb. 120-130 meg is valósult. Önmagában ezzel a világon semmi baj nincs, mert persze, hogy a választó valami kézzel foghatót, valami materiálisan követhetőt szeretne, és ilyen szempontból ez az új kormány, hogy úgy mondjam, azon a pályán van, amit megígért.
3: Ezt a számon kérhetőséget, ezt nem tapasztaltuk. Tehát az nagyon kevés ahhoz, hogy legyen mit számon kérni, hogy folytatjuk. Jó, de mit csináltok? Itt most ezek nagyon konkrét ígéretek voltak valóban, tehát számon lehet kérni.
4: Így van. És szerintem, ahogy visszatérjek a 2009-es köcsére.
3: Úgy sem engedtem volna, mert hát hiszen megbeszéltük, hogy erről beszélünk.
4: Igen, igen. Tehát a 2009-es köcsé az egy nagyon érdekes Orbán beszédet tartalmazott. Abban semmi olyasmi nem volt, ami ilyen értelemben számon kérhető. Sőt, mondok még ennél is érdekesebbet. Ez pedig az, hogy amit most mond Orbán Viktor 26-ban köcsén, hogy a gazdaság az egyik legfontosabb dolog, és azért vesztettek 2026-ban, mert a Fidesz nem tudott gazdasági növekedést produkálni. Ez a 2009-es beszédben egyáltalán nem jelenik meg. Sőt, azt mondja Orbán, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok a gazdaságnál, meg még a biztonságnál is. Tehát ez nagyon érdekes. Például az, hogy ez a mi országunk, ez a Magyarország, ez egy teljesen egyedi, teljesen különleges hely, minden más országtól különbözünk, és a mi feladatunk az, hogy ilyen is maradjon Magyarország. Na most egy
3: ilyen érdekes, ennek jegyében vezette az országot 16 évig.
4: Igen, és egy ilyen program után ugyan mit kellene változtatni? Tehát tulajdonképpen az ő logikájában itt nem kellett olyan ígéreteket megfogalmazni, mint a mostani kormány.
3: De mondott ő ott mást is, a duális rendszer végét jósolta például. Hogyha jól belegondolunk, szintén ennek megfelelően próbálta irányítani az ország működését, és egyre jobban sűríteni a saját környezetében az összes politikai tényezőt. Még az ellenzéket is sokszor volt egy olyan érzés az embernek, hogy mintha csak körülötte forognának, és nem lenne külön önálló életük. Ez a kétpólusúság, ez most sem tért vissza, mert most megint egy nagyon erős, nagyon centralizált kormánypárt vezeti az országot, amennyire pártnak lehet nevezni.
4: Így van.
3: Nyilván igen.
4: Én szerintem, ugye, amikor ő meghirdette a centrális erőteret, akkor az valóban úgy nézett ki, hogy az centrális lesz. De a 16 év során azért én úgy érzékeltem, hogy azért nagyon erősen ott voltak az ellenzéki pártok, még hogyha nem is tudtak hatalomra kerülni. Tehát ilyen értelemben szerintem ezt a célját, hogy tehát centrális erőteret hoz létre, ezt nem tudta teljes mértékben.
3: Mert hogy ezek az ellenzéki pártok nem úgy viselkedtek vele, mint a nap körül a bolygók? Tehát nem az történt, hogy valójában körülötte forogtak?
4: Nem, hanem egyáltalán ott lebegett mindig az, és gondoljunk bele, hogy 2018-ban is már sokan azt várták, hogy kormányváltás lesz. 2022-ben pedig még inkább. Ugye Orbán Viktor most 2026-ban azt ismeri el, hogy a 22 utáni kormányzásban jöttek már ott mindenféle problémák, de már 18-ban is én emlékszem, hogy egy csomó kollégám azt írta, hogy ez egy ez egy olyan választás, ahol már megbukhat a Fidesz, és nem bukott meg, úgyhogy ilyen értelemben szerintem, tehát a centrális erőtér azért ki volt téve kihívásoknak, annak ellenére, hogy az ellenzék nem tudott hatalomra kerülni, és kiírtam egy mondatot a 2009-es beszédből azért, mert szerintem ez nagyon fontos. A Fidesz legnagyobb sikere minimálisra csökkenteni a duális erőtér visszatérésének esélyét. És ezt tulajdonképpen hát lecsökkentette annyiban, hogy a Tisza párt még erősebben ugye megvalósítja a centrális.
3: Hát, illetve ez a gondolat most visszaütött valójában rá. De mondott mást is, arról beszélt, hogy a következő 15-20 évben a magyar politikát nem a váltópártok versenye határozza meg, hanem egyetlen nagy centrális nemzeti és kormányzó erő, a Fidesz áll majd a középpontban. Majd vége lett a Fidesz korszakának, és hát nem tudjuk mennyi ideig, de egyetlen nagy kormányzó erő áll a középpontban. Tehát nem, mintha nem a Fideszen múlna ez, hanem berendeztünk így magunknak egy országot.
4: Igen, de ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a magyar társadalomnak arról nincs nagyon nagy tapasztalata, hogy hogy lehet együtt élnie az ország különböző állampolgárainak és pártjainak, hogy tartósan váltó gazdaság legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb probléma. Hadd utaljak arra, hogy Magyarországon már nagyon korán a 90-es években is a választók az MSZP-t kettőharmaddal, az MSZP-SZDSZ-t kettőharmaddal hozták vissza. 94-ben vagyunk. Akkor még nem lett hosszú kormányzás, de lett nagy párt. És emögött én azt látom, hogy a magyar társadalomban van egy ilyen igény arra, hogy nagy pártot szeret maga fölött látni, miközben persze arról vizionál, hogy de jó lenne, hogyha a politika olyan lenne, mint Nyugat-Európában, sokféle, sokszínű, stb. Ezt a kettőt mi együtt valamiért nem tudjuk csinálni, és ez nagyon érdekes számomra, hogy a magyar közönség most még a Fidesznél is nagyobb felhatalmazást adott.
3: Hát nyilván túlcsapott ez a hullám, akkora volt az igény, hogy mindent elsöpört. De van itt egy izgalmas kísérlete Magyar Péternek és kormányának, méghozzá az, hogy egy új választójogi törvényt kíván megalkotni. Pont azért, hogy ezek a kétharmadok ne vagy nagyon nehezen fordulhassanak mostantól elő. Ez viszont bátorító lehet a társadalomnak és olyan erőknek is, akik ma kis pártnak látszanak, hogy próbálkozzanak, mert lehet, hogy emeli az is társul majd, hogy nem 5, hanem 3% lesz mondjuk a bejutási küszöb. Ez megváltoztathatja egy társadalom gondolkodás módját, abban hogy mások az esélyek?
4: Abban az esetben, hogyha például két olyan irányzat, ami az utóbbi fél évtizedben, de lehet, hogy egy évtizedben nagyon gyengén muzsikált, gondolok itt a szociáldemokráciára és a liberalizmusra, ha ezek az irányzatok pártbeli képviseletre tudnak szert tenni. Ahogy ugye elnézem például a magyar baloldalt, nagyon régóta felmerül az, hogy az MSZP helyébe kellene egy másik, egy igazán korszerű baloldalt állítani, nem nagyon sikerült eddig. Vagy az SZDSZ bukása után a magyar liberálisok megpróbálnak valamilyen másik liberális pártot összerakni. Ha ez a kettő nincs, akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy a választójogi törvény ellenére továbbra is csak jobboldali irányzatok, hogy mondjam, szaporodnak. És ilyen értelemben tehát az, hogy önmagában egy törvény megszületik, az nem garantálja azt, hogy valódi pluralizmus jön létre és valódi sokszínűség.
3: Az utolsó néhány gondolat erejét térünk vissza a Fideszhez, már csak azért is, mert Köcse után, ahol most kiszivárgott, hogy miket mondott Orbán Viktor, és hát azt jól érzékelte, hogy itt romokat kell eltakarítani, de ő a romokat egészen máshogy akarja eltakarítani. Ismét Soros György nevével jön elő, ismét Brüsszellel, a nemzeti függetlenség elvesztésével, a multinacionális nagytőkének való kitettséggel, ugyanazokkal a szlogenekkel, amiket hallottunk az elmúlt 16 évben különböző mértékben mindegyiket, de általában folyamatosan. És nekem most akkor az a kérdésem, hogy vajon abba bukott-e bele az előző vezetése az országnak, hogy ezeket megunták az emberek, vagy valóban ki lehet pipálni annyival, hogy nem sikerült a gazdaság?
4: Egészen biztos vagyok benne, hogy ez is egy fontos ok. Tehát magyar jobboldalnak azt hiszem az egyik fontos feladata, hogy ezeket az elmúlt 16 évben meggyökeresedett nemzetközileg használt paneleket felülvizsgálja. Tehát és ilyen értelemben a választójogi törvényre mégiscsak visszautalva, tehát a jobb oldalon is szükséges valami olyan új, hogy mondjam, mozgásnak megindulnia, ami nem feltétlen csak ezt a régi típusú jobboldaliságot, régi típusú jobboldali ideológiát, a nemzetbe bezárkózó jobboldali ideológiát képviseli, hanem ennél valamivel többet, ugyanis ugye Orbán mondott nagyon érdekeset még ugye a Kötcsei beszédében, nevezetesen azt, hogy most már nem kell a múltat elemezni. Ugye, hanem,
3: mintha megtörtént volna.
4: Hanem a jövőre kell koncentrálni, meg a jelenre, rumeltakarítás, és így tovább. Én szerintem ebben őneki nincsen igaza. Tehát a múltban rengeteg olyan tanulság van a jobb oldal számára, és hozzá szeretném tenni, hogy nem csak a jobb oldal számára. Ugyanis az is egy tévedés Magyarországon, hogy úgy külön kezelünk mi irányzatokat. Tehát az, hogy milyen a jobb oldal, abban vastagon benne van a másik oldal is. Hogy milyen a bal oldal, abban. Tehát magyarán azért szükséges ez, hogy a jobb oldal megújulásának ugyanis például lehetne egy kihatása, egy vonzereje, egy újjáépítő jellege a vele szemben rivális irányzatokra is. Tehát ezért is nagyon fontos, itt nem a Fidesz önmagában vett megújulásáról van szó, hanem hogy tud hozzájárulni a teljes magyar politikai paletta újra rendeződéséhez.
3: Csizmadi Ervin, köszönöm szépen.
4: Köszönöm én is.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt, miután hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett az ügyben a Transparency International. A 2017-ben megszüntetett letelepedési kötvényprogram keretében 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A Transparency szerint a program lebonyolítását ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták. Martin József Pétert kérdezzük.
2: A Transparency vélemény azért is fontos, mert az ő feljelentésükkel indult el ez a történet a rendőrségi eljárásban. Jó estét kívánok, örülök, hogy találkozunk ilyen távoli módon.
3: Jó estét kívánok!
2: Beszélünk mi még ma este itt az adásban 23 ezer milliárd forintos üzletről, az felfoghatatlan, tehát tényleg az ember nem is tudja belátni, hogy az mennyi pénz, ugye ez az autópálya koncesszió. Ennél a történetnél mennyi pénzről van szó?
3: Hát ennél a történetnél azért jóval kevesebb összegről van szó, de azért ez is eléggé látható szabad szemmel, és hogy úgy mondjam, makrogazdasági relevanciája is van, mert hogy 21 milliárd forintos nettó veszteséget becsültünk mi annak idején 2017-ben, amikor egy átfogó tanulmányt készítettünk erről a programról. Tehát 21 milliárd forintot veszítettek a mi akkori számításunk szerint a magyar emberek ezen a programon. Egész egyszerűen azért, mert az a nyeresség, ami egyébként a magyar lakosságnál, magyar állampolgároknál, az magyar államkasszánál kellett volna, hogy lecsapódjon, ez 8 közvetítő cégnél csapódott le, és a 8 közvetítő cég összesen 60 milliárd eurónyi nyereséghez jutott ebből a programból.
2: Ez egy 2012-ben indult program, mit ad Isten, Rogán Antal kezdeményezte, és aztán volt egy olyan hír akkoriban, ez hosszan tartotta magát, hogy egy olyan kör volt Rogán Antal körül, amelyik erre a letelepedési kötvény üzletre rá is tudott szállni. Ez mennyire látszik így visszamenőleg felfejtve, és mennyire egyértelmű, hogy minden Rogán Antalhoz vezetett?
3: Szerintem a dolgok jelenlegi állása szerint még csak annyit tudunk, hogy ugye Rogán Antal volt annak idején a Magyarországgyűlés gazdasági bizottságának az elnöke, és ebben a minőségben ő volt az, aki menedzselte ezt az egész folyamatot. Nagy valószínűség elő volt az, vagy az egyike azoknak, akik ki is találták ezt a egyébként eléggé bonyolult konstrukciót, csak zárójelbe jegyzem, meg lehet, hogy még majd beszélünk róla, hogy ez egy ilyen hungarikum volt. Tehát igazából a letelepedési államkötvényekhez, vagy ugye, ahogy más országokban mondják, az aranyvízum konstrukciókhoz nem kellenek közvetítő cégek. Tehát ez egy tulajdonképpen nagyon egyszerű konstrukció, pénzért lehet venni állampolgárságot. Ez más országban is létezik, önmagában ez még nem ördögtől való, hanem itt az történt, hogy ugye közbeiktatták ezeket a közvetítő cégeket, és ezen közvetítő cégek voltak azok, amelyek lefölözték ezt a hasznot. Azt, hogy aztán végső soron a közvetítő cégektől hová került ez a pénz, magyarul kik a végső haszonhúzói ennek az egész konstrukciónak, amire az imént rákérdezett, ezt jelen állás szerint nem tudjuk. Ezért van szükség, véleményem szerint, és a Transparency International Magyarország véleménye szerint a tisztánlátásra ebbe az ügyben, és a tisztánlátás az most már csak büntető eljárás során következhet be.
2: Az sem világos, hogy miért kellettek ehhez közvetítő cégeket, be lehet fizetni a magyar államhoz, és akkor ez intéződik. De ha már kellettek közvetítő cégek, miért ismeretlen hátterű offshore cégek voltak azok mind? Egytől egyig.
3: Egy nem egyébként, az Arton nem, annak volt egy magyarországi székhelye, de valóban a 8-ból 7 az külföldi székhelyű volt, és egyébként, de egyébként önnek van igaza, mert az Artonnak is volt offshore háttere, tehát ilyen értelemben mindegyiknek, hétnek teljes egészében, egynek pedig részben volt offshore háttere. Hát valószínűleg a két kérdés az összefügg, tehát valószínűleg azért volt szükség offshore cégekre, hogy ott tűnjen el a pénz, mert ugye az offshore cégek azok attól offshore cégek, hogy teljesen átláthatatlanok, és hát csak egy méretes zárójelbe jegyzem meg azt, hogy a magyar alaptörvény tiltja azt, hogy a magyar állam szerződjön átláthatatlan hátterű cégekkel, tehát olyan cégekkel, ahol nem ismert a végső haszonhúzó, a végső tulajdonos. És azt gondolom, hogy itt ebben az esetben ugye pont ez történt. Tehát valószínűleg azért volt szükség offshore cégekre, hogy így jobban el tudják tüntetni ezt a vagyont, amiből még egyszer mondom, 21 milliárd forintos kára származott a magyar államnak.
2: Hát összesen 60 milliárd forint közpénz volt haszonként elkönyvelhető az offshore cégeknél. Ez éppen az önök száma, de hát tételezzük fel, ugye, hogy ez egy normális dolog, hogy van haszon egy tevékenységen, hogy miért pont úgy és miért pont oda, az majd egy nyomozás kérdése lesz. Viszont van itt 6621 állampolgár, aki így szerzett magyar állampolgárságot, tulajdonképpen Európai Uniós polgárrá váltak. Róluk tudunk bármit?
3: Hát ugye mind a 6600-ról nem tudunk, már 6600 kötvénycsomagot adtak el, és összesen 20000 állampolgárról beszélünk, nagyjából 19000 valamennyi, akik ezen kötvényprogram keretében ugye Magyarországra kerültek. Nyilván név szerint nem ismerjük az összeset, de hát többen kiderítették azt, hogy kerültek.

0: jelentenek Magyarország számára. Tehát amellett, hogy ez pénzügyileg rendkívül káros volt a magyar állam számára, nekünk ez meggyőződésünk, régóta mondjuk ezt régi történetről van szó, emellett nemzetbiztonsági kockázatot is hordozott ez az ügy.
1: Ez a feljelentés forró krumpli, azért kérdezem, mert hogy először ugye Ligeti Miklós, aki azóta alkotmánybíróvá vált, de akkor még a jogi igazgatója volt a Transparency-nek, amikor megírta a feljelentést, a legfőbb ügyészségre került az ügy. Onnan a központi nyomozó főügyészségre, aztán pedig a BRFK-ra. Tehát mindenkinek volt egy ötlete, hogy hova lehet tovább tolni.
0: Hát én azt remélem, hogy azért mondjuk a rendszerváltás az érezteti hatását a bűnöző szerveknél is. Ennek azért vannak jelei most az elmúlt hetekben, hónapokban. És én azt remélem, hogy szemben azzal, ami történt ugye 2018-ban, amikor szintén feljelentést tettünk, és a világban semmi nem történt, a rendőrségen is, ügyészségen is annak idején feljelentést tettünk. Azt remélem, hogy most azért ezt a kérdést érdemben ki fogják vizsgálni. Szerintem mindenki az az érdeke, hogy ez megtörténjen. Ma már azért zajlik ugye a foglyulejtett államnak a leépítése, és azon intézmények átalakítása, amelyek a foglyulejtett állam pillérei voltak. Ugye az ügyészség, azt mint tudjuk, a foglyulejtett államnak, ha úgy tetszik, az ászlós hajója volt. Az volt a legfontosabb szerv, amely büntetlenséget nyújtott számos korrupt elkövetőnek, minél magasabb szinten voltak, annál inkább. Ez a helyzet azt gondolom, hogy megszűnőben van, azért fogalmazok így, ugye, mert még nincs kinevezett legfőbb ügyész, és hát mint halljuk ugye az elmúlt napok híreiből, az ügyészségen mindenféle bizonytalanság és feszültség van, de azt gondolom, hogy összességében azért most megvan az esély és a remény arra, hogy ezt az ügyet érdemben ki fogják vizsgálni, és valóban az igazságot fogják keresni, és nem pedig falaznak a korrupt elkövetőknek.
1: Ezt az ügyet is még mennyit? Köszönöm szépen, Martin József Péter volt a vendégünk, a Transparency International ügyvezető igazgatója. Jöjjön máskor is, még akár így is. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Felmondja a kormány a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést, jelentette be Magyar Péter és Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón. A 23 ezer milliárd forint értékű szerződést még az Orbán kormány kötötte a Mészáros Lőrinc és Színy László érdekeltségébe tartozó cégcsoporttal. A stúdióban Vitézi Dávid.
2: Közlekedési és beruházási miniszter, jó estét kívánok. Én nem tudom felfogni ezt a 23 ezer milliárdot, mint lehetőséget. Tehát, hogy ez mennyi pénz?
3: Hát a 20 ezresekben képzeljük el, akkor 1150 tonna. Ez nagyjából azt jelenti, hogy hát kamionok egész sorát lehetne megtölteni vele, azt hiszem 46 nagy nyergesvontatónyi 20 ezres, amit itt Mészáros Lőrinc és Színy László megkapna ez alapján a szerződés szerint, de mondok egy másik egyszerű összehasonlítást. Jövőre, amikor még nem a tetején van az árazás, mert még ugye még nem készültek el bizonyos autópályaszakaszok, amiket nekik kell megépíteni, jövőre minden egyes órájában a 2027-es évnek 41 milliót kéne utalni, összesen naponta átlagosan 1 milliárd forintot nettó plusz áfa, és akkor még plusz áfa. És ez átlagosan a szerződés teljes időtartamára, tehát a következő 30 évre, még 30 év van hátra, óránként 77 millió forintos átlagra jön ki. Tehát ha a szerződés így végigmenne, nem fog, de ha a szerződés így végigmenne, akkor 2057-ig, amikor én 72 éves leszek, addig bezárólag minden órában átlagosan 77 millió forintot kéne a magyar államnak az adófizetők pénzéből kiutalni ennek a koncesziós társaságnak.
2: Azt is látjuk, hogy erre mekkora költség hányad hárulna?
3: Hát azt látjuk, hogy ugye itt két komponense van ennek a szerződésnek. Az egyik az, ez önmagában is azt gondoljuk, hogy jogellenes 35 évre ezt kiadni, hogy a meglévő autópályákat működteti. A magyar állam a meglévő autópályahálózatának a legjelentősebb részét, az M1-est, az M3-ast, az M7-est és így tovább számos autópályát odadott ennek a koncesziós társaságnak. Úgyhogy ők nem építenek rajta, tehát nincs az, hogy meg kell térülni a beruházásuknak, hanem csak átvették a meglévő autópályákat, és ezt 35 évig működtethetik. Ez ugye a mi álláspontunk szerint ellentétes a közbeszerzési jogszabályokkal, mert éppen az van, hogy nem lehet ilyen hosszú időre kiadni szolgáltatási szerződéseket. Egy koncesszió, ahol beruházás van, és az a beruházás lassan térül meg, az más, de itt csak sima szolgáltatás
2: van.
3: De
2: az EU is azt pedzegette, hogy ez nem is volt koncesszió egy percig sem.
3: Így van, így van. Ez az Európai Bizottságnak is a kötelezettségszegési eljárásában egy érve. Na most ezt miért mondom? Azért, mert ebben a működtetési körben a magyar közút, ami korábban működtette, azt állítja most is, hogy kevesebb, mint fele annyiért meg tudná csinálni, mint amennyire a mészárosék üzemeltetik az autópályákat. A fejlesztések terén pedig azt látjuk, hogy az elmúlt évek magyar építőipari áraihoz képest, ami azért magas volt, tehát azok ugye ezek ugyanezek a cégek, ahhoz képest is egy 30-35%-kal túlárazott a szerződés. Van egy pénzügyi modell, ami a szerződés hivatalos része, tehát ez nem a mi számításunk, és azt szerint 3300 milliárd forintnyi profitot venne ki Mészáros Lőrinc és Színy László ebből az egészből a teljes szerződéses időszak alatt. És amikor úgy volt, hogy ez elkezd csökkenni, vagy úgy érezték, hogy elkezd csökkenni, egy évvel a szerződés megkötése után, akkor bemódosították a szerződést, és fölemelték 17 ezer milliárdról erre a 23 ezer milliárd fölötti összegre a szerződés értékét. Ez is jogellenes.
2: Tehát keveselték a profitot?
3: Igen, és most itt ebben az adásban nem fogom tudni felolvasni, de a mai sajtótájékoztatón felolvastam a szerződésből ilyen egészen kafkai részleteket, ha valakit érdekel az ilyesmi, javaslom, a YouTube-on meg tudja nézni. Hogy az orosz-ukrán háborúra hivatkozva háborús költségnövekményként azonosítják ezt, arra hivatkozva, hogy a szerződés megkötése idején, ami egyébként 3 hónappal a háború kitörése után 2022. májusában történt, de hogy még így is a szerződés megkötése idején nem volt előre látható az, hogy milyen nehézségeket okoz az orosz-ukrán háború az autópálya konceszornak, hogy neki megnövekedtek a kamatai, megnövekedett a hiteltörlesztésre fordítani.
2: De még forrása. Ha ez igaz is lenne, ez nem az üzleti kockázat
3: hát
2: kategória?
3: Tehát ettől mondjuk azt, hogy ez egy teljes nonsens és minden szabállyal ellentétes. Egy ilyen koncesziós szerződésben, amit 35 évre kötnek, ebben az időtávban nézve pillanatnyi, nyilván a háború egy elhúzódó probléma, de azért azok a problémák, amiket ők itt felhoznak, azért az 35 évhez képest pillanatnyi problémák. Erre hivatkozva megemelni a díjakat előre menőleg 2057-ig, ez egy nonsens, és itt ez történt. 2022-ben megkötik azt a szerződést, Rogán Antal írta alá, mint miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter. Még semmit nem építettek a mészárosség, de már 23-ban rögtön bemódosítják egyszer, akkor is az ő javukra korábban az volt, hogy csak egyben lehet fölmondani, és akkor azt mondják, hogy szakaszonként is, ha valahol késedelembe esik, akkor föl lehet mondani, ez nyilván egy könnyítés volt, de ennél nagyobb botrány szerintem az, ami a második módosítás, ahol fölemelik összességében mindent figyelembe véve több ezer milliárd forinttal a szerződés értékét, arra hivatkozva, hogy a háborús költségnövekmények miatt, idézem, túl alacsonyra csökkenne a megtérülés se Mészárosék számára, a tulajdonosok számára.
2: Ez legalább egy őszinte mondat.
3: Igen, és erre hivatkozva, erre nem látható okra hivatkozva, ezer milliárdokkal megemelik a szerződés értékét, és bevezetik a háborús beruházási többletköltségkompenzáció intézményét.
2: Háborús beruházási
3: többletköltségkompenzáció.
2: Gyönyörű.
3: Az egész olyan, hogy mondjam, ha lenne ilyesmire képességem vagy időm, akkor lehet, hogy ezt egy kamaradarabban is fel lehetne olvasni, mert most nem akarom elviccelni, melyiként tényleg az ország kirablásáról van szó, de olyan jogi és nyelvi lelemények vannak ebben az egész dokumentumban, ahogy próbálják körülrajzolni. Mondok egy másikat, amit szerintem mindenki, aki autózik az M1-esen érteni fog. Ugye jelenleg is le van zárva a konceszor által az M0-tól, tehát a Budapest határától Győrig tartó szakasz, és ez egy példátlanul hosszú egyben lezárás, és sokan kérdezik, tőlem is kérdezték már többször, hogy lehetett ezt ilyen hosszan lezárni, ez teljesen szembe megy minden európai gyakorlattal, ahol épp azért, hogy biztonság legyen, általában 8-10 kilométert zárnak.
2: Ráadásul azt ígérték, hogy szakaszolni fogják a lezárást.
3: Igen. Na most az történt itt, hogy ennek egy jelentős része nem volt része ennek a koncesziós szerződésnek eredetileg, hanem az államnak kellett volna megépíteni, még korábbi szándéka szerint. Az állam arra jutott, hogy erre nincs pénze, ezért előre nem láthatóságra hivatkozva berakták verseny nélkül ebbe az autópálya koncesziós szerződésbe, több mint 1000 milliárd forinttal emelték meg emiatt a koncesziós szerződés időtartam alatti díjat, ez egy óriási szám, ez 2 metró van a Budapesten, és arra hivatkoztak, hogy ezt, ugye fölmerül ilyen a kérdés, miért nem írnak ilyen egy közbeszerzés, miért kell ezt így belemelni, és az volt az indok, hogy azért kell, mert közlekedés szervezési és közlekedés biztonsági okokból együtt kell építeni a Bicskén túli szakasszal. Ugye Bicskéig volt csak Győr felől koncesziós joga az MKIF-nek, és ugye belerakták a Budapesttől Bicskéig tartó szakaszt, meghosszabbították a koncesziós szerződés Bicskéig, hogy stílszerű legyek.
2: Ezt megmondta és előre Orbán Viktor,
3: csak igen, másra. Igen, csak nem a kisvasúttal, hanem egy ilyen mészáros koncesszióval. És ezáltal azt mondták, hogy azért nem tudja más csinálni, és azért kell verseny nélkül odaadni nekik, mert így akkor egybe tudják csinálni, és ez így közlekedésbiztonságilag, meg közlekedésszervezésileg jobb. Tehát az abszurd helyzet, amit most látunk az M1-esen minden nap, az valójában azáltal is azért állt elő, hogy ezzel tudják indokolni azt, hogy még 1000 milliárddal megemelik a koncesziót.
2: Miközben az a hivatkozási alap, hogy az államnak nincs pénze.
3: Igen, és ez a legdurvább az egészben, hogy az volt az eredeti hivatkozás.
2: Mi van akkor, hogyha rossz minőségben készül el az M1-es? Mi van akkor, hogyha, mit tudom én, az M5-ös kátyús, vagy az M6-os kátyús? A következő 35 évben. És azt mondják, hogy nem érdekel ez minket.
3: Ez egy jó kérdés, mert az M5-ös és az M6-os az pont nincs náluk. Az egy korábbi koncesziós szerződés, de abban is így volt, és ebbe is így van. Ez a része azt gondolom, hogy egyébként rendben van, hogy vannak minőségi kontrollok ebben, tehát elvileg az állam kötbérezheti őket, hogyha nem jól szolgáltatnak, vagy hogyha kátyú van. És ez egyébként, hogy mondjam, ez a része rendben is lenne, csak hát annyira túlárazott, hogy ennek önmagában nincs visszatartó ereje. Csak hogy lássuk, ugye mi itt még a probléma ezzel a szerződéssel, csak visszautalva az előzőre, hogy van-e pénze a magyar államnak, vagy nincs. Az első 4 évben, mióta megkötötték ezt a szerződést, 870 milliárd forint nettót, bruttóban 1100 milliárd forint körüli összeget fizetett már ki eddig a magyar állam ennek a koncesszornak, és ha megnézzük, hogy ő mennyi munkát végzett ezért, az nincs ennyi. Elkezdte a munkát az M1-esen, néhány autópályán aszfaltozott, de nem készült el 1100 milliárd forintnyi műszaki tartalom. Ha folytatnánk ezt a szerződést, ennek a ciklusnak a végéig még 2000 milliárd forint nettót kéne neki kifizetni. Na most, ugye az nem koncesszió, ahol előre fizet a vendég, a magyar állam ebben az esetben. Mert ugye a koncessziónak az a lényege, hogy van egy kockázat, jön valaki, kockáztat azzal, hogy ő megépíti előre, az az ő kockázat, hogy milyen olcsón, drágán építi, milyen jól szervezi a munkát, és utána egy hosszú szerződés alatt a szolgáltatási díjon keresztül visszakapja jobb esetben, vagy az úthasználóktól, de itt nem ez a modell, a magyar államtól ennek valamilyen módon a díját, és van nála egy érdemi kockázat. Az, hogy ő neki előre utalja a cash-t a magyar állam, de mégis 35 éves a szerződése, és hogyha a legkisebb bajba kerül, akkor azonnal a hóna alá nyúlnak és bemódosítják a szerződést. Ez egy teljes nonsens, és még erre hagyd mondjak egy nagyon fontos példát. Ugyanis 2024-ben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen.
2: Emiatt,
3: mert jogellenesnek találják, gondolják ezt a szerződést, ez még nem zárult le. De úgy van az Európai Uniós jogban, hogyha egy ilyen indul, ez már olyan súlyos dolog, hogy ezért ki lehet szállni egy szerződésből, hogy az ember csökkentse a kitettségét és a kárát. És ez akármit írtak az eredeti szerződésben, ez jogszabályból következik. Ekkor jött Rogán Antal, és írta egy joglemondó nyilatkozatot, ahol a magyar állam nevében lemondott arról, hogy a magyar állam gyakorolhassa ezt a felmondási jogát, hogy ezzel is segítse az MKIF helyzetét a hitelezői szemében és a bankok szemében, és még azt is beleírták, mert ez nagyon kellemetlen volt, tehát hogy mondhat le a magyar állam egy ilyenről, hogy a felmondási jogát gyakorolja, beleírták, hogy jelen nyilatkozat harmadik személyek részére nem adható át, harmadik személyek azt nem ismerhetik meg, harmadik személyek jelen nyilatkozatra semmilyen formában és összefüggésben nem jogosultak hivatkozni, jelen nyilatkozat semmilyen formában nem idézhető és nem hozható nyilvánosságra a koncesszióba adó, tehát a magyar állam engedélye nélkül. Most ugye a koncesszióba adót mi képviseljük, tehát nyilván magamnak megadom az engedélyt, hogy ezt elmondja, meg elmondtuk a sajtótájékoztatón is, de ebből látszik, hogy milyen módon próbálták azt eltitkolni, hogy valójában össze volt fonódva az előző kormányzat ezzel a kivitelezővel.
2: Miért ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést? Hiszen itt nevesítve most is elhangzottak a tettesek, ha úgy tetszik.
3: Ennek semmilyen jelentősége nincs. Egy ilyen eljárásban az a természetes, egy nagyon bonyolult és komplex gazdasági ügyben, hogy a nyomozóhatóság feladata az, hogy feltárja, hogy pontosan kik és milyen módon követhettek el bűncselekményt, és ebben eljárjon. Ugye az, hogy egy ilyen döntés mögött pontosan mikor voltak kormánydöntések, mikor járt el egy miniszter saját jogon, mikor volt felelős adott esetben az a maga a konceszor és annak vezetői, tulajdonosai esetleg, milyen összejátszások lettek a háttérben, amit egy nyomozóhatóság fel tud tárni, de mi már nem tudunk 5 évre visszamenőleg feltárni, hogy éppen mondjuk egyeztettek-e bizonyos dokumentumokat, vagy volt-e olyan titkos összejátszás, aminek nem szabadott volna lennie. Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha a nyomozóhatóság deríti ezt ki, és mivel ez Magyarország valahol volt legnagyobb közbeszerzési szerződése, ugye összességében egy 25 ezer milliárd forintnyi becsült értékű eljárásról beszélünk most már így a ráemelések után, azt gondolom, hogy azért egy ilyen ügyben tett minisztériumi feljelentés mindazon tények alapján, amikből még mindig csak a felszínét kapargattuk egyébként ennek, a nyomozóhatóságoknak ezt komolyan kell venni, és hogy még egy szempontot behozzak, ugye itt az történt, hogy valójában az autópálya működtetést, hogy megkapta 35 évre ez a csoport, valójában azt, hogy ott kik lehetnek a beszállítók, már nem közbeszerzésen választotta ki a magyar állam, hanem ők választották ki közbeszerzésen.
2: Semmi köze az államnak hozzá.
3: Igen, ennek a vége persze. Az lett, hogy Mészáros cége a V-híd aszfaltoz. Az lett a vége, hogy ugye a Gánti kőbányából, a Orbán Győzőhöz kötődő kőbányából ugye látszanak erről videók, szállítják be a követ. Az látszik, hogy Szíj László cége a Duna Aszfalt végzi a másik kivitelezési munkát. Az látszik, hogy Mészáros saját autólizing cége az M1 biztosítja az autókat, ez ott van rajta a matrica. Mészáros ásványvíz cége biztosítja az ásványvizet, amit osztogatnak meg a dolgozók, amiből isznak. Mészáros Lőrinc felesége, azt hiszem, Várkonyi Andrea az, aki a kommunikációs szolgáltatásokat biztosítja, ott van az adatkezelési tájékoztató, hogy a Vajdog nevű cége, Fehér Kutya nevű cége biztosítja ezeket. Tehát az látszik, hogy itt felépül erre egy hálózat utána.
2: Költséghatékony megoldás.
3: És ugye ezáltal valójában a profitot kétszer realizálják, egyszer a beszállítói szinten, aztán utána azt a 3000 milliárd forintnyi profitot a szerződés időtartam alatt az állam felé, és ugye ezek olyan tevékenységek, amiket nem kell 35 évre, tehát hogy miért kap valaki 35 évre jogot, hogy az állam helyett megrendelje ezeket a szolgáltatásokat?
2: Viszont felmerül akkor a kérdés, és most hogyan tovább? Ugye Magyar Péter úgy fogalmazott kijelentő módban, hogy ennek most vége. Nem tudom, hogy ez hogyan van, hogy ennek most vége. Mert
3: ennek most vége?
2: Azért ez még egy érvényes szerződés. Ezzel a mai sajtótájékoztatóval felbontani nem sikerült.
3: Megjelent a kormány határozata a ma esti közlönyben az adás előtt néhány perccel egyébként, ami rögzíti azt a feladatot és azt a megközelítést, amit el is mondtunk. Egyrészt megállapítja azt, hogy súlyos jogszabálysértésekkel terhelt, és felmerül az érvényességének a kérdése ennek a szerződésnek a kapcsán. És a közlekedési és beruházási minisztert, azaz engem felhívott a kormány arra, és ezt meg is fogom tenni nagyon rövidesen, hogy az MKIF-et egy hivatalos levélben tájékoztassam részletesen a jogi álláspontunkról arról, hogy miért gondoljuk úgy, hogy ennek a szerződésnek a megszüntetése szükséges és alátámasztott. És innentől kezdve két út van, ez való igaz. Az egyik az, hogy a konceszor együttműködik, erre ma felszólította őket a miniszterelnök elég direkt módon, hogy így mondjam, felhívva a figyelmüket, hogy a büntetőeljárásban a kárenyhítésnek van jelentősége.
2: De úgy fogalmazott, hogy nem mindegy, hogy 15 vagy 5.
3: Az egyik verzió az, hogy együttműködnek a szerződés lezárásában és ennek a zavartalan továbbműködtetésében az autópályáknak. A másik pedig, hogy pereskedni fogunk. Ugye még két körülmény fontos, amit ehhez meg kell érteni. Az egyik az, hogy nem magyar bíróság jár el egy ilyen szerződés ügyében. Úgy kötötték meg a szerződést, ez is egészen példátlan, hogy egy nemzetközi választott bíróság előtt tudnak a felek vitatkozni egymással. A másik pedig, hogy a magyar államnak a képességét is privatizálták arra, hogy ellássa ezeket a működtetési feladatokat. Amikor ezt a szerződést 2022-ben megkötötték, 18 darab autópályamérnökséget, a Magyar Közút 900 dolgozóját, minden vonatkozó szerződést, autót, eszközt átadtak az MKIF-nek. Tehát ma a magyar állam autópályamérnökségei, hókotrói és dolgozói a Mészáros csoport, vagy mögött az MKIF nevű autópályakoncesziós csoport alkalmazásában és kezelésében is tulajdonában vannak. Tehát én ezért mondom, hogy ahhoz, hogy zavartalan átvétel legyen, azért szükség van az együttműködésre. Nyilván mi azt gondoljuk, hogy ha ebből egy hosszas pereskedés lesz, azt is meg fogjuk nyerni. Van 5 különböző jogi forgatókönyvünk, és ezek össze is adódnak, amivel el tudjuk érni azt, hogy véget érjen ez a szerződés. De azt gondolom, hogy a magyar közutakon közlekedőknek az az érdeke, hogy az MKIF együttműködjön ennek a szerződésnek.
2: Akár arra is hajlandók lennének, hogy más szerződéses feltételek között az MKIF folytassa?
3: Nem. Azért nem, mert ez a modell, amiben ez működik, az számunkra elfogadhatatlan. Vannak olyan helyzetek, ahol beruházási miniszterként megörököltem korábbi szerződéseket, és azt mondtuk, hogy igen, ezt át kell nézni, igen, ahol lehet, még lehet, hogy vissza kell jönni ebből, lehet, hogy csökkenteni kell a műszaki tartalmat, vissza kell venni a túlzott előleget, mondjuk Mohácsi ezt csináltuk híd. A Mohácsi hídnál, ott is ugye Duna-aszfalt van, de hát van egy szerződés, annak végig kell
2: menni. De például nem, az M1-es semmi lesz?
3: Nem maradhatott egy torzó, de itt azt gondolom, hogy az MKIF esetében az a helyzet, hogy az egész konstrukció annyi csebből vérzik, és annyira nem stimmel az, hogy ezt 35 évre kijöttek, hogy ezt megjavítani, megreparálni nem lehet. Az M1-es a másik ilyen nagy kérdés, tehát az egyik az, hogy hogy fogjuk az üzemeltetést visszavenni, békésen vagy véresen. A másik kérdés pedig az, hogy mi történik az M1 fejlesztésénél, ahol nyilván nem lehet félbehagyni ezt a munkaterületet és félbehagyni ezt az egész építkezést. Nyilván ez is tud egyfajta közös megegyezéses úton menni, ahol ennek a folyamatossága biztosított és az állam át tudja venni ennek a beruházói szerepét. Nyilván, ha pedig nem működik együtt a konceszor, ebben lehetnek rövidebb, hosszabb leállások, de nyilván el szeretnénk ezt kerülni, mert nem az a cél, hogy az autósok ebből bármi negatívumot érzékeljenek, sőt az a cél, hogy pozitívumot érzékeljenek. Hát az egésznek azért az a lényege, hogy ez az autópálya konceszciós szerződés elszívja a pénzeket minden más elől. Ha ma a magyar közúthálózat egy és két személyi útjain autózunk, legyen az a 8-as út Devecsernél, legyen az a 68-as, legyen az az 51-es, akár Bajánál, akár az agglomerációban, legyen az a 47-es, de hosszasan tudnám sorolni, rémisztő, messze a román vagy a bolgár állapotok alatti színvonalat találunk. Miért? Mert gyakorlatilag a magyar állam évek óta 0 forintot költ az országos közúthálózat egy és két személyű főútjainak felújítására. A teljes magyar közúthálózat, beleértve a falusi kis utakat, idén 20 milliárd forint van a felújításra, miközben ők évente 300 milliárdot kapnak, vagy még többet is. Tehát ez egy tarthatatlan állapot, és az autósoknak is az az érdeke, még hogyha lesznek is esetleg átmeneti nehézségek, azon dolgozom, hogy ne legyenek az MKIF kivezetése kapcsán, hogy ebből a forrásból tudjunk az országos közúthálózatra költeni, és ne kétszeresen túlárazottan Mészárosék vigyék el ezt a pénzt.
2: Miniszter úr, ez nagy fa, úgyhogy nagy fejsze, nyilván ami kell hozzá, kíváncsiak vagyunk a folytatásra, úgyhogy erre nyilván vissza kell majd térnünk. Most így köszönöm, hogy itt volt. Szépen.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért 2 lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Az eddigi egyik legfontosabb sajtótájékoztatóként harangozta be Magyar Péter a mai kormányszóvivői tájékoztatót, ahol több bejelentést is tett. Az autópálya koncessziós szerződéseket érintő döntésen túl azt ígérte, hogy átalakítják a sport és a politika kapcsolatát, valamint felállítanak egy új országos zöld hatóságot. Az elhangzottakat Virág Andreával és Szakonyi Péterrel értékeljük.
3: Hát bejelentésekben és eseményekben gazdag napok ezek a mostaniak. Örülök, hogy itt vagytok. Jó estét kívánok!
4: Jó estét, szervusz!
3: Én visszatérnék még arra, amit Vitézi Dávidtól hallottunk az előbb, mert ugye, hogyha 23-25 ezer milliárd forintos koncesziós szerződésről beszélünk, autópálya koncesszió, és azt mondja ő, mint a kormány, hogy ők úgy számolnak, hogy 35-50% között lehet ennek az összegnek a haszon része, tehát a tiszta nyereség, hát az 10 ezer milliárd forint fölötti összeg. Ki gondolkodhat ilyen számokban? Elképesztő.
4: Kicsiben nem érdemes gondolkodni, azért ezt az elmúlt 16 éve megtanultuk.
3: Jó, neked erre van rálátásod is, ugye a 100 leggazdagabb magyarra szórakoztatsz minket minden évben. Ott lesznek változások, van egy érzésem.
4: Már most vannak, de nyilvánvalóan a jövő év májusáig azért még sok víz lefolyik a Dunán, és sok-sok változás lesz. Nagy érdeklődéssel is. Izgalommal várom én is.
3: Azt elhiszem. Na, térjünk vissza arra, hogy mik történnek most. Ugye van egy pár letartóztatás, ugye sokan azt hitték, hogy majd a gazdagokat ki fogják engedni, biztosan majd meg tudják ők ezt beszélni. Erre azt mondja a bíró, hogy bennmaradnak, ugye jeli nekik, ha másokkal nem is beszélünk. Ez üzenet a többinek? Lehet ez üzenet a többinek?
5: Én azt gondolom, hogy igen, és a társadalom irányába is egyébként üzenet, tehát hogy ez minden irányba én úgy gondolom, hogy értelmezhető. Egyrészt üzenet a többieknek, hogy tényleg nem vicceltek, amikor azt mondták, hogy itt elszámoltatás lesz, és én azt gondolom, hogyha még egy kicsit a kampányra visszanézünk, akkor sokan gondolhatták azt, hogy ez tényleg inkább egy kampányfogás. Ezt várják a Tisza szavazók, ezt kell mondani, és ezért Magyar Péter és az egész Tisza ebbe azért nagyon erőteljesen beleállt, és szerintem már április 12-én este, de legkésőbb egyébként Magyar Péter első miniszterelnökként elmondott beszédében egyértelmű volt, hogy ez nem egy kampányszlogán volt, ezzel nem az indulatokat szerette volna fűteni a kampány során, hanem komolyan gondolta azt, hogy amennyiben megkapják a felhatalmazást, pláne egy kétharmados felhatalmazást, akkor minden eszközzel azon lesznek, hogy azokat, akik az elmúlt 16 évben vagy akár többen megkárosították az országot, őket felelősségre vonják, és ezt láthatjuk most hát ezekben a napokban is. Ráadásul azért nem kis halak, akikről beszélünk, tehát azok, akik már most letartóztatás alatt vannak, vagy akiknek a neve ugye akár a mai sajtótájékoztatón felmerült, azért elég közel vannak a Fidesz vezetéséhez.
3: Hát gyakorlatilag ott járunk, tehát amikor Vitézi Dávidot hallgatom, és emlegeti újra és újra a Fidesz egyik erős emberét az előző 16 évből, akkor ott nyilván arról van szó, hogy ezeket ő írta alá. A másik esetben meg a másik erős ember írta alá, őt is említi. Tehát, hogyha ezeket a neveket hallja az ember, akkor azt érzi, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt 2-3 lépéssel a célpontnál vannak.
4: Ez nagyon valószínű. Itt két dologra utalnék, csak az egyik, talán emlékszel rá, tavaly júniusban csináltunk egy beszélgetést, amiben én már azt vetítettem előre, nem vátezként, nem látnokként, hanem a tapasztalatból, hogy megindult a vagyonok kimentése. Erőteljesen megindult, és ez folytatódott. Tehát ami most megvan, és ami most Magyarországon van, vélhetően az, amit zárolással le lehet blokkolni, és vissza lehet talán szerezni.
3: Amit kivittek, az nincs hozzáférése a magyar államnak a különböző szerveink keresztül?
4: Könnyen nincs, de nem lehetetlen, hiszen a nagy tranzakciók, vagy a közepes tranzakciók, vagy az egész kis tranzakciók is már elektronikus banki utalással mennek. Nagyon kevés, hogy érintett vitte ki kamionba a 20 000-eseket, ahogy az előző beszélgetésben elhangzott.
3: Viszont autókat igen. Ez egy másik történet, jó, de autók hát mentek kamionokban, hajókon.
4: Ezek gyakorlatilag forgácsok, tehát a vagyonokhoz képest. A másik, amire érdemes talán majd visszaemlékezni, vagy utalni, az, hogy a magyar milliárdosoknak egy jelentős része tavaly ősszel, vagy tavaly télen már érezte, hogy itt változás lesz, és jelentős mértékben támogatták, finanszírozták, segítették Magyar Pétert hatalomra jutni. És ebből...
3: Ez nem egy összeesküvés elmélet?
4: Nem.
3: Ezt lehetett hallani, és ezt senki nem erősítette még meg, hogy hát igen, én adtam, ugye egyszer fordult elő, hogy Váberer György ide beült a stúdióba, és mondta, hogy hát, és betettem 100 milliót, mondták, hogy hát akkor azt vissza is kapod.
4: Jó, de Bige László is elismerte, Bolyár Gábor is elismerte azt, tehát vállalta azt, hogy...
3: Hát Bolyár Gábor apró pénze lehet képest.
4: Valóban.
5: Az... És azért meg ő... hát ők nem voltak azért a NER ökoszisztémájának
4: nem, csak
5: a része.
4: De voltak olyanok sem. Is, tehát az az érdekes szerintem, hogy voltak olyanok is, akik pirosra is, meg feketére is tettek. Legyen bárki a fekete vagy a piros, tehát mind a két oldalt...
3: Ha valaki kampány... nem tudja, ez rulett, és ha mind a kettőre teszünk, akkor sose nyerünk nagyot, de nem bukunk.
4: Pontosan így történt, és ez azért jellemző volt, tehát senki nem mondott további neveket, de nyilvánvalóan ez a pesti flaszteren elterjedt, hogy kik támogatták és milyen mértékben. A harmadik...
3: És azt remélték, hogy ezzel mentességet kapnak, úgy véled? És látsz is olyanokat, akik azt remélhették, de most bajban vannak?
4: Biztos vannak ilyenek. Én meggyőződésem, hogy vannak ilyenek, akik azt gondolták, hogy ebben egy búcsú cédulát megvásároltak, és a büntetlenségük így módon garantálható lesz majd.
5: Meg ennél talán még látványosabb, amit mostanra ugye elfelejtettünk, de hát talán az április óta eltelt időszak egyik legabszurdabb interjúja, a Balási interjú volt nem sokkal a kormányváltás után, ahol ugye egy ilyen bűnbocsánatot próbált kérni és megváltani és visszaadja, tehát hogy ott is láttunk egy próbálkozást a NER egyik nagyon szimbolikus és fontos szereplőjétől arra, hogy valahogyan hirtelen át zsilipeljen, vagy legalábbis megpróbáljon kijönni abból a szorult helyzetből, amiben ő nyilván került a kormányváltás után. Tehát egyrészt szerintem ez a mozgolódás is van, de a másik, amit politikai szempontból szerintem azért ebben az egészben érdemes látni, és nem csak a mai ügy kapcsán, hanem akár az MNB botrány, és tényleg még sorolhatnánk azokat, és akár az aranykonvoj ugye is, ami más típusú egyébként, tehát ott nem ilyen pénzbeli visszaélésről van szó, hanem egy hatalommal való visszaélésről, de hogy ezek az ügyek mind-mind azért arra alkalmasak, vagy legalábbis arra biztos, hogy alkalmatlanok, hogy a Fidesz tudjon építkezni rajta. Tehát amíg ezek az ügyek vannak napirenden, addig a Tisza nem csak önmagában a kormányzással tudja uralni a napirendet, hanem folyamatosan valamilyen olyan témával uralja a közéletet, amiben a Fidesznek, a volt miniszterelnöknek folyamatosan védekeznie kell, folyamatosan magyarázkodnia kell, és az a Fidesz, ami egyébként, hát csak mert az sem volt ezért túl régen, ugye a Köcsei beszéd és az azt követő Orbán interjúk alapján azért még mindig borzalmas állapotban van, és fogalmuk sincsen, hogy merre van az előre, míg ezt is kapják mellé, hogy folyamatosan az elmúlt 16 évért.
3: Meg most, ahogy hallgatlak, az jutott eszem, hogy azzal próbálták támadni az elmúlt hetekben a Tisza kormányt, hogy mindent csinál, csak nem cselekszik. Tehát, hogy így gyakorlatilag a színház, a filmszínház zajlik, de cselekvés nincs, és amíg ezek az ügyek sorra jönnek, addig igazán nem mondhatja azt a mostani kormányra a jelenlegi ellenzék, hogy ezek nem dolgoznak. Mert hogy pont az látszik, hogy dolgoznak. Lehet, hogy nem azt csinálják, amit mondjuk az egészségügyi dolgozók ezen a héten szerettek volna, de hogy dolgoznak, az biztos.
4: Ez a politikai feladvány, hogy egy klasszikust idézzek. Hiszen Orbán Viktor a Köcsei beszédben ezt fogalmazta meg, hogy erre a politikai feladványra, amit az elmúlt években keletkezett Magyarországon, nem tudták a megoldást. De Én inkább attól félek, és én az egy problematikus történet, hogy amíg tényleg minden fiókból komplett csontvázak esnek ki, és addig elvonja a figyelmet ezekkel a botrányokkal, visszaélésekkel, korrupcióval kapcsolatos ügyek, elvonják a figyelmét a kormány tagjainak is. Az effektív munkától, nem?
3: Ma volt egy tüntetés, a szociális dolgozók kérték számon azt, hogy szeptemberre béremelést ígértek nekik. Ez talán nem volt ilyen dátumszerűen kimondva, de mindenképpen mostanra is az hol van. És az egy szokatlan gesztus volt, hogy a miniszterelnök ott állt közöttük, hallgatta, hogy kiabálnak, mert hogy elég felháborodott volt az a kicsi tömeg, amelyik ott volt, és állta a sarat. Tehát nem az volt, hogy akkor én most miniszterelnök vagyok, és kimenekülök innen, hanem ott állt közöttük.
4: Igen, az utolsó ilyen, biztos emlékszel, Bokros Lajos volt 95-ben.
3: Látod, azt máig emlegetjük, tehát hogy az azért mennyire ritka gesztus. Persze ez nem oldja meg a problémát, tehát a szociális dolgozóknak a béremelés az jár és időszerű lenne. Egy utolsó gondolat erejéig még a gazdagokra, mert ugye ez úgy néz ki, mintha az összes tehetős, gazdag ember, vagy mondjuk ki az összes milliárdos valami nagyon furcsa tranzakciók árán igazából büntetőire méltóan gazdagodott volna meg. És pont te vagy az, aki ezt mindig felmérve azt mondod, hogy azért ez így nem igaz. Tehát a 100 leggazdagabb között nagyon tisztességes, becsületes gazdagok is vannak.
4: Pontosan, most is ezt mondom, függetlenül attól, hogy az elmúlt napokban olyan embereket is meggyanúsítottak, akiknek a NER kötődése hát legalábbis megkérdőjelezhető. Mert mondjuk Veres Tibort bármilyen módon összemosni a NER-rel azért nem jellemző, és nem hiszem, hogy ez így van, vagy Nagy György Tibort is. Tehát ők is belekerültek ebbe a mókuskerékbe, hogy fogalmazhatom így képletesen, de továbbra is állítom, hogy a 100 leggazdagabb túlnyomó része becsületes munkával kereste a vagyonát.
3: Azért ez azért is fontos, hogy ne legyen a vége az, hogy aki gazdag, az mind az ember, mert ne ilyen alapon ítéljük.
5: Hát egyébként igen, nekünk voltak erről felméréseink jó sok évvel ezelőtt, tényleg 4-5 évvel ezelőtt, és azért a magyar társadalomnak a túlnyomó többsége már akkor is azt gondolta, hogy egyébként főleg a szupergazdagok törvénytelen úton válnak szupergazdaggá, szóval ez az időszak nem kedvez ennek a
3: igen, valószínűleg, és az elején vagyunk mindennek, az is egészen nyilvánvaló. Virág Andrea, Szakonyi Péter, köszönöm szépen, mert a műsornak viszont a végén vagyunk.
4: Köszönöm.
3: Annál is inkább, mert Zsánszky Ferenc arra vár, hogy végre szót kapjon. Parancsolj, szervusz!
6: Szervusz, Egon! Köszöntöm a kedves nézőket! Foglalkozunk mi is a vagyonadóval, ha belefér majd az adásidőbe. Kapitány István nagy örömmel fogja befizetni a vagyonadót. Aztán beszélünk nyilvánvalóan a 35 évre szóló autópálya koncesszióról. Egy lap kiszámolt, hogyha nem bontják fel ezt a szerződést, akkor Mészáros Lőrinc és társai 35 éven át minden órában 96 millió forint közpénzt kapnak. Aztán beszélünk arról, hogy a jövőben nem vezethetik politikusok a nagyobb sportegyesületeket. Kubatov Gábor és Dajcs Tamás tiltakoznak. Beszélünk arról, hogy mindeközben mindössze 28-an ajánlották fel az adó 1%-ukat Orbán Viktor Felcsuti Futball Akadémiájának. És beszélünk arról is, hogy kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszéde, melyben többek között azt mondja, hogy szerinte Súlyog Tamás elmenekült. Gyükeri Mercedes, I.S. Márton és Pulai András lesznek a vendégek.
3: Igen, abban a beszédben sok érdekesség van, úgyhogy ha lesz időtök, akkor szerintem ott érdekes mondatokat tudtok majd elemezni. Feri, köszönöm szépen, önöknek pedig köszönöm az egész heti figyelmet. Hétfőn Szőlősi Györgyi várja majd a kedves nézőket itt az Egyenes Beszédben. Töltsék kellemesen a hétvégét, meg a mai estét is, viszontlátásra.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Felmondja az állam Mészáros Lőrincék 23 ezer milliárd forintos szerződését. Közben az is kiderült, hogy Orbán Viktor szerint Súlyog Tamás elmenekült. Jó estét kívánok, kezdődik az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: A kormány felmondja a 35 éves Mészáros féle autópálya koncesziós szerződését.

0: Ma esti vendégeink Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, I.S. Márton közgazdász, és Pulai András, a Publikus Intézet stratégiai igazgatója.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük tehát a nap kérdésével. Ön egyetért azzal a kormányzati javaslattal, hogy a jövőben a sportszövetségeket nevezethessék politikusok? 95%-a a válaszadóinknak egyetért ezzel, 5%-a nem. Közéjük tartozik Dajcs Tamás és Kubatov Gábor is, akik már reagáltak erre a javaslatra, de először jó estét kívánva nektek, titeket kérnélek egy egyszavas válaszra, igen, avagy nem.
3: Hát ezek után merjen az ember ugye más mondani, de hadd csavarja meg, igen, kivéve Kubatov és Dajcs Tamás.
2: Tehát sodródsz az ára.
3: Igen, igen.
2: Nekem Márton?
4: Jelen helyzetben igen. Általában egyébként azt gondolom, hogy veszélyes irány.
2: Mercedes?
5: Nekem most azt kellene mondani, hogy nem kivéve Dajcs Tamás és Kubatov Gábor, de én is azt gondolom, hogy hát inkább igen. Mármint, hogy ne legyen.
2: Erre a témára majd visszatérünk, de nem ezzel kezdjük, hanem az előbb is elhangzott a Vitézi interjúban. Ez a döbbenetes szám, tehát hogy 35 évre 23 ezer milliárd forintért szerződött Mészáros Lőrinc és Szíj László, illetve a mögöttük álló magántőke alap és cégcsoport. Nézzük meg a részleteket.
6: A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves Mészáros féle autópálya koncessziós szerződést, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón, amit az eddigi egyik legfontosabb sajtótájékoztatóként harangozott be. A miniszterelnök azt mondta, a világ top 3 koncessziójának egyike a 23 ezer milliárd forint összértékű szerződés, ami nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra, mivel annak keretében kiszervezték a teljes meglévő hálózat üzemeltetését is. A kormányfő, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is hozzátette, hogy ez a szerződés az államnak több szempontból is előnytelen.
7: Európa legnagyobb ilyen koncessziós, majd kiderül, hogy ez nem koncesszió, igazából koncessziós szerződéséről van szó, de talán a világ egyik legnagyobb koncessziós szerződéséről. Még egyszer mondom, több mint 23 ezer milliárd forintról.
2: Most ne azzal kezdjük, arra kérlek titeket, hogy ez mekkora szerződés, meg mekkora számok, mekkora nyereség, mert erről sok szó volt, de majd kitérhetünk erre is, hanem lépjünk vissza egy néhány nappal korábbra, amikor Mészáros Lőrinc a munkavállalóinak szervezett egy nagyon nagy ünnepséget, több ezer ember ott volt, és beszédet is mondott, és hát egyrészt elmondta, hogy áradjon, tehát egy finom célzást tett arra, hogy nem idegen a Tisza pártól, sőt, már együttműködésre kérte a Tisza kormányt. És hát ennek a mai hírnek a fényében ez még inkább megdöbbentő, tehát szerintetek ő van abban a helyzetben, hogy megtett egy ilyen ajánlatot, és a másik kérdés, hogy elhiszi, hogy ő valóban az, akinek mondja magát?
5: Hát szerintem itt alapvetően nem az ő személyével, tehát hogy tegyünk úgy, mintha nem az ő személyével lenne probléma, hanem magával a szerződéssel, és akkor elméletben mondhatjuk azt, hogy akkor aki írnak majd valamikor egy új szerződést, akkor miért ne nyerhetné ő meg, de az nyilvánvaló, hogy az ő politikai összeköttetései nélkül, mármint hogy a fideszes összeköttetései nélkül, azért nem biztos, hogy megáll a lábán ez az egész rendszer.
2: Mi volt ennek az üzenete?
3: Mészáros részéről?
2: Igen.
3: Az volt az üzenete, hogy 60 ezer embernek a munkaadója, direkt, indirektben meg még többnek, és ez a nemzetgazdasági szempontból is egy jelentős mennyiségű munkavállaló, illetve nyilvánvalóan GDP is, és ezzel nem lehet játszani, ami egyébként szerintem egy valid állítás. A Orbán kormány akkorára hízlalta a Mészáros családot, ugye, ahogy ő fogalmazott, hogy bizony szempont lett ez, hogy akkor ezt nem lehet összedönteni, és én azt gondolom, hogy ez az óvatosság egyébként meg is jelenik a miniszternek, illetve a Vitézi miniszter úrnak a kommunikációban, illetve a működésében, hogy hát igen, ezt elkezdték szétbontani, nyilvánvalóan a legnagyobb szerződéssel kezdték ezt, de nem lehet ennek fejjel a falnak menni. Ennek a sztorinak azért, mert ennek lehetnek nagy következmény, és durva következmény akkor, hogyha ezt nem óvatosan és kerülkörül tekintéssel szedik szét. Miközben az igény az jogos és megalapozott ennek a szétszedését.
4: Ugye korábban sokat hallottam másoktól, hogy azt mondják, hogy itt minden nagyon jogászilag pontosan, ügyesen le van papírozva, szerződések vannak, ez nagyon nehéz lesz lebontani a NER rendszert. Itt azért most látunk egy olyan példát, ahol

0: Hát már elnézést, nem tudom, hogy volt-e jogi diploma azoknál, akik ezt a szerződést írták. Tehát amik kiderültek, hogy ugye az első másfél évben három olyan módosítást kellett csinálni a szerződésen, amely egyenként is teljesen egyértelműen a legalapvetőbb törvényekkel megy szembe. Nem, ez a szerződés nem véd. Sokkal inkább véd, gondolta Mészáros, hogy megmerik-e kockáztatni azt, hogy ő levonul, és akkor bedugulnak az autópályák, és hónapokig nem fog menni a forgalom. Ezzel fenyegetett ő. Én azt gondolom, hogy ez egy blöff, azt gondolom, hogy ez egy nem erős kártya, de azt is gondolom, hogy nagyon más meg már nem nagyon van nála.
1: András, neked volt erre egy teóriád az előbb, még adás előtt? Ez a levonul, vagy nem levonul, mi lesz az autópályákon?
2: Igen, hát én is azt gondolom, hogy ezt bevetette, ezt a blöfföt, és nyilvánvalóan én azt hallom, meg azt olyan pletykákat lehet hallani, hogy persze a kormány is erre a helyzetre készül, és ennek az egyik megoldási lehetősége, hogy a most egyébként dolgozó alvállalkozók fogják ezt a munkát továbbvinni, ami egyáltalán nem egy irányos elképzelés, hiszen magának a Mészáros Birodalomnak direktben építési kapacitása nincsen, vagy nagyon minimális van, és szinte kizárólag alvállalkozókkal dolgoztat. Abban az esetben, hogyha a fejét ennek a történetnek levágják, utána még, mint a csirkének is levágják a fejét, a csirke tud tovább futni. Ez is egy ilyen történet lesz, hogy attól még a csirke fog tudni tovább tudni futni, és fogja tudni tovább csinálni a munkát, aztán majd persze valószínűleg fog kapni egy újabb fejet, ami remélhetőleg kisebb, azaz olcsóbb lesz, és olcsóbb lesz a működtetése.
0: Egyébként ugye, csak hogy így a számokat lássuk, a Mészáros széféle koncesszió a magyar úthálózatnak a 4%-át kezelte. Oké, azok autópályák, tehát egy kicsit komolyabb, de a magyar úthálózat 96%-át továbbra is a magyar közút, illetve az önkormányzati cégek kezelik. Tehát bizonyos szintű kapacitások azért léteznek, amiket át lehet vinni. És azért az is egy megrázó adat volt számomra, itt a műsorra készülve után néztem néhány számnak, hogy 2023-ban a teljes közút hálózat fenntartására 77 milliárd ment el, 26-ban 80 milliárd volt betervezve. Tehát valahogy itt nincsen infláció. Tehát látjuk az utakon, másban inflálódik, nem az árakban. Ugye a Mészárosék meg 340 milliárdot kaptak, tehát a négyszeresét annak, mint amit az egész országra költünk.
1: 760 milliárd árbevételhez jutottak tavaly, tehát 22. szeptemberétől, amikor indult az egész, tavaly decemberig 760 milliárd árbevétel, és ebből 95 milliárd nyereség, 47-et fölvettek osztalékként. Most áttérve a büntetőjogi részre, mert hogy a kormány feljelentést tesz, ilyenkor gondolom Mészáros úrék nem lehetnek bűnösök, hiszen ők kaptak egy jó ajánlatot, bolondok lettek volna ezt elutasítani, nem?
3: Hát szerintem itt azért több irányból történik a dolog, és hogy András hasonlatára visszatérve azért jelezzük, hogy itt még nem a csirke fejét vágják le, csak fenik a kést. És ugye egyfelől a szupermérföldkövek részeként módosították a közbeszerzési törvényt, ami nyilván ugye az uniós joghoz való közeledés. Ugye korábban még Vitézi Dávid is arról beszélt, hogy figyelik azt, hogy a kötelezettségszegési eljárás az hogyan alakul. Tehát, hogy nyilván van egy olyan jogi szál az egész történetnek, ahol ugye az is kiderülhet, hogy mennyire jogellenes, ami itt történt. Ugye te is azt mondod, meg a kormány is azt mondja, meg tényleg, tehát láttuk ezeket a dolgokat, bemutatták, hogy az, hogy egy rendelettel módosítanak valamit, az abban a rendszerben működött, de amúgy nem. Tehát, hogy van ez a jogi része, és az valóban egy nagy kérdés lesz, hogy a büntető jogi része az ebbe hogy fog becsatlakozni. Tehát én se látom egyelőre a bilincset senkinek a kezén, de azt gondolom, hogy ez nem egy kétnapos történet lesz.
1: Itt Rogán Antal neve hangzott el Vitézi Dávidtól. Hát gondolom, hogy ő a főnöke beleegyezése akarata tudta nélkül nem köthet egy 23 ezer milliárdos szerződést.
2: Meglepő lenne, de hát mégiscsak ő volt ennek a koncesziós hivatalnak a vezetője, ennek sokkal hosszabb neve volt ennél, ami ezt az egészet menedzselte. Feltételezem egyébként, hogy kormánydöntés van mögötte, tehát a kormánynak a felelőssége az, ami felvetődik. Azt nem tudom, hogy egész kormányt el lehet-e vinni börtönbe, szerintem Európai Unióban ebben még nem volt példa, bár igény az valószínűleg lenne rá. Szóval igen, nyilván én nem vagyok büntetőjogász, meg általában jogász sem, de nagyon egyetértek, hogy nagyon nehéz ennek megtalálni azt a módját, és szerintem elsősorban azért nehéz, mert nem igazán volt rá példa a magyarországi demokrácia történetében, hogy ilyesmi típusú és ilyen mélységű ügyeket jogi szemmel, már hogy bíróságon polgári, illetve büntetőjogi szemmel nézzenek. Kíváncsian várom, hogy ez, hogy ez hogyan fog. Nem látom azt, hogy ennek lenne múltja a múltban, és lenne erre egy ilyen gyakorlat kiépítve. Már pedig tudjuk, hogy a magyar bíróság is általában gyakorlatok mentén, meg szokások mentén működne.
1: Még van itt egy izgalmas szál, nevezetesen, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy Mészáros Lőrinc Orbán Viktor strómanja olyan szinte, hogy ezt meg is kérdezték Orbán Viktortól még a parlamentben is, és ő ezt tagadta természetesen.
2: Ez egy beismerő valamos, azért meglepő lett volna különösen a parlamentben.
1: Nem is erre irányult a kérdésem, hanem hogy érdemes-e itt ezt megpróbálni bizonyítani már, mint az állítás ellenkezőjét, hogy de.
2: Hát érdemes, csak ugye nem tudom, hogy ez mennyire könnyű bizonyítani. Tehát hogyha esetleg előkerülnek hangfelvételek, vagy egyéb ilyen direkt bizonyítékok, nem tudom, banki utalások, akármik, amikkel egyébként adott esetben rendelkezhetnek is bizonyos szereplők, akkor ezt persze lehet bizonyítani. De azért, mert hogy így meg úgy mozgott Mészáros Lőrinc, az nagyon sok mindenféleképpen lehet igazolni. Ugye itt nem biztos, hogy tökéletes ez a párhuzam, de ugye egy Al Capone-t hoznám fel példaként, akit ugye egy adócsalásért ítéltek el végül, mert hogy csomó minden más miatt nem tudták. El tudom képzelni, hogy itt is az lesz, hogy majd lesz valami olyan helyzet, amikor egy hiba kimutatható, bizonyítható, alátámasztható, és akkor az alapján születik egy ítélet, és nem is biztos, hogy a 23 milliárd forintos, vagy 1000 milliárd forintos ügy miatt ítélik el, hanem lehet, hogy egy kis pinf 23 milliárd forintos.
1: Vagy 17, mint az NK, mert hogy azt mondják Banánhének az NK ügyet, lehetséges Banánhének, illetve az aranykonvoj ügyet.
0: Egyébként most teljesen véletlenül kigyúrtam magam Al Capone történetéből, a lányaimmal a maffia filmeket kellett nézni, és akkor a történelmi hátteret is neki is utána néztünk. Ott ugye azért érdekes az Al Capone féle történet, mert ott alapvetően jogot alkottak. Tehát ugye ott az volt a vád, hogy az illegális tevékenységből származó jövedelme után nem fizette be az áfát. És ugye Al Capone-nak az ügyvédeim mondták, hogy de hát azért illegális a tevékenység. Ugye ott született meg az egész pénzmosási iparág, mert hogy az illegális tevékenységet is át kell fordítani valami legálisból, hogy aztán lehessen áfázni a végén. Úgyhogy ez egy szép dolog lesz. Itt valóban új gyakorlatot, gyakorlatilag egy új jogi formát kell találni arra, hogy mit lehet tenni azzal, hogyha az M1-esen háromsávos autópályát akar építeni az állam, ki kell írni ezt közbeszerzésre, majd a végén az jut eszébe valakinek, hogy ne legyen közbeszerzés, tegyük be a régi, a már meglévő koncesszióba az egészet. Erre hol varrunk gombot vagy? Tehát mi ennek a jogi neve?
3: Hát igen, meg ugye az is nehéz, hogy a rendeleti kormányzás alatt megszülető rendeletek, azok például hova tartozhatnak, hiszen ugye az Alkotmánybíróságon átment, egy csomó esetben ugye európai joggal is, nem mondom azt, hogy megegyezőnek tartották, de nem tartották nem megegyezőnek, tehát hogy egy csomó dolog így tovább ketyeg, amikről ugye épésszel, meg a jogállami elvek alapján mindenki azt mondja, hogy hát azért ez így nem stimmel.
1: Jó, menjünk tovább, azt javaslom, mert vannak nagyon érdekes hírek. Távozhatnak Orbán Viktor korábbi miniszterei a sportklubok éléről, hogy miért, azt megmutatjuk önöknek egy rövid bejátszásban.
4: Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. Ezt is Magyar Péter jelentette be, amikor ismertette a tegnapi kormányülésen hozott döntéseket. Olyan törvényjavaslatot nyújtanak be hamarosan az országgyűlésnek, amely alapján a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a sportszövetségeknél és a nagyobb sportegyesületeknél a miniszterek, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok, a kormánybiztosok, a miniszteri biztosok, pártelnökök, országgyűlési és európai parlamenti képviselők és az állami cégek vezetői. Ha elfogadják a jogszabályt, akkor összeférhetetlenség miatt távoznia kell a Budapest Honvéd éléről Szijjártó Péternek, a Fradi éléről Kubatov Gábornak, az MTK éléről pedig Deutsch Tamásnak.
1: Ez utóbbi pedig azért tud megvalósulni, mert lenne egy olyan része a törvénynek, hogy visszamenőleg 4 évre is érvényes, tehát akik az elmúlt 4 évben politikai szerepet vállaltak, miniszterek voltak, pártelnökök, stb., azok a jövőben sem lehetnének sportegyesületek vezetői, 500 sportolónál többet foglalkoztató egyesületekről van szó, és akkor gyorsan két reakció, hogy korrektek legyünk. Dajcs Tamás, az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Kubatov Gábor, a mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni. Küzdeni mindig, feladni soha. Mit gondoltok erről? Nem egy ilyen picit ilyen bosszú állás jellegű ez a törvény, hogy még ott is megfricskázzuk őket?
2: Hát nem ez az egyetlen a magyar kormány történetében, de ennek erre kaptak felhatalmazást. Tehát én azt mondom, hogy mondjam, hogyha ezek a sportintézmények, vagy sportegyesületek jól végezték volna a munkájukat, és hogyha ezek a sportegyesületek mindenféle korrupció gyanútól mentesen működnének, hogyha mondjuk például a sportolóknak kellene adót fizetniük, hogyha mondjuk nem lennének rettentően túlárazva a minden, ami a sport körül történik, hogyha nem lenne hálandóan azt hallani, nem lehetne azt hallani, hogy például visszaosztások vannak bizonyos szereplőknek, és azért kell ilyen, azért kapnak ilyen sok fizetést adó nélkül, mert hogy abból sokkal könnyebb visszaosztani. Szóval, hogyha ezek minden lennének, akkor lehetne mindenféle elveket felhozni, hogy ez miért nem jó, és hogy miért korlátozza bizonyos szereplőknek a szabadságát. De hát azért az elmúlt 16 év az nem arról szólt, hogy ezeket az elveket olyan nagyon betartották volna, sőt, ennek az ellenkezőjéről szólt, és bár egyébként lehet ennek az egésznek egyfajta bosszú szaga is, de hát ezek az emberek azért nagyon erősen úgy tűnik, hogy visszaéltek azzal a szereppel, amiben kerültek, és amiben a szerelmük vagy a szívük belevitte őket, és mégis képesek voltak, hogy mondjam, megcsalni ezeket az intézményeket úgy, hogy közben adott esetben még szerelmesek is voltak belé. Ennek vannak következményei.
0: Én azért voltam kicsit bizonytalan, amikor válaszoltam igennel, mert ebben az országban egyébként is nagy hagyománya van a különböző stróma megoldásoknak, és engem nem nyugtat meg, hogyha mostantól majd Kubatovné lesz a Ferencváros elnöke, és a Dajcs Tamásnak valamelyik gyereke az MTK elnöke. Szóval ez nem ez a megoldás igazából. Ez egy szimbolikus lépés, van is értelme, de az igazi probléma az, hogy például a Ferencváros elnökét, az kb. 100-200 ember választja meg. Ugye ezeknek a nagy része közvetlenül egzisztenciálisan függ a Ferencváros mindenkori elnökétől, mert hogy munkaviszonyban van a Ferencvárosnál. A Ferencváros baráti kör szűrheti meg azt, hogy még ki az, aki szavazati jogot kap az egyesületnél. Na ez az igazi probléma. Az, hogy folyamatosan egyébként pár száz emberrel fogságba lehet ejteni egy-egy ilyen nagy klubot. És ez az, ami igazából a rákfenéje az egésznek. A Ferencváros elnöke korábban akkor változott, amikor csődbe ment a Ferencváros. Tehát, hogy egyébként normálisan leváltani eddig sem lehetett a Ferencváros elnökét.
1: Nekem erről beugrott, hogy a szocializmusban a különféle sportágaknak különféle minisztériumok voltak a felettesei. Például a honvédelmi minisztériumé volt a Honvéd, a belügyi az Újpesti Dózsa, az AVHE, igen, az AVHE, jól értik, a Budapesti Bástya, ami az MTK-nak volt a korábbi neve, a Kohó és Gépipari Minisztérium felügyelte a Vasas Eszét, Kádár elvtárs kedvenc csapatát. Szóval, van itt párhuzam a mostani rendszer meg az akkori rendszer között?
3: Abból a szempontból nyilván, hogy a politika és a sport összeér, és nyilván, hogyha ez egy tényleg egy szimbolikus lépés, de hát lehetne összeférhetetlenségi szabályokat mondani általánosságban egy csomó dologra, amiben mondjuk beleférnének ezek a sportklubok is. De másfelől ugye a nagy kérdés, ami nekem, mint laikusnak így felmerül, hogy miért nem sportolók állnak ezeknek a kluboknak az élén. Tehát, hogy például Szijjártó Pétert vagy Dajcs Tamást mi jogosítja fel arra, hogy ő mondjuk egy sportklubnak az élére kerüljön bármilyen szinten, vagy akár a feleségüket. Tehát, hogy miért nem lehet a dolgot teljesen másképp szervezni.
1: Nyilván egyszerű volt például a finanszírozás.
3: Persze, hát nyilván a lobby az egy nagyon fontos dolog, de hát...
0: Mert most azért nagyon komoly szurkolói felháborodás van, mert sokan ugye azt mondják, hogy itt a Ferencvárost támadja a kormány. És szerintem ezzel adós egyenlőre még a kormányzat, hogy bemutassa, hogy nem, van egyfajta koncepciója arra, hogy hogyan lehet helyre tenni, törvényessé tenni a félresiklott dolgokat, úgy, hogy közben ne menjen a levesbe a Ferencváros.
1: Igen, ennek van egy politikai kockázata, meglátjuk majd,
0: mert hogy egyébként meg szurkolók vagyunk, én is szeretem a focit, tegnap is örültem a Ferencváros sikerének, de azért az meg nem járja, hogy állami pénzből vásárolják.
1: Igen, én is örültem, hogy győztek a Celtic ellen, de hogy az én pénzem ott van a klubnálnak, nagyon nem örülök, mert engem nem kérdeztek meg róla. Köszönöm szépen, ennyi volt az első blokk, illetve akkor megnézzük még a nap kérdését, mert az ide kapcsolódik. Ön egyetért azzal a kormányzati javaslattal, hogy a jövőben a sportszövetségeket nevezethessék politikusok? Maradtak az arányok, 95 igen, 5% nem. Köszönjük szépen, és akkor mutatok 5 kommentet. Diana, igen, sőt lassan egyes sportágak hivatásosainak fizetését és adómentességét is át lehetne alakítani. Zsolt, ez szépen hangzik, de ettől még minden hatalmon lévő párt a saját kutyáit vagy azok kölykeit teszi be a szövetségek élére. Mihály, szerintem foglalkozástól független a dolog. Ha valaki ért az adott sportákhoz, elismert szakember, eredményeket hoz a munkássága, akkor tök mindegy, hogy éppen kályhagyári művezető vagy államtitkár a kormányban. Dóra, nem. Olaszországban Berlusconi vezette a Milánt a legjobban. Ehhez a politikának nincs köze, csak a pénznek és az elhivatottságnak. És végül Éva, a sportklubokat tartsák el a rajongók, ahogy az egyházakat is a hívek. Az adó arra való, hogy abból fizessük az egészségügyet, oktatást, közlekedést. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszottak, szavaztak és kommenteltek. Most jön a reklám, aztán folytatjuk a műsort.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, továbbra is sporttal, azon belül futballal folytatjuk, de nem a sport irányából. Nemrégiben hozta nyilvánosságra a NAV, hogy hogyan alakultak az adó 1% felajánlások. 1%-ot lehet az egyházaknak, egy másik 1%-ot az SZIA-ból különféle civil szervezeteknek, alapítványoknak felajánlani. Csak hogy legyen viszonyítási alap, az Élbolyban a Telex végzett 42 000 felajánlóval, pontosabban a Partizán, a Telex 35 000 felajánlót gyűjtött, a mentőszolgálat 38 000-et, és akkor ehhez képest mutatjuk grafikán is, hogy a Puskás Ferenc labdarúgó akadémiát működtető Orbán Viktor által alapított felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány az adózók személyi jövedelemadójukból, tehát az 1%-ot összesen 28 állampolgártársunk ajánlotta fel. A békemenetet szervező Cöfcöka pedig 141 felajánlóval büszkélkedhet, már amennyiben ez büszkeségre ad okot. Nézzük először a Puskás Akadémiát. Ez a futballnak szól szerintetek, vagy pedig Orbán Viktornak, meg ennek a felcsúti jelenségnek?
2: Hát ugye, ha összehasonlítom, én megnéztem, hogy egy évvel korábban hányan ajánlották föl, az 43 személy volt. Tehát, hogy látszik az, hogy azért olyan nagy bezuhanás nincs, és az összeg se sokkal...
1: Hát arányaiban csökken. Elég jelentős.
3: Majd a fele.
2: Hát igen, de hogy eleve nulla volt mondjuk így a nagy számok igen, alapján.
3: Tehát, na de mennyit, ugye? Mert hány forintot? Ugye az a fontos kérdés, mert hogyha az a 28 fő 8 milliárdnyi adót adott be, akkor azért az mégis...
2: Azt hiszem, idén volt, javítsatok ki, azt hiszem 620 000, vagy 62, nem emlékszem pontosan, na mindegy, szóval, hogy 6-tal
1: kezdődött. Az összeg, ami
2: az összeg, igen, és tavaly pedig 7-tel kezdődött az összeg. Tehát, hogy nincs itt olyan nagy bezuhanás, tekintve, hogy eleve nem volt semmi. És ugye az egésznek tényleg az érdekessége, ugye a 24 szedte ezt össze, és elég sok Fideszhez közeli szervezetet szedett össze, és látszik az, hogy az ilyen típusú civil támogatás, ez gyakorlatilag nulla. Tehát, hogy mennyire lehet civil szervezetnek nevezni azt, amelyik gyakorlatilag a párttól kapott milliárdokból él. És azt hiszem, hogy ez a felcsútról is elmondható.
4: De hát ez... egy közvéleménykutatóra nézek, hogy 4 millió ember kitölt egy nyilatkozatot, és ugye rengeteg kocka közül, vagy négyzet közül elnézést be kell x-elni valamelyiket. Statisztikailag ez nulla, nem? Tehát, hogy van 28 ember, aki véletlenül a Puskásra húzza be az x-et, mert az rémlik az a név valahonnan.
3: Nulla, sőt lehet, hogy ők elgépelték, és valójában nem is oda akarták, hanem máshol akarták. De ez nekem, ez egy sztorit mond el nekem, hogy ezek a, az emberek, vagy az emberek igazából tudják, hogy ez a cég, vagy ez a civil szervezet eddig sem az ő munkásságukból élt meg, és eddig sem civil szervezetként működött, hanem valaki más finanszírozta, nyilvánvalóan különböző áttéteken keresztül egyébként mi. Úgyhogy azt gondolták, hogy mi finanszírozzuk ezeket eléggé, nincsen szükség arra, hogy még ez az 1%-kal is finanszírozzuk. Én ezt az emberek bölcsességének látom be, és zsenialitásának, hogy ezt ezen a szinten átláttak. Szóval szerintem ez így van rendjén. Teszem hozzá ezen a szinten, ugye nem csak az ellenzéki irányultságú polgártársunk láttak át, hanem a fideszes irányultságú polgártársunk is átláttak, hiszen akkor nem 28 vagy 40 valamennyi lett volna ez.
1: A 141 felajánlója van a békemenetet szervező CÖF, CÖK-ának, ott a CÖF az a civil összefogás fóruma. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy Bajás Zsolt és más jobboldali Fidesz közeli véleményvezérek békemenetet hirdettek október 23-ára, és ma jött a hideg zuhany, a CÖF, CÖK-a, amely tehát 141 adó felajánlást gyűjtött, a nyilvánosságban üzente meg, hogy nem lesz békemenet. Magyar Péter pedig azt írta, hogy a békemenet érdeklődés hiányában elmarad. Ez mekkora politikai veszteség a Fidesznek?
3: Szerintem nem olyan nagy, mert...
1: Nem az elmaradás, hanem hogy így derült ki, hogy nem lesz.
3: A Fideszem azt gondolom, hogy választott milliói nevetnek most az elmúlt fél évben nagyjából, vagy 5 hónapban, amióta ugye a választások megtörténtek, és ez a nevetőkorús szerintem folytatódik igazából hétről hétre. Most így Köcsin volt egy kis megállás, amikor ilyen miniszterelnök igyekezett komolyan beszélni, majd tudom, hogy fogunk erről beszélni kicsikét később, de hogy nem igazán sikerül a Fidesznek felvenni a vonalat, és látszik azt, hogy szétesett a rendszer, és az intellektuális háttérbázis is megbillent, és nem tudják kontrollálni és koordinálni a saját rendszereiket. Így van, így tipikusan ez történik, amikor kap egy nagy pofont egy nagy szervezet. Én azt gondolom, hogy még évekre lesz szükség, hogy a Fidesz ebből, és a Fidesznek a háttérvilág ebből felálljon.
1: Ez egy konfliktus, vagy egyszerűen nem volt jó a kommunikáció? Tehát azt gondolták a békemenetet meghirdetők, hogy persze, akkor lesz, hiszen ők szoktak ott menni az első sorok valamelyikében, és utána a nyilvános szervező meg valamiért azt gondolta, hogy, vagy a hivatalos szervező, hogy nem, talán azért, mert kockázatos, mert nem lenne nagy tömeg, vagy valamiért, de mégis a nyilvánosságban derül ez ki.
2: Hát ugye az a kérdés, hogy ki a szervező?
1: A CÖF, CÖK-a.
2: Igen.
1: Hivatalosan, én csak hivatalosan azt tudom mondani, mint hogy félkész mezőgazdasági üzemben 60 pusztán. Tehát ha a CÖF, CÖK-a, akkor a CÖF, CÖK-a.
2: Igen. Tehát én meg erre tényleg csak azt tudom mondani, hogy ki az, aki eldönti, hogy lesz, vagy nem lesz.
3: De ne zárjuk ki lehetőségét, hogy Pataki Attila attól még megtartja a békemenetet, és ő maga felvonul a békemenet tervezett útvonalán. Az is szerintem bír majd sportértékkel megfelelő pillanatban.
1: Jó, egyszer már volt egy ilyen, bocs, csak mindjárt megadom a szót, amikor azt hiszem, hogy pápa látogatásra hirdetett meg szintén Bajás Zsolt békemenetet, amikor már zajlott az Ukrajna elleni orosz agresszió, és akkor azt is lefújták, mert hát furcsa lett volna, hogy békemenet, de hát Oroszország az agresszor, és a békemeneten nem kerülhet szóba Ukrajna.
4: Ja, hát itt szerintem több szál ér össze. Egyik oldalról itt tényleg a hátországban elszabadul néhány hajóágyú, Zsolt és társai, akik az elszabadult hajóágyuk meg néha összeütköznek a fedélzeten. És közben pedig ez a központi irányítás meg akarat, az meg egy alapvető ilyen diszkrepanciában van. Ugye egyrésztről majd beszélünk róla, a Köcsén meghirdeti a nemzeti ellenállást, de hát ebből fogalmilag következik, hogy akkor a nemzet, vagy legalábbis annak egy jelentős része, akkor a Fidesz mögött áll. De hát nem ez van. És akkor a nemzeti ellenállásból következne, hogy egy nagy utcai demonstrációt csináljunk, de közben mindenki tudja, hogy azt nem tudunk csinálni, és ezért így mondunk nagyokat, majd aztán visszavonjuk, utána úgy csinálunk, mintha nem is mondtuk volna. Igen, tehát ez a klasszikus zavar.
3: Hát ugye Fidesz azt hiszi még, hogy nagy, és aztán minden nap rá kell jönnie, hogy ja bocs, mégse vagyok nagy, és ja bocs, ezeket megtudtam egy éve, de most már nem tudom, mert hát nincsen mögöttem a hátország, nincsen mögöttem a finanszírozás, úgy, ahogy annak lennie kéne, lásd 41 fő, vagy nem tudom mennyi, 40-valahány fő, nincsen mögöttem az MVM, aki eddig korábban rajtam volt, kis csillag oda felülre, hogy büntetőjárás felkészül. Szóval hát igen, nem működnek a régi reflexek. Ugye azok a mondatok, amiket Orbán Viktor elmondott akkor, amikor még fontos ember volt, azok a a mondatok behullanak a földbe, nem csak a választópolgár fülébe, hanem a hétköznapi gyakorlatban is, amikor ezeket még meg kell csinálni, és meg kell szervezni, és kiderül, hogy nincs ki, nincs mit, nincs hogyan, nincs mivel, és de inkább nincs miért.
2: És ennek ellen, ja, bocsánat.
1: Csak annyi, hogy megütötte a fülemet, ez a fontos ember volt. Szerinted a volt miniszterelnök belátta, hogy már nem annyira fontos ember, vagy pedig tényleg úgy gondolja, hogy de, és ők visszatérnek a hatalomba?
3: Én nem látok bele az Orbán Viktor lelkébe, és nem is szoktam vele beszélgetni semmiről, erről a kérdésről sem. Én azt gondolom, szerintem a lelke mélyén ő belátta. De hát ugye nem olyan könnyű leszállni erről a bicikliről. Van egy komoly önjárása ennek a biciklinek, és azért az gurul lefelé a lejtőn. Ennek van egy jó hiszemű értelmezése, ami alapján ő készíti elő a saját utódját, és ő még 4 évet gondolt magának, és azt gondolt, hogy ezt a 4 éven belül meg fogja tudni csinálni, és akkor hát most 4 éve az ellenzékbe lett, de akkor oké, csináljuk meg. Ennek még van a rossz értelmű értelmezése, hogy nem tudja elengedni hatalmat, és mindenáron 1000 kézzel is igyekszik azt megfogni. Adott esetben mondjuk például azért, mert mondjuk a mögötte lévő felépített és most éppen darabjai hulló gazdasági hátországot igyekszik minél inkább egyben tartani ezekkel a módszerekkel. Én nem tudom, hogy ezek közül melyik az igaz. Én nem gondolom azt, hogy ő egyébként egy, már csak az elmúlt 16 év munkásságából sem, hogy ő egy ilyen, nem egy különösebben okos ember lenne, és ne látná át az adott helyzetet. Úgyhogy abból indulok ki, hogy szerintem ő tudja, de lehet, hogy még az érzelmei más irányba viszik.
4: Még hogyha nem is, szóval ebben a körben van egy olyan effektus is, hogy nem nagyon szólnak egymásnak, hogy most baj van. Hello, most
3: pont
4: a Bájer Zsoltnak véletlenül oda futottam egy cikkihez, augusztus végén írta. Azt bizonygatja benne, keresnek rá, hogy a miért hülyeség szélerőművet építeni. Hosszan számol, és kihozza a végén, hogy olyan 6-7-szer több áramot fogyaszt egy szélerőmű, mint amennyit megtermel. Most konkrétan összekevert két mértékegységet, és az egész gondolatmenet úgy ostobaság, ahogy van. És nem volt egy főszerkesztő. A labban nem volt egy gazdasági rovatvezető, aki, vagy bárki, aki legalább az oldalszámokhoz ért, és azt mondja, hogy Zsolt, ne, ezt most ne. Te, figyelj, te, nem ezért lesz. Írd be a ChatGPT-be, hogy jó ez, vagy bármit próbáljunk ki, és nem.
1: Vagy ugorját Ausztriába, egy 200 métert a határon túl.
4: Hosszan ír a cikkben erről, hogy mennyire hülyék az európaiak, hogy mégis, miközben ő kiszámolta, és ennek ellenére építenek ilyen szarokat. És mai napig ott van az a cikk az internetről, tehát még le se törölték, pedig biztos szóltak azóta már olvasók, hogy vannak. Na, most ez Bájer Zsolt szintjén van. És elképzelem, hogy Orbán Viktornak ki szól.
1: De tekintélytiszteletből, vagy függelmi problémákból, vagy miért nem? Hiszen az hasznos, ha szólnak valakinek, hogy főnök, ez most így egy tévedés, ne csináld, mert magadnak ártasz vele.
4: De szembe megy a vallási szabályokkal.
1: Tehát akkor ez a tekintélytisztelet inkább.
3: Én a Bukás című filmnek a vonatkozó jelenetét hoznám ide, ugye amikor már ott voltak a katonák, már hogy a amerikai meg másik oldalról orosz katonák Berlin közelében, és nem igazán mertek itt lennek szólni, hogy mi lesz, és nem igazán tudta senki se, hogy ezt hogyan kezelje ezt a helyzetet. Lehet, hogy most nyilván nem hitleveztem le Orbánt, mielőtt bárki nem, ezt mert gondolná, de hogy itt is lehet, hogy valami hasonló helyzet van, hogy igen, senki nem mer szólni ezt én adom ezt a párhuzamot, hogy ez nehéz sokaknak ilyenkor szólni neki.
2: Én egy másik párhuzamot hoznék, ugye az amerikai társadalom valósága, hogy amikor ugye Trump ilyen dolgokról beszél, vagy amikor a Trump hívei ilyen dolgokról beszélnek, és hogy tényleg ilyen nettó hülyeségek hagyják el a szájukat, amiben már önmagában ott van az önellentmondás, de ilyen teljes lelkesedéssel hiszik. És hogy nyilván itt most lehet visszavezetni a dolgot Orbán Viktorra, de hogyha tényleg megnézzük Amerikát, akkor az ennél szerintem egy sokkal szélesebb dolog. Tehát, hogy tényleg kialakult ez az egész post-truth, meg a mindenféle összeesküvés elméletek alapján kialakított párhuzamos valóság, és hogy egy picit itt azt érzem, hogy ez ide így betüremkedett. Tehát az, hogy Bajer Zsolt nettó hülyeségeket ír le hosszan, vagy még ugye a teljes kormánysajtó ilyen dolgokkal foglalkozott, azt szerintem már nem nagyon lehet visszavezetni egy emberhez.
1: Szóba került már a Köcsei beszéd, ami most kiszivárgott, vagy kiszivárogtatták, legalábbis hangfelvétel formájában. Ebből készítettünk egy rövid összefoglalást, vagy részletet, megmutatjuk önöknek.
5: A lapsizásra vonatkozó vád akkor is volt, amikor nyertünk. Akkor is volt simicskázás, amikor nyertünk. Úgy is nyertünk választást, hogy Mészáros osztak. Úgy nyertünk választásokat, hogy végig korrupcióról volt. A választási vereségnek az az oka, hogy volt egy politikai feladvány, amit nem tudtunk megoldani. A politikai feladvány az úgy hangzott, hogy 16 év kormányzás után kormányzati pozícióból növekedés, gazdasági növekedés nélküli Európában, gazdasági növekedés nélküli hazai gazdasági környezetben, korábban nem kormányzó kihívóval szemben, Brüsszel zsarolása alatt, német, francia és brit titkosszolgálati beavatkozás mellett, a soros hálózattal szemben, kormányzati pozícióból hogyan lehet választást nyerni.
1: Ilyen végigmennénk akkor ezeken az állításokon egyenként, vagy a fontosabbakon, de jól értem, hogy azt úgy érvel Orbán Viktor, hogy korábban is érték őket korrupciós vádak, és megnyerték a választásokat, tehát a korrupciós vádak nem igazak. Ezt sugallja ez a mondat, vagy én értem félre?
3: Hát ő azt mondta, hogy ugye volt szó korrupcióról, de nem volt korrupció. Tehát az ő értelmezésében nincsen korrupció, és ezt egyébként ugye az ő szájaként működő Lánci András ugye annó meg is zenésítette, amikor elmondta, hogy ugye ez a nemzeti tőkésosztály építése valójában, amit egyesek galád és gonosz módon korrupciónak hívnak, és ez maga a kormányprogram és a Fidesz eszenciának a része. Szóval Orbán Viktor abban van, amivel volt az elmúlt 16 évben, ebből a szempontból is egyébként, meg a beszéd más szempontjaiból is, és én ezt a momentumot ragadnám meg ebben a történetben, hogy Orbán Viktor semmit sem változtatott. Nincsen semmiféle eltérés attól, amit a választás előtt és a választás után mondott, miközben ugye 41% pont különbség van a Tisza és a Fidesznek a támogatottsága között, és hát ugye kétharmados kormányzás. Ebben azt a következtetést vonom le, hogy a miniszterelnök vagy nem vette észre, hogy mi történt, de szerintem észrevette. Azaz, a mostani kommunikációnak a célcsoportja, az kizárólag a MAG és a MAG szavazók, illetve a tábornak a megtartása, és szerintem ő tudja, hogy távolabbra nem tud nyúlni, mint a MAG szavazóknak a megtartása. Ennek okán nem is akar más mondani. Ezt egy számított, és kiszámított és átgondolt beszédnek tartom. Relatív jó mankókat ad a saját tábornak, hogy miért érdemes kitartani mellettük, annak a körülbelül 1 milliós bázisnak, aki egyébként kitart mellettük.
1: Akkor csúnyán fogalmazza, mire jó egy 1 milliós szavazóbázis?
3: Hát arra jó, hogy nem 800 ezeres, meg nem 700 ezeres, meg nem 500 ezeres, meg nem 100 ezeres.
1: És önmagában mire jó? Tehát nem relatíve?
3: Ma még nem sok mindenre, de most nem is lesznek választások, legközelebb 29-ben lesznek választások.
4: Szerintem arra jó, és erről született Panyi Szabolcsnak egy fontos cikke, a szlovák történelmnek egy részét vázolta föl, hogy szűnt meg a Mečiar rendszer. 98-ban elbukták a választást, és Mečiar még kétszer elindult államfő választáson, egyre fogyatkozó szavazótáborral, aztán utána a harmadjára talán nem jutott már be a második fordulóba sem, hanem ilyen egyszemjegyű, de végül minden számonkérés megúszott. Mai napig nyugdíjasként él a villájában, mert ez egyfajta politikai védettséget is ad, ez a egyre csökkenő, de meglévő tábor. Tehát Szlovákia nem tudott túllépni a Mečiari elszámoltatásba.
1: Jó, de itt ennek az új kormánynak ez volt a központi ígérete, tehát most akkor arra hivatkozva, hogy de hát még mindig áll Orbán Viktor mögött 1,5 millió szavazó, sajnos ezt a fő választási ígéretünket nem tudjuk betartani, ez elképzelhető forgatókönyv.
4: Kevés kártya van, de amíg van, addig Orbán Viktor nem hagyja abba az ultit.
2: Én visszatérnék erre, hogy miért fontos az 1 millió szavazó. Abból a szempontból szerintem nagyon fontos volt ez a beszéd, hogy ő felhívta a figyelmet arra, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni. És nyilván ugye már látjuk annak az első jeleit, hogy a mézesetek kezdenek elmúlni, nyilván ugye lassan jön a költségvetés. Én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk ezt a koncesziós történetet, mert az autópálya koncesziót ennyire erősen nyomják, ugye az is arról szól, hogy megmutassuk, hogy miért nincs pénz a kasszában, és hogy a költségvetésben miért nem fogunk osztogatni. És még egy csomó ilyet lehetne mondani. Orbán ennél sokkal vészesebb képet vázolt föl, tehát a tönkremenő agrárgazdálkodók, a tönkremenő kisvállalkozók, stb. De úgy megmutatta azokat a pontokat, amire figyelni érdemes annak a bázisnak, amit ő megtart. Nyilván nem lesz tökéletes a kormányzás, nyilván lesznek hibák is, és mondom, nyilván üres a kassa, tehát hogy szerintem azért érdemes ezt az 1 milliót tartani, mert hogyha ez megvan, akkor ez csak növekedni tud, hogyha odafigyelnek ezekre a pontokra, meg hogyha ezeket követik.
1: És a közben esetleg Orbán Viktort eléri valamelyik büntető eljárás, mert ahogy már utaltam rá, sokan azt mondják, hogy az NKÖ ügy is, meg az aranykonvoj ügy is egy banánhéj lehet, és nagyon viszonylag előre haladott állapotban vannak ahhoz képest, hogy milyen friss ügyek.
3: Ez csak akkor tud bekövetkezni, hogyha azok a szereplők, ahova jelen pillanatban elért ez a botrány, ezek a botrányok, ők valamelyik politikusra vallanak. Hogyha ez nem következik be, akkor nagyon nehezen látom azt, hogy ez elérheti a politikát, elérheti a politikumot, és jelen pillanatban azt látjuk minden ügyben egyébként, nem csak ebben, hanem az összes többiben, ami pörög, hogy eljutott az összes ügy addig a szintig, ameddig eljuthatott úgy, hogy nincsenek benne politikusok. És az a kérdés, hogy bárki ezt megtörje.
1: Azért ha az NK ügyben már vannak politikusok, még ha nem is teljesen
3: még
1: aktívak.
3: Még nincsenek vezetőszáron.
1: Ugi Attila, Búzs Balázs, már nem számítam ebbe a kategóriába?
3: Ugye ők nem aktív politikusok, ők visszavonult politikusok. És sose voltak.
1: Hankó Balázs már felkészült lelkileg a megkurszatotás következő fázisra.
3: Hallottam erről híreket, igen, hogy már a fogkefét elcsomagolta. De még nem érintett. De hogy, és az összes ilyen ügyben jelen pillanatban politikusok, aktív és mondjuk miniszteri szintű, vagy mondjuk legalábbis államtitkári szintű, AB szintű aktív politikusok nem érintettek, és összes ügy jelen pillanatban eddig itt megállt. Teszem hozzá, azok az ügyek, az NK ügyet leszámítva, amelyek futnak, azok mindegyik sok évvel ezelőtt elindult ügyek. És egyik sem, ugye most ez a Volán történet is ugye 10 éves, majdnem 10 éves.
1: Igen, az aranykombi ügy egy nagyon friss ügy, elég messzire ért, ráadásul az ügyészségen óriási botrány van, és elmondta az egyik főügyész, hogy politikailag befolyásolták őket.
3: Igen, és a legfőbb ügyész választást is befolyásolja ez a történet, mert úgy hallottam, hogy vannak olyanok, akik jelölve voltak és érintettek ebben a történetben, úgyhogy azért is csúszik ez a kinevezés.
4: Én ebben a beszédben azért jól volt felépítve. Most pont a adás előtt beszéltem egy kicsit az összedi beszédnek a párhuzamáról. Az összedi beszéd ugye arról szólt, hogy Gyurcsány Ferenc mindenkit elküldött melegebb éghajlatra, a saját szövetségeseit, a frissen győztes pártársait. Orbán Viktor ehhez képest folytatja a vallásnak a építését, celebrálását. Elmondta, hogy ennél jobb és intellektuálisan magasabb színvonalú közösség nincsen, mint aki most itt ül ebbe a terembe. Tisztelet itt lenni és beszélni nektek. Egyébként pedig vadásznak ránk, minden fideszes politikusra vadásznak, ezt ugyan nem látjuk, de ő már elkezdte felépíteni ezt a mártír szerepet, ami nagyon következik a vallási analógiából, tehát a vallásnak szüksége van a mártírokra, úgyhogy a Fidesz ezt elindította, befűzte ezt a diát.
1: Tehát a mártír szerep, arra gondolsz, hogy saját magából?
4: Igen, tehát elmondta, hogy nem, én ott voltam a kormányüléseken, mondja Orbán Viktor. Ugye elhihetitek nekem, hogy soha semmilyen korrupció nem volt az elmúlt 16 évben. Ezt mondja.
1: Igen, ugyanakkor mind...
4: És mégis vadásznak ránk.
1: Tehát Hajdú János ügyvédje megüzente, hogy az nem korrekt a volt miniszterelnöktől, hogy Hajdú Jánost azért kell kitüntetni, mert megszervezett és végrehajtott egy ilyen klassz akciót, mint az aranykonvoj lecsatolása, vagy lekapcsolása, és Hankó Balázs is azt mondta, hogy neki nem volt mozgástere, hanem született egy kormánydöntés, ő kiosztotta a 17 milliárdot, mert ez volt a dolga.
2: De hát ez nem korrupció volt. Tehát ha Orbán Viktor ezt nem korrupcióként élni meg, akkor soha nem fogja azt mondani, hogy ez korrupció volt.
4: A kormány meg ugye azt tudja mondani, mint a kegyelmi ügynél, hogy hát kapott egy felterjesztést. Hát Csak az alapján dönt.
1: Hát az megint meg maga a botrány, hogy egy ilyen 8 szintű ellenőrzési rendszeren átmegy egy ilyen embernek az állami kitüntetése, de erről ma már nem tudunk beszélgetni, mert lejárt a műsoridő. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, ne menjenek messzire, mert 21:50-től jön egy nagyon érdekes műsor, a Médiapiac, ahol Boros Tamás vendége az MTVA-ból frissen menesztett egyik csatorna igazgató Gulyás István lesz. Aktuál pedig jövő héten, hétfőn a legközelebb. Jó tévézést, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, szeptember 18-a péntek van. Szeretettel köszöntjük a nézőket, az ATV Start nézőit, illetve a Spirit FM hallgatóit, és a Diannákat, mert ma ünneplik a névnapjukat, és mindazokat is természetesen, akik a születésnapjukat ünneplik. Ma is lesz start, ma is sok érdekes témával várjuk Önöket. Mondok egy gyors étlapot, mivel foglalkozunk ma. Közlekedéssel kezdünk. Mindenki szembesül azzal, hogy elég nagy problémát okoz a gyorshajtás a magyar utakon. Ezt beszéljük át, és úgy egyébként kitágítjuk majd a beszélgetés témáját a vonatközlekedésre és egyéb közlekedési ügyekre, például útfejlesztésre is. Itt lesz velünk Jakabfi Tamás, a Magyar Közlekedési Klub szakértője. Ezután a Deutsche Welle magyar szerkesztőség vezetőjével beszéljük át a vasárnapi német választások várható eredményeit, illetve a későbbi következményeit. Mi lesz veled AFD? Mi lesz veled Merz kancellár? Érdekes kérdések. Aztán 7 óra után vendégünk lesz Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke, frakcióvezetője, akivel az összödi beszéd évfordulójá kapcsán fogunk beszélgetni. Utána Komlodi Gábor ügyvéddel átbeszéljük az új ügyészségi botrányt, amely egy eléggé szerteágazó és bonyolult ügy, de azt azért lehet látni, hogy itt nagyon-nagyon komoly dolgok történtek, amelyek a politika és az igazságszolgáltatás összefonódására utalhatnak. És végül egy AI szakjogásszal beszélünk egy örökzöld, ma már örökzöld témának számító ügyről, nevezetesen a mesterséges intelligencia vajon meddig furakodik az életünkbe, kipusztul az emberiség, már ilyen hangokat is hallani, azért reméljük nem így lesz, de megtudjuk, hogy mi várható ez ügyben, és egyáltalán jósolható-e bármi a jövőre nézve ebben kapcsolatban. Elsőként viszont közlekedés, vendégünk Jakabfi Tamás, a Magyar Közlekedési Klub szakértője. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van.
2: Jó reggelt.
1: Tényleg ekkora a baj, hogy a gyorshajtásban találták meg a legfőbb problémát abban, annak kapcsán, hogy mennyi a baleset?
2: A gyorshajtás statisztikailag kimutathatóan az egyik legfontosabb oka a baleseteknek. Ez évek, talán évtizedek óta így van. Ugye hát a relatív meg az abszolút gyorshajtás nem különböztetik meg, de ez a kettő együtt, ez a legfontosabb ok.
1: Tisztázzuk le, hogy a relatív meg az abszolút gyorshajtás mit
2: abszolút
1: jelent?
2: Gyorshajtás az azt jelenti, amikor a táblán levő 60-at, vagy 50-et, vagy 90-et, vagy 100-at átlépi az autó, és a relatív gyorshajtás az pedig a körülményekhez képesti gyorshajtás. Tehát azt a egyébként Kressz szerint szabályos 50-nél is el lehet követni.
1: Ha igaz az a szám, hogy a balesetek 30%-át a gyorshajtás okozza, akkor adja magát a kérdés, hogy a átlagsebességmérés, ami most a kormánynak az új ötlete, hogy ezt be akarják vezetni a magyarországi autópályákon, az csökkenti-e érdemben majd a balesetek számát?
2: Kicsit messzebbről kezdeném, tehát a probléma az az, hogy hiába vannak meg most a sebességhatárok kormányrendeletben rögzítve, ezt azért általában a magyar állam nem képes betartatni. Tehát nagyon ritkán lehet meg találkozni rendőri ellenőrzéssel, tehát tulajdonképpen a védakapuk azok, amik a gyorshajtást ellenőrzik, az meg ugye nem sok helyen van az országban, és az alkalmazások a telefonokon azok előtte gondosan csipognak, tehát akkor legtöbben lelassítanak. Ez az egyik dolog, hogy a rendőrség nem képes vagy a technikai, vagy a személy, vagy mindkét feltétel hiányában ezt rendesen ellenőrizni. A másik dolog pedig, hogy például olyan most a jogszabályi környezet, hogy 50 km/h megengedett sebességnél 69-nél kezdenek el pénzbüntetést osztogatni. Tehát, hogy mintha úgy tűnik, mintha a magyar állam nem is kívánná betartani ezt a sebességhatár kérdést.
1: Igen, de hogy az átlagsebességmérés, ez ugye arra épül, hogy egy adott útszakaszon két kamera lesz, nem egy ilyen állandó pillanatnyi felvételről van szó, ami mutatja a sebességet, hanem egy adott szakaszon mér egy átlagsebességet. Mennyire mérvadó ez? Tehát gondolok itt arra, hogy egy 180-190-nel száguldozó autós megy mondjuk 20 kilométeren át nagyon nagy sebességgel, úgy, hogy már meg kéne őt büntetni, majd megáll kávézni egy benzinkútnál. Az átlag, az idő, az kijön, és akkor egy szabályos autósnak a képe rajzolódik ki, miközben elég, ha csak 2 percig megy 180-nal, életekbe kerülhet.
2: Ez így van, de ennek egy nagyon egyszerű a megoldás, hogy elég sűrűn kell telepíteni a kamerákat, mert hogy oké, hogy megiszik egy kávét, na de Budapestről Siófokig 8-at. Tehát ezt nem tartom abból a szempontból jó érvnek, hogy ellenezzük az átlagsebességmérést, hiszen ez nem az átlagsebességmérésnek maga ellenérv, hanem az ellen, tehát hanem inkább egy érvelése annak, hogy ezt több kamerával kell végezni.
1: Én sem ellene érveltem, csak azt kérdeztem, hogy hatásos-e ez a fajta büntetési módszer?
2: Az biztos, hogy ezzel a módszerrel, ha valaki gyors hajtott, ha ezzel kimutatjuk, hogy valaki gyorshajtott, akkor ténylegesen gyorshajtott, tehát a bizonyításra ez a módszer alkalmas, és egyébként az van a jogszabályi környezetben, amikor a büntetéseket határozza meg, hogy ha gyorshajtás technikai eszközzel bebizonyították, akkor az büntethető, tehát ez gyakorlatilag a mai jogszabályi környezetben is én szerintem büntethető lenne, mert hogyha egy szakaszon gyorshajtott az adott ember, akkor biztos, hogy ezen a szakaszon volt olyan pont, ahol gyorshajtott.
1: Mit szólnak ehhez majd az autósok? Vitézi Dávid közlekedési miniszter megszavaztatta a népet, hogy mit gondol erről. Mi az előzetes prognosztíciója önnek, hogy mit mondanak erre a magyar lakosok, hogy igen, legyen így?
2: Hát a magyar autósok valószínűleg annyira nem örülnek, hogy plusz egy forrásból kaphatnak bírságot, de azért több száz olyan magyar település van, tipikusan, ahol egy vagy két számjegyű út keresztül megy a településen, ahol már évek, évtizedek óta szenvednek azon, hogy a falujukon átdöngetnek akár a személyautósok, akár a kamionosok, és ugye ő nekik a településeknek semmi jogosultságuk nincsen sebességet mérni és büntetni, hanem ezt a rendőrségtől kérik általában évek, évtizedek óta, hiába, hogy ellenőrizzék a településükön a gyorshajtókat.
1: Említettem, hogy a közlekedés más fajával is foglalkozunk, és ez pedig a vasút. A vasút, amelynek hát ugye most nagyon nagy reneszánsza van, a kormány is ösztönzi az embereket, és valahogy divat lett ma vonatozni, még akkor is, hogyha itt van például a Budapest-Pécs vasútvonal, amelynek a olvasva az Intercity járatoknak a statisztikáit, hát valami megdöbbentő, mint hogyha azt mondanám, nem is, hogy múlt századi, hanem kőkorszaki késési adatok, időpontok, hogy mennyi idő alatt ér le a vonat. Szóval ez azért egy nagyobb falat, és nem nagyon látszik. Mindenki foglalkozik vele, de nem nagyon látszik, hogy mit lehet ebben tenni. Mi a közlekedési klub javaslata, vagy ötlete ebben a kapcsolatban?
2: Igen, tegnap volt erről a MÁV-nak egy viszonylag szerencsétlen közleménye.
1: Miért volt szerencsétlen?
2: Hát mert a javasolt intézkedéseket is beletették, hogy esetleg lazítani kellene a menetrendet, ami nyilván, aminek az optikája nyilván nagyon rossz, mert innentől tényleg majd jön a média, és akkor elkezdi azt pedzegetni, hogy utoljára 1940-ben ment le menetrend szerint ilyen lassan a vonat Pécsre. De sajnos tulajdonképpen, ha a pálya állapota az annyira leromlott, hogy a vonatok nem mehetnek gyorsabban,
1: akkor van,
2: nem mehetnek gyorsabban.
1: Meg ugye egy simpár van. Egy van. A szakasz a nagy része.
2: Hát de ha két ugyanilyen leromlott simpár lenne, akkor a helyzet sokkal jobb, akkor se lenne. Tehát itt a probléma inkább a sebesség korlátozásokkal, a vasúton lassú jelnek nevezett korlátozásokkal van. És mivel, hogy egy simpálya van, ezért valóban egymásnak adják az egymással szembe jövő vonatok ezeket a késéseket. Nyilván neki kellene kezdeni a pálya állapotoknak a javításának. Én úgy tudom, hogy ezt egyébként csinálja is a MÁV. Az a probléma, hogy sajnos az országban legalább 10-20 helyen kellene neki kezdeni a pályaállapotok javításának.
1: És akkor még optimista számot mondod.
2: Legendásan sokat később vonatok, mondjuk a Pannonia Interrégiók, szintén Pécs, Nagykanizsa, Szombathely irányába, de hát a Szegedi Intercity is, a Köricék is legendásan sokat késnek, úgyhogy sajnos ez a probléma a több évtizedes elhanyagolás, pályaállapot elhanyagolás miatt áll most előttünk, és hát reméljük, hogy néhány év alatt valamelyest a MÁV és a közlekedés és beruházási minisztérium le tudja dolgozni ezt a...
1: Tehát néhány év kell ehhez.
2: A pálya állapot javításokhoz, nagyobb építési beruházásokhoz azért sok hónap, néhány év az szükséges.
1: Kivárjuk. Köszönöm szépen, hogy...
2: Köszönöm szépen a meghívást.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Kiszivárgott Orbán Viktor teljes köcsei beszéde, amelyben a volt miniszterelnök földrengésszerű verességet emlegetett. Szakértők szerint áprilisban egyértelművé vált, hogy a továbbiakban működésképtelen a centrális erőtér politikai stratégiája, amit 2009-ben éppen Köcsén vázolt először Orbán Viktor. Hogy miként emelkedett fel a 2010-es években a Fidesz, és aztán mi vezetett a bukásához, arról Csizmadia Ervinnel beszélgetünk. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt, miután hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett az ügyben a Transparency International. A 2017-ben megszüntetett letelepedési kötvényprogram keretében 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A Transparency szerint a program lebonyolítását ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták. Martin József Pétert kérdezzük. Felmondja a kormány a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést, jelentette be Magyar Péter és Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón. A 23 ezer milliárd forint értékű szerződést még az Orbán kormány kötötte a Mészáros Lőrinc és Színy László érdekeltségébe tartozó cégcsoporttal. A stúdióban Vitézi Dávid. Az eddigi egyik legfontosabb sajtótájékoztatóként harangozta be Magyar Péter a mai kormány szóvivői tájékoztatót, ahol több bejelentést is tett. Az autópálya koncessziós szerződéseket érintő döntésen túl azt ígérte, hogy átalakítják a sport és a politika kapcsolatát, valamint felállítanak egy új országos zöld hatóságot. Az elhangzottakat Virág Andreával és Szakonyi Péterrel értékeljük.
2: Ezen a héten az utolsó egyenes beszéd. Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, Róna Jégon vagyok. Csizmadia Ervin régi ismerősünk, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Jó estét kívánok.
3: Jó estét.
2: És hát régóta követi a politikát itt Magyarországon, meg hát történelmi léptékekben is igencsak járatos a politika történetében. Az, amiről mi most beszélgetünk, vagy ahonnan kiindulunk, azért még nem teljesen, de már lassan történelmi lépték. 2009, ugye most emlékszünk a 2006-os eseményekre, itt van az évforduló, de 2009 is fontos volt, mert ott látszott igazán először, hogy meg lehet a Fidesznek a kétharmada, akár egy év múlva is. És Orbán Viktor meg is előlegezte magának, maguknak ezt a köcsei beszédében. 2009-ben is volt már köcsei beszéd, mint ahogy most a múlt hétvégén. Mi van abban a beszédben?
3: Rengeteg minden, és akkor talán hadd kezdjem onnan, hogy mostanában, az elmúlt napokban ugye sokat szóba került az öszödi szindróma, de az öszöd mellett volt egy másik fontos esemény sorozat is azon a nyáron, nevezetesen Orbán Viktornak a cikksorozata. 2006 nyarán a Magyar Nemzetben ő cikksorozatot írt, és milyen érdekes, ebben a cikksorozatban az fogalmazódott meg, hogy Magyarországon a diktatúra és a demokrácia között jött létre valamilyen rendszer. Tehát tulajdonképpen még nem diktatúra, de már nem is demokrácia.
2: Ezt látta ő az akkori Gyurcsányi kormányzásban?
3: Lényegében igen, és ezt csak azért hozom szóba, mert ugye most is az elmúlt időszakban a Fidesz 16 éve alatt mi volt az egyik legfontosabb dolog. Talán a diktatúrát itt se használták, de az egyértelmű volt, hogy tehát nem demokrácia, ugye autokráciának nevezték a Fidesz 16 évét. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy mi itt egy elég régi problémával nézünk szembe Magyarországon. Nagyjából úgy mondanám, hogy a 90-es évektől, hogy még visszább menjek, állandóan fölmerül az, hogy rendszerváltásra van szükség Magyarországon, hiszen gondoljunk bele, hogy 98-ban, amikor a Fidesz először hatalomra került, akkor is azt mondta, hogy többre van szükség, mint kormányváltás, kevesebbre, mint rendszerváltás. Azaz, a 36 évből körülbelül 32-t azzal töltünk el, hogy nem tudunk kitalálni egy olyan időszakot, egy olyan választást, amikor kormányváltás, normális kormányváltás lehetne. Ez szerintem probléma. Most tudom, hogy a nézők persze azt mondják, hogy na de különbség van a különböző korszakok között, és igen,
2: tényleg van, persze.
3: Így van, de a végeredmény szempontjából, hogy tehát nem jutunk egyről kettőre, nem tudunk oda eljutni, hogy szokásszerű kormányváltások keletkezzenek.
2: Az elmúlt 16 évben nem volt rendszerváltás, de volt kormányváltás, de igazán kormányváltás sem volt, mert volt, amikor úgy maradt, ahogy volt, amikor Orbán Viktor úgy döntött, hogy lecserél egy-két embert a kormányból, de általában minden ment tovább, mint ami sem történne. És valahogy nem is volt ilyen típusú hiányérzetünk, és most megint rendszerváltás van, megint azt mondjuk, hogy miközben talán ez megint egy túlzó jelző.
3: Hát igen, és ha már itt fölmerül az, hogy ez a legújabb rendszerváltás milyen, itt szerintem az az érdekes kérdés merül fel, hogy ugye ez az új kormány, illetve az új párt ígért egy csomó mindent a választás előtt. És egyáltalán, hogy ígéretei vannak. Szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, mert van egy félreértés Magyarországon, hogy a politikus és egy párt ne ígérjen. Ez szerintem tévedés. Ezt az én szakmámban zajló kutatások bebizonyítják, hogy az emberek nagyon is várnak ígéretekre. És olvasom, hogy a Tisza párt már most mondja, hogy az elmúlt 3-4 hónap alatt, vagy 5 hónap alatt az 1000-valahány száz ígéretéből már kb. 120-130 meg is valósult. Önmagában ezzel a világon semmi baj nincs, mert persze, hogy a választó valami kézzel foghatót, valami materiálisan követhetőt szeretne, és ilyen szempontból ez az új kormány, hogy úgy mondjam, azon a pályán van, amit megígért.
2: Ezt a számon kérhetőséget, ezt nem tapasztaltuk. Tehát az nagyon kevés ahhoz, hogy legyen mit számon kérni, hogy folytatjuk. Jó, de mit csináltok? Itt most ezek nagyon konkrét ígéretek voltak valóban, tehát számon lehet kérni.
3: Így van. És szerintem, hogy visszatérjek a 2009-es köcsére.
2: Úgy sem engedtem volna, mert hát hiszen megbeszéltük, hogy erről beszélünk.
3: Igen, igen. Tehát a 2009-es köcse az egy nagyon érdekes Orbán beszédet tartalmaz. Abban semmi olyasmi nem volt, ami ilyen értelemben számon kérhető. Sőt, mondok még ennél is érdekesebbet. Ez pedig az, hogy amit most mond Orbán Viktor 26-ban köcsén, hogy a gazdaság az egyik legfontosabb dolog, és azért vesztettek 2026-ban, mert a Fidesz nem tudott gazdasági növekedést produkálni. Ez a 2009-es beszédben egyáltalán nem jelenik meg. Sőt, azt mondja Orbán, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok a gazdaságnál, meg még a biztonságnál is. Tehát ez nagyon érdekes. Például az, hogy ez a mi országunk, ez a Magyarország, ez egy teljesen egyedi, teljesen különleges hely, minden más országtól különbözünk, és a mi feladatunk az, hogy ilyen is maradjon Magyarország. Na most egy
2: ilyen érdekes, ennek jegyében vezette az országot 16 évig.
3: Igen, és egy ilyen program után ugyan mit kellene változtatni? Tehát tulajdonképpen az ő logikájában itt nem kellett olyan ígéreteket megfogalmazni, mint a mostani kormány.
2: De mondott ő ott mást is, a duális rendszer végét jósolta például, hogyha jól belegondolunk, szintén ennek megfelelően próbálta irányítani az ország működését, és egyre jobban sűríteni a saját környezetében az összes politikai tényezőt. Még az ellenzéket is sokszor volt egy olyan érzés az embernek, hogy mintha csak körülötte forognának, és nem lenne külön önálló életük. Ez a kétpólusúság, ez most nem tért vissza, mert most megint egy nagyon erős, nagyon centralizált kormánypárt vezeti az országot, amennyire pártnak lehet nevezni.
3: Így van.
2: Nyilván igen.
3: Én szerintem, ugye, amikor ő meghirdette a centrális erőteret, akkor az valóban úgy nézett ki, hogy az centrális lesz. De a 16 év során azért én úgy érzékeltem, hogy azért nagyon erősen ott voltak az ellenzéki pártok, még hogyha nem is tudtak hatalomra kerülni. Tehát ilyen értelemben szerintem ezt a célját, hogy tehát centrális erőteret hoz létre, ezt nem tudta teljesen.
2: Mert hogy ezek az ellenzéki pártok nem úgy viselkedtek vele, mint a nap körül a bolygók? Tehát nem az történt, hogy valójában körülötte forogtak?
3: Nem, hanem egyáltalán ott lebegett mindig az, és gondoljunk bele, hogy 2018-ban is már sokan azt várták, hogy kormányváltás lesz. 2022-ben pedig még inkább. Ugye Orbán Viktor most 2026-ban azt ismeri el, hogy a 22 utáni kormányzásban jöttek már ott mindenféle problémák, de már 18-ban is én emlékszem, hogy egy csomó kollégám azt írta, hogy ez egy olyan választás, ahol már megbukhat a Fidesz, és nem bukott meg, úgyhogy ilyen értelem azt írta, hogy ez egy olyan választás, ahol

0: erősebben ugye megvalósítja a centrális.
1: Hát, illetve ez a gondolat most visszaütött ez valójában most visszaütött. Rá. De mondott mást is, arról beszélt, hogy a következő 15-20 évben a magyar politikát nem a váltópártok versenye határozza meg, hanem egyetlen nagy centrális nemzeti és kormányzó erő, a Fidesz áll majd a középpontban. Majd vége lett a Fidesz korszakának, és hát nem tudjuk mennyi ideig, de egyetlen nagy kormányzó erő áll a középpontban. Tehát nem, mintha nem a Fideszen múlna ez, hanem berendeztünk így magunknak egy országot.
0: Igen, de ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a magyar társadalomnak arról nincs nagyon nagy tapasztalata, hogy hogy lehet együtt élnie az ország különböző állampolgárainak és pártjainak, hogy tartósan váltó gazdaság legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb probléma. Hadd utaljak arra, hogy Magyarországon már nagyon korán a 90-es években is a választók az MSZP-t kettőharmaddal, az MSZP-SZDSZ-t kettőharmaddal hozták vissza. 94-ben vagyunk. Akkor még nem lett hosszú kormányzás, de lett nagy párt. És emögött én azt látom, hogy a magyar társadalomban van egy ilyen igény arra, hogy nagy pártot szeret maga fölött látni, miközben persze arról vizionál, hogy de jó lenne, hogyha a politika olyan lenne, mint Nyugat-Európában, sokféle, sokszínű, stb. Ezt a kettőt mi együtt valamiért nem tudjuk csinálni, és ez nagyon érdekes számomra, hogy a magyar közönség most még a Fidesznél is nagyobb felhatalmazást adott.
1: Hát nyilván túlcsapott ez a hullám, akkora volt az igény, hogy mindent elsöpört. De van itt egy izgalmas kísérlete Magyar Péternek és kormányának, méghozzá az, hogy egy új választójogi törvényt kíván megalkotni. Pont azért, hogy ezek a kétharmadok ne, vagy nagyon nehezen fordulhassanak mostantól elő. Ez viszont bátorító lehet a társadalomnak és olyan erőknek is, akik ma kis pártnak látszanak, hogy próbálkozzanak, mert lehet, hogy emeli az is társul majd, hogy nem 5, hanem 3% lesz mondjuk a bejutási küszöb. Ez megváltoztathatja egy társadalom gondolkodás módját, hogy mások az esélyek?
0: Abban az esetben, hogyha például két olyan irányzat, ami az utóbbi fél évtizedben, de lehet, hogy egy évtizedben nagyon gyengén muzsikált, gondolok itt a szociáldemokráciára és a liberalizmusra, ha ezek az irányzatok pártbeli képviseletre tudnak szert tenni. Ahogy ugye elnézem például a magyar baloldalt, nagyon régóta felmerül az, hogy az MSZP helyébe kellene egy másik, egy igazán korszerű baloldalt állítani, nem nagyon sikerült eddig. Vagy az SZDSZ bukása után a magyar liberálisok megpróbálnak valamilyen másik liberális pártot összerakni. Ha ez a kettő nincs, akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy a választójogi törvény ellenére továbbra is csak jobboldali irányzatok, hogy mondjam, szaporodnak. És ilyen értelemben tehát az, hogy önmagában egy törvény megszületik, az nem garantálja azt, hogy valódi pluralizmus jön létre, és valódi sokszínűség.
1: Az utolsó néhány gondolat erejét térünk vissza a Fideszhez, már csak azért is, mert Köcse után, ahol most kiszivárgott, hogy miket mondott Orbán Viktor, és hát azt jól érzékelte, hogy itt romokat kell eltakarítani, de ő a romokat egészen máshogy akarja eltakarítani. Ismét Soros György nevével jön elő, ismét Brüsszellel, a nemzeti függetlenség elvesztésével, a multinacionális nagytőkének való kitettséggel, ugyanazokkal a szlogenekkel, amiket hallottunk az elmúlt 16 évben különböző mértékben mindegyiket, de általában folyamatosan. És nekem most akkor az a kérdésem, hogy vajon abba bukott-e bele az előző vezetése az országnak, hogy ezeket megunták az emberek, vagy valóban ki lehet pipálni annyival, hogy nem sikerült a gazdaság?
0: Egészen biztos vagyok benne, hogy ez is egy fontos ok. Tehát magyar jobboldalnak azt hiszem az egyik fontos feladata, hogy ezeket az elmúlt 16 évben meggyökeresedett nemzetközileg használt paneleket felülvizsgálja. Tehát, és ilyen értelemben a választójogi törvényre mégiscsak visszautalva, tehát a jobb oldalon is szükséges valami olyan új, hogy mondjam, mozgásnak megindulnia, ami nem feltétlen csak ezt a régi típusú jobboldaliságot, régi típusú jobboldali ideológiát, a nemzetbe bezárkózó jobboldali ideológiát képviseli, hanem ennél valamivel többet, ugyanis ugye Orbán mondott nagyon érdekeset még ugye a Köcsei beszédében, nevezetesen azt, hogy most már nem kell a múltat elemezni. Ugye, hanem,
1: mintha megtörtént volna.
0: Hanem a jövőre kell koncentrálni, meg a jelenre, romeltakarítás, és így tovább. Én szerintem ebben ő neki nincsen igaza. Tehát a múltban rengeteg olyan tanulság van,

0: jobb oldal számára, és hozzá szeretném tenni, hogy nem csak a jobb oldal számára. Ugyanis az is egy tévedés Magyarországon, hogy úgy külön kezelünk mi irányzatokat. Tehát az, hogy milyen a jobb oldal, abban vastagon benne van a másik oldal is. Hogy milyen a bal oldal, abban. Tehát magyarán azért szükséges ez, hogy a jobb oldal megújulásának ugyanis például lehetne egy kihatása, egy vonzereje, egy újjáépítő jellege a vele szemben rivális irányzatokra is. Tehát ezért is nagyon fontos, itt nem a Fidesz önmagában vett megújulásáról van szó, hanem hogy tud hozzájárulni a teljes magyar politikai paletta újra rendeződéséhez.
1: Csizmadi Ervin, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Diseri Dóra, a Deutsche Welle magyarországi szerkesztőség, magyar szerkesztőség vezetője a vendégünk. Német választás a téma, kapcsoljuk őt online kapcsolatban. Jó reggelt kívánok, szervusz Dóra!
2: Jó reggelt, köszöntök mindenkit!
1: Vasárnap ismét urnákhoz járulnak a németek. AfD félelem van már Németországban, illetve azokban a tartományokban, ahol választás lesz?
2: Ezt azért ilyen egyértelműen nem mondanám ki, a két tartomány azért két nagyon más politikai képet fest. Ugye itt Berlinről beszélünk egyrészt, mint városállamról, ugye Berlinnek is külön parlamentje van és külön kormányzója, hogyha így nevezem, illetve Mecklenburg-Előpomerániáról, ez egy volt NDK-s tartomány Észak-Németországban, tehát Kelet-Németországban található a Balti-tenger partján. Kezdjük talán inkább Berlinnel. Itt úgy néz ki a kép, hogy jelenleg a jelenleg is kormányzó CDU, tehát a német kancellár Friedrich Merz pártja vezeti a városállamot, tehát a várost, és a CDU szeretné is megtartani ezt a hatalmat. Aki viszont itt hatalomra tör, és aki vezeti jelenleg egyébként a közvéleménykutatásokat, az a Die Linke nevű baloldali párt, aki igazából történelmet is írhat, ugyanis jelenleg úgy néz ki, hogyha tényleg a zöldek és az SPD is azokat a számokat hozzák, amit a közvéleménykutatások mutatnak, akkor akár ő lehet Berlin következő főpolgármestere, Elif Eralp, a Die Linke-nek a főpolgármester jelöltje. Itt az AfD kevésbé erős, de azért az élmezőnyben van.
1: Ja, Pomeránia és Berlin két teljesen más terület olyan szempontból, hogy az AfD támogatottsága az egyikben jóval nagyobb, mint a másikban. Nyilván a keleti tartomány, a keleti jellegű tartomány, az meghatározza azt, hogy hol erősebb az AfD, és hol nem. Viszont országos szinten egy dolog már ténynek tűnik, nevezetesen, hogy Merz kancellárnak a népszerűsége masszívan csökken. Ez mennyire mutatkozik meg akár Berlinben, akár például Előpomerániában?
2: Igen, most, hogy akkor térjünk át Elő-Pomerániára, Mecklenburg Elő-Pomerániára. Itt viszont azt látjuk, hogy az EVRI az ilyen mezőnyben van. Sokáig vezette is a közvéleménykutatásokat. Egyébként tegnap jöttek ki a legfrissebb adatok, amik azt mutatják, hogy az SPD egyébként 1%-ponttal jelenleg vezet. Ami a nagy különbség itt Szászanhalthoz képest, hogy itt az EVRI nem annyival vezet, tehát nincs akkora előnye, hogy akár hatalom közelébe is kerülhessen, tehát kormányra is kerülhessen. Ami viszont nagyon érdekes ezekben a Mecklenburg Elő-Pomerániai adatokban, hogy a CDU, tehát az általad is említett Friedrich Merz pártja 6% körül van jelenleg. És ami azt jelenti, hogy akár az 5%-os parlamenti küszöb közelére is lecsúszhat, és hogyha például kiesnének itt a tartományi parlamentből, annak biztos, hogy szövetségi szinten is nagyon komoly következményei lennének, hiszen ez óriási bukás lenne a konzervatív CDU számára.
1: Már a szászanhalti választások után felmerült ez, amit említesz, tehát hogy Merz kancellárnak a pozícióját már instabilnak látták, pedig egy a legkisebb tartományi választásról volt szó. Most ezek után ez erősödhet majd? Ha úgy alakulnak az eredmények.
2: A legkisebb tartományi választás egyébként most jön, hogy egy kicsit helyesbítsek, ugyanis Mecklenburg Elő-Pomeránia valóban a legkisebb tartomány egyébként Németországnak, Szászanhalt egy kicsit nagyobb, de alapvetően egyébként valóban azt látjuk, hogy Merz népszerűsége már egyébként a szászanhalti választások előtt is történelmi mélyponton volt. Tehát Friedrich Merz népszerűsége az sosem szárnyalt Németországban, és ezt az AfD, a szászanhalti és a Mecklenburg Elő-Pomerániai, de akár a berlini választási kampányban is jelentősen kihasználja, és erre nagyon épít. Ezek a spekulációk, hogy Merz bukásához vezethet-e, valóban ott vannak a német sajtóban, valóban ott vannak a szakértői beszélgetésekben. Amit látunk, az az, hogy Friedrich Merz a szászanhalti tartományi választások utáni sajtótájékoztatón egyértelműen azt jelentette ki, hogy ő nem tartja időszerűnek a visszalépését, és hogy ő nem szokta föladni. Tehát ő maga egyébként nem szeretne visszalépni. Elnézést. Amit viszont szintén látunk, hogy vasárnap délutánra összehívtak egy rendkívüli elnökségi ülést a CDU székházába, ami arra enged következtetni, hogy megvárják azt, hogy milyen eredményt hoz az AfD és a CDU Berlinben és Mecklenburg Elő-Pomerániában, és valószínűleg ott azért tárgyalni fognak arról, hogy milyen következményei legyenek a CDU esetleges szereplésének.
1: Ez az összehozott...
2: Egy ilyen rossz előjel... Igen?
1: Ez az összehozott találkozó, csak azért, mert ez számomra is új információ, ez nem azt jelenti, hogy az előzetes adatok arra utalnak ennél a pártnál, hogy valamit mindenféleképpen tenni kell a választások után?
2: Erre vannak más utalójelek is, például az, hogy a héten kijött egy olyan nyílt levél, amit a jelenleg is kormányzó CDU-s tartományi főnökök írtak alá, és amitben azt írják le, hogy ők nem tartják időszerűnek Friedrich Merz személyének a cseréjét, tehát ők nem akarnak kancellárt váltani, hanem kiállnak a kancellár mellett, és ebben azok a nevek szerepelnek, azok a CDU-s politikusok írták alá egyébként ezt a nyílt levelet, akiket a szakértők és a sajtó legtöbbször Friedrich Merz esetleges utódjának nevez, köztük például Hendrik Wüstöt, Észak-Rajna-Vesztfáliának a kormányzóját, vagy miniszterelnökét. Ami érdekes viszont, hogy a CSU-s Markus Söder, a bajorországi miniszterelnök, akit szintén egyébként Merz utódjaként szokott emlegetni a sajtó és a szakértőgárda itt Németországban, ő nem írta alá ezt a levelet. Tehát már eleve az a tény, hogy egy ilyen levél megíródik, valóban újra arra utal, hogy vannak viták Merz személye körül itt Németországban. És Merz egyébként lemondta a jövő keddi New York-i útját is az ENSZ közgyűlésére, az ENSZ nagy közgyűlésére, ami szintén arra utal, hogy ő arra számít, hogy belpolitikában kell itt oda tennie magát, és valószínűleg belpolitikai viták lesznek.
1: Ezek szerint földrengésszerű változásokért is eredményezhet a két tartományi választás? Úgy értem ez alatt, hogy ugye normális esetben 2029-ben jön majd el a szövetségi választás. Lehet, hogy ez korábbra toródik azért, mert úgy alakulnak a számok?
2: Különböző forgatókönyvek is elképzelhetőek itt. A CDU mondhatja azt, hogy ő kancellárcserét kér. Tehát ebben az esetben Friedrich Merz egyszerűen lemond, és utána a CDU állít egy új kancellárt. Ez esetben nem kell új előrehozott választásokat kiírni. Egyébként így került például Willy Brandt is például így mondott le, és utána pedig Helmut Schmidt lett a kancellár, tehát ilyen forgatókönyveket már láttunk a német történelemben. Aztán a következő forgatókönyv, amihez szintén nem kellenek előrehozott választások, azok a konstruktív bizalmatlansági indítvány, ami létezik itt Németországban, és csak a harmadik, úgynevezett legrosszabb forgatókönyv esetén, a bizalmatlansági indítvány esetén van szükség arra, hogy a parlament feloszlassa magát, és új előrehozott választásokat írjanak ki. A szakértők abból indulnak ki, hogy ez tényleg a vészforgatókönyv, hiszen az AfD szövetségi szinten is erősödik. Tehát senkinek nem érdeke a jelenlegi hagyományos pártok közül, hogy előrehozott választásokat írjon ki egy olyan környezetben, ahol az AfD esetleg erősebb, jobb képviseletre számíthat a Bundestagban. Ezért mindenki azt mondja, vagy a többség azt mondja, hogy ha Merznek mennie kell, az valószínűleg kancellárcsere lesz.
1: Mennyire hatásos az AfD receptje ebben a két tartományban? Ugye Szászországban az volt a fő üzenet, amivel elsőprő győzelmet aratott, hogy lám a német állam Ukrajnának ad minden pénzt, támogatja őket, miközben az itthoni, mármint a németországi közszolgáltatások, és azok lecsökkentek, romlik a közbiztonság, az úthálózat, és erre az érvre a német szavazók Szászországban vevők voltak. Mi a helyzet a mostani két tartományban? Ezek a problémák valid problémák itt is?
2: Ezek szövetségi szinten problémák. Azt lehet mondani egyébként, hogy az AfD alapvetően nem tartományi szinten politizál. Ők a tartományi helyi problémákkal egyébként, akár ha megnéztük a szászanhalti pártprogramot is részletesebben, ők nem feltétlenül tartományi helyi problémákkal foglalkoznak, hanem valóban arról beszélnek, hogy az illegális bevándorlást kell megállítani, a deportálásokat, a kiutasításokat kell felgyorsítani, hogy az oktatásban milyen dolgokat kell másképp csinálni, hogy az orosz energiára újra építeni kell, és például mondjuk Mecklenburg-Előpomerániában érdekes pillanat volt a listavezetőknek a vitájában, hogy ott a szélenergiáról vitáztak sokat, hogy míg az SPD a szélenergia mellett van, addig az AfD az orosz energiát hozná vissza inkább Németországba. Tehát azt lehet mondani, hogy alapvetően egyébként nem feltétlenül helyi kérdésekben erősek ezek a politikusok ott a tartományi választási kampányban, hanem olyan dolgokra építenek, amit országos szinten is mond az AfD, és arra az elégedetlenségre építenek, ami jelen van Németországban.
1: Amelyik nagyon-nagyon fontos eleme lesz majd a mostani választás annak, hogy ez az elégedetlenség miképpen folytatódik például a többi tartományban is akár. Diseri Dóra, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt, miután hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett az ügyben a Transparency International. A 2017-ben megszüntetett letelepedési kötvényprogram keretében 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A Transparency szerint a program lebonyolítását ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták. Martin József Pétert kérdezzük.
2: A Transparency vélemény azért is fontos, mert az ő feljelentésükkel indult el ez a történet a rendőrségi eljárásban. Jó estét kívánok, örülök, hogy találkozunk ilyen távoli módon.
3: Jó estét kívánok!
2: Beszélünk mi még ma este itt az adásban 23 ezer milliárd forintos üzletről, az felfoghatatlan, tehát tényleg az ember nem is tudja belátni, hogy az mennyi pénz, ugye ez az autópálya koncesszió. Ennél a történetnél mennyi pénzről van szó?
3: Hát ennél a történetnél azért jóval kevesebb összegről van szó, de azért ez is eléggé látható szabad szemmel, és úgy mondjam, makrogazdasági relevanciája is van, mert hogy 21 milliárd forintos nettó veszteséget becsültünk mi annak idején 2017-ben, amikor egy átfogó tanulmányt készítettünk erről a programról. Tehát 21 milliárd forintot veszítettek a mi akkori számításunk szerint a magyar emberek ezen a programon. Egész egyszerűen azért, mert az a nyeresség, ami egyébként a magyar lakosságnál, magyar állampolgároknál, az magyar államkasszánál kellett volna, hogy lecsapódjon, ez 8 közvetítő cégnél csapódott le, és a 8 közvetítő cég összesen 60 milliárd eurónyi nyereséghez jutott ebből a programból.
2: Ez egy 2012-ben indult program, mit ad Isten, Rogán Antal kezdeményezte, és aztán volt egy olyan hír akkoriban, ez hosszan tartotta magát, hogy egy olyan kör volt Rogán Antal körül, amelyik erre a letelepedési kötvény üzletre rá is tudott szállni. Ez mennyire látszik így visszamenőleg felfejtve, és mennyire egyértelmű, hogy minden Rogán Antalhoz vezetett?
3: Szerintem a dolgok jelenlegi állása szerint még csak annyit tudunk, hogy ugye Rogán Antal volt annak idején a Magyarországgyűlés gazdasági bizottságának az elnöke, és ebben a minőségben ő volt az, aki menedzselte ezt az egész folyamatot. Nagy valószínűség elő volt az, vagy az egyike azoknak, akik ki is találták ezt a egyébként eléggé bonyolult konstrukciót, csak zárójelbe jegyzem, meg lehet, hogy még majd beszélünk róla, hogy ez egy ilyen hungarikum volt. Tehát igazából a letelepedési államkötvényekhez, vagy ugye, ahogy más országokban mondják, az aranyvízum konstrukciókhoz nem kellenek közvetítő cégek. Tehát ez egy tulajdonképpen nagyon egyszerű konstrukció, pénzért lehet venni állampolgárságot. Ez más országban is létezik, önmagában ez még nem ördögtől való, hanem itt az történt, hogy ugye közbe iktatták ezeket a közvetítő cégeket, és ezen közvetítő cégek voltak azok, amelyek lefölözték ezt a hasznot. Az, hogy aztán végső soron a közvetítő cégektől hová került ez a pénz, magyarul kik a végső haszonhúzói ennek az egész konstrukciónak, amire az imént rákérdezett, ezt jelen állás szerint nem tudjuk. Ezért van szükség, véleményem szerint, és a Transparency International Magyarország véleménye szerint a tisztánlátásra ebbe az ügyben, és a tisztánlátás az most már csak büntető eljárás során következhet be.
2: Az sem világos, hogy miért kellettek ehhez közvetítő cégeket. Be lehet fizetni a magyar államhoz, és akkor ez intéződik. De ha már kellettek közvetítő cégek, miért ismeretlen hátterű offshore cégek voltak azok? Mind? Egytől egyig?
3: Egy nem egyébként, az Arton nem, az annak volt egy magyarországi székhelye, de valóban a 8-ból 7 az külföldi székhelyű volt, és egyébként, de egyébként önnek van igaza, mert az Artonnak is volt offshore háttere, tehát ilyen értelemben mindegyiknek, hétnek teljes egészében, egynek pedig részben volt offshore háttere. Hát valószínűleg a két kérdés az összefügg, tehát valószínűleg azért volt szükség offshore cégekre, hogy ott tűnjen el a pénz, mert ugye az offshore cégek azok attól offshore cégek, hogy teljesen átláthatatlanok, és hát csak egy méretes zárójelbe jegyzem meg azt, hogy a magyar alaptörvény tiltja azt, hogy a magyar állam szerződjön átláthatatlan hátterű cégekkel, tehát olyan cégekkel, ahol nem ismert a végső haszonhúzó, a végső tulajdonos. És azt gondolom, hogy itt ebben az esetben ugye pont ez történt, tehát valószínűleg azért volt szükség offshore cégekre, hogy így jobban el tudják tüntetni ezt a vagyont, amiből még egyszer mondom, 21 milliárd forintos kára származott a magyar államnak.
2: Hát összesen 60 milliárd forint közpénz volt haszonként elkönyvelhető az offshore cégeknél, ez éppen az önök száma, de hát tételezzük fel ugye, hogy ez egy normális dolog, hogy van haszon egy tevékenységen, hogy miért pont úgy és miért pont oda, az majd egy nyomozás kérdése lesz, viszont van itt 6621 állampolgár, aki így szerzett magyar állampolgárságot, tulajdonképpen Európai Uniós polgárrá váltak. Róluk tudunk bármit?
3: Hát ugye mind a 6600-ról nem tudunk, már 6600 kötvénycsomagot adtak el, és összesen 20000 állampolgárról beszélünk, nagyjából 19000 valamennyi, akik ezen kötvényprogram keretében ugye Magyarországra kerültek. Nyilván név szerint nem ismerjük az összeset, de hát többen kiderítették azt, hogy hát köztük vannak olyan figurák is, mint mondjuk az orosz titkosszolgálat egyik vezető személyiségének a családtagja, vagy pedig Assad volt szíriai diktátor egyik szövetségese. Szóval mindenképpen kétes hátterű figurák is bekerültek ebbe a körbe, és ezen kétes hátterű figurák azok, akik hát nemzetbiztonsági kockázatot is jelentettek, és hát egyébként elképzelhető, hogy mind a napig jelentenek Magyarország számára. Tehát amellett, hogy ez pénzügyileg rendkívül káros volt a magyar állam számára, nekünk ez meggyőződésünk, régóta mondjuk ezt, régi történetről van szó, emellett nemzetbiztonsági kockázatot is hordozott ez az ügy.
2: Ez a feljelentés forró krumpli, azért kérdezem, mert hogy először ugye Ligeti Miklós, aki azóta alkotmánybíróvá vált, de akkor még a jogi igazgatója volt a Transparency-nek, amikor megírta a feljelentést, a legfőbb ügyészségre került az ügy. Onnan a központi nyomozó főügyészségre, aztán pedig a BRFK-ra. Tehát mindenkinek volt egy ötlete, hogy hova lehet tovább tolni.
3: Hát én azt remélem, hogy azért mondjuk a rendszerváltás az érezteti hatását a bűnöző szerveknél is. Ennek azért vannak jelei most az elmúlt hetekben, hónapokban. És én azt remélem, hogy szemben azzal, ami történt ugye 2018-ban, amikor szintén feljelentést tettünk, és a világon semmi nem történt, a rendőrségen is, ügyészségen is annak idején feljelentést tettünk. Azt remélem, hogy most azért ezt a kérdést érdemben ki fogják vizsgálni. Szerintem mindenki az az érdeke, hogy ez megtörténjen. Ma már azért zajlik ugye a foglyulejtett államnak a leépítése, és azon intézmények átalakítása, amelyek a foglyulejtett állam pillérei voltak. Ugye az ügyészség, azt mint tudjuk, a foglyulejtett államnak, ha úgy tetszik, az ászlós hajója volt. Az volt a legfontosabb szerv, amely büntetlenséget nyújtott számos korrupt elkövetőnek, minél magasabb szinten voltak, annál inkább. Ez a helyzet azt gondolom, hogy megszűnőben van, azért fogalmazok így, ugye, mert még nincs kinevezett legfőbb ügyész, és hát mint halljuk ugye az elmúlt napok híreiből, az ügyészségen mindenféle bizonytalanság és feszültség van, de azt gondolom, hogy összességében azért most megvan az esély és a remény arra, hogy ezt az ügyet érdemben ki fogják vizsgálni, és valóban az igazságot fogják keresni, és nem pedig falaznak a korrupt elkövetőknek.
2: Ezt az ügyet is még mennyit? Köszönöm szépen, Martin József Péter volt a vendégünk, a Transparency International ügyvezető igazgatója. Jöjjön máskor is, még akár így is. Köszönöm
3: szépen, minden jót kívánok!

Magyar Zoltán, Magyar Ilona, Magyar Bálint, Magyar Péter, Magyari Bélac, Zigán György, Olái Bolya, Bolgár György, Horváth Mihály, Szerb Antal, Szerb Horváth György, Cseh Tamás, Rácz Aladár, Lengyel György, Tatár György, Litván György, Orosz Adél, Latinovics Zoltán, Német Sándor, Szász János, Olasz Ágnes,

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsor 15 órától a Spirit FM-en.

0: népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, folytatódik a Start, mégpedig az Összödi beszéd évfordulóját fogjuk elemezni Lendva Ildikóval, az MSZP egykori elnökével és frakcióvezetőjével. Ugye 20. születésnapja ennek a beszédnek, hogyha bár a születésnapot általában ünnepelni szokták, igen. Így van.
2: Tehát tortát 20. nem sütöttem.
1: 20. évfordulója az Összödi beszédnek, és az az aktualitása ennek az eseménynek, meg annak, hogy mi most erről itt beszélgetünk, hogy a kormány nyilvánosságra hozta azokat a titkosított jegyzőkönyveket, amelyek az Összödi beszéd utáni kormányüléseken keletkeztek. Én ezeket átnyálasztam, és az a kérdésem, hogy mit kellett ezen titkosítani? Hát ezekben semmi nincs. Még ha az ember nem tudta volna, hogy volt egy összödi beszéd, és utána egy tévéostrom, ez ezekből a jegyzőkönyvekből
2: igen,
1: nem
2: igen, ez így
1: ki.
2: Romantikusabbnak tűnik, de minden kormányülés jegyzőkönyvét egy időre titkosítani szokták rutinból, tehát ez nem az összödi
1: beszéd.
2: De hát
1: ez 50 évre volt titkosítva.
2: Hogy miért 50 évre, azt nem tudom, de tartok tőle, vagy majdnem biztos vagyok, hogy akkor általában estették a kormány jegyzőkönyvekkel. Az 50 év szerintem is felesleges, de ez nem az összödi beszéd időbeli környezetének szólt. Egy kormányülésen néha olyan gazdasági ügyek hangzanak el, amit hát tényleg nem jó, ha országon kívül hallanak, vagy egy versenyhelyzetben előre meg tudja mindenki, hogy mire számíthat. Már rég föl lehetett volna oldani. Nyilván senkinek se jutott eszébe. Valószínűleg azért, mert akik föloldhatták volna, azok sejtették, hogy túl sok érdekes nem lehet benne. Egy kormányjegyzőkönyv, tudnélik, nem egy szó szerinti leírat, ez leginkább azokat a döntéseket tartalmazza, amik ott születnek.
1: Igen,
2: a kötetlen beszélgetés nem.
1: A közvélemény azért arra számít egy titkosított dokumentum
2: hogy hú,
1: titkosságának feloldása után, hogy itt most megtudjuk azt, hogy mi is az a disznóság, ami történt, ez nem történt meg. Ön egyébként az összödi beszédről, mert ugye ez az apropó, úgy fogalmazott, hogy politikailag öngyilkos, de retorikailag nagyon jó beszéd volt. Ez az öngyilkosság, ez kinek a szempontjából? Gyurcsány Ferencnek a szempontjából?
2: Azt mondhatnám, hogy a mi szempontunkból, mármint az akkori kormányzó erők szempontjából, de hagyd tegyek hozzá még egy jelzőt. Politikailag hatásában öngyilkos volt, de ha nem azok az előzményei és a következményei, akkor azt mondhatnánk, hogy lehetett volna ez egy jó beszéd is, nem csak retorikailag. Tudnélik, vannak benne fontos és időtálló elemek a reformok szükségességéről és így tovább. Ami ezt az idézőjeles összödi beszéddé tette, tehát hatásában öngyilkossá, az két dolog volt. Az egyik, amit be is vall az összödi beszéd, hogy előtte gazdaságilag rosszul kuszán kormányoztunk. Hát azért állt elő ez a helyzet, hogy egy nagy költségvetési lyukat kellett.
1: Szavát.

0: ne feledje, mondja, hogy gazdaságilag kuszán kormányoztak. Ez milyen kedves és megengedő fogalmazás. De azt hagyd kérdezzem meg, hogy az ön elmondása szerint derült ki összödön a frakció nagy részének, hogy a hiány az 200 milliárd helyett 800 milliárd.
1: Igen, 800 milyen, kötőjel 1000 milliárd.
0: Milyen az a kormány, ahol a frakcióvezető, a kormánypárt frakcióvezetője egy gyűlésen tudja meg, hogy nem annyi, négyszer annyi a hiány.
1: Mondok rosszabbat vagy jobbat, nem tudom. Nekem az a gyanúm, hogy a kormánytagok se sokkal előbb szembesültek a helyzettel. A korábbi...
0: Tehát Veres János csak tudta.
1: Hát nyilván tudta okos ember, hogy mikor mik a kiadások. Két dolgot nem lehet mindig előre látni, hogy ezt milyen bevételek ellensúlyozzák, és nyilván a kelleténél derülátóbb volt a várakozás. A másik, amit nem lehetett előre látni, de nem szeretnék részletekbe vele menni, annál inkább nem vagyok közgazdás, de a lényeget azért tudom. Az optimistább hiánybecslést az magyarázza, hogy korábban a magyar kormány úgy könyvelt, ahogy egyébként az olaszok és a portugálok.
0: Tehát trehányul.
1: Így is lehet mondani, inkább azt mondanám trükkösen. Egy mondatban azért el tudom mondani, hogy mi a dolog lényege. Azokat a beruházásokat, nálunk az autópálya volt a nagy tétel nyilván, már 2002-től kezdve, azokat a beruházásokat, amelyeket magánberuházó hajtott végre a kormánnyal való szerződés.
0: Ez volt a PPP.
1: Ez volt a PPP, igen, nem tudtam, hogy ilyen szakértővel ülök szemben.
0: Ez volt a korrupció melegágya, csak hogy tovább fűzzük ezt a gondolatot.
1: Nem, ez lehet jól is csinálni. Mert az
0: és jól csinálták?
1: Azért nem csináltuk jól, persze nyilván voltak az autópályákon felesleges kanyarok, hogy finoman fogalmazzak, de itt az okozta a problémát, és összöd szempontjából azért nem csináltuk jól, hogy mondván, hogy ezt magánberuházó készíti, akinek majd a haszna, tehát a beruházása, visszatérülése az az autópálya díjakból lesz, ezt egyáltalán nem is kell a költségvetésbe föltüntetni. Ám de az Európai Unió, mondom, több ország játszotta ezt, az Európai Unió éberen épp a választás előtti napokban rámutatott arra, hogy tessék csak könyvelni a kiadások közé, mert ennek a konstrukciónak az a lényege, hogyha mégse jön meg a bevétele a magánberuházónak az autópálya díjakból, akkor az állam garanciát vállal és kifizeti ő. Tehát mégiscsak jár állami teherrel, és hát mindenki emlékszik, mennyi autópálya épült, ez sok száz milliárddal dobta meg a költségvetési hiányt. De nem akarok úgy tenni, hogy a kusza jelzőt, amit amúgy is eufémisztikusnak, szépítőnek ítélt, visszasívjam. Egyrészt azért, mert nagyon sok olyan kiadás volt, ahol ötletszerűen ezt meg azt bevezettük, visszavontuk, más reformot vagy szociális kiadást indítottunk el. Ez tehát a mi hibánk volt, kormány, frakció, mindenki. A másik meg az, hogy nem szabad egy tervezésnél mindig a legjobb esetre gondolni, hogy hát ez eddig ment, akkor az Unió most is elfogadja, ebből mindig baj lesz. Ez megjegyzem, összöd következményeiben is jellemző volt ránk. Azt reméltük...
0: Hát ez alapjaiban változtatta meg a magyar politikai életet.
1: Hogyne?
0: Sőt, a közgondolkozást az elkövetkező 10 évekre, ha úgy vesszük, ez okozta, ez volt az első szög az MSZP koporsójában.
1: Nem az utolsó?
0: Igen. Azt egyébként mikor ütik be? Az utolsót.
1: Én nagyon remélem, hogy a baloldalra nem ütik be, hogy az új baloldali erőt, ami majd pár év múlva megszerveződik, valószínűleg nem MSZP-nek fogják hívni, az egy másik kérdés.
0: Igen, szóval az MSZP...
1: De a baloldal koporsójában nem lesz szög, most átsolják a bölcsőt.
0: Mindenesetre az MSZP-t akkor nevezzük úgy, hogy...
1: Ez tényleg egy majdnem
0: szánkópályára tette ez az intézkedés. Megjelent a Jobbik. És tulajdonképpen sok elemző azt mondja, hogy a Fidesz 16 éve is ennek köszönhető. az egész körül van egyébként egy ilyen misztikum, mármint az Összödi beszéd körül. Filmet csináltak róla, és ön is tovább a rejtelmeket tovább bonyolította, amikor azt mondtam, hogy a beszéd után a titkosszolgálatok elindították a vizsgálatot, hogy miképpen került.
1: Ez a dolguk,
0: és konkrétan kiderítette a titkosszolgálat, hogy már ott volt Kósa Lajosnál ez a
1: hangfelvétel.
0: Már nyáron.
1: Csak a Fidesz ügyesen bekészítette az önkormányzati választás előtt.
0: Ez volt a titkosszolgálati vizsgálatnak az eredménye, de amikor az volt a kérdés, hogy hogyan került ez Kósa Lajoshoz, erre az volt az ön mondata, és nyilván ez a titkosszolgálatoknak volt a verziója, hogy azt nem tudjuk.
1: Egyébként...
0: Hogy azt nem tudják kideríteni, hogy egy anyag hogy kerül el A pont B-be, hogyha tudja azt, hogy ott oda került. Na de akkor azt is tudnia kell, hogy hogyan került oda.
1: Ennek ellenére ezt a hivatalos tájékoztatást kaptuk mindvégig, hogy nem lehet tudni, hogy az első állomás, tehát a fölvételnek a illetéktelen kezekbe kerülése, hogy történt. Én máig nem tudom, hogy ezt nem akarták nekünk a nemzetbiztonsági erők felfedni, vagy valóban nem jutottak a nyomára. Ha már a Kusa jelzőt alkalmaztam a kormányzásunk egy másik, ennél még fontosabb aspektusára, akkor itt is hadd mondjam meg, hogy még arra is ellentmondásos információk születtek, hogy a két kazetta, mert kettőre vették fel a beszédet hivatalosan, közül melyik került ki végül. Először úgy tudtuk, hogy a pártközpontba elhelyezett, majd később, amikor újra kérdeztük már Bajnai Gordon idején, mert annyi gyanú érte MSZP-s politikusokat, hogy húha, nem elég, hogy hazudtunk, még áruló is van a sorainkban, akkor persze újból kérdeztük a dolgot. Akkor meg már azt a választ kaptuk, hogy a hivatalosan a másik, a miniszterelnökségre került kazetta került ki. Szerintem egyiket sem árulta el senki, én nem az áruló koncepció híve vagyok, hanem már akkor is lehetett hallani arról, hogy mivel maga idézte, hogy retorikailag jó beszéd volt, már hogy tőlem idézte ezt a jellemzést. Én meg azt mondtam, hogy politikailag is voltak drámaian ébresztő és fontos elemek benne, ezt ismerősöknek, szakértőknek sok helyen lejátszották, innentől az ég tudja, hogy...
0: 2026-ban mi a tanulsága ennek a beszédnek? Ön számára.
1: Teljes nyilvánosság kötelessége. Egy kormány elkövethet hibákat, marhaságokat is. Mi elkövettünk, tehát nem mentem azt a helyzetet, ami az Összödi beszéd szükségességéhez, a megszorítások és a reformok szükségességéhez vezetett, bár reform enélkül is kellett volna, de azt hiszem az lett volna a dolgunk, és ma arra a kérdésre, ami a beszéd után Gyurcsány Ferenctől elhangzott, hogy kell-e valamit még mondanom Ildikó, mert hát
0: ott... Te akkor arra mit mondott?
1: Akkor azt mondtam, hogy nem, mert úgy éreztem, hogy amiről kellett meggyőzte a frakciót, a színpadiasságát, a hazudtunkot, meg túlzásnak éreztem, mert tudtam, hogy nem hazugságról van szó, hanem elrontott kormányzásról. Most mást mondanék, és ez a válaszom arra, hogy mi a tanúság. Most azt mondanám, hogy Feri, értjük, a baj megvolt. Megpróbáljuk helyrehozni, de menj el holnap a tévébe, a rádióba, és mondd el ugyanezt, nyilván a nem szalonképes kifejezések nélkül nyilvánosan, mert az országra tartozik.
0: Mikor beszélt utoljára Gyurcsány Ferenccel?
1: Én azt hiszem, hogy körülbelül egy-másfél éve, még a választás után, már úgy értem a 2026-os választás után még levelező viszonyban.
0: Hát az most volt, akkor ez nem volt egy éve.
1: Az a beszélgetés.
0: Ja, mert azt csak kérdezte. Azóta leveleznek.
1: Mondom, hogy várjon, az utolsó levélváltásunk akkor volt, amikor én szükségesnek éreztem, hogy mondjanak le a vesztes pártok, vagy a történelem sodrából kimaradt pártok vezetői, így ő is, és azt gondoltam, hogy mielőtt ezt a sajtóban megírom, végig fel kell készítenem rá, hogy ez megy.
0: Mit válaszolt rá?
1: Hát, hogy ő már semmit nem tud megsértődni, vagy valami ilyesmén. Tehát egy nyilvánvalóan hárító, és hát a korábbi barátságunkat, jó viszonyunkat takarítványra tevő választ adott, amit én meg is értek. Amikor aztán mégis bekövetkezett a lemondása, akkor is írtam neki pár sort, arra már nem felel, de nem is várom, hiszen ő szakítani akart a politikusi múltjával, aminek én a része vagyok.
0: Rendben, Ildikó, köszönöm szépen, hogy itt vagy.

0: Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
1: Úgy is van.

0: Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Felmondja a kormány a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést jelentette be Magyar Péter és Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón. A 23 ezer milliárd forint értékű szerződést még az Orbán kormány kötötte a Mészáros Lőrinc és Színy László érdekeltségébe tartozó cégcsoporttal. A stúdióban Vitézi Dávid.
3: Közlekedési és beruházási miniszteri, jó estét kívánok. Én nem tudom felfogni ezt a 23 ezer milliárdot, mint lehetőséget. Tehát, hogy ez mennyi pénz?
4: Hát ha 20 ezeresekben képzeljük el, akkor 1150 tonna. Ez nagyjából azt jelenti, hogy hát kamionok egész sorát lehetne megtölteni vele, azt hiszem 46 nagy nyergesvontatónyi 20 ezres, amit itt Mészáros Lőrinc és Színy László megkapna ez alapján a szerződés szerint, de mondok egy másik egyszerű összehasonlítást. Jövőre, amikor még nem a tetején van az árazás, mert még ugye még nem készültek el bizonyos autópályaszakaszok, amiket nekik kell megépíteni, jövőre minden egyes órájában a 2027-es évnek 41 milliót kéne utalni, összesen naponta átlagosan 1 milliárd forintot nettó plusz áll, és akkor még plusz áfa. És ez átlagosan a szerződés teljes időtartamára, tehát a következő 30 évre, még 30 év van hátra, óránként 77 millió forintos átlagra jön ki. Tehát ha a szerződés így végigmenne, nem fog, de ha a szerződés így végigmenne, akkor 2057-ig, amikor én 72 éves leszek, addig bezárólag minden órában átlagosan 77 millió forintot kéne a magyar államnak az adófizetők pénzéből kiutalni ennek a koncesziós társaságnak.
3: Azt is látjuk, hogy erre mekkora költség hányad hárulna?
4: Hát azt látjuk, hogy ugye itt két komponense van ennek a szerződésnek. Az egyik az, ez önmagában is azt gondoljuk, hogy jogellenes 35 évre ezt kiadni, hogy a meglévő autópályákat működteti. A magyar állam a meglévő autópályahálózatának a legjelentősebb részét, az M1-est, az M3-ast, az M7-est és így tovább számos autópályát odadott ennek a koncesziós társaságnak. Úgyhogy ők nem építenek rajta, tehát nincs az, hogy meg kell térülni a beruházásuknak, hanem csak átvették a meglévő autópályákat, és ezt 35 évig működtethetik. Ez ugye a mi álláspontunk szerint ellentétes a közbeszerzési jogszabályokkal, mert éppen az van, hogy nem lehet ilyen hosszú időre kiadni szolgáltatási szerződéseket. Egy koncesszió, ahol beruházás van, és az a beruházás lassan térül meg, az más, de itt csak sima szolgáltatás
3: van. De az EU
4: van.
3: Is azt pedzegette, hogy ez nem is volt koncesszió egy percig sem.
4: Így van, így van. Ez az Európai Bizottságnak is a kötelezettségszegési eljárásában egy érve. Na most ezt miért mondom? Azért, mert ebben a működtetési körben a magyar közút, ami korábban működtette, azt állítja most is, hogy kevesebb, mint fele annyiért meg tudná csinálni, mint amennyire a Mészárosék üzemeltetik az autópályákat. A fejlesztések terén pedig azt látjuk, hogy az elmúlt évek magyar építőipari áraihoz képest, ami azért magas volt, tehát azok ugye ezek, ugyanezek a cégek, ahhoz képest is egy 30-35%-kal túlárazott a szerződés. Van egy pénzügyi modell, ami a szerződés hivatalos része, tehát ez nem a mi számításunk, és azt szerint 3300 milliárd forintnyi profitot venne ki Mészáros Lőrinc és Színy László ebből az egészből a teljes szerződéses időszak alatt. És amikor úgy volt, hogy ez elkezd csökkenni, vagy úgy érezték, hogy elkezd csökkenni, egy évvel a szerződés megkötése után, akkor bemódosították a szerződést, és fölemelték 17 ezer milliárdról erre a 23 ezer milliárd fölötti összegre a szerződés értékét. Ez is jogellenes.
3: Tehát keveselték a profitot?
4: Szerint. Igen, és most itt ebben az adásban nem fogom tudni felolvasni, de a mai sajtótájékoztatón felolvastam a szerződésből ilyen egészen kafkai részleteket, ha valakit érdekel az ilyesmi, javaslom a YouTube-on meg tudja nézni, hogy az orosz-ukrán háborúra hivatkozva háborús költségnövekményként azonosítják ezt, arra hivatkozva, hogy a szerződés megkötése idején, ami egyébként 3 hónappal a háború kitörése után 2022. májusában történt, de hogy még így is a szerződés megkötése idején nem volt előre látható az, hogy milyen nehézségeket okoz az orosz-ukrán háború az autópálya konceszornak, hogy neki megnövekedtek a kamatai, megnövekedett a hiteltörlesztés fordítani.
3: De még forrása. Ha ez igaz is lenne, ez nem az üzleti kockázat hát kategória?
4: Tehát ettől mondjuk azt, hogy ez egy teljes nonsens és minden szabályal ellentétes. Egy ilyen koncesziós szerződésben, amit 35 évre kötnek, ebben az időtávban nézve pillanatnyi, nyilván a háború egy elhúzódó probléma, de azért azok a problémák, amiket ők itt felhoznak, azért az 35 évhez képest pillanatnyi problémák. Erre hivatkozva megemelni a díjakat előre menőleg 2057-ig, ez egy nonsens, és itt ez történt. 2022-ben megkötik azt a szerződést, Rogán Antal írta alá, mint miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter. Még semmit nem építettek a Mészárosig, de már 23-ban rögtön bemódosítják egyszer, akkor is egy, az ő javukra korábban az volt, hogy csak egyben lehet fölmondani, és akkor azt mondják, hogy szakaszonként is, ha valahol késedelembe esik, akkor föl lehet mondani, ez nyilván egy könnyítés volt, de ennél nagyobb botrány szerintem az, ami a második módosítás, ahol fölemelik összességében mindent figyelembe véve több ezer milliárd forinttal a szerződés értékét, arra hivatkozva, hogy a háborús költségnövekmények miatt, idézem, túl alacsonyra csökkenne a megtérülés se Mészárosék számára, a tulajdonosok számára.
3: Ez legalább egy őszinte mondat.
4: Igen, és erre hivatkozva, erre nem látható okra hivatkozva, ezer milliárdokkal megemelkedik.